0: mert a salföldi kópiásoknál ez a rangom, de hogyha Győzőnek hívnak, arra is hallgatok.
1: Rendben van, kedves kapitány úr. Ha egy kulcsszót kellene mondom magáról, alig ha nem a hagyományőrzést választanám, hiszen a festményei, rajzai, de akár a pompás háztáji gazdasága, az otthon tartott állatai, a kecskétől a szamáron át a lóig, és a gyönyörű salföldi háznak a tökéletes felújítása mind arról tanúskodik, hogy a hagyományokat nagyon tiszteli, szereti.
0: Mi azt mondjuk, a hagyományt nem őrizni kell, hanem élni, természetes módon tovább élni. Az őrzés az egy olyan halott dolognak látszik, mint a múzeumba vetett tárgyak.
1: Akkor ezután én is inkább azt fogom mondani, na, hogy hagyományélőnek tekintem magát.
0: Meggyökeresedett ez a szó, hogy hagyományőrző, de ilyen kérdőjelekkel.
1: Pillancsunk röviden vissza a salföldi életüknek az előzményeire. Budapesten született Somogyi Viktor és Borzák Róza gyermekeként. A kisképzőben tanult, tehát nyilván a rajztehetsége az elég korán kiderült.
0: Igen, 1960-ban érettségiztem, ez a koromat körülbelül behatárolja.
1: És utána nem vezetett egyenes út a képzőművészeti főiskolára, nem vették föl, így hát nyomdászatot tanult, ki is tanult a mesterséget.
0: Hát segédmunkás voltam először, aztán szereztem egy nyomdász szakmát, ma már ez a szakma nem létezik, teljesen elavult, ugye nyomdászat megváltozott.
1: Viszont a sokszoros litografikai eljárások ismeretének a hasznát máig is látja.
0: Igen, tehát én hálát adok a jó Istennek, hogy nem vettek fel a főiskolára, mert a nyomdába többet tanultam, mint a főiskolás kollégáim. Azok az öreg szakik, akik még talán Gutenbergnél tanultak, de minden esetre bőrhengerrel és sima kővel dolgoztak, és német szakkifejezéseket használtak, azok mindent tudtak erről a szakmáról.
1: Jó tanítványuk lehetett, gondolom. De ezek után mégis úgy döntött, hogy nem a művészpálya felé indul el, hanem a papi hivatást választja.
0: Igen, kaptam egy hivatást, amelyet azonban valószínűleg félreértettem, mert ma már visszatekintve azt mondom, hogy nem papként, hanem művészként kell szolgálnom Jézust.
1: De amíg erre rá nem jött, addig elég sok esztendőn keresztül folytatta a papi hivatását, segédlelkészként is, ugye?
0: 7 évig én munkáspap voltam, tehát egy ilyen kísérleti példány. Mi a francia munkáspapok példáját próbáltuk követni néhányan, akik a világháború alatt Németországban voltak kényszermunkán. És azt képzeltem, hogy az egyház előbb-utóbb illegalitásba szorul, tehát a templomi papság teljesen akadályozva lesz.
1: Ez többé-kevésbé bekövetkezett, csak hát nem ennyire.
0: A tapasztalatunk is ez volt, ugye békepapság, titkos rendőrség, az emberre ráállított ügynökök, kihallgatások, stb. Zaklatások, tehát ezt minden pap átélte, és azt gondoltam, hogy ennek én a saját szakállomra elébe megyek. Egyházi elöljáróim inkább tűrték egy darabig, mint sem, hogy jóvá hagyták ezt.
1: A katolikus vallás és a mély hit ugyanúgy kora gyermekségétől a sajátja volt, mint a képzőművészeti érdeklődés és tehetség. Láttam egy filmet a Tihanyi kiállításának a megnyitójáról, amelyen Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés apátság elöljárója szerint mindkét hivatásában, az egyháziban és a világiban is ugyanazt szolgálja, a kereszténységet és a magyarságot. Mi az, ami miatt ott hagyta a papi pályát?
0: Hát igazából nem hagytam ott, engem kirúgtak. Hála az akkori főpásztoromnak, végtelenített betegállományba helyezett, és hogy igazából milyen állami nyomás volt mögötte, ezt a mai napig sem tudom, de akkor nagyon sok ilyen kísérletező fiatal paptól megvált az egyház. Nem jó szántából, hanem azt mondták nekik, hogy különben más módszereket alkalmazunk. Úgy érzem most, hogy megmentett engem egy sokkal rosszabbtól a főpásztorom azzal, hogy kitett a keretből. Soha föl nem függesztettek, egyházi fenyítékben nem részesültem, a levegőben lógtam évekig, míg aztán a végén pápai engedéllyel házasságot köthettem.
1: Békésen váltak el akkor egymástól az egyházzal.
0: Hát nekem sem papokkal, sem az egyház szervezettel igazából nem volt konfliktusom. Akivel volt, hát az ma már nincs, tehát a kommunista állam és annak a rendőri szervei. Veszélyesebbnek gondoltak bennünket, mint amilyenek voltunk, mert azért rá kellett jönnöm, hogy egy dübörgő gyárban, ahol mérgező vegyszerek vannak és bömbölnek a gépek, olyan nagy igehirdetés nem lehet kifejteni, inkább példával és szolidaritással.
1: Lehet segíteni. Igen. Egy portré filmjében úgy foglalta össze a tevékenységének alapját, hogy egész életében is

0: munkásságában a kereszténység és a hazaszeretet vezérli, és ebben nincs semmi csodálatos, hiszen a magyar embernek kiváltva művész és értelmiségi, ez kutya kötelessége, de mondhatjuk úgy is, hogy szent feladata, ami viszont egyben nagyon sok örömet szerez és tartást is ad az embernek.
1: A szépség és az öröm az a két iránytű, ami engem tulajdonképpen az életemben vezetett. Tehát ezek az eszmék, amiket most említünk, igen, ezt így visszatekintve talán elmondhatom, de engem mindig az esztétikum, a szépség, a gyönyörűség és az életöröm mozgatott.
0: Ez kutya kötelesség és egy kézművésznek,
1: hát igen,
0: és egy igazi embernek.
1: Eléggé hedonistán hangzik, és az is.
0: Egyáltalán nem baj, hogyha olyan dolgokkal jár együtt, amiket maga megalkot, és amilyen művekkel segít bennünket. Ez a kettőség egyébként nem csupán önt, hanem a hagyományőrző huszártársait is jellemzi, és talán engem is, bár én huszár sajnos nem lehetek, mivel nő vagyok, de mint műélvezőt, mint gyönyörködőt, mert örömöt ad nekem, és tartást ad.
1: A ló, a bajtársak, a huszárruha, a lobogó zászlók, az átélt játékcsaták és lovas bemutatók. Ez mind egy olyan kirobbanó gyönyörűség a magyar ember számára, ami 50-60 évig vissza volt folytva. Abból a nemzedékből a rendszerváltás előtti egy pár évben szinte kirobbant ez a mozgalom, ugyanúgy, mint a táncház mozgalom. Abban is nyakig benne voltam és vagyok. Ez a huszár lovas hagyományőrző mozgalom a másik olyan közeg, amelyben teljes egészében boldogan lubickolok.
0: 1975 óta már szabad foglalkozású képzőművész. Az, hogy a tematikájának a köre és a festészetének a módszere milyen lett és mi lett, az gondolom elsősorban az előbb említett alapvető érdeklődéséből következik. Mit, miért és hogyan fest?
1: Grafikával kell kezdeni, mert először fekete-fehér grafikákat készítettem. Proletár környezetben laktam, különböző albérletekben segédmunkásként dolgoztam. Csepel külső, akkor a Illatos út környéke, a Dzsumbúj, ezek voltak az én...
0: Az élet sűrűjében.
1: Igen, lakhelyeim. Végtelenül szerettem ezt a közeget, és ez volt az első, amit elkezdtem ábrázolni. Valahogy úgy, hogy Jézus ebben a szocialista proletár környezetben. Ez volt körülbelül a témája az első 10 év grafikáinak, amik nagyon nagy sikert arattak egyébként, és a szakmába rögtön belépő jegyet
0: jelentettek.
1: És utána 1980-ban, tehát én már akkor nem voltam aktív pap, egy görögországi út hatására kezdtem el főleg festeni. Addig is festettem, de azok az élénk színek...
0: Akkor jöttek
1: be. Kontrasztos, igen. Olyan színélményeim itthon addig nem voltak, utána már itthon is. Hozzá kell tennem, hogy nekem gyerekkorom óta egy állandó mozi megy a szemem előtt. Tehát most is, ha lehunyom a szemem, megy a folytatásos film.
0: És mennyire zavarja ez a kommunikáció? Tud így kétfelé figyelni egyszerre?
1: Hát ezen a szinten, ahogy most beszélek, most igyekszem nyitva tartani a szemeimet, de este is még le se hunyom a szemem, már elindul egy film, és a feleségemnek szoktam is mesélni, hogy mit látok, de nagyon élesen.
0: Illetve meg is festi ezeket némelyikor,
1: hát ezek segítenek a festésben, igen.
0: Az, hogy bibliai témák, a magyar történelem témái, aztán hadtörténeti érdekességek, zászlók, címerek, ezek a jellemző tárgyai az ábrázolásának, az hogyan alakult ki? Gyerekkorától érdekelte már ez a világ?
1: Hát a katonásdi az gyerekkoromtól fogva a papírkatonákat készítettem, kis hadseregeim vannak, mind a mai napig ezekkel játszom, lövöldözök, most már az unokáimmal, egy katonazene, vagy egy gyönyörűen felvonuló lovascsapat, porfelhő, ellenfény, naplemente, ez gyönyörűség.
0: Ezt Jókai regényeiből vagy Csehov drámájából is tudhatjuk.
1: Igen, mert sokan fölteszik, hogy egy jámbor ember, egy katolikus papasz, hogy lehet ennyire militarista, mint én. Hát így körülbelül.
0: Egyébként, ez is a szépség bűvöletében inkább,
1: igen,
0: nem
1: hát
0: azért,
1: egyébként
0: mert annyira
1: katonás. Élet-halál egyaránt az élet része, tehát ne legyünk álszentek ebben a dologban. El kell fogadnunk a valóságot úgy, ahogy van, és annak a szépségét kell ábrázolni.
0: Hát ismervén a magyar történelmet, erre elég sok lehetősége
1: hát
0: van a
1: egész művésznek. Történelmünk egy háború, minden ősünk akár akart, akár nem katona volt, és ebből egy csodálatos kultúra keletkezett. tárgyi kultúra, hadiviseletek, táncok, énekek, és így tovább. Na most ez a csodálatos kultúra nagyrészt megsemmisült a háborúkban. Boldogabb népeknél érintetlen várkastélyok vannak, főúri fegyvergyűjtemények, arcképgalériák, stb. Nálunk ezt mind elpusztították. Na most ennek a pótlása, újrateremtése, rekonstrukciója, ez az, ami engem mozgat.
0: Nem fegyvere, teljesen korhű. Ugyanígy a zászlók, címerek, egyenruhák.
1: Hát én történelemből doktoráltam, tehát a tudományos módszert, mint szakmát megtanultam, hogy hogy kell kikutatni az eredeti forrásokat, és mik a rekonstrukciónak a tudományos szabályai, ezt tudom. És ehhez társult némi művészi fantázia, mert azért, ha 80%-ban tudok egy zászlót, akkor azt a 20%-ot már hozzá merem tenni, ismerve az egész környezetet és a párhuzamokat. Tehát ez a rekonstrukciós munka az lényegében, amiről most beszélünk.
0: Bár Salföldön él, hetenként egyszer azért ellátogat Budapestre, hogy az itteni dolgait is intézni tudja. Kap még levegőt smogos fővárosunkban, vagy alig várja, hogy visszatérhessen szűk
1: pátriájába? Hát mindig annak visszamegyek, és nem is jövök minden héten.
0: Hanem amikor valamilyen munka vagy kötelesség ide szólítja.
1: Így van, vagy családi ok. De én nem utálom Budapestet, hiszen itt éltem életemnek majdnem a felét. Nagyon szeretem, de azért a vidéki élet az ég és föld különbség. A növények, az állatok társasága, közege, érintése, szaga.
0: Semmivel nem pótolható.
1: Így van. Nem az az érdekes, hogy az ember vidéken él, mert ma nagyon sok értelmiségi kiköltözik az agglomerációba, ahol városi életet él. Én a falusi életformát választottam, az állattartás az nem hobbi, hanem azokat minden reggel meg kell letetni, meg kell itatni.
0: És az része az önellátásnak, nem csak valami romantikus gesztus?
1: Hát most például tojást árulunk, mert túltermelésben vagyunk, de általában csak az önellátás szintjén, igen. Nem gazdasági tevékenység ez, én erre ráfizetek. Tehát a művészetből onzorálom a gazdaságot.
0: Úri passzióval gazdálkodik. Igen. Amikor kiállítása van itt, vagy könyve jelenik meg, akkor nyilván azért Budapesten is többször fordul meg. Most eszembe jut, hogy volt az a nagy vállalkozása 1986 és 96 között a Magyar Hősök Arcképcsarnoka. Ez kiállításban és könyvformában is megjelent.
1: Igen, három kiadásban is.
0: 100 magyar hadtörténelmi személyiség portréja, Attila Hun királytól, ha jól emlékszem, Maléter pár ezredesét.
1: Igen, így van.
0: Mi volt a szándéka ezzel a nagy szabású vállalkozással?
1: Nem indult ez 100-nak. A célom az volt, hogy a kisfiam, aki Svájcban élt a mamájával, amikor Salföldön nyaral, akkor bajuszos magyar hősök nézzenek le rá a falakról. És elkezdtem egyet, kettőt, hármat, tizet, és amikor már közel volt a honfoglalás 1100. évfordulója, akkor döntöttem el, hogy 100-at festek meg, és ezt kiállítom. Nagy durranás volt, mert hatalmas botrányt váltott ki a kiállított 100 hős.
0: És miért?
1: Hát azért, mert Horthy Miklós és második világháborús katonák is szerepeltek köztük, és az akkori kormány ezt nem nézte jó szemmel. Nem nyíltan tiltotta be, hanem sugalmazta a múzeum igazgatójának, aki levet 8 képet a megnyitó után önhatalmulag, és utána rá akart beszélni, hogy én ne beegyezek bele. Több mint 50 cikket őrzök azóta is, és hála Istennek az egész sajtó mellé állt az ügynek, mondván, hogy ha nem is értenek egyet, a művész bármit megfesthet, abban nem szabad belenyúlni. Utána következett a csata második fejezete, alapítottunk Makovec Imre indítatására egy egyesületet, és előadás sorozatokat kezdtünk tartani ezeknek a hősöknek az életéről. Kiderült, hogy még a művelt értelmiség is se tudja háromnegyed részéről, hogy kicsoda. Például azok a második világháborús katonák, akiket fasisztaként levettek a falról, az egyiknek már akkor a nevét viselte egy magyar repülőezred, Szent Györgyi Dezsőit, egy másik német koncentrációs táborban halt meg, mint ellenálló, és így tovább. Ezeket a képeket én nem hasból festettem, hanem szaktörténészekkel konzultálva.
0: Sokszor nem a politikai erőszak, hanem a mélységes tudatlanság
1: így van, valamint ideológiai idő.
0: Keserű Katalin művészettörténész egyszer azt mondta egy kiállításán, hogy az eredeti tehetségen és az alapos mesterségbeli tudáson kívül csak a mélységes szeretetet tudja elképzelni, megnevezni, mint inspiráló erőt, ami a művész ecsetét vezeti. A Magyar Örökség díj átadásakor pedig Kovács István költő, történész, polonista mondta a laudációját, és ő azt emelte ki, hogy Somogyi Győzőt elsősorban a lélek érdekli és vezérli, ennek a munkájának és érdeklődésének pedig az alapja az emlékezés, a hűség.
1: Tudja, ilyenkor mindig zavarba jövök, mert én egy érzéki és gyönyörhajhászó ember vagyok. A mély gondolatok azok nyilván ott vannak valahol, de amikor festek, akkor eszembe sincs.
0: Tehát akkor... a lélek testben van, abban nyilvánul így, meg, úgyhogy semmi baj nincs ezzel.
1: Nem, olyan szépségek vesznek körül a természet, amit Isten teremtett, csodálatos. Akár esik a hó, akár süt a nap. Az mind gyönyörű, maga pusztulás is csodálatos a maga természetes formájában, és én ezt próbálom visszaadni. Hogyan festek? Tojástemperával. Ez egy középkori festőtechnika, a lényege a hófehér alapozás. Ha az az alap nem tükörséma és hófehér, akkor meghalhat a festő, akármennyi festéket ken rá, az döglött
0: lesz. Nem így mutatnak a színek.
1: Tehát
0: igen.
1: Vékonyan kell a színeket felhorrani, mindegyiket a maga törvénye szerint. Ehhez középkori festőrecepteket is használtam, és kollégáktól is tanultam. Az ember innen-onnan felszedi a tudományát.
0: A friss tojás ugye adva van a gazdaságból, és a festékporok?
1: Hát azokat
0: honnan jönnek?
1: Lehet kapni őket, nagyipar is gyártja, de ezeknek a fele használhatatlan, mert nem színtartó. Uh-huh. Tehát csak 500 éve kipróbált anyagokkal szabad dolgozni, és ezeket részben tudom már, hogy melyik cégnek melyik festéke az, ami természetes pigment és valódi ásványokból készült, és melyik az, ami bármilyen ragyogó színű kerülendő, mert 5 év múlva elkezd halványolni.
0: Megkopik,
1: bedöglik.
0: Ezek szerint az örökké valóságnak kíván dolgozni, hogy azt mondja, hogy 500 évre előre gondolkodik, hogy még akkor is láthassák majd a
1: hát
0: ragyogó színeit?
1: Igen, mert ugye a középkor színei azok ilyenek. Még sokszor tényleg több száz éves mészréteg alul lekaparva is ott ragyognak, mert az a falusi mester pontosan tudta, hogy milyen anyagokat kell használnia. Ugye a farostlemez vagy a olcsó tubusos festék az már 2-3 év múlva is döglött, sőt van, amelyik frissen is az. Nem csak a kollégák, de a műélvezők egy része is félig vak. Tehát nem lát, hanem az eszével közelíti meg a képet, és az eszmei mondani valót keresi, hogy mit üzen a festő.
0: Nem lát, csak néz, ahogy Szörényi Levente énekel.
1: Igen, tehát nem lehet ezért az embereket hibáztatni, mert nem mindenki vizuális típus. Ezt el kell fogadni. Én azonban ösztön lény vagyok, és legfeljebb utólag gondolkodom. Mindig előbb cselekszem, és utána gondolkodom, vagy utána se.
0: A múlt év őszén az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját ünnepeltük, és ön is hozzátette a magáit ehhez.
1: Nekem van egy grafikai sorozatom 56-ról, amit ugye én akkor gyerek voltam még, 20 év után kezdtem el apránként rajzolgatni, és aztán abból felgyűlt egy anyag, és azt állítottam ki. Ezek mind fekete-fehér képek, és még folytatom őket.
0: Azt jól tudom, hogy maga az 1848-as hősök egyenesági leszármazott tekinti a pesti srácokat és lányokat 1956-ban?
1: Igen, és ők maguk is annak tekintették. Én jól emlékszem 1948-ra, akkor kezdtem el iskolába járni, hogy Rákosi akkor vette át a hatalmat, és ő a saját legitimációjára használta fel 1848-at. Úgy adták elő, hogy amiért 48-ban harcoltak a honvédek, azt íme most Rákosi elvtárs megvalósítja. Na most
0: hát
1: ez nagyon sikerült,
0: történt,
1: hogy 56-ban ezt a fiúk készpénzre váltották.
0: Korrigálták ezt az egész történelmi baklövést.
1: Itt én szerintem a természetes isteni rend helyreállítása.
0: Arra történt egy hősies kísérlet.
1: Igen, mindegyik mögött ott volt a 48-as kis honvédeknek az ideália.
0: Haza szeretete.
1: És a piros-fehér zöld szín.
0: Nem engedünk a 48-ból.
1: Igen, akár török, akár labanc, két pogány közt egy hazáért.
0: Van ez idő szerint kiállítása valahol, hogy akit akár a mostani beszélgetésünk kíváncsivá tesz, az hol nézheti meg a képet?
1: Székesfehérváron az István Király Múzeumban van egy érdekes kiállítás, az a címe, hogy Döntés, és valójában a képeim felhasználásával és modern fény, sőt illat technikákkal és világítással egy nagyon érdekes kiállítás. Tóth Norbert kurátor rakta össze, 160 képem, az összes hős és az Árpádház szentjei.
0: És meddig lesz
1: ilyen világításban? Azt hiszem, hogy e hónap végéig nyitva van, de nézze meg inkább mindenki az interneten, mert nem vagyok biztos benne.
0: Tudni, igen. Nagyon jó, így március 15-e tájéken egy remek
1: azt mondják,
0: kirándulást
1: hogy emberek imádkoztak a képek előtt.
0: Most mind dolgozik, mi készül a műhelyében, arról, ha mondana még búcsúzóul pár szót.
1: 16 kötetben rajzolom a magyar hadiviselet történetét. Most már 6 éve még 4 könyv van hátra, Zrínyi kiadónál, de 12 már megjelent. Korszakonként a csodálatos magyar hadiviseletek, zászlók, fegyverek, sok-sok ezer rajzról van szó, nem beszélve a kutatásról és az anyaggyűjtésről,
0: amit már
1: 40 éve tulajdonképpen erre készülök.
0: Igen jó példát mutat nekünk, és ahogy maga szokta mondani, részünkről is csak elszánás kérdése a dolog, hiszen mindenki teremthet maga körül egy kis szigetet. Ebben a munkálkodásában hűtársa a felesége, Korényi Dalma szobrászművész, ugye együtt állították helyre a Salföldi házat is, és a nyári táborokat is együtt csinálják, szóval azt hiszem, hogy méltó társra akadt ebben a nemes küzdelemben.
1: Igen, én azt szoktam mondani, hogy nekem első számú egyházi elöljárom, és mi egy koedukált kolostor vagyunk, amelyben ő a főnök asszony, én pedig a laikus testvér. De az élet kereteit, formáját és ízlését ő szabja meg.
0: Azt mindig a nők szokták egyébként egy családban, optimális esetben.
1: Mint művész is nekem példa, mert az ő színei úgy a szobrászatban, mint a textilben az én vásznaimon újra megjelennek. Én nem egy keserű, összeszorított fogú küzdelemnek érzem ezt, hanem egy boldog viháncolás múltunkban és jelenünkben és országunk csodálatos szépségeiben, és ez szinte, mint ahogy a virágok maguktól tavasszal kipattannak, nem kell nekünk ezért erőlködni, ugyanígy az alkotások is, mint egy maguktól, nem mi hozzuk létre, Isten hozza létre, nekünk csak engedni kell. Át kell engedni magunkon.

0: Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok továbbra is jeles munkálkodásában, és jó egészséget mindenhez.
1: Köszönöm.
0: Mai műsorunkban Somogyi Győző képzőművésszel beszélgettünk. Munkatársai Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, Molnár Dénes hangtechnikus és Werner Nagy Eszter gyártásvezető nevében is elköszön a szerkesztő. A pályám emlékezetében Liptai Katalint hallották.

Kedves hallgatóink, a múlt vasárnap elhunyt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművészre, a Nemzet művészére emlékeztünk egy 2017-ben vele rögzített beszélgetésünkkel.

0: Egy kiállítás képei. Mogyeszt Moszorszkij szerzeményét előadta Jandó Jenő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Következik a Blende.
3: Szinte ember nélküli városi tájakat látunk a késő Kádár korszak időszakából. Az akkori Budapest egy sajátos arcát. A korszakról, az abban alkotó fotográfusokról, lehetőségeikről Zsoldos Emese művészettörténésszel beszélgetünk. A Kiscelli Múzeum amúgy városból kirepítő milliójében, a városi táj 1974-1989 Progresszív fotók Budapestről címet viselő kiállítás kapcsán. Önök fotós magazinunkat, a Blendét hallják. Zsoldos Szilvia vagyok, jöjjenek velünk egy kis időutazásra.
4: A kiállítás Budapest városához kapcsolódik oly módon, hogy a késő kádárkori másfél évtizedet, tehát a 70-es évek második felét és a 80-as években készült fotomunkákat mutatja be, és ezáltal, hogy a városhoz kapcsolódik, és a városi teret láthatjuk a kép

0: mutató turisztikai albumokban megjelennek. Tehát ha olyan városi teret látunk, mint a Hősök tere, itt az az izgalmas, hogy a Hősök terét például Szilágyi Lenke, Kerekes Gábor és Halas István látásmódjában szemlélhetjük a képeken, egy-egy politikai eseményhez vagy más ábrázoláshoz kötve.
1: Tehát például az 1989. június 16-i eseményről is teljesen hátulról fényképezték. Csak az oszlopok látszódnak és a fekete zászlók, tehát semmi más, és mégis tudjuk, hogy milyen eseményről van szó.
0: Halas Istvánnak az a kép elég sokszor volt reprodukálva. Ő ezen a napon számos képet csinál, de ezt a képet választotta ki, mint amiben belesűrűsödik az, amit ő gondol erről a látványról, ami ott megjelenik. A műcsarnok előtt láthatóak a koporsók. A kép egyébként a Szép Művészeti Múzeum oszlop sora mögül lett fényképezve, és valóban a kép előterében ezek a oszlopok látható, és a belógatott fekete drapériák, és ez uralja a képet, és maga az újratemetéshez kapcsolódó szenárió, tehát az abban résztvevő emberek, a közönség, az kis mozzanatként jelenik meg csak a képen, és maga a gyásznak, meg ennek az eseménynek a súlya, ami megjelenik ezen a képen, tehát a dolognak a fájdalmassága és tragikus éppen a fekete drapériák hangsúlya miatt.
1: A képek hangulatát szövegrészletek, illetve filmrészletek is kiegészítik.
0: Természetesen ezek a szövegek és filmek is ehhez a városi tematikához kapcsolódnak, a korszakban készültek, ugyanakkor meg nagyon jól mutatják azt a szellemi és vizuális közeget, amiben ezek a fotók készültek. Miről van szó? Petri Györgynek néhány vers soráról, például amit a lakótelepekről írt, amit úgy is értékeltek bizonyos látogatók, hogy akár ez ezért a két Petri sor miatt lett a kiállítás kezdőpontja 1974, de ez igazándiból utólagos összekapcsolása a dolognak. Még szövegként Konrád Györgynek a Városalapító regényéből szerepel egy-egy szövegrészlet, illetve Tarr Sándornak a Gyár, ahol élünk novellája olvasható. A filmek tekintetében meg két kísérleti filmet említenék, Szirtes Andrásnak a 70-es években készült Hajnal és Bisztró című két kisfilmjét, illetve Jeles Andrásnak a Kis Valentino és Tar Bélának a Panel kapcsolat filmjéből vetítünk néhány pár perces részletet, ami a Tar esetében természetesen a lakótelepi léthez kapcsolódnak, a Jeles film pedig a városban való céltalan bolyongást mutatja meg, és azt a hangulatot és azt az érzetet kelti, ahogy itt akár a város mutató fotók között bolyonghat az ember, talán kevésbé céltalanul.
1: Ezekre hogy talált rá?
0: A Tar és a Jeles film az elég ismert alkotások. A Szirtes András két kísérleti filmjét pedig a múzeum egyik munkatársa, Páldi Lívia hívta föl a figyelmemet. Nagyon jól kapcsolódnak ahhoz a kiállításban bemutatott Kerekes Gábor Gyár című sorozathoz, ami az egyik kis teremben látható.
1: A kiállításnak a kezdő időpontja az 1974, és akkor azt írták, hogy a fiatal nemzedék megjelenéséhez is kapcsolódik ez a dátum. Kik képviselik ezt az akkori fiatal nemzedéket?
0: Fontos megjegyezni, hogy itt nem egy csoportról van szó. Tehát ez nem a szó képzőművészeti értelme, vagy bármilyen művészeti vonatkozásában csoportos kiállítás, mert legalább két generáció jelenik itt meg a falakon. 74 nem egy olyan dátum, ami bármiféle korszakfordulót jelentene. Annyiban lehet egy kiállításhoz is kötni, például a Szentendrei Vajda Lajos stúdióban. Itt a kiállításon szereplő néhány fotósnak a munkái akkor jelennek meg nagyobb közönség előtt, mert igazándiból a művelődési házak, egyetemi aulák és ilyen néhány évig nyitva tartó

0: kisebb galériákban vannak bemutatkozási lehetőségeik. Amikor már a képeket valamennyire kiválogattuk Surányi Mihállyal, aki a fotoművészet szakfolyóiratnak a főszerkesztője, tehát amikor nagyjából már kiválogattuk a képeket, akkor tudatosult igazán, hogy mi az a kezdődátum, amikortól megjelölhetjük ezt a határvonalat. Hogyha arról beszélünk, hogy a fotoművészetben megjelenő olyan új szemléletmód vagy látásmód, amit a szakirodalom is progresszívként tárgyal, elsősorban Miltényi Tibor művészeti író és Beke László művészettörténész használta ezt a progresszív fotó kifejezést arra az időszakra, ami lényegében a 60-as évek végétől kezdődött, és azt jelenti, hogy a standard fotós látásmódtól mást képviseltek.
1: Újítók, vagy haladók, vagy a nemzetközi trendekhez kapcsolódók.
0: Az újító és haladó kifejezést én annyira nem használnám ebbe az esetbe, különösen a 60-as, 70-es években. Nagyon nehéz volt követni és számon tartani, hogy Nyugat-Európában, akár a művészeti szcénában mit jelenik meg. Korlátozottak voltak az utazási lehetőségek. De volt itt néhány olyan hely, ahol kurrens fotoművészeti folyóiratokhoz és kiadványokhoz hozzájutottak, és forgatták is ez a fiatalabb nemzedék. Mindenki számára egy fontos igazodási pont volt a Kamera című svájci szaklap, aztán volt a londoni kiadású Kreatív Kamera, ami szintén abszolút betekintést engedett ezekbe a nyugat-európai új kreatív fotós megjelenésekben. Tehát ez mindenképpen egy igazodási pont volt, és itt természetesen nem arról van szó, hogy a magyar fotósok másolták volna ezeket a képeket, hanem megerősítés is, hogy az a látásmód, amit ők a saját elgondolásuk szerint követtek, azok mindenképpen tudnak kapcsolódni a nyugat-európai fotoművészeti munkákhoz is. Fölismerült mostani fiatal látogatóban, amikor meglátta ezt a címbeli megnevezést, hogy progresszív fotó, hogy akkor most ez mihez képest progresszív. Az elején könnyebben meg tudtam azt határozni, hogy mi az, amit nem szeretnék kirakni, és lényegében ez lefedi azt, hogy mihez képest más ez. Tehát amit nem láthat itt a látogató, az a riportfotó, a sajtófotó, a szigorúan vett épületfotó, illetve ami a látásmódot jelenti, az pedig a korszakban egy ilyen közművelődési támogatottsággal és iránymutatással a Népművelési Intézet által folyamatosan képzett és támogatott amatőr mozgalomnak a szép kép, tökéletes kép, elvárás szerint készített fotók. Ha definiálni akarjuk ezt a más látásmódot, akkor az egyik ilyen sarokpontja pontosan ez. Ennek az elvárástól való elszakadás, az fontos megjegyezni egyébként, hogy hiába akartak volna a fiatalok továbbképezni magukat. Nem volt ekkoriban Magyarországon felsőfokú fotós művészképzés. Ugye a képzőművészeknek a 19. század 80-as éveitől rendelkezésre állt a képzőművészeti főiskola, utána egyetem. A fotósoknak nem volt ilyen, 1985-ig kellett várni, amíg az iparművészeti főiskolán létesült ilyen jellegű képzés. Ezt áthidaló mozzanatként jött létre a Fiatalok Fotoművészeti Stúdiója 1977-ben, hogy lehetőséget teremtsen az akkori fiatal fotósoknak gyakorlatilag főiskola szintű több éves képzésről. Gyakorlatilag a kiállításon résztvevő fotósok majdnem mindegyike tag volt bizonyos évekig ebben a stúdióban, és körülbelül egykorúak voltak, és nagyon kritikusan tudtak egymás munkáihoz hozzászólni, és kiemelik, hogy ez nagyon fontos volt az alkotó munka során.

0: valamilyen szinten akkor kaptak lehetőséget tanulni, alkotni. Fekete-fehérek ezek a képek, és ami így kirajzolódik, az ugye nem vidám, nem festettek azért olyan nagyon jó képet a szocializmusról. Volt-e nekik akkoriban megmutatkozási lehetőségük?
1: Volt kisebb terekbe természetesen, illetve az, mikor már ez a bizonyos fiatal fotoművészeti stúdiója létrejött, ők rendezhettek kiállítást az akkori munkásmozgalmi múzeumban, ami ugye a Várban van, és ami később a Ludwig Múzeum lett. És hát azért érdemes megemlíteni, hogy a korszakban a fotoművészet szaklap is időnként publikálta egyikük másikuk képeit, valamint az akkori régi mozgóvilág, ami számos fotósnak itt gyakorlatilag első bemutatkozási lehetőséget biztosított az írott sajtóban. Amit az előbb említett, hogy milyen lehangoló képet jelenítenek meg ezek a fotók az akkori Budapestről, viszonylag kevés az olyan fotó, amelyen a városlakók megjelennek. Valóban nem a pezsgő városi életet mutatják, és többen arról számoltak be, például a legutóbbi tárlatvezetés során Halas István fotóművész, akinek a képei szintén itt láthatók, hogy számára ez a teljes szürkességet jelentette. Elsősorban a 70-es évek vége elhatatlan időszakát, és tulajdonképpen ő ezt prezentálja ezen a Körút összes kirakata című munkáján is, ami kontakt másolatban látható, műtárgyként jelenítjük meg.
0: Ha jól emlékszem, ez egy olyan kép, hogy egy nagy képen kicsi kockákban látható az összes kirakat.
1: Ez az a bizonyos kontaktmásolat, amikor láthatóvá válik a fotó számára, hogy mit is készített. Ebben az időszakban kizárólag analógra dolgoztak, és a kontaktmásolatok azért készültek, hogy végignézze kockákon a fotós, hogy mi az, amit lefotózott, mi az, ami látható, és kijelölje, szelektálhasson, hogy mik azok a képek, amik szerinte jól sikerültek. Ezen a kiállításon éppen Halastól van egy úgynevezett rontott felvétel. Azóta már van egy külön mozgalom a kortárs fotoművészetben, a hibaista képek és a hibás képeknek az értelmezése. Az is nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy olyan dolgok is megjelennek, amiket most is érzékelhetünk a kortárs fotográfiában. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy számos itt bemutatott fotós munkánál ezek a képek nem egy lezárt folyamatnak a produktumai. Úgy kell ezt érteni, hogy ugyan elkészültek a fotók a 70-es, 80-as években, de több alkotónál is ezek nem lettek lenagyítva akár. Például Hámos Gusztáv fotói, vagy Jókesz Antal felszabadulás téri sorozatából is. Tehát hónapokig készült a sorozat, kiválasztott néhány képet, és akkor csak azt a néhány képet a több százból nagyította le. Hámos Gusztáv a 2000-es évek közepén vette elő a 70-es években készült budapesti képeket, és a 2000-es évek közepén Katya Pracskéval, a feleségével fotóarchívumként és különalkotásokként kezelve úgynevezett fotófilmekbe, egy Cities városok nagyobb projektbe építette be a Budapesten készült képeket, és ezekből a fotófilmekből a Budapestre vonatkozó részeket vetítjük a kiállításban. Tehát itt arról van szó, hogy ezeket az állóképeket kinematográfiai eszközökkel és kontextusba emelve fotófilmekké alakították, és a budapesti felvételek mellé barcelonai, berlini, párizsi képekkel kiegészítve alakítják ki ezeket a Cities sorozatokat, zenei betétekkel, narrációval és különféle városi zajokkal is összekapcsolódva, tehát a várost úgy jelenítve meg, mint egy élő organizmust. Az említett Jókesz Antalnál felszabadulás téri sorozatnál, pedig arról van szó, hogy ő 84-ben elkészítette ezt a sorozatát, és a 2000-es évek elején készített bizonyos képekből jóval nagyobb nagyításokat, kézzel vagy digitálisan kiszínezve a képeket, illetve erre a kiállításra alakított ki egy egyéni installációban, konstrukcióban egy elgondolást, amihez már ő olyan képeket is hozzákapcsolt, amiket lényegében most több évtizeddel később vette elő a negatívokat, és az ő elmondása szerint most szembesült ezekkel a képekkel. Ezeket a momentumokat nagyon fontosnak és érdekesnek tartom. Ennek megvan a maga dinamikája, és maguk a fotósok is tudnak ezekkel az anyagokkal dolgozni, és beleilleszteni más munkák közé. És hogy a 2000-es években is a képszemlélők számára is tudnak újat mondani, és új értelmezéseket is kaphatnak.
0: Tehát akkor vannak ezek az újra gondolt dolgok, de vannak eredetiek is.
1: Mindegyik eredeti. A technikai vonatkozására vonatkozik a kérdés, hogy vintage kópiák is vannak. Természetesen elsősorban talán a Kerekes Gábornak a Budapestről készült képeit említeném vintage kópiaként, amit a Kerekes Gábor archívumtól és a Fotográfiai Múzeumtól kölcsönöztünk. Ezek oly módon is érdekesek, hogy természetesen, mivel már Kerekes Gábor nem él, ezért nincs is mód arra, hogy mostani kópiák készüljenek, hanem ezek mind a művész által készített egyedi kópiák. Olyannyira, hogy a Kerekes Gábor képeinél ismert is az a tény, hogy ő a nagyítás során is manipulálta a képeket, tehát ha még akarnánk, se tudnánk ezt rekonstruálni.
0: 89-el zárul az itt látható képek készítésének a dátuma. Ez több szempontból is egy fordulópont vagy lezárás.
1: Azt semmiképpen sem mondanám, hogy 89-90-ben a magyar fotóművészet valamiféle korszakhatárhoz jutott. Technikai értelemben a 90-es évektől már megjelenik a digitális kamera, a digitális fényképezőgép, és ez valamiféle határvonalat jelent mindenképpen. Magyarországon ugye a 89-es dátum és a 90-es határvonal az a politika-történeti határvonal. Hogyha az lenne a kérdés, hogy mennyire érzékelhető a kultúrakritikai, vagy társadalomkritikai, vagy az akkori politikai struktúrát, vagy állapotokat kritizáló jellege, vannak olyan munkák, ahol az egyértelműbben megnyilvánul, van, ahol tulajdonképpen az alkotóknak nem feltétlenül volt a fejükben, és nem ez szerint dolgoztak, de azt kell, hogy mondjam, hogy most, amikor 2026-ban megtekintjük a képeket, természetesen más szemmel nézzünk, mert a képek jelentése, értelmezése folyamatosan változik, és hozzáadódik egyrészt az azóta látott vizuális anyagok, és nem csak a fotóművészeti munkák, és az, amit a mai képnéző számára ez az időszak jelent, és ez a határvonal természetesen mindenkinek a maga értelmezése szerint.
0: Itt magukat, az alkotókat is kinagyított portrékon láthatjuk, abban az időszakból származó portrékon, amikor ők ugye fiatalok voltak és készültek ezek a képeik. Miért is gondolták, hogy jó, ha ők is megjelennek itt?
1: Mert a kiállításon résztvevő fotóművészek 13-an vannak egyébként. Ebből a társaságból talán két művész az, akit a nagy közönség jobban ismerhet. Szilágyi Lenke nevét említeném, meg Benkő Imréjét, és éppen azért, hogy a fotók mellett megjelenő képfeliratokon ne csak neveket lássunk, hanem lássuk magukat, a fotósokat is arcokhoz lehessen kötni. Én azt gondoltam, hogy ez egy fontos pluszt jelenthet, és olyan arcokhoz, ahogy akkor megjelentek. és ezért volt fontos az, hogy nagyjából ebben a másfél évtizedben készült önarcképek, vagy más fotós által készített portrék. Gyakorlatilag életnagyságnál nagyobb molinókon láthatók, amik hát vizuálisan is hozzáadnak ehhez a kiállításhoz.
0: És akkor így egy kicsit az alkotók is közel kerülnek hozzánk.
1: Igen, hát pontosan erről van szó.
2: Az elmúlt percekben Zsoldos Emese művészettörténészt, a Városi Táj 1974-1989 Progresszív Fotók Budapestről kiállítás kurátorát hallották. A Kiscelli Múzeum fényképtárlata még június 30-áig megtekinthető. Kedves hallgatóink, ezzel a mai blende a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona és a technikus Bójás János nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő riportert Zsoldos Szilviát hallották. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
3: Elhangzott a blende.

0: A Handels felvételeiből hangzott el válogatás.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Következik színházművészeti magazinunk, az Olvasópróba.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának 12. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádió hallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a pünkösdi ünnepkör játékai. A műsorban megszólal Kaszta Mónika énektanár, az erdélyi gyülekezet kántora, és dr. Fazekasné Kummeradél református lelkész, az erdélyi gyülekezet lelkipásztora. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Pünkösd a keresztény ünnepkör egyik legnehezebben megragadható eseménye. Míg karácsonykor a testet öltött Isten gyermekének képe, húsvétkor pedig a szenvedés és a feltámadás drámai története kínál erős vizuális és narratív kapaszkodót, addig pünkös középpontjában valami láthatatlan áll, a lélek kiáradása. Talán éppen ezért alakult ki körülötte olyan gazdag népi és teátrális hagyomány, amely a megfoghatatlant mozdulatokban, játékokban, szimbólumokban és közösségi cselekvésekben igyekezett érzékelhetővé tenni. A pünkösöz kapcsolódó népszokások, a pünkösdi királyválasztás, a pünkösdi királynéjárás, a zöld ágazás vagy a különféle köszöntő játékok első pillantásra a tavasz ünnepek archaikus rétegeit idézik. A természet újjászületése, a termékenység reménye és a közösségi együttlét öröme egyszerre van jelen bennük. Mégis e szokások mélyén olyan színházi szerkezetek fedezhetők fel, amelyek túlmutatnak a folklór esztétikáján. A pünkösdi királyválasztás például világosan hordozza a rituális színház alapvonásait. Van kijelölt idő, kijelölt tér, vannak szereplők és nézők, van próbatétel, győztes és ideiglenes hatalom. A kiválasztott király uralma azonban átmeneti. A közösség néhány napra, vagy maximum egy évre kiemeli őt a hétköznapi rendből, hogy aztán visszavezesse a mindennapokba. Ez a rövid időre felfüggesztett társadalmi rend a színház lényegére emlékeztet. A színpadon sem végleges átváltozás történik, hanem ideiglenes szerepcsere. A pünkösdi király alakja ezért különösen izgalmas színházi figura. Egyszerre hős és esendő ember, egyszerre uralkodó és közösségi játék résztvevője. Hatalma nem birtoklásból, hanem a közösség elfogadásából fakad. Ebben a törékeny tekintélyben valami lényeges mutatkozik meg a pünkösd teológiájából is. A pünkösd eseményében ugyanis nem egyetlen kiválasztott kapja meg a lélek ajándékát, hanem egy egész közösség. A lélek nem hierarchiát épít, hanem kapcsolatokat teremt. Nem elválaszt, hanem összeköt. A bibliai történet szerint a különböző nyelvű emberek megértik egymást. Ez a pillanat nem pusztán nyelvi csoda, hanem a közösség újjászületésének drámája. A színház egyik alapvető kérdése ugyanez. Miként lehetséges, hogy egymástól különböző emberek egy közös jelenlétben részesüljenek? Hogyan válhat a sokféle tapasztalat közös élményé? A színpadi esemény mindig a megértés kockázatára épül. A nézők eltérő élethelyzetből érkeznek, mégis ugyanazt a gesztust, ugyanazt a csendet, vagy ugyanazt a történetet élik át. Ebben az értelemben minden valódi színházi eseménynek van egy bizonyos pünkösdi dimenziója is. Nem azért, mert vallásos témát dolgoz fel, hanem azért, mert létrehozza a közösségi jelenlét ritka tapasztalatát. A színházban idegen emberek lélegeznek együtt, figyelmük egy irányba fordul, és átmenetileg közös nyelvet találnak. A pünkösdi népszokások éppen ezt a közös nyelvet teremtették meg. A játékok ismert szabályai, az ismétlődő énekek, a szerepek és mozdulatok lehetővé tették, hogy az egyéni élethelyzetek közösségi tapasztalattá alakuljanak. A résztvevők nem pusztán szemlélői, hanem alakítói voltak az eseménynek. A népi rítusban nincs éles határ előadó és néző között, mindenki részese a történésnek. A modern színpad gyakran keresi azokat a formákat, amelyek újra építhetik a közösségi élményt ebben az individualizált világban. A pünkösdi hagyományok arra emlékeztetnek, hogy a színház eredendően nem csupán reprezentáció, hanem közösségi cselekvés.
Pünkösd ünnepe végső soron nem látványos fordulatokról szól, hanem a jelenlét átalakulásáról. Az apostolok ugyanazok maradnak, mégis másként kezdenek beszélni, másként kezdenek figyelni és cselekedni. A lélek nem új szerepet oszt rájuk, hanem képessé teszi őket arra, hogy önmaguk legmélyebb igazságát éljék meg. Talán ez a pünkösdi játékok és a színház közös titka is. Nem menekülést kínálnak a valóságból, hanem annak intenzív megélését. Nem elfedik a hétköznapit, hanem ünnepi fénybe állítják. A játék nem a valóság ellentéte, hanem annak kiteljesítése. A közösségi játékban megszületik a közös figyelem, ahol a különböző hangok nem kioltják, hanem erősítik egymást, ahol a közösség többé válik részeinek összességénél. Igen, a közösségi játékban mindig megsejthető valami abból, amit a pünkösd ünnepe hirdet, s mindez a színház szentségéhez is közelebb visz bennünket.

0: Pünkösd az egyház egyik legfontosabb ünnepe, amely nem csak teológiai értelemben bír kiemelkedő jelentőséggel, hanem a liturgikus és közösségi életben is meghatározó szerepet tölt be. A pünkösdi ünnepkörhöz számos helyi hagyomány kapcsolódik. Az ünnepi istentiszteletek mellett gyakran helyet kapnak teátrális előadások, énekkari szolgálatok, zenés programok és közösségi rendezvények is. Mai beszélgetéseinkben arról lesz szó, miként élnek tovább ezek a hagyományok napjaink gyülekezeteiben, és hogyan járulnak hozzá a közösségépítéshez és az ünnep üzenetének átéléséhez. Elsőként Kaszta Mónika énektanárt, az erdélyi gyülekezet kántorát kérdezem. Vannak-e még az óvodákban, az iskolákban, a gyülekezetekben pünkösdi hagyományok?
1: Számomra a pünkösdi ünnepkörnek nem csak az egyházi üzenete fontos, hanem gazdag népi hagyományokkal is rendelkezik, amelyekben az iskolákban, óvodákban foglalkoztam. Úgyhogy a válaszom igen, vannak. Néhány éve, amikor magánóvodában tanítottam zenei foglalkozást délutánonként, a gyerekekkel több ilyen pünkösdi népszokást és játékot is megismertettem. Nagy örömmel játszottuk a pünkösdi király választását, sor került a pünkösdi királyné járásra is, ügyességi versenyekre és körjátékokkal is megismerkedtünk. Ezeken a foglalkozásokon több népdalt is énekeltünk, például Kétszál pünkösd rózsa, mi van ma piros pünkösd napja, vagy elhozta az Isten a piros pünkösd napját, és így játékos formában ismerték meg a gyerekek a pünkösdi hagyományokat. És itt zárójelben megemlíteném, hogy a legkedveltebb kis daluk, ez a Kétszál pünkösd rózsa, ezt rengetegszer eljátszottuk.
0: Nemrégiben jelent meg Tövisi Mihálynak, az erdélyi gyülekezet tagjának a nótás könyve, a Szeretem a Magyar Nótát című nótagyűjtemény, amely tulajdonképpen 7 évtizednek a gyűjtő munkája. Ebben is találhatóak pünkösdi énekek, és úgy tudom, hogy az előbb említett ének is megtalálható, illetve ennek az egyik formája. Az idén az erdélyi gyülekezet énekkara hogyan készült a pünkösdre?
1: Az erdélyi gyülekezet énekkarának ez a pünkösdi készülődés is épp ugyanolyan fontos volt, mint a karácsony vagy a húsvét ünnepe, és ugyanúgy örömmel, lelkesedéssel vettek részt a próbákon. Az idén főként az énekeskönyvből választottunk énekeket, és ezeket tanultunk meg 2-3 szólamban, illetve voltak olyan darabok is, amit hangszerkísérettel énekeltünk. Úgy gondolom, hogy a közösségi szolgálatnak, legyen az énekkar, versmondás, tehát hogy bármilyen jellegű szolgálat, ez felerősíti a pünkösnek az üzenetét.
0: Dr. Fazekasné Kummer Adél, református lelkész.
2: Az idei pünkösdi ünnepkörben az erdélyi gyülekezet liturgiájához szervesen kapcsolódó teátrális események is helyet kaptak. Szent Háromság vasárnapját követő vasárnapunkon olyan emlékező istentiszteletet tartottunk, amelyben az igehirdetés, a közös imádság és a művészi megszólalások egymást erősítve közvetítették a pünkösdi üzenetet. Az apostolok cselekedetei második részének 17. illetve 18. verse alapján elhangzott igehirdetés középpontjában a Szentlélek közösségformáló ereje állt, az a felismerés, hogy Isten minden embernek ad talentumokat, amelyeket a közösség javára és az evangélium szolgálatába állíthatunk. Igehirdetőnk dr. Kis Boáz református lelkipásztor volt. Ez a gondolathoz kapcsolódva emlékeztünk Csurka László Jászai Mari díjas színművészre, rendezőre, valamint Urbán Gyula költőre, drámaíróra, bábrendezőre, gyülekezetünk hűséges presbiterére. Az ige hirdetést követően ráfelelő imádságként hangfelvételről hangzott el Juhász Gyula Trianon című verse Csurka László megrendítő előadásában, amely a történelmi emlékezés mellett közös nemzeti könyörgésként is megszólalt. Az úrvacsorai közösséget követően Gregor Bernadett, Jászai Mari díjas színművész idézte fel Csurka László művészi örökségét, emberségét és azt a különleges szolgálatot, amelyet a versek tolmácsolásával végzett. Urbán Gyula testvérünket tavaly márciusban hívta haza a Mi Úrunk Istenünk, Gregor Bernadett művésznő szavai után rá emlékeztünk. Az emlékezés Horváth László színművész felolvasásával teljesedett ki, aki Urbán Gyula verseiből adott egy válogatást. A művészi megszólalások nem önálló előadásként, hanem a liturgia szerves részeként jelentek meg a versek, az emlékező szavak és a színművészi interpretációk a pünkösdi üzenetet mélyítették el, és azt erősítették meg, hogy a lélek ajándékai ma is a közösség építését szolgálják.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnereim voltak Kaszta Mónika, énektanár, az erdélyi gyülekezet kántora, és dr. Fazekasné Kummeradél, református lelkész, az erdélyi gyülekezet lelki pásztora. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!

Johann Sebastian Bach 1049-es jegyzékszámú, numero 4-es G-dur brandenburgi versenyének első tételét hallották. Előadta a Capella Savaria, a művészeti vezető Kalló Zsolt volt. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Kedves hallgatóink, 2026. június 15-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a drogellenes világnap alkalmából szervezett programot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Miskolcon Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársának a kortárs segítőhálózat kialakításával kapcsolatos előadásából idézünk. Majd a kazincbarcikai éjjel szertelenül eseményre hívunk meg mindenkit Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal. Adásunk végén pedig Berec András, Kossuth Díjas énekessel, mesemondóval beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

egy nálunk jól bevált programot ide Miskolcra megmutatni, hogy hát ha van olyan szegmense a mi történetünknek, ami adaptálható esetleg egy másik városban is. És akkor, hogy miről fog szólni a bemutatóm, az igazából arról, hogy mi az, ami életre hívta ennek a szükségességét, magának a kortárs segítőknek a mentorálásának a szükségességét, hogyan válaszoltunk szakemberként, tehát milyen szakmai válaszokat adtunk arra a tényre, hogy szükséges a fiataloknak az egymással való kapcsolódását segíteni, illetve azt, hogy miért tud működni mi nálunk. De előtte egy kicsit Nyíregyházát mutatnám be, hogy milyen lehetőségek is vannak igazából az ifjúságnak Nyíregyházán, vagy hogy hogyan tudunk mi ott működni. Méghozzá arról szeretnék beszélni, hogy a városban ugye különböző típusú iskolák vannak. Vannak szakképzők, vannak gimnáziumok, vannak általános iskoláink. Összesen 25 középiskolánk van a városban, és nagyon vegyes a gyerekeknek az összetétele a különböző iskolatípusokban is, illetve azt, hogy milyen lehetőségekkel érkeznek, és hogy milyen lehetőségeik adódnak majd a gimnáziumi vagy középiskolai évek során, és hogy milyen lehetőségeik lesznek majd tovább lépni. Nagyon fontos az, hogy megyei jogú városként és járási központként azt gondolom, hogy nagyon nagy városnak nevezhető Nyíregyháza, és van 3 egyetemünk is, tehát hogy van ifjúsági szereplője a városnak, viszont annyira nem nagy, hogy ne legyen ez átlátható, vagy ne legyen ez összefogható. Nagyon jók a kapcsolatok a városon belül, akár az önkormányzat, akár a civilek, akár a különböző szervezetek között. Nagyon jól működik nálunk az ifjúsági kerekasztal, a kábítószeregyeztető fórum, amelyben ugye nagyon sok szereplője részt vesz a városnak. Közösségi helyszínek és alkalmakat, ha meg akarunk valósítani, lehet tárgyalni akár a civilekkel, akár az oktatási intézményekkel, hogy ki tud erre biztosítani. A fiataloknak a részvétele azt gondolom, hogy most már elmondhatjuk, hogy magas és aktív, tehát hogy van kihez nyúlni és akarnak velünk dolgozni, és hogy a városnak van egy olyan elképzelés, hogy szeretné a fiataljait megtartani, illetve ha el is mennek tovább tanulás céljából, szeretné őket visszavárni. Ehhez viszont egy jó kis közösségi alapot kell, hogy létrehozzanak. A programunk az úgy indult, hogy készítettünk egy felmérést 2021-ben, és a felmérés eredménye az volt, hogy a fiataloknak nincsenek megfelelő kortársaik. Ha visszagondolunk 2021-re, ez a Covid utáni időszak volt, amikor a középiskolások másfél évig nem jártak közösségbe. Teljesen el voltak szeparálva, el voltak zárva egymástól, és hogy ez nagyon mélyen hatott az ő kapcsolódási lehetőségeikre és a mentális állapotukra. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy nem is tudnak jól kapcsolódni, mert hogy nem tanulták meg a középiskolások, hogy hogyan lehet egy új közegben egyáltalán nyitni a kortársaik felé. Erre volt a mi szakmai válaszunk az, hogy tennünk kell annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságban és egy nyugodt közegben érezhessék magukat, és azon túl, hogy a pedagógusok vagy az iskolák megteszik szakmailag, pedagógiailag, amit tehetnek ezekért a gyerekekért, mi szociális szakemberek is ott vagyunk az intézményben és támogatjuk őket, de hogy valami olyan dolgot kerestünk, amivel bevonhatjuk szabadon a gyerekeket egy újfajta közösségi élmény megszerzésére. A kortárs segítő program, az ugye nem egy emberes, ezt már elmondtam, de hogy kell hozzá egy megfelelő közeg, ahol ez megvalósul. Tehát ez nem csak az iskolai szociális munkásokon fog, vagy nem csak az iskolán fog múlni, hogy lehetséges megvalósítani, vagy nem. Mert hogy nálunk nagyon fontos szerepe van az iskolai segítőknek, mivel ők mentorálják az egész programot. Erről is fogok egy kicsit majd részletesebben beszélni, de hogy kellenek hozzá azok a nyitott iskolák, pedagógusok, intézményvezetők, akik ennek helyt adnak és támogatják ezt. Kell hozzá egy önkormányzat, illetve városi partnerek, civilek, akik szintén mögé állnak e mögé a program mögé, és támogatásukkal biztosítanak minket. Kellett hozzá ugye a kábítószeregyeztető fórum által felkért kutatás, és annak az eredményeinek igazából az ismertetése vagy megismerése, és kell hozzá a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ, mint egy szakmai koordinációs háttér. És akkor arról már elkezdtem az előbb beszélni, hogy 21-ben volt a kutatás, erre reagáltunk úgy, hogy 22-ben egy pilot programon 2 intézményben beindítottuk a kortárs segítő programot. Első évben 50 diák jelentkezett önkéntesen. Nekik az volt a feladatuk, hogy mérjék fel a saját

0: Diák iskolájukon belül, hogy milyen állapotban vannak a diáktársaik, és találjanak ki valamilyen reakciót erre, hogy ők, mint diákok, mit tudnának ezzel kezdeni. Ezt bemutatták az iskola is, illetve a városvezetés előtt, hogy mi az, amit ők igazából kiderítettek, és hogyan szeretnének erre reagálni, és ez nagyon jól sikerült. És azt láttuk, két különböző típusú iskolát vettünk a pályadba, egy szakképzést, ahol nagyon sok vidéki és hátrányos helyzetű gyerek is volt, és vettünk egy olyan gimnáziumot, ahol hatosztályos gimnázium is működik, és ott nagyon vegyes volt, de hogy ott azért a gyerekeknek a bekerülése az intézményben teljesen más szintről indult el, és hogy jól működött akár szakképzésben, akár erős gimnáziumban ez a program. 23-ban már igazából bevontuk az összes középiskolánkat Nyíregyházán. Ez azt jelenti, hogy a 25 intézményben meghirdettük a kortárs segítő programot, és nagyon nagy érdeklődéssel fogadták egyébként akár az intézményvezetők, akár a diákok. És elkezdtük ugye a városi alkalmakat, amikor már nem csak az iskolákban foglalkoztunk a gyerekekkel saját közösségeikben, hanem próbáltuk őket ugye egy-egy közösségbe bevonni városi szinten is. 24-ben már voltak tematikus képzéseink, táborok, meg mindenféle iskolai aktivitásaink. 25-ben sikerült egy olyan tábort is szerveznünk, ami már kimozdult Nyíregyházáról, tehát a gyerekeket el tudtuk vinni, és ebben az évben már 311 részvételünk volt a programjainkon, illetve 26-ra már elértük a 800 fölötti résztvevőt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül van 350 körüli gyerekünk, aki folyamatosan pörög a rendszerben, vagy ebben a programban, és mindjárt arról is fogok beszélni, hogy működik a program. És ezek a gyerekek minél több alkalmon részt vesznek. Van olyan gyerekünk, aki az elmúlt 4 évben minden egyes programunkon szinte ott volt. Van olyan, aki csak egyszer-egyszer jelenik meg egy-egy évben. Teljesen önkéntes alapon jelennek meg a gyerekek, és arra jönnek el igazából, ami hozzájuk közel áll, és érdekli őket a téma.
1: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást.

0: Kovácsné Kecsmár Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa beszél.
1: És akkor kicsit beszélnék arról, hogy a program milyen szakmai modellre épül, mert nem szabad, hogy ezek a fiatalok magukra legyenek hagyva. Nagyon kell, hogy egy konkrét irányt mutassunk nekik, és hogy támogassuk vagy segítsük őket abban, hogy képződjenek. Mert hogy azt szeretnénk elérni, hogy ezek a gyerekek jól legyenek elsősorban. És ez is volt a célja magának a kortárs segítő programnak, hogy a középiskolásaink jól érezzék magukat. Mert azt gondoljuk, hogy ha ők jól vannak, akkor jól tudnak hatni igazából a környezetükre is, és akár a kortársaikra is. Jól tudják lereagálni azokat a helyzeteket, amivel találkoznak nap mint nap az intézményeikben. Ugye nagyon fontos célunk, hogy legyen egy biztonságos kapcsolódási helyszín, vagy pont a gyerekeknek, és az ő nyelvükön legyen ez a kapcsolódási pont. Legyen lehetőség a korai felismerésre. Ugye gondoljunk bele, hogy a fiatalok kinek szólnak, ha baj van? A pedagógusnak? Az iskolai segítőnek, vagy a szülőnek? Hát pont arról a korszakról beszélünk, amikor a gyerekek le akarnak válni a felnőttekről, és önállóan keresik meg a megoldásukat mindenre. Éppen ezért azt is tudjuk, hogy a kortársaik között fognak segítőt keresni, vagy megoldást keresni a problémáikra, de kérdés, hogy megfelelő kortársakat fog-e tudni megszólítani az ő problémájára. Ezért arra gondoltunk, hogy ezt a közeget kell nekünk igazából jól trenírozni, hogy ezek a gyerekek bárhol biztonságban és nyugodt környezetben lehessenek, mert hogy van közöttük olyan kortárs, aki tudja, hogy hova kell tovább fordulni, vagy tudja azt, hogy mi az, amit a következő lépésként meg kell tenni. Nagyon fontos szempont volt számunkra az is, hogy a segítségkérésnek a kultúráját kialakítsuk bennünk. Hogy ez nem hiba, ez nem gyengeség, hanem igenis egy erősség, és az, hogy tudom, hogy mikor kell segítséget kérni, vagy mikor kell egy felnőttet bevonni az én problémámba, az egyfajta tudás, amit kell, hogy a fiatalok ismerjenek és tudjanak. És nagyon fontos az is, hogy egy olyan közösséget tudjunk teremteni, amit meg is tudunk tartani egyébként, és hogy nélkülünk is tud az működni. Azt is tudjuk, hogy a fiatalok úgy szeretnek élni és mozogni, hogy nincs felnőtt kontroll fölöttük. Ez is egy teljesen természetes dolog. Amit mi csinálunk, az az, hogy igazából egy keretet adunk, amin belül ők szabadon tudnak mozogni. Hogy mi a feladata, vagy mi a szerepe egy kortárs segítőnek, ugye az sem mindegy. Mert hogy itt nem pszichológusokat, vagy szociális munkásokat képzünk, hanem egyszerűen egészséges értékrendszerrel működő fiatalokat, akik ugyanolyanok, mint a kortársaik, csak lehet, hogy vannak megoldási alternatíváik, amit tudnak közvetíteni a társaik felé. Nagyon fontos, hogy tudjon hallgatni, meghallgatni ez a gyerek. Nagyon fontos az, hogy tudjon kapcsolódni, hogy ki tudjon alakítani bizalmi viszonyt a társaival, hogy informális legyen, tehát legyen valamilyen tudás mögötte, hogyha ő segítséget akar. Tudja azt, hogy mikor kell felnőttet beavatni ebbe a folyamatba, és mikor kell a segítséget kérni. És az, hogy aktív tagja legyen a közösségnek, tehát, hogy vállaljon szerepet, és vállaljon részt abból, hogy ők egy közösséget építenek, vagy egy közösséget alkotnak. És akkor, hogy hol van a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központnak a szerepe ebben, hát ott, hogy mi adjuk a szakmai hátteret, mi adjuk a koordinálást. Ugye az iskolai szociális segítők ott vannak az intézményekben. Nekik van közvetlen kapcsolatuk a diákokkal, nekik van közvetlen kapcsolatuk az iskolavezetéssel, a pedagógusokkal, a civilekkel. A mi kezünkben van igazából az az adó, hogy mi valóban a gyerekek között vagyunk, és valóban tudjuk, hogy milyen problémákkal küzdenek nap mint nap, és hogy egyes iskolákban milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy ezek a gyerekek jobban legyenek. Mert hogy ugye ez a célunk. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a gyermekvédelmi szemléletünket, tehát az, hogyha valami olyan szintű veszélyeztetettséget mutat, akkor nincs titoktartás, nincs gondolkodás kérdés, azt onnantól jelezni kell. Ezt a gyerekekkel is meg kell, hogy értessük. Mi tudjuk a koordinációját, az egész tematikát kidolgozni, a fenntartani évről évre a programokat. De ehhez kell egy intézményi rendszer, hogy ez megvalósítható legyen. Az iskolai szociális segítő pedig az a szakember lesz, aki össze fogja kötni az iskolát, a fiatalt magával a segítőhálóval. És az a szakember lesz, aki jelen van az iskolában, akihez van személyes kapcsolata a gyerekeknek. Gondoljuk végig, hogy hogyan tudunk fiatalokat programokra bevonni. Hát vagy úgy, hogy az iskola kötelezően előírja, hogy tanítási időben jöhet ugye a térre, vagy a ligetbe, és akkor részt vesz a városi rendezvényen kötelezően, még mindig jobb, mint az iskolába ülni és tanulni, vagy mi az a motiváció, amivel rá tudom venni a gyerekeket, hogy jöjjön el, és dolgozzon saját magáért, vagy építse saját magát. Az iskolai szociális segítőknek ez is a kezükben van, hogy ismerik a gyerekanyagot, ismerik az intézményt és a lehetőségeket. Hiába hirdetek én programot egy olyan napra, amikor mondjuk nincs is gyerek az iskolába. Vagy valami olyan fontos dolga van, ami miatt nem fogja elhagyni az iskolát, vagy nem fog az én programomra eljönni. Ennek a tudásnak a birtokában is kell, hogy legyen egy olyan szakember, aki programot szervez. Ez az iskolai szociális segítőknél ugye ez is megvan. Kell, hogy legyen egy bizalmi kapcsolata a gyerekekkel, azzal, hogy ő folyamatosan jelen van az iskolában, tudják, hogy miért van ott, tudják, hogy milyen keretek között mozog, vagy milyen kompetenciái vannak, ezzel a bizalmat is ki tudja építeni. Kell, hogy mentorálja, tehát támogassa ezeket a fiatalokat ezen a folyamaton. Hogy mikor, hol kell lenni, mit kell csinálni, kinek milyen feladata van, milyen lehetőségek vannak, kitől kell engedélyt kérni, stb. Hogyha jelzésre kerülne a sor, akkor neki tudnia kell, hogy hová kell jelzést tovább küldeni, vagy kinek milyen feladata van ebben a folyamatban. Azt is tudja, és annak is a birtokában van, hogy hogyan kell közösséget építeni. Hogy hogyan kell egy olyan ifjúsági csapatot összerázni, akik mondjuk akkor találkoznak először. Tehát, hogy kell, hogy legyenek valamilyen pedagógiai és tréneri affinitásai ahhoz, hogy egy tömeg gyerekből egy közösséget tudjon alkotni. És mindenképpen vissza kell, hogy csatoljon. Nem csak a saját intézményében, mondjuk a vezetőség felé, hanem vissza kell, hogy tudjon csatolni az intézményekbe, az iskola vezetések felé, hogy miért jó ez a program, és hogy mi történik, illetve városi szinten is muszáj, hogy visszacsatolásokat adjunk. És hogy hogyan történik meg a megvalósítás. Minden újonnan alakuló osztályban meghirdetjük a kortárs segítő programot. A gyerekek kapnak egy osztályfőnöki óra keretén belül egy bemutatót, amiben a kortárs segítő társaik elmondják, hogy miért szeretnek kortárs segítőként működni, és mit szeretnek a mi programjainkon vagy alkalmainkon, és hogy mi mindent értek el, miben fejlődtek, milyen pozitív hozadéka van az ő életükben ennek. Hogyha megkapták ezt a tájékoztatást, ezután van egy toborzás, jelentkezhetnek iskolánként, hogy ki az, aki azt mondja, hogy ő nyitott erre, és szeretné megismerni a kortárs segítő programot. Mert akkor az intézményeken belül, tehát még mindig az iskolán falain belül vagyunk, akkor tartunk nekik egy ilyen alapozó képzésnek nevezzük, ez legalább egy napos tréning, és attól függ, hogy mennyi jelentkező van, mert hogy tehát ilyen 20 fős csoportokban szoktuk ezt megvalósítani, akkor megmutatjuk nekik, hogy miről is szól maga a kortárs segítő, hogy tudja elkülöníteni mondjuk a kortárs segítést a dökkös feladatoktól, milyen helye lehet, milyen szerepe lehet, mit vállalhat, mit nem vállalhat, hol vannak a kompetencia határai. Ezen az első napon már egy kisebb közösség alakul belőlük igazából, mert hogy együtt dolgoznak, élmény alapú munkát végeznek. Tehát ilyen élménypedagógiai módszerekkel próbáljuk nekik átadni azt, hogy milyen érzés a határainkat túllépni, milyen érzés, mikor nehéz helyzetben kell döntést hoznunk, és hogy hogyan tudjuk egymást ebben segíteni. Amikor ezen is túl vannak utána, elkezdődik, vagy bekapcsolódnak egy olyan felkészítésbe, ami úgy valósul meg már most harmadik éve, hogy minden hónapnak van egy tematikája, a hónapban meghirdetünk legalább, hát most már 3, de hogyha szükséges, akkor több tréningnapot, ami azt jelenti, hogy ugyanazzal a tematikával megyünk minden nap, és akkor 20-25 fős csoportokban hozzuk ki a gyerekeket az iskolákból, városi tréningekre. Tehát ez azt jelenti, hogy a 20 fős csoportban van szakképzős, van erős gimnáziumból jövő, van 11-es vagy 9-es, tehát hogy nagyon vegyes az összetételük, és hogy itt tudnak találkozni igazából egymással, és megbeszélni azt, hogy a saját intézményeiken belül mi az, ami probléma, mi az, ami működik, vagy mi az, ami már nekik jól bevált. Azon túl, hogy a tréningekre jelentkezhetnek a gyerekek önkéntesen, eljönnek, megkapják ott a kis tudásanyagot, amit arra a napra szántunk. Amellett a mentorok folyamatosan kapcsolatban vannak velük, mert hogy az iskolán belül is vállalnak feladatokat, részt vesznek iskolai programokban, amit a mentor támogat, vagy vállalnak prevenciós feladatokat iskolán belül, de most már odaig is eljutottunk, hogy nem csak a saját iskoláikon belül vállalnak prevenciós feladatokat, hanem mondjuk visszamennek a régi iskoláikba, és az alsóbb éveseknek tartanak valamilyen témában prevenciós tájékoztató órát. Nagyon fontos, hogy az iskolában jelen legyenek, tehát hogy tudjanak róluk a többiek, hogy vannak közöttük olyan diákok, akihez fordulhatunk, ha baj van. Ezért azt minden iskolában külön kidolgozzák a gyerekek, hogy hogyan tudják magukat láthatóvá tenni a többiek számára, és hogy azért legalább fél évente jó, ha értékeljük azt, hogy milyen munkát végzünk, akár iskolai, akár városi szinten, és ezt szintén vissza tudjuk csatolni akár a gyerekeknek, akár az intézményvezetőknek. És milyen témákban szoktuk őket képezni, az pedig a önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, vagy a közösségépítés, de nagyon sok programunk volt a digitális biztonságnak az elmélyítésére, illetve a mentális egészség egy nagyon fontos téma, ami a középiskolásokat, sőt most már az általános iskolásokat is egyre jobban érinti és érdekli.
0: Az elmúlt percekben Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa beszélt a kortárs segítőhálózat kialakításával kapcsolatban. Nyíregyházi jó gyakorlatokról hallottak. Yeah, Rastavitz!

0: Észertelenül Kazincz Barcikán a Don Bosco sportközpontban lesz a rendezvény, melyről Jaskó Judit, Kazincz Barcikai rendőrfőhadnaggyal beszélgetünk. Június 16-án egy nagyszabású programmal készültök, mesélj.
1: Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk Kazincz Barcikára, a Don Bosco sportközpont területére. A tavalyi programunkhoz hasonlóan az Észertelenül elnevezésű kábítószer ellenes világnap alkalmából megtartott rendezvényünket fogjuk egy kicsikét újabb formába alakítani. Megszokott, hogy bűn és baleset megelőzési témákkal jelentkezünk. Emellett kommandós bemutató, kutyás bemutató, illetve a tűzoltóság bemutatója is megrendezésre kerül. Itt megnézhetjük azt, hogy mi történik, hogyha egy lakás tűz alakul ki, és hogyan kell nem otthagyni az ételeket a tűzhelyen. És emellett ebben az évben nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az állatvédelemre, hisz kiemelt feladatunk, és két új szervezet csatlakozott hozzánk, a Betty Menedéke Állatmenhely, illetve az Angyalok a Cicáért Alapítvány, akik nagyon nagy segítséget nyújtanak nekünk rendőröknek is a mindennapi munkánkban. Nagyon fontos kiemelni, hogy a Kazincz Barcikai rendőrkapitányság kollégái egy külön standdal készülnek a rolleres balesetek kapcsán, illetve az elektromos rollerek szabályozása kapcsán, szórólapokkal várjuk a szülőket, illetve a gyerekeket is. Szerintem nagyon sok olyan információra kaphatnak választ, amit egyébként nem tudnak meg máshonnan, úgyhogy jelentkezzenek nálunk az elektromos rollert használók, illetve feltétlenül a szülők is. Nagyon fontos kiemelni az MBH bankot is, akik Budapestre érkeznek hozzánk, és a kiberbűnözés területére fognak egy nagyon jó kis kahut játékot hozni a gyerekeknek, és nyomozós játékot, de ugyanúgy készülnek a felnőtt lakosság számára is. Nagyon fontos kiemelnem, és tényleg minden résztvevő szervezet nagyon-nagyon fontos számunkra, de nagyon jó együttműködő partnerünk a Kazincz Barcikai Családsegítő Központ, akik egy játékos kvízzel várják a fiatalokat. Tudomásom szerint már ők a középiskolákkal beszéltek is, és rászerveztek erre a rendezvényre, és nagyon szeretném megköszönni a Kazincz Barcikai általános és középiskolásoknak az előre jelzést a részvételről. Nagyon nagy öröm és jó visszajelzés számunkra, hogy tavaly annyira élvezték a gyerekek, hogy most, ahogy meglátták a plakátunkat, már jelezték ők a tanárnéniknek, hogy ott szeretnének lenni a rendezvényünkön. Emellett találkoztatunk régi tagjainkkal, az áldozatsegítő központ kollégái, 112-es központ kollégái, ahogy már mondtam, mentők, tűzoltók, Magyar Vörös Kereszt, és mindenki látogasson el hozzánk, és nézze meg, hogy még kik lesznek ott a helyszínen.
0: Mikor kezdődik a program, és pontosan hol lesz?
1: Don Bosco sportközpont területe, ez az Erzsébet sétányon található Kazincz Barcikán. 9-kor kezdünk, és egészen 1 óráig várjuk a városlakókat, és nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is, mert a Kazincz Barcikai Kórház is nagyon jó együttműködő partnerünk, és számos vizsgálattal várják a lakosságot.
0: Rendszeresen minden évben megszervezitek ezt a programot. Az előző évek tapasztalatai alapján hány embert vártok körülbelül?
1: Tavaly egy 80 fős táb az egész nap folyamán körülbelül 2500 embert fogadott. Most, ahogy bővült is azoknak a köre, akik csatlakoztak a programunkhoz, 100 fős stáb fogja várni a fiatalokat, és komplett iskolák fognak érkezni. Például a Szalízi Szent Ferenc gimnázium teljes létszámával, aki éppen azon nap nem érettségizik, de a Kazincz Barcikai általános iskolák is nagy létszámmal kilátogatnak hozzánk. Most egy kicsit koncentráltabb területre terveztük a programot, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd a fotókra is, hogy mennyien lesznek jelen a helyszínen.
0: Az elektromos roller mekkora probléma a városban, mit tapasztaltok?
1: Az elektromos rollerekkel, ahogy bejött a jó idő, nagyon-nagyon sok gyermek kivette. Mi azt vettük észre, hogy az abból adódik a legnagyobb probléma, hogy a szülők sem tudják, hogy milyen járműveket vásárolnak a gyerekeknek, milyen teljesítményt. Ugyebár tudjuk, hogy 25 km/h felett már jogosítványhoz kötött, mivel segédmotoros kerékpárnak minősül, A gyerekekben pedig abszolút nincsen semmiféle veszélyérzet. Nagy teljesítményű rollerekkel, 50-60-nal is szágúdoznak, akár bukósisak nélkül szállítják a társaikat. Volt olyan baleset Kazincbarcikán, ahol még a gyermek megfelelően jelezni is akarta a kanyarodási szándékát, és emiatt vesztette el az egyensúlyérzékét. A kazincbarcikai rendőrkapitányság volt az első, akik intézkedtek ezekkel a fiatalokkal szemben. Most is körülbelül 6-7 roller van bent, nagy teljesítményű roller a rendőrkapitányságon, amelyeket kiskorúak használtak jogtalanul. Itt különböző szabálysértési eljárások indulnak, akár a szülőkkel szemben. Én ezért szeretném, hogyha minél több szülő kilátogatna a rendezvényünkre. Kolléganőm Újházi Zsuzsanna nagyon hasznos információkkal készült, és olyan plakátokat szerkesztett, melyeket az iskolák kiküldtek a Kréta rendszeren keresztül a szülőknek, szóval nagyon széles az a kör, ahol mi próbáljuk megvédeni, inkább így fogalmaznék, hogy megvédeni a gyerekeket ezektől a balesetektől, hisz ők fiatalok, felelőtlenebbek még, és itt a szülőkre helyezném a nagyon nagy hangsúlyt, hogy ezekre felkészüljenek.
0: A törvényi szabályozás mennyire megfelelő szerinted?
1: Törvényi szabályozást most mi is már várjuk, az új szabályozást. Nyilván ezek olyan új eszközök is, olyan szinten robbantak be a köztudatba, amire azért egy kressz változást nem lehet egy-két hét alatt létrehozni. Nagyon várjuk, hogy egy külön szabályozás legyen a rolleres balesetekkel kapcsolatban. Elsődlegesen azt az információt hallottuk, ugyebár a hírekből is, hogy ez szeptember környékén várható, viszont most már olyan hírek is felreppentek, hogy egy-két-három héten belül ezek bejönnek. Mi nagyon-nagyon várjuk, és nagyon remélem, hogy minden gyermek és főleg minden szülő ezeket nagyon komolyan fogja venni a saját gyerekeik biztonsága érdekében.
0: Így beszélgetésünk végén hívjunk meg még egyszer mindenkit a június 16-ai rendezvényre.
1: Kedves rádióhallgatók, június 16-án mindenkinek Kazincbarcikán a helye. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Szerintem jó kis felkészülés a nyárra, akár a bűnbaleset megelőzési területek kapcsán, egy kis egészségfelmérés, illetve az egészségügyi segítségnyújtás is nagyon-nagyon fontos téma lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal beszélgettünk, többek között a Kazincbarcikán és szertelenül eseményről, amely június 16-án lesz a Don Bosco Sportközpontban.

0: Berec András, Kossuth Díjas énekes mesemondóval beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
1: Én is szeretettel köszöntöm.
0: Miről fog szólni a miskolci előadás?
1: Azt most még pontosan nem tudom, de ha az a címe, hogy Fel a medvére, a fa nem játék, akkor valószínűleg Hazug Pista bácsinak a tudományából fogok itt valamit előhozni, és mivel ezzel én össze vagyok zárva már több éve éjjel-nappal, ezért sose tudom, hogy hol kezdem, és majd hol fogom befejezni. De az biztos, hogy feje tetejére állítom a világot, mert Pista bácsi ebbe volt jó. Ne rögtön vegye észre az emberiség, hogy igazat mond. Szőr ellenébe simogatott, és úgy beszélt a harmóniáról, hogy csörgő sipkát rázva káoszt csinált.
0: Mit érdemes tudnunk Pista bácsiról, egy valós személy?
1: Pista bácsi valóságosan elment már közülünk, olyan 5-6 éve. Gyergyóalfalun lakott a határban kint, Gyergyó Szent Miklóson született, és Temesváron hal és vadőr iskolát végzett, és ő volt a Maros patak mellett a féle vadőr, természetért rajongó és csodálatosan mesélő ember. Messze lakott az emberektől, több medve szomszédja volt neki, mint ember, a farkasok is szépen köszöntek neki, és alkalmas időben tudta utánozni a vágyakozó katona békáknak a hangját, a nőstény katona békák hangját, úgyhogy egy hányt vetett női harisnyába a csődör békák libasorba gyúródtak be. Ezt adta oda a horgászoknak, csali békának. De a legjobb csali békát magának tartotta meg.
0: Sok ihletet adott akkor.
1: Hát egész annyira, hogy a életemnek mondjuk az utóbbi 15-20 évére így szinte rátelepedett. Szelíden, szépen valahogy az árnyékába bekerültem, és mivel nagy a lombja, nem könnyű ebből az árnyékból kiszaladni.
0: Honnan származik még az ihlet?
1: Hát az ihlet sok forrásból érdekelnek a síksági indiánoknak, a fekete lábú indiánoknak a hasonló észjárása. Volt, illetve még ma is van egy hiókának nevezett intézmény, ezt úgy lehet lefordítani, hogy Szent Bohóc, akik fordítva élnek, gondolkoznak, nagy móka mesterek. Mikor úgy tűnik, hogy jól megy a törzsnek, akkor mindent felforgatnak, korommal kenik be az emberek képét, mikor meg nagyon nagy a baj, akkor ők a harmónia, ők azok, akik vigasztalni tudnak. De innentől kezdve Shakespeare udvari bolondjaiig, akik a nagy emberjavító igazságokat bolondosan tudják elmondani, francia udvari bolondok, és egészen Szent Pálig, aki a korintusiakhoz írt levelébe azt írja, hogy el ne bízzátok magatokat, aki bölcs akar lenni, bolond legyen, hogy bölcs lehessen. Mert e világ bölcsessége a teremtő előtt úgyis csak bolondság. Az érdekel, hogyan lehet nagyszerű, szent és emberjavító gondolatokat mókásan elmondani.
0: Mekkora az improvizáció az előadásban?
1: Elég nagy.
0: Mi a célja a mesének ön szerint?
1: Ha megmondanám, nagyon kibabrálnék vele, mert a mesemondás nem célirányos tevékenység. A művészet nem nagyon szereti, ha felszólítják, hogy mutassák meg a céljukat. Ezt politikusok jobban szeretik, gyakorlati emberek. Egy mérnök azt mondja, célja, hogy házat építsen. A művészetben a látszólagos céltalanság az az embernek a fantáziáját tápláló és a játékot ösztönző állapot. Így tehát céltalanul jöttem, hoztam a jó kedvemet, ha valaki talál magának valamit, használja egészségge.
0: Ki a célközönség, akár korban?
1: Aki eljön ide. De azért inkább felnőttek.
0: Mit akar átadni, mit akar üzenni a közönségnek?
1: Beethovent is kérdezték az egyik művéről, hogy mit akar ez mondani, mi a jelentése, mit akar átadni. Elgondolkozott, visszaült a zongorájához, és még egyszer eljátszotta.
0: Tehát mindenkinek más, ugye?
1: Ez ugyanolyan, mint a cél. Hát most előre nem mondom el, hogy mi, hát az kihallatszik, hogy a magyar műveltségért, a magyar tréfáért és anyanyelvünkért rajongó ember hozta el legkedvesebb holmiait, a szavakat, a találó szavakat, a míves tréfát. Azon kívül meg hát ezer minden, de ezt így nem lehet elmondani.
0: Vannak példaképek, akár kortársak?
1: Hát az utóbbi példakép Hazok Pista bácsi volt. Rendesen Köllő Istvánnak hívták, de mivel a leszegett fejű embernek könnyebb azt mondani, hogy ez az ember hazudik, mint hogy talpig költő, nem mindenki vesz észre a szánt suhogást, van, akinek erre semmiféle érzékszerve nincs. Ezért könnyebb ráfogni, hogy hazug. Nos, ez a bizonyos Hazug Pista bácsi, vagy Köllő István, utóbbi időkben ő az egyik színpadi példaképem, ő van a fülemben. Ő adott nekem nem meséket, hanem észjárást. Tehát azt adta, amiből már meg lehet teremteni újra a meséket. Mondok másikat, akivel sok évig, mind a testvérek úgy voltunk, Gergely András, Türei Nótafa, őtőle tanultam a kalotaszegi hajnali énekeket, amikkel én tulajdonképpen énekes lettem. Ő is mesterséget adott nekem.
0: Gyűjti is az énekeket, a népdalokat?
1: Hát azt folyamatosan, és mikor éppen nem gyűjtöm, akkor hallgatom. Tehát népzenében élek, az a mindenem.
0: Van kedvenc, akár műfaj a népzenén belül?
1: Hát például a hajnali az nagyon nagy kedvencem. Az angolokról azt mondják, hogy búcsúzás nélkül szoktak távozni. Ha ez igaz, a magyar emberről el lehet mondani, hogy távozás nélkül szokott búcsúzni. Abban nagyon jók vagyunk. A hajnali éneknek az a szépsége, hogy mikor három napig szakadatlan mulatnak, jön a negyedik nap, amikor elbúcsúznak egymástól, és erre sokszor egy nap rámegy, mert távozás nélkül búcsúznak, és ilyenkor megkezdődnek ezek a hajnali dalok, és ezeknek a szépsége megmérhetetlen, monumentális, és elmúlás ellen védekezni szépséggel is lehet. Hát az egyik fajtája a hajnali.
0: Végezetül mit üzenne a Szent István Rádió hallgatóinak? Akár ilyen élettanács, életbölcsességet?
1: Semmi ilyesmit nem tudok. Kis ember vagyok ahhoz, hogy üzenni tudjak. Azt tudom mondani, hogy ha találkoznak olyannal, aki a lógó orrú embert, akinek a bokáját az orra kezdi ki, annak fel tudja csapni az orrát, és aki meg igen fennhordja az orrát, annak egyet rá tud kompintani, az becsüljék meg. Mert a helyes orrtartás a helyes életnek az egyik záloga.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
2: Az elmúlt percekben Beresz Andrást, Kossuth Díjas énekest, mesemondót hallották.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb a kábítószer ellenes világnap alkalmából szervezett programon jártunk Miskolcon, a Tudomány és Technika házában. Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársának a kortárs segítőhálózat kialakításával kapcsolatos előadásából idéztünk. Majd egy holnapi, június 16-ai Kazincbarcikai programra hívtunk meg mindenkit a Don Bosco Sportközpontba Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal. Adásunk végén pedig Berec András, Kossuth Díjas énekessel, mesemondóval beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: A nap imája.
1: Uram Isten, igaz, hatalmas és türelmes bíró, ki jól tudod, milyen gyarló és álnok az ember, légy erősségem, hogy minden bizalmamat beléd vethessem, mert nem elég biztonság nekem a lelki ismeretem. Te tudod, amit én nem tudok, s ezért illő, hogyha dorgálnak, megalázkodjam, és szelíden mindent elviseljek. Bocsásd meg nekem kegyelmesen, hogy annyiszor nem tettem ezt, és add meg nekem a nagyobb türelem ajándékát. Mert többet ér nekem a te fogyhatatlan irgalmad, amely bocsánatot ígér, mint az én vélt igazságom, amely lelkiismeretem félhomályos titkait védelmezi. S még ha lelkiismeretem egészen tiszta is, akkor sem kereshetem abban önigazolásom, mert irgalmad nélkül semmi élő nem bizonyul igaznak előtted.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Túri Sarolta nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Kövi Szabolcs saját szerzeményét játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Tóth Tamás atya, a beszélgető társam, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészeti és társadalomtudományi karának docense, egyháztörténész, aki kíváncsian él a világban. Egyszer Argentinában szerzett tapasztalatait osztotta meg velünk, ahol az ottani magyar közösségeket látogatta meg néhány hónappal ezelőtt, gondolom ez tavaly volt, most pedig az Egyesült Államokban volt pünköstáján. És azért is érdekes most beszélgetnünk Amerikáról, mert idén ünnepli július 4-én megalapításának 250. évfordulóját, az az ország, amelyet protestánsok alapítottak, akik elmenekültek Európából, nagyjából ugye a 30 éves háború táján kezdődött ez, de manapság már a katolikus egyház a legnagyobb egyház az Egyesült Államokban, legalább 70 millióan vannak, és nagyon meghatározó. Elsősorban a magyarok között szereztél nyilván tapasztalatot, de nyitott szemmel jártál. Oszd meg velünk élményeidet.
4: Egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt. Igen, teljesen más, mint tavaly nyáron, amikor Argentinát kerestem fel, az ottani magyarokat látogattam meg, papként is, magyarként is, történészként is, kutató emberként is, kíváncsi emberként is. Argentina egy teljesen más világ, dél-amerikai teljesen más világ, bár nagyon sok hasonlóság van. Most a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására érkeztem az Egyesült Államokban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálta ezt az utat is. Ugye püspökkari titkárként annak idején én is kapcsolatban voltam velük. És tulajdonképpen egy érdekes tapasztalat volt számomra. Három nagy részből állt. Először Washingtonban voltam, Washington DC-ben, a szövetségi fővárosban az ottani magyar cserkész csapatnak a vendégeként, illetve az ottani magyar lelkipásztori szolgálatot ellátó atyának a vendégeként. Utána a Filmori Cserkészpark, Sík Sándor Cserkészpark, ahol egy központi pünkösdi akadályverseny volt, ott voltam jelen, és aztán New York, New Jersey környéke volt a harmadik része ennek a kéthetes látogatásnak. Mindenhol nagyon izgalmas dolog volt. Nyilván a csúcspont, ez a bizonyos pünkösdi látogatás volt a Sík Sándor

0: 20 évvel ezelőtt tiltották be az ifjúsági szervezeteket Magyarországon. Ugye emlékszünk el a szomorú eseményre, ugye ez az akkor bimbózó Rákosi rendszernek fontos volt, hogy a keresztény hangokat elhallgattassa, és a Magyar Cserkész Szövetséget is akkor tiltották be Magyarországon. Még volt egy picike kis halódás utána, de lényegében akkor betiltották, és ezzel párhuzamosan az emigráns magyarság, akik között sok cserkész volt, elkezdték szervezni az emigráns cserkész szövetséget, és tulajdonképpen a cserkész, a magyar cserkész szellem, mint jellemnevelő magyarság és kultúra megőrző intézmény 1989-ig a magyarországi újraindulásig ott élt tovább.
1: Bognár Gábor volt a lelke, motorja, és a 80-as években már kezdtek kiképezni Magyarországra visszajövő, leendő vezetőket, tehát ők mentették át a cserkészetet. Voltak itt öreg cserkészek Magyarországon, már úgy öregek, hogy akik 46-ban már cserkészek voltak, de hát ők kiöregedtek, és azért az a fiatal lendület, a korszerű 20. század második felében való cserkészet magyarországi újjászületésében azt hiszem nagyon nagy szerepet játszott éppen az amerikai magyar cserkészet.
0: Így van, ennek én magam is szenvedő alanya voltam, a szabad így fogalmazni, ugyanis én az 1990-es évek legelején kezdtem a cserkészet. Mi azokból a könyvekből tanultunk, amit Bodnár Gábor írt. És számunkra Fillmore, Garfield, ez New Jersey államban van, ahol Bodnár Gábor lakott, ezek mind fogalmak voltak, amiket mi nem is tudtunk elképzelni. Tehát számunkra az volt a minta annak idején, és olyannyira nagy volt akkor az összefüggés. Valóban a 80-as évek második felében több olyan fiatal ember, köztük fiatal lelkészek és papok is jártak a Fillmore-i tisztképző táborban, akik aztán később segítettek a magyarországi cserkészet újraindulásában. Gondolok itt Sajgó Szabolcs atyára, jezsuita Forrai Tamás, jezsuita Görbe László piarista, és egyébként 1989-ben végzett Felföldi László jelenlegi pécsi püspök is ott Fillmore-ban, hogy csak néhány katolikus papot említsek, ugye magam is katolikus papként ugye erre vagyok kiélezve. Tehát ez egy óriási, óriási dolog volt, és aztán nyilván elindult a Magyar Cserkész Szövetség ezeken a hagyományokon a saját útján később. Tehát most pillanatnyilag két cserkész szövetségként működik ez a két szövetség, ez nyilván ez természetes is, hiszen mások az igények, de hát ugyanarról a tőről fakad mind a kettő.
1: 56-ban, meg hát 56 előtt is hát nagyon sok keresztény gondolkodású ember hagyta el politikai okokból Magyarországot, tehát megvolt az amerikai magyar cserkész utánpótlás, akár tiszteket értve, akár a kis cserkészeket, vagy a leendő cserkészeket, tehát a magyar családok számára ez a magyarság megőrzésének és az értékeknek a megőrzésének egy nagyon fontos helye volt és szervezete volt. Most 30 évvel a rendszerváltozás után már egész más az amerikai magyarság, most már politikai menekültek nincsenek, fiatalok gazdasági okokból mehetnek. Mi most a helyzet? Mert ezek szerint működik a cserkészpark, de nyilván más számokkal, mint ezelőtt 40 évvel.
0: Igen, sokat beszélgettünk erről, annál is inkább, mert nagyon kiváló vezetőim voltak ezen a téren. Bodnár Gábor 1946-tól 1996-ig vezette a Cserkész Szövetséget, akkor menj nyugdíjban, még utána néhány évig ő élt, és 1996-ban Lendvai Linnel Imre vette át a szövetség elnöki pozícióját, aki tavalyig volt a Külföldi Magyar Cserkész Szövetségnek az elnöke, és én tulajdonképpen az ő meghívására, illetve az ő utódjának, Vajta István elnök úrnak a meghívására voltam most jelenleg ott, és hát nagyon sokat beszélgettünk egymással. Sőt, ez a bizonyos központi akadályi verseny, ami volt Fillmore-ban, ez 300, körülbelül 300 fiatalt hozott össze. Az Egyesült Államok keleti partvidékéről, középső részéről, és voltak Kanada keleti déli részéről is cserkészek. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes társaság volt. Ami nagyon érdekes, és ez nyilván az ország nagyságával is összefügg, hogy azért az normális volt, hogy 6-7-8-9 órát buszoznak egy hétvégi cselkész eseményért filmolt.

0: dologba, ami New York államnak a nyugati végén, tehát az ország belseje felé eső végén található, és hát ott látszott, hogy most is 300 fiatal összegyűlt. Vegyes családok deva részt. Vannak köztük olyanok, akik magyar nyelvű imádsággal, magyar kultúrával, magyar nyelvvel tulajdonképpen csak a cselekészeten keresztül találkoznak, mert vegyes házasság, vegyes családok. Nagyon érdekes dolog ez. Kérdeztem, hogy a Cserkész Szövetség csúcsidőszakában, ezen a négy kontinensen körülbelül olyan 8000 volt a taglétszám, de most is 3000 tagja van a Cserkész Szövetségnek 72 csapatban. És ami nagyon érdekes, hogy vannak csapatok, amik az asszimiláció, beolvadás, a mobilitás változása, nyilván ezek a tömbösített magyar közösségek is megszűnőben vannak, amik korábban nem csak a magyaroknál mindenütt jellemzőek voltak, hát változik a világ, a mobilitás, a gazdaság, igények, minden. Tehát vannak csapatok, amik megszűnnek, főleg ilyen tradicionális, egykori helyeken, viszont ami nagyon érdekes, hogy vannak csapatok, amik most szerveződnek. Fata. Tehát van utánpótlás. Vannak, akik kikerülnek valamilyen okból az Egyesült Államokba, ugye nyilván leginkább munkavállalás, kiküldetés, vagy bármilyen okból, és megismerkednek a cserkészettel, amely vallás erkölcsi alapon egy jelennevelő szervezet, és tulajdonképpen a magyar nyelv és kultúra megőrzésének az egyik biztosítéka. Mondok két példát a működő cserkészetre, az egyik Garfield, ahol Bodnár Gábor is élt, tehát láttam a házát, nekem ez ugye fiatalkori élményeimmel összefüggve egy hatalmas dolog volt, hogy na, hát itt lakott a nagy Bodnár Gábor. Mellette néhány saroknyira van a rólan elnevezett cserkészház, amit a 60-as évek végétől üzemeltetnek. Ott nagyon szép rendben van, most is megmutatták, nagyon szép. És az 50-es évektől kezdve ott két cserkész csapat működik, egy a lányoknak, egy a fiúknak, és úgy stabilan olyan 30-40 körül van a létszám, mindegyiknek külön-külön. Ez egy ilyen átlagos cserkész csapat létszám. A másik példa az Washington DC, a szövetségi főváros, ami azért is egy teljesen más terület, mert ugye a főváros egy mesterségesen kialakított terület, ahol a szövetségi kormányzatnak a székhelye van, tehát ott különböző szövetségi intézmények, kutatóintézetek, egyetemek vannak, csak katolikus egyetemből van 3 Washingtonban. Különböző kutatóközpontok vannak, tehát oda másféle bevándorlók, vagy másféle kiküldetésben lévő emberek érkeznek, akár Magyarországról, vagy a magyar nyelvterületről is. Washington DC-ben található Bátor József cserkész csapatot, ez egy emigráns piarista atyáról van elnevezve, aki ott él. Ha jól emlékszem, valamikor a 60-as években alapították. Az utóbbi évekig 30-40 volt a taglétszám, ez most olyan 60-70 körülre nőtt. És kérdeztem a csapatparancsnokot, egy nagyon agilis hölgy, az Éva, aki mondta, hogy hát nyilván van egyfajta bevándorlás is, akár munka miatt, másrészt pedig mostanában a toborzásra is nagyobb hangsúlyt fektetnek, és nagyon sokat elmond az ő csapatpórójuk. Az van írva hátuljára, hogy beszéljünk magyarul.
1: És magyarul van ráírva, vagy angolul?
0: Magyarul. Igen. Mert a külföldi Magyar Cserkész Szövetségben alapelv, hogy a hivatalos nyelv és a beszélgetés nyelve az magyar, pontosan a magyar nyelv és a kultúra megőrzése céljából. Lehet, hogy európai szemnek egy kicsit néha furcsának hat, tehát ugye ez egy etnikailag nagyon vegyes társadalom az Egyesült Államok, hiszen bevándorló társadalom, nagyon sokféle nyelv és kultúra találkozik ott és erősíti egymást. Könnyen lehet, hogy a legszebben magyarul beszélő, vagy a legszebb magyar dalt elszavaló gyerek egy kis fürtös kreol, vagy fekete bőrű gyerek, hiszen az egyik szülője mondjuk koreai, vagy afroamerikai gyökerekkel bír, a másik szülő pedig magyar gyökerekkel, és olyan büszke volt, láttam is egy ilyen fiút, és olyan büszke volt arra, hogy ő igen, magyar gyökerekkel is bír. Tehát ez egy szerintem egy nagyon fontos tanulságtétel arról a testvériségről, ami összeköt bennünket.
1: Ez a Cserkészpark, ami a színhelye volt ennek a nagy találkozónak, Jamboree-nek, hogy tudják fönntartani? Mert egy évben egyszer-kétszer vannak ott rendezvények, gondolom, és közben meg ápolva rendezve van. Tehát ez nagyon komoly összefogás eredménye lehet ez, hogy ez...
0: Igen, ez egy nagyon érdekes helyszín. Főleg nekem, aki egyháztörténész vagyok, különböző konfessziókról, vallási közösségekről, nem csak olvastam, de tanítom is őket. Nagyon érdekes tapasztalat volt, mert New York államnak ez a része, nyugati oldal, itt nagyon sok amis él.
1: Nagyon archaikus közösség.
0: Tehát ők is sokfélék önmaguk között is, de a lényeg az, hogy ők a német-római birodalom területéről vándoroltak ki ugye a reformációt követő évszázadokban, és a nagyon szigorú életet élnek. Az amis házakat, ugye van, aki nem milyen, de mondjuk ott pont ezek a konzervatív amisok élnek. Arról lehet megismerni, hogy nincs bevezetve például a villany, mert ők a technika legtöbb csodájától elzárkoznak, mert úgy érzi őket, hogy a egymás és Isten figyelmétől elvonja őket, és őket egy kis ilyen fekete lovaskocsival járnak mind a mai napig. És például ők azok, akik a Cserkészparkban lévő faházakat építik, asztalos munkát végzik, mert ahhoz nagyon jól értenek, és nagyon precíz, pontos munkát végeznek, tehát egy interkonfesszionális dolog is. Na most a semmi közepén van, mondanánk mi magyarul, ez a 64 hektár, amit 1963 végén vettek, és egyébként folyamatosan bővül. Egy erdőt kell elképzelni, amit egyébként pont abban az időszakban kezdtek ültetni. Annak idején második világháború, illetve az 56-os forradalom leverése után oda került emigráns cserkész vezetők vásárolták azt a parkot, adták össze az árra. Többen a vezetők közül erejükön felül is beleadtak ebbe, mert fontosnak tartották ezt a dolgot. És tulajdonképpen, ahogy én azt megértettem, hogy mindent összevéve 12 hónapból egy hónap az, amikor használatban van ez a cserkészpark. Pünkös környéke május végén van a központi akadályverseny, vannak a tisztképzőtáborok, nyári tábor, mindezt összeadva, és hát ők tulajdonképpen adományokból tartják fel ezt az egészet, mert ugye az egész amerikai társadalom így épül föl, tehát egészen más beágyazottság, kulturális, illetve finanszírozási beágyazottságban, mint mondjuk az európai társadalomban. Ezért is nagyon óvatos lennék az európai államok és az Egyesült Államok különböző finanszírozási módszereinek az összehasonlításában, mert ugye arról szól a történet, hogy egy közösség megérkezik az Egyesült Államokba, magának kialakítja az egyházi közösséget, a kulturális közösségét, tehát például a múzeumok is ugye legfőképp adományokból tartják fel magukat, mert itt ez a módszer. Úgy alakultak ki ezek a bizonyos egyházi közösségek is, hogy jött a közösség, hozta a papját, és felépítették a templomot, és ez így indul, és így megy most is.
1: Komoly anyagi áldozatot hoznak azért, hogy működjenek az egyházaik, és hát a társadalmi élet helyszíne is sok szempontból az egyházközség, az istentisztelet, a templomhoz tartozó, általában alaksori nagy terem, ahol összejönnek, jótékonysági esteket, meg vacsorákat rendeznek a templom javára, tehát tényleg magukénak érzik az egyházat. Így aztán próbálnak is dirigálni az atyáknak néha, mert hogy övék a pénz, ez nem könnyű, de minden esetre Amerikában él és virul az egyház, anélkül egy fillért is kapna az államtól.
0: Igen, ez egy teljesen más struktúra, ha például az iskolarendszert nézzük meg. Washingtonban láttam, hogy a washingtoni főegyházmegye kezelésében, vagy az ott annak a területén lévő katolikus iskolák, azok nagyon népszerűek. Na de én kérdeztem, hogy de miért? Azt mondja, mert ugye tehát tudni kell, hogy az iskolarendszer is teljesen más. Tehát egy egyházi fönntartású iskolában tandíjat kell fizetni. Nyilván vannak ösztöndíjak, szponzorokon keresztül, de tandíjat kell fizetni. Az állami iskolában nem kell tandíjat fizetni. De mondom, akkor miért az állami iskolába mennek? Hát mert a katolikus iskola vagy az egyházi iskola sokkal jobb. Tehát egy egészen más gondolatmenet van mögötte, más az osztálylétszám, más amit tanulnak, és így tovább. Tehát teljesen más rendszer, mint ami Európában van. Ezért is azért óvatosan kell mindig ezt a két világot összehasonlítani, de mind a kettőnek megvan a maga tanulsága, úgymond. Az Egyesült Államokban az adakozásnak egy teljesen más kultúrája van, mint akár Nyugat, akár Közép, akár Kelet-Európában. Tehát én magam láttam, hogy egy gyors étterem láncban nem tudok magamnak úgy venni mondjuk egy hamburgert, hogy ne kelljen adományoznom. Tehát olyan opció nincs, hogy nem adományozok, mikor megveszem azt a hamburgert.
1: Ezt hogy működik? Ezt nem értem. De nem borravalóról van szó, hanem adományról?
0: Nem, ez nem borravaló, hanem adomány. A cég azt elküldi valamilyen célra. Ugyanígy a múzeum. A múzeumok ingyenesek. De a múzeumokban, ha vásárolsz valamit, akkor ugye, én kis naiv magyar emberként tudom, vettem pár csecsebecsét a múzeumnak a shopjában, amikor végeztem a Művészeti Galériának a meglátogatásával, és akkor kérdezték, hogy mennyit akarok adományozni. És akkor én mondtam, hogy nem, köszönöm, és akkor ő helyettem mondta, hogy akkor én ezt akarom. És akkor benyomta a legkisebbet.
1: Meg van jelölve, hogy ki az adományozásnak a kedvezményezettje?
0: Igen, tehát ezek átlátható módon működnek. Aha. Tehát azt tudni kell, hogy például a kiállítási tárgyak jó része is úgy van az egyes múzeumokban, hogy egy szponzor azt finanszírozta, hogy oda kerülhessen, vagy hogy restaurálják. Tehát egy egészen, nem egy állami feladatról Igen. van szó, nem is egy közgyűjteményi feladatról, hanem ott van például, én láttam Washingtonban Armstrongnak a szkafanderét, néhány éve került oda, azzal járt a Holdon, és oda volt írva mellé, hogy azért van itt, mert az enyészettől megmentette ez meg ez az adományai által, és így tudtuk restaurálni, és azért van itt. Tehát egy teljesen más szemlélet van mögötte, és nyilván, hogy a múzeumok adományai azok alapvetően a múzeumra mennek, és a múzeum ingyenes, Igen. amúgy. Tehát csak biztonsági átvizsgáláson kell átmenni, de ez benne van, hogyha ott valamit veszel, akkor ott valami azért még kell, hogy visszacsurogja.
1: Nagyon szépen köszönöm a cserkészetről, amerikai utad, cserkész vonatkozásairól beszéltünk elsősorban, és akkor egy másik alkalommal beszélnénk arról, hogy New Yorkban, Washingtonban, a különböző magyar lelkipásztori helyeken mit tapasztaltál, illetve az egyetemek meg a múzeumok is érdekesek, hogyha körülnéztél
0: nagyon
1: ezek
0: szívesen.
1: Ügyében, jó? Tóth Tamás atyával beszélgettünk amerikai útjáról, annak egy szeletéről. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Hush.
1: Hush.
0: Hush.
1: Shh. Somebody's calling my name. Cry.

0: A Golden Gospel Purse felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Érkezik az év első nagy hőhulláma. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Az Európai Unió állam, illetve kormányfői csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott közleményében. A Fidesz, reagálva a brüsszeli EU csúcsra, azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Magyar Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajárak csökkenése és a forint árfolyamának erősödésének együttes hatásaként a magyarországi töltőállomásokon akár már ezen a héten is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, mint a rögzített védett ár. A Fidesz frakciója szerint a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, amelyet azért indítottak el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon, közölte Magyar Péter az Európai Tanács 2 napos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök elmondta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra és a higiéniára vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, és a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 24-től a 34. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Johann Sebastian Bach 525-ös jegyzékszámú első S-dur trió szonátáját előadta Jean Guillou. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén, Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prévost augustorrendi szerzetest a michigani Grosse Pointe Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelte a pappá Rómában Robert Francis Prévost diákonust az augustorrendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgálta az egyházat,
2: per molti anni ha servito la chiesa.
1: Ugyanazzal az odaadottsággal végezve az Úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szent Atya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek mély nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az Egyházmegyei Zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya, semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad ki ránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, akik iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szentmise evangéliumát idézte, amely segíthet gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
2: Spero, Signore.
1: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent VI. Pál és Szent II. János Pál. Wojtyła pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
2: Descrive il Santo Papa.
1: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondott a János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít: igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Usan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
2: Il centro, il perno della propria esistenza.
1: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadáson mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigasz rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
2: Il premio della sua pace che non ha fine.
1: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
3: Leó pápa, meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szentatya a Ruáko a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság felemészti a társadalmak jövőjét. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, az emberség és a civilizált élet iránt, figyelmeztetett a pápa, aki elismerően szólt a papi és szerzetesi képzésben nyújtott segítségről, ami hozzájárulhat a keleti testvérek elvándorlásának visszaszorításához. Leó pápa örömmel köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak kongregáció prefektusát és annak tisztviselőit, valamint a Ruáko valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek, ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról.
2: Our mother, the church is therefore united.
3: Anya szent egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruáko döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatt ti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
2: While you create dialogue, they seek monologues.
3: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik, a munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség,
2: and may respect for humanity,
3: és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyháza kongregációja a római kúria szerve. 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
1: Itt Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Érkezik az év első nagy hőhulláma. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Az Európai Unió állam, illetve kormányfői csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott közleményében. A Fidesz, reagálva a brüsszeli EU csúcsra, azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Magyar Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajárak csökkenése és a forint árfolyamának erősödésének együttes hatásaként a magyarországi töltőállomásokon akár már ezen a héten is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, mint a rögzített védett ár. A Fidesz frakciója szerint a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Októberben lezárulhat a Magyarország

Vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra és a higiéniára vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A New York-i filharmonikus zenekar játszotta Csajkovszki Andante Cantabile című szerzeményét. Vezényelt Leonard Bernstein.
1: 6 óra 15 perc.
0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

hit szilárdan kitart abban, hogy a látszólagos zűrzavar mögött rend uralkodik. A veszteségek mögött egy eddig még fel nem ismert nyereség nyugszik. S hogy minden szükség és szenvedés mögött valami örökérvényű nagy jó növekszik fel. Az Isten bölcsességére és hatalmára mondott igent az imádságban tanuljuk meg. Szívünk újra meg újra megpróbálja, hogy őszintén, nagylelkűen, bátran kimondja ezt az igent, s ezzel eljut Isten titokzatosan uralkodó szeretetéhez. Mindez az isteni gondviselés működésével való élő imádságos kapcsolat lenne. Azt állítják, hogy a keresztény imádság nem való a mai embernek, már kinőtt belőle. Nos hát, minden időben éltek emberek, akik azt állították, hogy az imádság nem való az ő koruk emberének, de jobban tették volna, ha kimondják, nem akarjuk ezt, nem akarunk imádkozni. Valamiben mégis igaza van az állításnak, mert a keresztény imádság valóban kiszakadt a valósággal való összefüggésből. A közvélemény valami módon ki is fejezi ezt. Így például azt mondják, hogy az imádság passzívvá vált, és ezért az asszonyok ügye. A férfi ezzel szemben tevékenykedni akar, és nem tud mit kezdeni az imádsággal. Nos, a nők részesedése az imádságban mindig nagyon fontos volt. Az idők végén, az ítéletkor majd nyilvánvaló lesz, hogy akár a lét egészében, akár az egyes emberek sorsában milyen jelentőséggel bírt ez az imádság, hogy mekkora részt vállalt ebből, s mekkora terhet kellett viselnie. Mi az, amit megőrzött ez az imádság, s mi az, ami összekuszálódott volna, és a semmibe hullott volna nélküle? S az is nyilvánvaló lesz, hogy mi valósult volna meg a férfi tevékenységéből, alkotásából, harcaiból, a csendes, rejtett női imádság nélkül. Azonban az imádság általános képe, az általa meghatározott magatartás és érzület. Az ügy, amiért fáradozik, a szavak, amelyet használ, mindez olyan női jelleget nyert, amit egy férfi nem szívesen fogad el. De alapjában véve egy igazi nő sem, mert kettejük kapcsolata olyan, hogyha bármelyikük is hamis módon uralkodik, a sajátját teszi tönkre. Ha a női mi voltot elnyomja a férfi, akkor a nemes férfiasság állati szintre süllyed. Ha a férfi nem hajlandó a közös élettér kialakítására, akkor a nőiesség sem marad emberhez méltó. És ez történt meg az ima életben is. Gyakran úgy tűnik, hogy az imádságos ember kitér a valóság elől, mintha lezárt birodalma lenne, melyben életidegen dolgok zajlanak. A kereszténység jövője azonban attól függ, hogy az imádság megtalálja-e a történelem az emberi alkotás világával való helyes kapcsolatát. És úgy tűnik, mindehez a gondviselés megimádkozása képezi a legbiztosabb alapot. Ezt az imádságot a férfi is gyakorolhatja, anélkül, hogy önérzetét a legcsekélyebb módon is zavarná. A másokért mondott imádság, amiről már volt szó, itt nyeri el teljesebb értelmét. Legegyszerűbb formájában ez annyit jelent, hogy a hozzánk közel álló ember céljaiért kérjük az Urat, hogy egy beteg meggyógyuljon, egy hivatásbeli nehézség megoldódjék, megszűnjön egy fenyegető veszély, és így tovább. De mindez csak külsőleges megnyilvánulása valami mélyebb dolognak. A betegség nem önmagában áll, hanem van valami helye annak az embernek az életében. Ennél fogva tehát az imádság csak akkor helyes, ha arra kéri Istent, hogy ebben a betegségben beteljesítse az adott emberen gondviselő akaratát, és segítse őt olyan ismeretre és érettségre, amelyre ennek a betegségnek alapján jutnia kell. Az a kérés tehát, hogy teljesedjék Isten akarata, nem azt jelenti, hogy végbe menjen az, amin úgysem lehet változtatni, s az ember hajtson fejet ezelőtt. Isten szent akarata nem végzet, melyet el kell szenvedni, hanem szent, értelemmel bíró alkotás, mely az új teremtményt hozza létre. A kérés pedig arra irányul, hogy az adott helyen és adott alkalommal tökéletesen valósuljon meg Isten műve.
ami igaz az egyes esetre, igaz általánosságban is. A világ dolgai is másképpen fognak zajlani, ha a hívő emberek igaz imádságban Isten elé viszik azokat. És nem csak abban a reményben, hogy segítséget nyerjenek egy adott dologban, vagy hogy az Úr megszüntessen egy szenvedést, hanem hogy akaratának nagy műve teljesedjen, országa növekedjék, itt és most, amennyire csak lehetséges. Ameddig lehetséges bepillantani egy ember mélységeibe, addig konkrét a másikért való kérő ima. Egyébként pedig arra szorítkozik, hogy az Isten országáért és annak igazságáért való törődést kérje számára. Hogy testvére képes legyen szívében hordozni az Isten országának gondját, és így az benne is megvalósul. Külső dolgok csak úgy sikerülhetnek, ha egyidejűleg, belsőleg is figyelmet szentelünk nekik. A világ csak úgy állhat fenn, ha valahol tudatosítják, megélik, megszenvedik. A csendes helyet, melyet már nem tart szükségesnek a maga felfuvalkodottságában, sőt, legtöbbször észre sem veszi, ezt teremti meg a gondviselés átimádkozása.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 216-os köhüljegyzékszámú G-dur hegedűversenyének harmadik tételét hallották. Előadta Yehudi Menuhin, valamint a Bászi Fesztivál zenekar. Vezényelt Yehudi Menuhin.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
3: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichling Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország egész területén szombattól kedd éjfélig. Súlyog Tamás aláírta, 8 évben maximalizálják a miniszterelnöki ciklust. A kormány kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére, szombattól kedd éjfélig. A hőségben fontos fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények a hőségriadóra, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI megkeresésére. Az ivókutak pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. Súlyog Tamás aláírta, 8 évben maximalizálják a miniszterelnöki ciklust Magyarországon. Reichling Krisztinát hallják.
4: Súlyog Tamás az alaptörvény 16. módosításának a miniszterelnök megválasztását korlátozó rendelkezéseivel összefüggésben a Sándor Palota honlapján azt írta. A köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt. Nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvény módosítás indoklása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvashatjuk a hivatalos bejegyzésben. A köztársasági elnök az alábbiakat rögzítette. A parlamentáris kormányforma alapja, hogy a miniszterelnök és a kormány megbízatása az országgyűlés bizalmának függvénye, amely a kormány országgyűlés irányába fennálló felelősségével párosul. Az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Ami a demokrácia alkotmányos elvét illeti, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. A közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan. Az alaptörvénymódosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnök kiválasztás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjával bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama. Végezetül leszögezte. Mindezek figyelembevételével a köztársasági elnök az alaptörvényben foglalt kötelezettségének megfelelően az alaptörvény módosítását aláírta, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését.
0: Magyar Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajárak csökkenése és a forint árfolyamának erősödésének együttes hatásaként a magyarországi töltőállomásokon akár már ezen a héten is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, mint a rögzített védett ár. A legnagyobb ellenzéki párt közleményben reagálta a kormányzati bejelentésre. A Fidesz frakciója szerint a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A Fidesz ezért az árplafon rendszerét javasolja, mégpedig oly módon, hogy a jelenleg érvényes árral maximalizálják az üzemanyagokat. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt, amelyet azért indítottak el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Az Európai Uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. . 2017 óta folyamatosan végzi az egészségügyi szűréseket a Katolikus Karitász orvosmissziója Kárpátalján. Legutóbb a Nagydobronyi gyermekotthonba látogattak, ahol 2 nap alatt az intézmény közel 170 lakóját és az ott dolgozó személyzet szűrését végezték el. Nyíri Kata jelenti.
5: Takács Emőke a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján dolgozik. A többi orvoshoz és munkatárshoz hasonlóan ő is szabadidejében önkéntesként vesz részt a Katolikus Karitász orvosmissziós munkájában. A Nagydobronyi gyermekotthonban lakó összes fiatal fogazatát megvizsgálta. Az adatokat átadja a helyi fogorvosnak. Ezzel nagyban megkönnyíti és meggyorsítja kollégája munkáját.
6: Szerencsére örömteli módon látunk teljesen épfogazatot is, de valóban a legtöbb gyereknek szüksége lesz kezelésre. Hát eddig kisebb gyerekeket láttunk, főleg tejfogakat, azt is el kell látni. Tehát ugye a szuvas tejfogat ugyanúgy el kell látni, mint a maradót, mert ugyan kiesik egy idő után, de addig, amíg a helyén van, addig a benne levő baktériumoktól a maradó fogak is, amik ott mellette nőnek, kiukadhatnak, és ezért fontos azoknak is az ellátása.
5: Katko Andrea, a Nagydobronyi Református Gyermekotthon igazgatója elmondta, eredetileg 60 főre tervezték az intézményt, ez a szám már 170 körül mozog. Sokszor olyan gyerekeket is be kell fogadniuk, akiknek nincs semmilyen egészségügyi irata.
7: Az orvosi szűrések azok elengedhetetlenek egy ilyen intézmény életében, mint a miénk. Azon túl, hogy sérült gyerekekkel foglalkozunk, az egészséges gyerekek is folyamatosan kerülnek be az intézménybe, és elég sok minden orvosi dolog van, amit ki kell szűrni, amit vagy érkezünk időben, vagy nem. Nemrég érkezett 7 gyereköket, csak a mi orvosunk vizsgálta meg. Az ilyen szűrések alkalmával több minden is felszínre kerül. Például a fogorvosi szűrések alkalmával is sikerül kiszűrni a gyerekeknek a nagyon nagy részét, aminek majd később kezelések lesznek az eredmények. Ugyanezen a szemészetnél, vagy az ortopédiánál is. Ez egy nagyon komoly hiánypótló dolog, és így állunk majd neki a nyári vizsgálatoknak is, vagy azoknak a kezeléseknek, amit az ilyen szűrések után kerülnek sorra. Tapasztalatunk már van ebből, többször is részt vettünk, a Caritas sem először jár nálunk. Igaz, egy kicsit ők is meglepődtek a létszám miatt, illetve most először látnak el fiatal embereket is. A katolikus Caritas segédeszközökkel az év folyamán több alkalommal is jönkezik, illetve speciális segédeszközöket is tudnak majd küldeni a mostani szűrés után.
0: Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra és a higiéniára vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Jelentette be sajtótájékoztatóján Lajos Bence, a szervezet alapítója, aki elmondta, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatvédők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt, küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság tiszapárti elnöke, az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Az új szabályok szerint a jövőben a 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azon a területen, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvíz bázis megőrzése érdekében. Jelentette be a főpolgármester budapesti sajtótájékoztatóján. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a vízdíjak 2013-as befagyasztása óta több mint 100%-kal emelkedtek az árak Magyarországon, és a jelenlegi vízdíjakból nem lehet kigazdálkodni a hosszú távú felelős vízszolgáltatást. Példaként említette, hogy Varsóban a budapestinek a duplája, Pozsonyban a háromszorosa, Bécsben a négyszerese, Prágában pedig az ötszöröse a lakossági vízára. Kolozsvári egyetemisták tüntettek a Romániában elfogadott oktatási megszorítások ellen. Gáspár Sándor tudósít.
8: Egyetemisták tiltakoztak Kolozsváron szerda este a prefektúra épülete előtt, szolidaritást vállalva a Bukarestben szintén utcára vonuló 20 000 pedagógussal, akik a 300 000 fős romániai pedagógus társadalom érdekeinek képviseletében, lényegében az úgynevezett Bolozsán törvény oktatást érintő rendelkezéseinek visszavonását kérték. Az oktatási megszorítások ellen elfogadása 2025. szeptemberre óta folyamatosan tiltakoznak a pedagógusok. A diákok szerint ezek az intézkedések megnehezítik az iskolák és az egyetemek működését is. Úgy vélik, minden olyan intézkedést el kell törölni, amely rontja az oktatásban dolgozók és a tanulók helyzetét. Hangoztatták, hogy amíg a Bolozsán törvényt nem vonják vissza, nem számít hány kormány váltja egymást, mert annak a törvénynek a káros hatásai továbbra is fennmaradnak. határozottan elítéljük a megszorításokat, valamint az oktatástól elvont forrásokat, közölte közleményében a Kolozsvári Diákbizottság. Az egyetemisták a teljes kolozsvári akadémiai közösséget kérik, hogy csatlakozzanak és támogassák a közoktatásban dolgozó tanárok követeléseit, többek között, hogy csökkentsék a kötelező heti óraszámot a korábbi éveknek megfelelő szintre. Szerdán Bukarestben három tanügyi szakszervezeti szövetség is elsősorban az új közalkalmazotti bértörvény ellen rendezett tüntetést, mert a korábbi igazságtalanságok korrekciója helyett tovább rontja a pedagógus társadalom életszínvonalát. Kolozsváron az egyik szakszervezeti vezető, Luciákozsó Káruki is jelentette, naponta tiltakozni fogunk a parlament előtt, amíg szükséges. A Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetségében a közeledő országos vizsgák bojkottját akarják meghirdetni, amennyiben nem kapnak hamar megfelelő választ követeléseikre.
0: Közlekedési hírek következnek.
9: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Mától július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányúsították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai sziget végállomás között. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt ma éjfélig. A hétvégére egyirányúsították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is kell számítani. Június 28-áig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Kovács Botont, PKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Másodfokú hőségriasztást lesz érvényben az ország egész területén, szombattól keddéj félig. Súlyog Tamás aláírta, 8 évben maximalizálják a miniszterelnöki ciklust. A kormány kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
10: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
11: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
12: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
13: Múlt idéző. Hámori Kingát hallják.
14: 2026. június 20-a szombat van. Isten éltesse Rafael nevű kedves hallgatóinkat. E héber eredetű férfi név jelentése Isten meggyógyított. 1789-ben ezen a napon volt Versailles-ban a labdaházi eskü, mely a francia forradalom kezdetének egyik jelentős epizódja volt. A nemzetgyűlésé átalakult rendi gyűlés képviselői arra tettek esküt, hogy soha el nem válnak egymástól, és mindenütt összegyűlnek, ahol a körülmények azt megkívánják, mindaddig, amíg a királyság alkotmányát meg nem alkotják, és szilárd alapokra nem fektetik. A 17. században épített labdaház, mely tulajdonképpen egy fedett teniszpálya, ahol a tenisz egyik korai formáját játszották, ma is látogatható Versailles-ban. Az épületet időközben felújították, ma pedig a francia forradalom jelentős szereplőinek és eseményének állít emléket. A Ludas Matyi, a Vuk, a Szaffi és az Erdő kapitánya című rajzfilmek, Dargai Attila, Balázs Béla díjas rajzfilmrendező és képregény rajzoló érdemes és kiváló művész nevéhez fűződnek, aki 1927-ben ezen a napon született Mezőnyéken, a mai Nyéklátházán, ahol a helyi óvoda őrzi nevét. Képregényei többségükben a Pajtás magazinban jelentek meg, s éveken keresztül dolgozott a Dörmögő Dömötör újságnak is. Humorát nem csak a szakmai elismerések, alkotásainak népszerűsége, hanem nézettségi mutatói is visszaigazolják. 2007-ben Budapest díszpolgárává választották. Tavaly pedig portréfilm készült munkásságáról, mely arra is keresi a választ, mitől váltak Dargai Attila filmjei generációkon átívelően annyira élővé. 1824. június 20-án született Báró Podvanicki Frigyes, az Egyesített Budapest fejlesztésében óriási szerepet vállaló politikus, akit Kródi Gyula Budapest vőlegényének nevezett. Kitartó munkájának eredményeképpen rajzolódott ki a Nagykörút íve és a későbbi Andrássy út tengelye mentén a főváros koncentrikus, sugaras utca szerkezete, miközben három új Dunahíd, a Margit híd, az Erzsébet híd, valamint a Ferenc Józsefről elnevezett mai Szabadság híd és a folyó két partján végig futó rakpart is megépült. A Báró 40 éves munkássága alatt a Fővárosi Közmunkák Tanácsa alelnökeként olyan nevezetességek születésénél bábáskodott, mint a Hősök terén álló milleniumi emlékmű, a Budai Várban épülő Schulek Frigyes-féle halászbástya, vagy a Steinl Imre által tervezett impozáns országház. 1861 és 1906 között országgyűlési képviselő volt. Naplóját és útleírásait Kródi Gyula dolgozta fel. A Budapesti Városvédő Egyesület minden évben ezen a napon koszorúzza meg emléktábláját, mely a szülőházán található. 1819-ben ezen a napon született Kölnben az a német-francia zeneszerző, akinek révén az operetbe is bevonult a Kánkán. Jacques Offenbach az édesapjától tanult meg hegedülni, s így már 14 éves korában Párizsba került, ahol ragyogó karriert épített. Az Opera Comique-ben dolgozott, majd 1850-ben karmesterré lépett elő, és 5 évvel később már saját színházának vezetője lett. Szórakoztató és tánczenék mellett operettzenét is komponált, ez hamarosan a párizsi társasági élet középpontjába állította őt. 1858-ban nagy meglepetést keltett a közönség soraiban, amikor az Orpheus az Alvilágban című első szatirikus operettjében bemutatták a Kánkán táncot. Offenbach élete végén szinte kizárólag egyetlen operája a Hoffmann meséi megírásának munkáival volt elfoglalva, melyet végül nem tudott befejezni.
13: A multidézőt Hámori Kinga készítette.
15: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek, építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagyj. Védelmező őrangyalom, kérlek, ma is légy velem, védj meg engem kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édesisten, kérlek, ma is égj velem, szeretedet szent tüzében lobogjon az életem. Ámen.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük, hamarosan kapcsoljuk a budapesti Városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Merva Péter atya, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, ezt a ma reggeli szentmisét elhunyt György lelki üdvéért, halálának évfordulóján, élő és elhunyt hozzátartozókért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Jojáda főpap halála után Júda országának nemzetségfői Joás király elé járultak, és bemutatták hódolatukat. A király ettől kezdve az ő szavukra hallgatott. Erre azok elhagyták az Úrnak, atyáik istenének templomát, és helyette báványszobrok és faragott képek előtt mutatták be az áldozatot. Ekkor az Úr megharagudott Júdára és Jeruzsálemre. Prófétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz, de azok bárhogy is intették a népet, nem hallgattak rájuk. Ekkor az Úr lelke betöltötte Zakariás főpapot, Jojáda fiát. Odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Isten, miért szegtétek meg az Úr parancsait? Ez nem válik javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott titeket. Erre azok összefogtak ellene, és a király parancsára megkövezték őt a templom udvarán. Joás király már nem akart emlékezni arra a jó téteményre, amelyet Zakariás atya Jojáda tanúsított iránta, és megölette annak fiát. A haldokló utolsó szavai ezek voltak. Látja ezt az Úr, és meg is torolja majd. Esztendő fordulatával Szíria hadserege felvonult Júda országa ellen. Elfoglalták az országot és Jeruzsálemet, levágták az összes főembert, a zsákmányt pedig mind hazaküldték királyuknak Damaszkuszba. Bár a szír hadsereg csekély erővel jött, az Úr mégis kezükbe adta a sokkal nagyobb sereget, mert elhagyták az Urat, atyáik istenét. De Joást is elérte a büntetés. Az ellenség visszavonulása után súlyos betegen hagyták hátra, saját szolgái összeesküdtek ellene Jojáda főpap fiának vére miatt, és megölték a saját ágyában. Így halt meg. Dávid városában temették el, de nem a királyok sírboltjában. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az

0: ételnél, a test a ruhánál. Nézzétek meg az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakban sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál, ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mire van szükségetek. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Mai szentmisénk két nagyon erős üzenetet állít elénk, az Istenhez való hűség súlyát és a gondviselésbe vetett bizalom felszabadító erejét. A két szentírási rész, mintha két pólust mutatna, az egyikben látjuk, hová vezet az, amikor az ember elfordul Istentől, a másikban pedig Jézus arról beszél, milyen élet fakad abból, ha teljes szívvel rábízzuk magunkat az Atyára. A Krónikák könyvében egy megrendítő történetet hallunk. Jojáda főpap halála után a nép vezetői eltávolodnak az Úrtól, és magukkal rántják a királyt is. Isten azonban nem hagyja őket szó nélkül, profétákat küld, közöttük Zakariást, aki bátran kimondja az igazságot. Miért szektétek meg az Úr parancsait? Ez nem válik javatokra. A nép azonban nem hallgat rá, sőt, megölik őt a templom udvarán. Kedves testvéreim, ez a jelenet fájdalmasan emlékeztet arra, hogy az igazság sokszor kényelmetlen. A proféta nem hízeleg, nem alkalmazkodik, hanem Isten szavát mondja, és ezért üldözik. De a történet mélyebb rétege mégis az, Isten hűséges akkor is, amikor az ember hűtlen. A nép elfordul, de Isten újra és újra küld valakit, aki visszahívja őket. Nem szolgálható két úrnak, mondja nekünk, emlékeztet minket Jézus. A mammon nem csupán pénzt jelent, jelenti mindazt, ami elvonja a szívünket Istentől. Lehet ez túlzott aggodalmaskodás, a biztonságba vetett kapaszkodás, a kontrollvágy, a félelem annak kapcsán, hogy mi lesz velünk holnap. Jézus nem azt mondja, hogy ne dolgozzunk, nem azt mondja, hogy ne tervezzünk, ne vállaljunk felelősséget. Azt viszont mondja, hogy ne az aggodalom legyen az Úr az életünkben. A madarak és liliomok példája nem egy naív idill, hanem egy mély lelki igazság. Aki Istenre bízza magát, annak a szíve felszabadul. Kedves testvéreim, az elhangzott két szentírási rész együtt egy fontos üzenetet hordoz. Ha elhagyjuk az Urat, az életünk szétesik, mint Júda országa. Ha Istenre bízzuk magunkat, akkor a gondviselés békéje tölti be a szívünket. A hűtlenség gyümölcsei a félelem, a széthullás, az önzés, a bizalom gyümölcsei pedig a béke, a szabadság és az öröm. A kérdés tehát nem az, kedves testvéreim, hogy lesznek-e gondjaink. Jézus maga mondja, elég a mának a maga baja. A kérdés az, hogy kihez fordulunk a bajainkkal. Mit üzen számunkra ez a mai szent liturgia? Amikor döntéseinkben a könnyebb utat választjuk, a népszerűséget, a kényelmet, akkor a Zakariás iránti összeesküvés logikája működik bennünk. Amikor engedjük, hogy a félelem irányítson, akkor a mammonnak szolgálunk. Amikor viszont Istenre bízzuk magunkat, akkor megtapasztaljuk, irgalmam iránta megmarad mindörökkön örökké. A Zsoltár refrénje ma is különösen erős, Isten hűsége nem múlik el, a mi hűtlenségünk sem törli el az ő szeretetét. Kedves testvéreim, mai nap evangéliuma arra hív, hogy tegyünk egy lépést a bizalom felé, ne a holnap bizonytalansága, hanem a mai nap kegyelme legyen a szívünkben. Keressük először Isten országát, és minden más a helyére kerül. Amen. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyját adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére. Az ő közben járására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét. Tölts el minket is a feltámadás reménységével. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add meg elhunyt György testvérünknek az örök élet jutalmát, és ahhoz elhunyt hozzátartozóinak is, az élőket pedig árazd el kegyelmeddel. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére jussunk a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadja az Úr ezzel az áldozatot, nevénk
2: mindannyiunk és az egészen szentetve
0: várunk. Istenünk, Te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjá alkotod, add, hogy ugyanezen ajándékaid, testünk és lelkünk javára váljanak, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Áldozatot tegyük, Urunk, és hitre valljuk feltámadásodat, ami elmennek.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békességetek mindenkor.
0: Köszönöm.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét, ad, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Merva Péter atya, orgonán közreműködött Zsolt Péter kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztás rendelt el az ország egész területére, szombattól kedd éjfélig. Az Európai Unió állam, illetve kormányfők csúcs értekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a közösségi oldalán. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban, és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Magyar Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajárak csökkenése és a forint árfolyamának erősödésének együttes hatásaként a magyarországi töltőállomásokon akár már ezen a héten is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, mint a rögzített védett ár. A Fidesz frakciója szerint a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, amelyet azért indítottak el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon, közölte Magyar Péter az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. A kétnapos brüsszeli ülését a miniszterelnök elmondta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hétvégén az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Mától július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányúsították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai sziget végállomás között. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt ma éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál csatornajavítás miatt. Kovács Botond, PKK Info.
0: Lapszemle. Új regionális nagyhatalom született címmel közölt cikket a Magyar Nemzet. Az amerikai-iráni-izraeli háború lezárásával jelentősen átalakulhat a Közel-Kelet, és ebben vezető szerepet játszhat Irán, amely a Magyar Hírlapnak nyilatkozó Sonkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő megfogalmazásában győztesen zárja le a konfliktust. Utólag kiderült, hogy nem csak amerikai és izraeli gépek bombázták Iránt, hanem az Egyesült Arab Emirátusok gépeit is bevetették, továbbá Katar, illetve Kuwait sem volt teljesen semleges, míg Szaúd-Arábia és Bahrein katonai bázisokat biztosított az Irán elleni támadásokhoz. Az elemző úgy látja, hogy ezek az országok elvesztették az amerikai Egyesült Államok felé táplált hitüket, hogy megvédik őket. Ez egy teljesen új helyzetet eredményez, amelyben a régió katonai nagyhatalmává Irán vált, ami mindenképpen egy katonai átrendeződést hoz magával, hívta fel a figyelmet a biztonságpolitikai szakértő. A Mandiner hogyan alakítja a média a politikai verseny feltételeit címmel közölt cikket. A politikai verseny már régen nem kizárólag a pártok, a jelöltek és a kampányok között zajlik. Megkerülhetetlen kérdés, hogy ki alakítja a nyilvánosságot, ki dönti el, mely ügyek kerülnek a figyelem középpontjába, melyek szorulnak háttérbe és milyen keretben találkoznak a választók a közéleti eseményekkel. A média szerepe az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott, a közvetítő funkció mellett egyre inkább önálló politikai tényezővé vált, írja a Mandiner hasábjain Rimóci Norbert. A lapszemlét Rejtin Krisztina állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Következik a Perikópa.
5: Az évközi 12. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Wilhelm Péter, az ürömi Szent György vértanú templom plébánosa fűz gondolatokat. Testvéreim, a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztály része lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé, mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ez az Isten igéje.
6: Szent Pál apostol a mai napon egy olyan kérdéssel állít mindannyiunkat szembe, amitől valljuk meg őszintén, picit vagy jobban, de félünk. Méghozzá a halálnak a kérdése. Tudjuk, hogy ez életünkben elkerülhetetlen. Tény. Életünk a születésünktől a halálunkig tart itt a földi világban. Megéljük és megtapasztaljuk az elvesztés, az elmúlásnak különböző formáit. Gyerekként megéljük és megtapasztaljuk olyan módon, hogy elromlik a játékunk, elszakad sajnos a kedvenc macink. Felnőttként, fiatalként már megéljük és megtapasztaljuk, hogy elhunynak szeretteink, hazaköltöznek a mennyei atyához, a barátaink, rokonaink, és bizony megéljük előbb-utóbb azt is, hogy szeretett nagyszüleink, sőt szüleink is elköltöznek ebből a világból. Föltesszük magunknak a kérdést, hogyan lehet így élni, hogyan lehet ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat, ezt a veszteséget feldolgozni. Egyáltalán van-e értelme ennek a földi életnek, hogyha mulandó, hogyha veszteséggel jár? Bizony, kedves testvéreim, ezért olyan fontos a mai szentpáli üzenet, hogy Jézus Krisztus irgalmából nyert ajándék a mi életünk, az örök élet. Az ő kereszthalála és feltámadása, Isten szeretete és irgalma, hogy feláldozta értünk fiát, ez a mi reményünk. És ez az egyetlen egy kapaszkodónk, hogy valóban az ő feltámadása az nem egy egyszeri történés volt, mert mindannyian feltámadunk az örök életre, hogy az életünk itt a földön valóban véges, időszakos, de az igazi élet ott van a mennyei atya mellett, hogy a létünk nem szűnik meg, hogy Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával, vagyis megváltói művével szélesre tárta mindannyiunk előtt a mennyország kapuját. Nagyon sokszor hallunk olyan történetet, hogy gondolunk elhunyt szeretteinkre, imádkozunk értük, és valahogy úgy érezzük, mintha velünk lennének, hogy kapcsolódnának hozzánk, hogyha jelen lennének. Nem fizikailag, de valahogy lelkileg ezt megérezzük. Talán ez is egy bizonyíték és megerősítés lehet mindannyiunk számára arra a felfoghatatlan dologra, hogy van feltámadás, hogy valóban van mennyekországa, hogy létezik az az örök élet, amiről Jézus annyiszor tanított. Adjon ez mindannyiunk számára erőt, bizalmat, hogy ne a félelem, a halál félelme töltse be életünk pillanatait, ne a halál gondolata határozzon meg bennünket, hanem átkeretezve merjünk az örök életért élni, az örök életnek élni. Merjük várni azt a pillanatot, hogy találkozzunk Istennel, a szentekkel és elhunyt szeretteinkkel. Higgyük valóságosan azt, hogy Jézus Krisztus kereszt halálával és feltámadásával megváltott minket, legyőzte a halált, és életet adott nekünk, igazi életet, méghozzá örök életet, amit nem kell keresnünk, nem kell másban lelnünk, csak is Istenben. Ott van, veled van.
4: A vasárnapi szentmise szentleckéjéről Wilhelm Péter atya elmélkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság péntek reggel az MTI-vel. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket. A katolikus szeretetszolgálat számára mindig fontos volt, hogy az idős gondozásban ne csak a testi szükségletekre, hanem a lelki jóllétre, az élményekre és a kapcsolódás lehetőségeire is figyelmet fordítsanak. Ennek jegyében egy innovatív eszköz kezd egyre nagyobb teret nyerni az idős otthonokban, a VR szemüveg, adta hírül a Katolikus Szeretetszolgálat június 16-án. Az elmúlt időszakban a Katolikus Szeretetszolgálat több intézményében is lehetőség nyílt arra, hogy a lakók kipróbálják a VR szemüvegeket. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy az idősek olyan élményekben részesüljenek, amelyekre a mindennapokban már nincs lehetőségük. Visszalátogathatnak számukra kedves helyekre, bejárhatják a világ távoli pontjait, vagy akár vallási, lelki tartalmakon keresztül mélyülhetnek el hitükben. A Szentendrei Ferences Gimnázium jubileumát szent misével, majd irodalmi zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öreg diákja Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. Az ünnepen öreg diákok, korábbi tanárok, Clarissa nővérek is részt vettek a középiskola 540 fős diákságával együtt. A mise elején Székely János püspök elmondta, 1978 és 1982 között volt a gimnázium tanulója, nagyon szeretett idejárni és hálát ad azért a 4 évért, amit itt tölthetett. Június 15-én este ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a Betegápoló Irgalmas Rend Budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát Boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében, írta meg a Magyar Kurír. Az erekjét magába foglaló kép méltó elhelyezéséről is gondoskodtak, törésálló üveggel védett helyet alakítottak ki számára a kápolnában, ahová a hívek reggeltől sötétedésig betérhetnek imádkozni. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Paul McCartney énekelt. 8 óra 8 perc. Családokból születik a népek jövője. A 14. Leó pápától vett idézet volt a mottója annak a családi napnak, amit Pilis Boros Jenőn rendezett a helyi és az ürömi plébánia közössége a templomkertben, ám nem csak az egyházközség, hanem a két településen élő családok számára is. A helyszínen elsőként Wilhelm Péter plébánossal, majd a fiatalok sátránál a helyi ifjúság képviselőjével beszélgetett Hámori Kinga.
1: Nem a búcsúhoz kötődik egyik plébániának a búcsújához sem, mert a két plébánia együtt jelenik meg. Igaz, hogy ezt most Pilis Boros Jenőn tartjuk, de az ürömi plébániáról is nagyon sokan jönnek, mind résztvevőként, mind segítőként. Én azért érzem ezt fontosnak, mert ebben a környezetben élünk Örömön és Pilis Boros Jenőn. Lehet mondani egyik legrégibb közössége, a katolikus közösség mind a kettő községnek. De nagyon fontos az, hogy meg tudjuk szólítani a körülöttünk élőket. Meg tudjuk szólítani azokat, akik velünk együtt élik életük minden napján. És hogy ne csak a templomban várjuk őket, hanem legyen egy olyan program, egy olyan lehetőség, amihez akár nem hívők is könnyebben tudnak kapcsolódni. A család az mindenkinek fontos, a gyermeknevelés az mindenkinek lényeges kérdés. Abban próbálunk segíteni, hogy hogyan tudunk a családjainkban megerősödni, akár a gyermeknevelés tekintetében, akár a házasság tekintetében, tehát hogy tényleg a családok állnak a középpontban, illetve ezek mellett futnak a gyerekprogramok, ami abban segítenek, hogy a szülők addig a nekik való beszélgetéseken, programokon részt tudjanak venni, és munkatársaim, önkéteseim segítik a gyerekeket abban, hogy addig el tudjanak lenni a szüleik nélkül. A gyermeknevelés az nagyon sokak számára nagyon nagy és nehéz kérdés, és most is örömmel hallottam, azt tapasztaltam, hogy sokan megerősödtek abban, hogy azért elmondták a Süveges Gergő és dr. Pácorsolya volt itt a vendégünk, az apa kulcsa, anya kulcsa, milyen jó, hogy én is ezt tettem, így csináltam, ahogy ők mondták. És ez egy megerősítés volt nekik egyfelől, másrészt, amit meg azt mondták, hogy valahogy másként kéne tenniük, akkor meg ez egy újra gondolásra, újra tervezésre ad lehetőséget.
2: Része tehát minden plébánia, ugye a településének, a közösségének, és akkor erre remek alkalom egy ilyen családi nap.

0: de gondolom a plébános számára a misszió is ott van a feladatok között, vagy pedig a célok között.
1: Mi itt egy nagy család, egy közösség vagyunk, egy egyház közösség, Istennek a családja, és mindig várunk ebbe betérőket. Tavaly is az egy visszajelzésként kaptuk, és egy nagy örömforrás is volt, hogy valaki megjegyezte, hogy milyen jó, hogy most kivételesen nem a templomban, hanem itt a kertben volt a Szent Mise, és hogy így tudott kapcsolódni, így bemert jönni ő is nagyon hosszú idő után, mert részt venni a Szent Misén. Hát én úgy érzem, hogy ez is egy olyan visszajelzés és dicséret volt, ami segít bennünket abban, és arra, hogy igenis folytassuk, és merjük ezt tenni, és jövőre is próbáljuk meg megszervezni, tegyük meg, amit csak tudunk, mert számítanak ránk az emberek, és számítanak erre a programra, és itt össze tudnak gyűlni. Tehát, hogy egy családoknak egy találkozási felület is, az, hogy tudnak együtt játszani a gyerekek, tudnak együtt beszélgetni a szülők, hogy van egy felület, ahol együtt lehetünk, megélhetjük a saját hitünket örömben, megélhetjük a barátságunkat, a találkozásokat, és tényleg megélhetjük ezt a családi közösséget.
0: És úgy, hogy itt van Jézus köztünk, észrevétlenül vagy észrevehető módon is.
1: Hát egyre észrevehetőbb azért a délután vége felé, hiszen ugye délutáni kerekasztal beszélgetés az már a papi és szerzetesi hivatások meg hitünk felé kacsingat. Ezt követi egy szentségimádás, és az egész napot egy ünnepi püspöki szentmise zárja, tehát, hogy valóban ő van velünk.
2: Mohácsi Anna Zsófia vagyok, 19 éves, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanulok, mint katekéta lelkipásztori munkatárs, levelező tagozaton, és mellette itt Üröm és Prisbors Jenőn a plébánián pasztorálkodom. Most a Üröm és Prisbörséni családi napon vagyunk. Minden korosztály megtalálja a saját érdeklődési körét és korosztályának megfelelő programokat. Aminek én a felelőse vagyok, az az ifjúság, mivel ugye én is közülük való vagyok, ezért személyesen is tudom, hogy milyen úgymond abban az élethelyzetben lenni. Most egy olyan programunk lesz, egy órán keresztül fogunk arról igazából így beszélni. Én meg a nővérem és egy barátnőnk teszünk tanúságot arról, hogy tértünk meg, és hogy az életünk hogyan változott meg Krisztus követése után. Utána meg igazából a 14 és 20 év közötti többi fiatallal fogunk arról beszélgetni, hogy nekik hogyan vannak ezek a témák jelen az életükben, és igazából egy ilyen keretet próbálunk kialakítani arról, hogy úgymond, mint keresztény fiatalok, hogyan tudunk adott kapcsolatokban jelen lenni, akár mint egy sima keresztény ember, úgymond idegenként, akár családtagként, párkapcsolat, barátok, szóval tényleg ilyen átfogóan igazából bárhol, hogy hogyan tudunk, mint keresztény fiatalok tevékenykedni Isten akaratának.
0: Hogy látod, hogy igazából mi érdekli a 14-20 év közötti fiatalokat, mert pont ez egy olyan időszak, amikor akár vallásos családból származó fiatalok is homlok egyenest hátat fordítanak az egyháznak, családjuknak. Ebből a szempontból hogyan lehet őket visszatéríteni, vagy vonzóvá tenni a keresztény fiatalok világát?
2: Én igazából azért vagyok itt, mert nekem is ez nagyon jelen volt az életemben. Én 17 éves koromra tenném az igazi megtérésemet, úgymond a felnőtt megtérésemet és a felnőtt elköteleződésemet a hit iránt. Előtte nekem nagyon zűrös éveim voltak, és igaz, hogy kiskorom óta a keresztény családban voltam nevelve, de valahogy így engem is így a világi sodrás elvitt, és én nagyon úgy érzem azt, hogy az Úr azért hívott el engem, hogy ilyesmi dolgokat tegyek, hogy amiket velem végbe vitt, és amiken én keresztül mentem, azáltal tudjak segíteni nekik, és igazából ez nagyon-nagyon sokrétű, tehát, hogy nagyon nehéz tényleg megtalálni azt, hogy úgymond jelen legyen, mint fiatal, úgymond a társadalomban, de mégis úgy, mint egy keresztény ember.
0: És hogy látod, mi teheti vonzóvá számukra, számotokra a jelenlétet?
2: Hát szerintem nagyon kell az is, hogy tényleg személyesen azért legyen nyitott erre, hanem is feltétlen teljesen elhivatott, de hogy legyen nyitott arra, hogy úgymond lehessen ilyen helyekre hívni. És igazából ez szerintem személyénként is nagyon függő, de például nekem a tanúságtétel ez egy nagyon kedvenc, úgymond műfajom ebben, mert tényleg úgy odaáll egy ember eléd, mint ahogy ő maga, és így elmondja, hogy neki az életét hogy változtatta meg az Úr, és én is ezért szeretek tanúságot tenni, igaz, nagyon nehéz nekem is, mert így emberek előtt beszélni, de nagyon érzem azt, hogy erre szükség van, hogy tényleg meg tudjam mutatni az én példámmal azt, hogy igenis vannak úgymond még csodák, és hogy lehet az Urat követni bármennyi úgymond eltérés után, tehát hogy ő vár vissza minket.
0: Délután Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök volt a vendég, akitől a Püspökök Testülete által 2027-re meghirdetett hivatás évéről is érdeklődtem.
3: A hivatás éve arra a tényre szeretne rámutatni, hogy egyfelül az emberi élet mindig jelent egy személyes érintettséget, egy személyes kibontakozást, egy személyes értelemkeresést. Az ember élet akkor válik igazán széppé, hogyha oda tudjuk adni. Másfelől hívőnek lenni azt is jelenti, hogy úgy szeretnénk élni, hogy az életünk válasz legyen Isten hívására. Tehát minden keresztény élet egy meghívás, illetve egy arra adott válasz. Szívesen beszélünk apai, anyai hivatásról, családos hivatásról, tehát olyan életállapotokról, amelyeket valamilyen módon tartósan, igazából az egész életünkre szeretnénk választani. És mint egy harmadszor, ennek a sajátos meghívottságnak látható jele a papi és szerzetesi hivatás is, az egyesíti mind a hármat, hogy válaszolunk valakire, vagy valamire, ami vagy aki meghívott minket, és az is egyesíti őket, hogy valahogy az életünk értelméhez hozzátartozik, hogy megtaláljuk ezt a hivatásunkat, ha máshogy nem, nehéz élethelyzeteknek legalább utólag tudjunk értelmet adni.
0: A magyar nyelvünkben ott van ez a szó is, hogy elhívás, a hivatás, tehát tulajdonképpen meg kell keresnünk ezt a hangot is, hogy meghalljuk ezt a hangot, de hogyan segíthetjük a következő generációt, vagy akár a velünk együtt felnövő generációkat, hogy meghallják ők is ezt a hangot, akár a papi, szerzetesi, akár a szülői hivatásban.
3: A fiatalokat nagyon gyakran azzal tudjuk a legjobban segíteni, hogyha elfogadjuk őket, hogyha értékeljük őket, hogyha melléjük állunk akkor, amikor kétségeik vannak azzal kapcsolatban, hogy az, amit ők sejtenek az életről, vagy az, ahogyan ők hozzá tudnak járulni ehhez az élethez, az vajon elegendő lesz-e, az vajon értékes-e. Én azt hiszem, hogy ez a hivatás éve is egy jó alkalom arra, hogy odaálljunk a fiatalok mellé, másfelől pedig odaálljunk azok mellé is, akik már valamilyen hivatást választottak. Erősítsük őket abban, hogy a döntésük, amellyel az életszolgálata, a közösség szolgálata, valamilyen szent ügynek, szent nagy dolognak a szolgálata mellé odaálltak, elkötelezték magukat, hogy ez értelmes és fontos döntés. A fiatalok egyszerre keresnek egy-egy magas eszményt, amihez odaállhatnak. Néha talán várják azt is, hogy a pálya mint egy megnyíljon előttük, tehát legyenek azért valamennyire legalább körvonalszerűen utak, amelyeken végig tudnak majd menni, de nyilván az is bennük van, hogy sok mindent ők szeretnének felfedezni. Ezt nekünk, akik már egy-egy hivatásban élünk, jó egyfajta rugalmassággal és az értékek iránti nyitottsággal szemlélni.
4: A Pilisboros Jenőn megrendezett családi napon Wilhelm Péter plébánossal, Mohácsi Anna Zsófia ifjúsági önkéntessel és Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspökkel Hámori Kinga beszélgetett.

Következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. Mátra Verebély Szentkút jelenéről és a búcsújárás mai jelentőségéről beszél az új embernek Orosz Lóránt ferences szerzetes, a Nemzeti Kegyhely igazgatója. Az interjúból megtudhatjuk, miként alakult át az elmúlt évtizedekben a hagyományos vallásosság, miért vonz ma is ezreket a zarándoklat, és hogyan segítheti a búcsú a lelki megújulást, a kiengesztelődést és az Istennel való kapcsolat elmélyítését. A ferences szerzetes beszél a kegyhelyhez kötődő ima meghallgatásokról és gyógyulásokról, a közösségben megélt hit erejéről, valamint az egyház hagyományos formáinak mai jelentőségéről. Az új emberben olvasható interjú bepillantást enged abba a lelki valóságba, amely miatt Szentkút ma is az ország egyik legjelentősebb zarándokhelye. 14. Leó pápa barcelonai látogatásáról és a Sagrada Familia új, Jézus Krisztusnak szentelt tornyának megáldásáról közöl részletes beszámolót az új ember. A lap teljes terjedelmében ismerteti a Szentatya homíliáját, amelyben a pápa a világhírű bazilikát a keresztény élet jelképének nevezte. Olyan épülő templomnak, amely arra emlékeztet, hogy Isten ma is formálja népét és minden ember életét. Beszédében hangsúlyozta, hogy a hit nem választható el az emberi méltóság tiszteletétől, a béke szolgálatától és a szenvedők melletti kiállástól. Az új ember írásából az is kiderül, milyen szimbolikus jelentősége van Antoni Gaudi életművének, és miként vált a Sagrada Familia a hitről szóló, kőbe faragott tanúságtétellé. A felsőoktatásba készülő fiatalokat váró hegy, vagyis a Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor idei programjáról is olvashatunk egy beszélgetést az új emberben. A cégben a szervezők bemutatják, hogyan vált az elmúlt közel két évtizedben az ország egyik legnagyobb keresztény gólyatáborává ez a kezdeményezés, amely egyszerre kínál közösségi élményt, lelki feltöltődést és gyakorlati segítséget az egyetemi élet küszöbén álló fiataloknak. A beszélgetésből képet kaphatunk a tábor sokszínű programjairól, a felekezetközi nyitottságról, valamint arról, hogyan segíti a kezdeményezés a fiatalokat hitük és közösségeik megtalálásában. Misszionárius, tanár, spirituális, lelki kísérő és lelki vezető képzője. 100 éve született Nemes Ödön jezsuita szerzetes. A keresztény élet az egykori jezsuita elől járó rendkívüli életútját idézi fel. Nemes Ödön még fiatal szerzetesként hagyta el a kommunista Magyarországot, majd csaknem 4 évtizeden át szolgált misszionáriusként Japánban. A rendszerváltozás után Erdélyben kispapok lelkivezetőjeként, később Magyarországon lelkivezetőként, elöljáróként és lelkivezető képzőként segítette nemzedékek lelkifejlődését. A keresztény élet június 21-i számából bővebben is megismerhetjük Nemes Ödön életét és örökségét. A Szép Művészeti Múzeum Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítását mutatja be a Mértékadó. Az írás a Jelenések könyvének művészeti ábrázolásain keresztül vezeti végig az olvasót a középkortól a 20. századig, bemutatva, miként értelmezték különböző korok alkotói a világ végéről, az ítéletről és a megváltásról szóló bibliai látomásokat. A cikk Albrecht Dürer Apokalipszis sorozata mellett Lukas Cranach, Odeon Redon és Kondor Béla műveit is bemutatja. A tárlat kapcsán a szerző arra is rámutat, hogy a háborúk, járványok és más korunkat foglalkoztató kihívások idején miért válik újra és újra időszerűvé a Jelenések könyvének üzenete, és hogy miként formálta az apokalipszistől alkotott keresztény gondolkodás az európai művészetet és kultúrát. A Betesda Gyermekkórház főigazgatójával Velkei György Jánossal közöl nagy interjút a Reformátusok lapja. A gyermekgyógyász professzor személyes hangon beszél arról a családi örökségről, amely meghatározta életét, hivatását és gyermeknevelésről vallott szemléletét. Felidézi édesapja példáját, aki a kommunista börtönévek után a család szolgálatában talált küldetésre, és akitől a bizalomra épülő nevelés, a szabadság és a hiteles életvezetés fontosságát tanulta meg. Az interjúban szó esik az 5 gyermek felneveléséről, a család és a hivatás egyensúlyáról, valamint a generációk közötti kapcsolatok szerepéről. A Reformátusok lapjában megjelent beszélgetés a gyermekgyógyászat emberi oldalába is bepillantást enged. Velkei György a súlyos beteg gyermekek és családjaik mellett szerzett tapasztalatairól, a tragédiák feldolgozásáról,
valamint a gyógyítás és a hit kapcsolatáról is őszintén vall. Milyen következményei vannak annak, ha az ember már nem teremtményként, hanem saját maga alkotójaként tekint önmagára? Erről a kérdésről közöl ismertetést a Reformátusok lapja. Carl Truman teológus hamarosan magyarul is megjelenő Az ember megszentségtelenítése című könyve kapcsán. Az írás Nietzsche gondolatából kiindulva mutatja be a nyugati ember önképének átalakulását. Szó esik a modern technológia, az individualizmus és a korlátlan önmegvalósítás eszményének hatásairól, valamint arról, hogyan változtatja meg mindez a családról, a testről, az életről és a halálról való gondolkodásunkat. A Reformátusok lapja cikke nem csak a könyv főbb állításait ismerteti, hanem arra a kérdésre is választ keres, hogy megőrizhető-e az ember méltósága, ha elszakad attól a keresztény világképtől, amely évszázadokon keresztül meghatározta a nyugati kultúrát. Önök az Egyházi lapszemlét és Harcsik Róbertet hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. 6. rész.

0: Dörmögő úr nekivágott a pusztának. Háj, szép a puszta, olyan egyenes, mint az asztal. Az abrosz rajta a fűszőnyeg, a tányérok néhány kerek fehér birkanyáj, a tál egy hatalmas ökörcsorda, a szalvéta egy-egy vadvirágos folt, és a boros palack néhány karcsú jegenye nyár. Az asztalon pedig, mint feldöntött pohár víz vékony patakja, csörög át a Hortobágy folyó. Asztal ez, de terített asztal, a nagy Debrecennek és egész Magyarországnak a terített asztal. Gondoljátok meg, hogy a Hortobágy síkján 150 000 jószág, vagyis ökör, tehén, birka, sertés és ló legel. Híresek is ám Debrecen állatvásárai. Szép hajnalon, mikor a puszta a nap első csókjára felébred, csak úgy hangzik minden része a birkák bégetésétől, a tehénbőgéstől, a paripadobajtól, a karikás ostorok pattogásától, és zeng a pacsirtaszótól, a vadmadarak kiáltozásától. A tekintetes úr szeme elmerült a puszta szemléletében, de egyszerre ijetten kiáltott fel. Nézd! Nézd, Zebi! Mit látsz ott, ni? Az ég hajlatán egy különös alak látszott. Óriási mackóhoz hasonlított, mely tótágast áll a levegőben. A hasom másom, ordított fel Dörmögő úr. A hasom másom, amint a fején táncol, és a lábaival a levegőben bokázik.
1: Bácsi, mondotta Zebike, én nem a hason másnak nézem.
0: Hát minek?
1: Macska legyen belőlem, ha nem Hörpentő bátyához hasonlít.
0: Dörmögő úr szája tátva maradt álmélkodásában. Nagy sokára jött meg a szava. Igazad van, bocs, de hogy kerül a Hortobágyi pusztába Hörpentő? Hiszen ott hagytuk Budapesten.
1: Már én nem tudom, Hörpentő bátya maga-e az, vagy a kísértete, de éppen olyan maszatos, mint őkelme.
0: Már elfut, szaladjunk utána! A ténsúr és a bocs, nagy bátya, hé, bátya, megálljon! Kiáltással futottak az egyre távolodó tünemény után, nem is sejtve, hogy déli bábot kergettek, mert a déli báb vette vizére ilyen felfordított alakban Hörpikét, aki a pusztában állt, és egy legelésző ménesre sandított. A bátya csak hamar eltűnt Dörmögőjék szeméből, de ehelyett nagy kurjongatás, lódobogás verte föl a pusztát. Néhány csikós lóháton megeresztett kantárral és megeresztett karikás ostorral üldözött egy lovas alakot. A lovon Hörpike ült. Elgondolta, hogy miért járjon gyalog, mikor annyi ló van a széles Hortobágyon. Hát fölkapott egy csikóra, és elnyargalt vele. A csikósok üldözték a furcsa lókötőt. Valakit kergetnek, mondotta Dörmögő úr, a kezével beárnyékolva a szemét. Valami lovas nyomában nyargal néhány csikós.
1: Talán betyárt üldöznek, vélte Zebi.
0: Az bizony meg lehet. Az igaz, hogy szélvész a lova, mert nyomába sem érnek az üldözők. Noha a Hortobágyi ménesből szakította ki a lovát, hát a leggyorsabb lábú csikót választotta. Az üldözött lovas, akiről tudjuk, hogy Hörpentő volt, mind jobban elhagyta az üldözőit, s végül el is tűnt egy nyárfaligetben. Dühött nyargalással és ostorpattogással törtettek utána a csikósok. Elpárolgott az akasztófára való, mondotta a ténsúr, pedig nem ártott volna, ha utolérik legalább ostor végre.
1: Miért csak ostor végre? Hiszen attól még elmenekülhet.
0: Bajosan? A csikós a karikás ostor végét a nyakába kanyarintja, és lerántja a lóról.
1: Bácsi, az nagyon kellemetlen lehet.
0: Meghiszem, Különösen, mikor a csikós a földön hurcol végig, és a karikás ostor összeszorítja a gigádat.
1: A lódobogás közelebbről hallatszott, és mind jobban erősödött. Dörmögő úr meg Zebulon azonban úgy elmerültek a beszélgetésbe, hogy nemigen vették észre a közeledő lovasokat.
2: Na, az cifra dolog lehet, nem szeretnék így szánkázni a hortobágyon, borzadozott a bocs.
0: De magam sem, nevetett a ténysúr, már akkor inkább a mármarosi hegyeken csúszom le.
2: Mi ez? Hú,
1: Az utóbbi hang hörgés volt, mely a ténysúr gigájából tört elő, és ugyanolyan hang lebbent ki Zebike szájából is. Az történt ugyanis, hogy a csikósok a karikásostort a két mackó nyakába kerítették, akár a pányvát, és a mi barátaink azt tették, amitől borzadtak, szánkáztak a hortobágyon. A csikósok magukkal vonszolták a földön. Egy darabig kapálóztak, aztán forogni kezdett velük a világ, lélegzetük elakadt, és elvesztették az eszméletüket. Mikor magukhoz tértek, legelőször is azt vették észre, hogy kezük-lábuk össze van kötve. Majd egy dörgő hangot hallottak.
0: Hova tettétek a csikót?
1: Dörmögő úr föltekintett. Három marcona alak állt előtte, az egyik, akinek akkora hegyes bajusza volt, mintha nyársat döftek volna át az orra alatt, ismételte a kérdést.
0: Hova tettétek a csikót? Valljátok meg íziben, ha cifra világot nem akartok látni?
2: Miféle csikót? Nyögte a ténysúr.
0: Csak ne vágj olyan ábrázatot, mintha semmiről se tudnál, rivalt rája a nyárs bajszú. Ilyen pofát ezer közül is meg lehet ismerni. Mindnyájan láttuk, mikor felugrottál a csikóra és elnyargaltál.
1: Dörmögő úr felhördült.
0: A hasom másom volt, a hasom másom utánom jött a hortobágyra, és elkötötte a csikót emberek. Nem én vittem el a lovat, hanem a hasom másom, aki folyton a nyomamban jár. A másod, morogta a csikós, el is kék ám hinni.
1: A ténysúr fektéből félültőbe emelkedett föl, megcsikorgatta a fogát.
0: Hallod, de te csikós, először is én neked nem vagyok te, hanem neked is tekintetes dörmögő Demeter úr. Másodszor is, amit én mondok, azt el kell hinni, mert különben, na mi lenne, ha nem hiszem el?
1: Dörmögő úr a meghurkolt mancsaira nézett, és sóhajtott.
0: Persze, addig, amíg a kezéről, lábáról le nem veszik a karperecet, nem sokat ér a mert különben. Hát, hiszen majd beszélhetünk a pusztai kapitánynál erről, mondotta a csikós. Megyünk hozzá!
1: Feloldották a köteléket a tekintetes úr és a bocs lábán, a mancsukat a lóhoz kötötték, s megindultak, maguk előtt hajtva a foglyokat.

0: így vonultak végig a pusztán. Mikor a méneshez értek, a legények leszálltak a lóról. Na most itt megállunk, s itatunk, mondotta az öreg csikós, s rámutatott a mackókra. Ezeket pedig aszekuráljuk a szökés ellen. Újra megkötötték a rabok lábát, s hanyat fektették őket a fűre. Aztán a dolgukra mentek. A ténsúr nagyon hánykolódott a kemény fekvőhelyen, s egyre zsörtölődött. Na már én csak szerencsétlen mackó vagyok. Ki hitte volna csak tegnap is, hogy ma itt fogok heverni megkötözve hanyatt a hortobágyon. Hey, felhők, hortobágyi felhők, el ne mondjátok a mármarosi hegyeknek, milyen csúfságban láttátok a mármarosi erdők tekintetes urát. Most egy hang szólalt meg mögötte. Behe, jól lát-e a két behem, nem a tekintetes behe, meg a kicsi behe fekszik itt? A ténsúr hátra pislantott a neki búsult szemével. Né, Jeremiás gazda, szólt örömre gyulladozva, hát Kent nincs a városban. A vegyes behevel utaztam haza, behe, felelt Birka Jeremiás, mert ő volt. Röstelte megvallani, hogy ő csak gyalogszerrel ballagott haza a hortobágyra, hát azt mondta, hogy a vegyes vonattal jött. Egyszerre ijetten kiáltott föl. Mi ez? Me, hiszen a kezükön meg a lábukon be van. Bizony, be van azon, morgott a ténsúr. A csikósok azt hiszik, hogy lovat loptunk tőlük, pedig mi olyan ártatlanok vagyunk, mint a ma született. Be. Ó, a szegény jó tekintetes be, bégetett Jeremiás. És a szegény jó kis be, sajnálkozott maga magán Zebulon. Szerencsére van nálam egy jó éles be, szólt Birka gazda. Micsoda, Jeremiás barátom! Hát ez mi? A lajbia zsebéből kivette a bicskáját, és elvágta vele a két utas kötelékét. Na most aztán ugorjunk a bére és szaporán be, mert mindjárt jönnek vissza a bek. Cifrán beszélt Jeremiás gazda, de a ténysúr és Zebike megértették, hogy a talpukra ugorjanak, aztán meneküljenek, mert jönnek a csikósok. Kétszer se bégették hát maguknak, hanem talpra ugrottak, és be a pusztába. Gyorsan loholtak. Jeremiás gazda alig tudott lépést tartani velük, pedig ő mutatta az utat. Messziről elhozta a szél a csikósok lármáját. Alig, hanem a szökevényeket keresték. Lovak dobogása is hallatszott, de ellenkező irányban, tehát elvesztették a nyomukat. Nem sokára elcsöndesedett a puszta, melyre lassan leszállt az est. Az eget ellepték a csillagok, mintha csak valaki millió nagy és apró Szent János bogarat hajtott volna ki a sötétkék égi mezőre, és azok rajzanának odafönn. Egyszerre nagy béget is hallatszott. Birka Jeremiás megállt. Na, Isten segítségével helyben vagyunk be, itt a nyáj, nem hallja kedves tekintetes be? Hogy ne hallanám, felelte vete dörmögő úr, hiszen akkor is hallanám, ha be dugnám a fülemet. Itt letelepedjünk, mondotta Jeremiás gazda, tüzet rakjunk, és ezennel meghívom a tekintetes bet, meg a kis bet, egy kis bere, ha ugyan le nem nézik a szegény bet. Mit gondol Jeremiás gazda, inkább nagyon megtisztel a szíves meghívásával, mondotta a ténsúr. Mi sohasem vetjük meg azt, amit be lehet kebelezni, kottyantott közben Zebike, aki bölcsen kitalálta, hogy Jeremiás gazda vacsorára hívja meg őket. Nem sokára asztalnál ült a társaság. Az asztal egy fatönk volt. Közelükben tűz lobogott, mert Jeremiás gazda fölszította a juhászok tüzét, akik az imént szalonnát pirítottak maguknak vacsorára. Most Jeremiás gazda főzött rajta tejbegaluskát vendégei számára. A juhászok már a karámba terelték a nyájat, maguk is aludni tértek. A bégetés elhalt lassacskán, s a puszta elcsöndesedett. Csak olykor hallatszott a magasságból gágogás vagy korrogás, vadludak vagy darvak szálltak a sötétségben. Szép a puszta még éjjel is, mondotta a tekintetes úr a csillagos eget nézve, melyet sehol nem födött el hegy vagy épület. Bizony szép a be, olyan, mint a nyitott be, de könyörgöm, tessék venni ebből a beből. A Jeremiás szónoklatának az volt az értelme, hogy szép bizony a puszta, olyan, mint a nyitott könyv, de könyörgöm, tessék venni ebből a túróból. Jeremiás gazda ugyanis az alatt, amíg mi az eget bámultuk, gazdagon megterítette kedves vendégei számára az asztalt. Igaz, hogy a vacsora kissé bégető volt, jutejbe főtt galuska, jutúró, jusajt, vaj, aludtej, meg tarhó. Ez is tejből készül, de csak az alföldi pusztákon ismerik. Húsétel nem volt az étlapon, no, nem is lehet kívánni, hogy Jeremiás a saját testvéreit tálalja föl vendégeinek birkapaprikásnak. Mackóink így is alaposan hozzáfogtak a bekebelezéshez. Vacsora után Jeremiás gazda a két vendégének szalmából ágyat vetett a földre, s ők egyelmeik nem is kérették sokáig magukat, hanem végignyújtóztak az izegő szalmán. Csak hamar furcsa és rémes marraj marrajlott a hortobágyon. Ki tudná megmondani, miféle moraj lehetett ez? Jeremiás gazda is lehevert és elaludt, pedig haj, jó lett volna, ha a mai éjszakát ébren tölti, mert a közelben ólálkodott a bégető népség ősi ellensége, Ordas Peti, a híres betyár. A zsivány éppen a nádban lappangott, mikor észrevette a Jeremiásék pásztor tüzét.
1: Még ébren vannak a juhászok, sóhajtott és a fogát szívta. Máskor, ilyenkor már nem ég a tüzük, bizonyosan lakomáznak, nekem pedig két napja rozsdásodik a fogam.
0: Szikrázó szemmel bámult a tűz felé, mert tudta, hogy arra tanyázik a nyáj. Aztán újra morgott.
1: Ma már azt hittem, hogy lovat csípek magamnak. Láttam, hogy a csikósok üldöznek egy furcsa lovast, aki azonban elmenekült üldözői elől. Egyenesen a folyónak nyargalt. A hídon a ló fölágaskodott, és a lovasát beledobta a vízbe. Alig tudott kievickélni belőle. A csikó aztán ide nyargalt a nádasba, és én megtámadtam. Úgy orról rúgott, hogy azt se tudtam, Ordas Peti vagyok-e, vagy Róka Misi. Mire felocsúttam, a ló már eltűnt. Deni, a pásztor tűz már csak alig pislákol, már el is alszik. Ma bizonyosan nagyot mulattak a juhászok, és nagyot is alszanak rája. Előre, Peti, soha jobb alkalom nem volt egy kis birka pecsegye szerzésére.
0: Fél óra múlva nagy bégetés verte föl az alvó pusztát.
2: Jaj, be, itt a borzasztó be, jaj, viszi már a szegény bet.
0: Ordas Peti kiragadta nyájból egy bárányt, és el akart illanni vele. Egyszer csak belebotott egy nagy testbe.
1: Törrengettem, mirgom-margom,
0: horkantott fel az alvó alak, és álmában megragadta Ordas Peti lábát. Peti kiejtette a szájából a bárányt, és beleharapott a lábát fogó kézbe. Irtóztató ordítással ugrott fel a tekintetes úr, mert beléje botlott Peti, és torkon ragadta a zsiványt.
1: Jaj, neked boldogtalan, üvöltötte a ténysúr. Tudod-e, kit haraptál meg? Te tudod-e, kihez nyúltál?
0: Vicsorgatta fogait a zsivány.
1: Reszkes, mert az én nevem Ordas Péter. Na akkor te még jobban reszkes, mert az én nevem Dörmögő Demeter.
0: Ezzel fölkapta torkánál fogva a farkast, s úgy vágta a földhöz, hogy csak úgy nyekkent. Kétszer, háromszor is a hortobágy áldott földjéhez puffantotta Ordas Petit, míg végre az valahogy kimenekedett a mancsából. Villám gyorsan elinalt, s miközben a megnyomorított oldalait nyalogatta, elkeseredetten morogta.
1: Nekem aztán szerencsém van, egyszer megyek birkát lopni, akkor is Dörmögő Demeterbe botlok, megsüthetem a szerencsémet.
0: A nagy zajra, üvöltözésre fölébredtek a juhászok is, s ugyancsak elbámultak, mikor a farkas helyett a tekintetes urat pillantották meg.
1: Csak aludjatok békén tovább, juhászok, szólt Dörmögő úr. Itt volt a farkas, de én már elláttam a baját. Elvettem tőle a bárányt, és őt a földhöz nyekkentettem néhányszor. Igaz-e, Jeremiás gazda?
2: Bizony be,
0: felelt Jeremiás, aki éppen a farkas fogai közül kimentett bárányt gondozta.
2: Az volt a mi benk, hogy itt volt a tekintetes be.
0: A juhászok, megértvén a dolgot, megköszönték a ténysúr szívességét. Aztán ismét csönd borult a pusztára. A mackók, birkák és juhászok lefeküdtek, de most már őrt is állítottak, aki vigyázzon az alvókra. Reggelre Dörmögő úr és Zebulon búcsút vettek Jeremiás gazdától, a juhászoktól és a nyájtól.

Sebők Zsigmond, dörmögő Dömötör utazása a vaskapuhoz. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Pap János, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: a Kolompos együttes muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság péntek reggel. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőlthető fizikai tevékenységeket. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság pénteken az MTI-vel. A légitársaság a nyári kihívásokra való tekintettel késési asszisztencia szolgáltatást vezetett be, amely a foglalás során vásárolható meg. A rendszer az utazás napján automatikusan ellenőrzi a járat státuszát, és előre értesíti az utasokat, ha a járatuk több mint 2 órát késik vagy törölték, majd egyszerűen kezelhető átfoglalási felületet jelenít meg, ahol az érintettek másik, a célállomásra tartó járatra meghatározott keretösszegig díjmentesen válthatnak jegyet. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát Szent Misével, majd irodalmi zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én. A középiskola tornacsarnokában bemutatott Szent Misének a gimnázium öregdiákja Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A mise elején Székely János püspök elmondta, 1978 és 1982 között volt a gimnázium tanulója, nagyon szeretett idejárni, és hálát ad azért a 4 évért, amit itt tölthetett. Életének 96. évében pénteken elhunyt Timár Sándor Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, közölte a Magyar Művészeti Akadémia pénteken az MTI-vel. Timár Sándor a szolnoki tanyavilágban született paraszt családban, amelyet az 50-es években kuláknak minősítettek. Kisgyermekként a nagyapjától tanult táncolni, és ettől kezdve rajongott a néptáncért. 1958-ban megalapította a Bartók Béla táncegyüttest. A társulatnak negyed századon át volt művészeti vezetője és koreográfusa. Ebben az együttesben alakította ki új néptánc pedagógiai módszerét, amely alapot adott a táncház mozgalom elindításához az 1970-es években. Kísérő zenekaruk a Sebő együttes lett. Pedagógusként is egyedülálló hazai és nemzetközi sikereket ért el, tanítványok százai tekinthetik mesterüknek, sokan közülük vezető táncművészek, sikeres koreográfusok, együttes vezetők és pedagógusok a hazai néptáncművészeti életben. Timár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 9 óra 4 perc. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
4: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Szikora József vagyok, és szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Spányi Antal püspök urat, Székesfehérvári megyés püspököt, korábban a Katolikus Rádió vezérigazgatóját, abból az alkalomból, hogy püspök úr aranymisét ünnepel. 2026. június 20-án 17 órakor kezdődik az aranymise a Székesfehérvári Székesegyházban. Az aranymise a pappá szentelés ünneplése, annak az évfordulója, illetve a primícia, az első szentmise ünneplése, illetve annak az évfordulója. Én bennem az fordult meg, hogy talán hasonló lehet ez a házasságkötési évfordulókhoz. Mind a kettő szentség, mind a kettő az ember szabad elhatározásából születik, valamiképpen felsőbb sugallatra, de szabad elhatározásból, és mindegyik egész életre, mondhatni örök életre szól. Püspök úr, Spányi Antal, így van?
5: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és azt hiszem, hogy ez a megközelítés nagyon is jó hasonlat, hiszen úgy érzem, megéltem a családba is aranylakodalmakat. A 50 éves jubileum egy hálaadás, és a papnak is, a pap szentelésének 50. év

0: Voltak olyan atyák, talán régebben, akik pontosan jegyezték minden egyes szent miséjüket, és mire eljutottak az 50 éves jubileumhoz, vagy életük vége, tehát nagyon nagy szám volt már, amelyik mutatta, hogy ennyi szent misét mondott, ennyi szent misét mutatott be. Én nem tudnám ezt sajnos megmondani.
1: Ha fordítva kérdezem, hogy tud-e püspök úr olyan napról, amikor nem misézett?
0: Valószínű, hogy volt ilyen nap az életemben, de tudatosan törekszem arra, hogy minden nap misézek, és amióta Székesfehérváron vagyok, az az első, hogy a napot mindig szentmisével kezdjük. Ebbe úgy bele szoktunk munkatársaimmal, irodaigazgatóval együtt, hogy lehet a napba bármi, és ki tudja, hogy hogyan végződik egy nap. Szentmisével kezdtük a napot, korán keltünk, korán kelőek vagyunk, és az első dolgunk az, hogy a szentmise, a zsolozsma megfelelő részének az elmondásával indítsuk a napunkat.
1: Ez ott a püspöki palota a kápolnájában?
0: Igen, abban a kápolnában, ami nagyon szépen sikerült helyrehozni, és úgy gondolom, hogy az egész püspöki palotának valóban az ékessége lett.
1: Engedje meg, püspök úr, és a kedves hallgatók is, hogy felolvassak valamit. Idézem. Emlékeimben őrzöm mindazokat, akik jók voltak hozzám. Néhány éve idehelyezett fiatal káplánunk az irántam való sok szívesség okán erre tán mindenkinél érdemesebb. Az utolsó években öreg plébánosunk egyre többet betegeskedett, ritkán látogathatott meg, és ezt a feladatot fiatal káplányára, Spányi Antalra bízta, aki páratlan lelki finomsággal munkálkodik Széchenyben. Egyik nagy és hosszantartó betegségem alatt naponta eljött, meglátogatott, nem sajnálta azt a fél órát egy már nagyon idős és az életben annyiszor sújtott betegtől. Püspök úr, ki ez, akitől idézek?
0: Igen, hát Széchenyben a város egyik nagyon markáns személyisége volt Odeszkalki Özseni, egy odeszkalki hercegnő, aki minden nap jött a templomba, és nagyon alázatosan, nagyon mély hittel imádkozott, és hát őt is, mint hogy nem csak őt, hanem bármelyik nénit, embert, bácsit szívesen látogattam, és mentem Balassagyarmatba, a kórházba, mentem a városba, a betegekhez, mert ez dolgunk volt. Hittant tartottunk, és betegeket látogattunk, ez volt a fő feladatunk, mint káplánoknak.
1: Széchenyi akkor az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott,
0: igen,
1: ugye az esztergomi főegyházmegye papja lett püspök úr, és az elesettek, rászorulók segítése, támogatása kezdettől hozzátartozik a pályájához, talán ebből következik, hogy a Caritas vezetője is lett.
0: Nagyon örültem, amikor a püspöki karban a Caritasnak a vezetését bízták rám, amelyet hát sokáig, több mint 20 éven keresztül végeztem. Jó volt a munkatársakkal dolgozni, különböző egyházmegyei Caritas igazgatókkal, és hát jó most is a saját egyházmegyémbe azokkal a Caritas alkalmakon jelen lenni, azokat szervezni, segíteni, amelyben tudjuk segíteni a rászorulókat. Sok rászoruló van, és öröm tapasztalni azt, hogy az ember valami jót tud tenni. A Caritas ad erre alkalmat.
1: A papság teljessége a püspökség, ez Spányi Antalnak megadatott. De amikor megkapta a hivatást, amikor a döntés megszületett, amikor a szentelés megtörtént, hát akkor nyilván nem volt még erről szó, és nem is tudhatta. Hogyan indult? Honnan jött a hívás? Mi volt az első mozzanat? Milyen volt a család, amelyben fölnőtt?
0: Mi most már mondhatom, hogy jelenleg az 5. generációban élünk a 8. kerületben a tisztviselőtelepen, és ott születtem, ott nőttem föl 4 testvéremmel együtt, és a családba magától értetődően hozzátartozott a mindennapjainkhoz az imádság, a vasárnap megszentelése, a hit dolgairól való beszélgetés, hozzátartozott a család életéhez, hogy atyák jöttek látogatóba a családhoz. Ezek az atyák hát mindig kereten kívüli atyák voltak. Olyanok, akik szerzetesek voltak, nem működhettek, de valahogy édesapánk volt az, aki őket összegyűjtötte, és ők meg szívesen jöttek hozzánk akár egy vacsorára, egy beszélgetésre, egy ilyen családhoz, ahol hát 4 gyerekhez is tudtak szólni. a tisztviselőtelepen

0: élt és tevékenykedett Petru Antal, jezsuita atya. A tevékenykedés az persze idézőjelben van, mert egy Beszkárt óvodának volt a fűtője, az volt a fő tevékenysége, de a Golgota kápolnában, amit azóta már fölrobbantottak és eltüntettek, ott reggel 6 órakor misézett. Én voltam ott a sekrestés, mint kisfiú, már 8. koromban én kezeltem a kulcsokat, reggel 5:30-ra mentem nyitni, és aztán, amikor misének vége volt, zártam, gondoskodtam mostjáról, borról, mindenről, ami kellett a misén, és persze az atyával egy jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Amikor gimnáziumba kerültem, nagyon érdekes módon a piaristák egy adminisztratív tévedés folytán nem vettek föl, és akkor egy közeli gimnáziumba, Széchenyi István gimnáziumba érettségiztem, ahol második osztálytól egy piarista tanár lett az osztályfőnököm, aki kereten kívül volt, de tanárként működhetett. Jó Istennek a játéka, vagy a jó Istennek a gondoskodása ez. Esztergomba kerültem, szemináriumba, ahol...
1: Bocsánat, hogy kerültem, azért az ember nem kerül oda csak úgy.
0: Amikor jelentkeztem kispapnak, természetes volt, hogy esztergomba jelentkezem.
1: De bocsánat, hogy mi indítja az ember, mi indított a Spányi Antalt arra, hogy éppen ezt válassza? Hát sok minden más is lehetett.
0: Igen, biztos, hogy lehettem volna sok minden más is, és magam is gondoltam különböző dolgokra, hogy talán ebbe vagy abba az irányba forduljak, de éppen azt gondolom, hogy ezeknek az atyáknak a példája, a templomba járó néniknek nyilván az imádsága, akik naponta imádkoztak értem, biztos vagyok benne. Én naponta minisztráltam a rezsőtéri templomba, ők naponta imádkoztak értem, hogy valahogy ez abba az irányba fordított, hogy egyre határozottabb lett bennem az érzés, hogy én nekem papnak kell lenni. Persze tele félelemmel, aggodalommal, hogy meg tudok-e felelni, képes vagyok-e, leszek-e majd jó pap.
1: Ez is hasonlít a házasság szentségéhez.
0: Igen, azt hiszem. De beadtam a kérelmet, és hát persze fölvettek. 22-tel voltunk, akik elsévesek, akiket esztergomba elsévre fölvettek. Nagyon érdekes volt a kezdet, dékány atya volt a prefektus, aki
1: Dékány Vilmos,
0: püspök, aki később segédpüspök lett, és püspök társak is lettünk aztán. Én voltam káplánja a Haller téren, tehát az életünk többször találkozott, és került egészen közel egymáshoz. Nagyon jó barátom lett, mondhatom ezt atyai barátom, és nagy szeretetben, tiszteletben voltunk egymás iránt. Nyilván én tiszteltem őt, meg szeretett engem, mint egy fiatalabb papot vagy püspököt. Onnan katonaság jött a következő állomás, ami egy próbatétel volt. Onnan néhányunkat már kirostáltak, a katonaság után nem jöttek vissza, aztán első évek alatt néhányan elmentek, néhányakat elküldtek. Akkor azért még működött az államegyházügyi hivatal az elküldöttek. Elküldésében nem mindig az volt a szempont, hogy alkalmatlan, vagy valami fegyelmi probléma volt, hanem úgy gondolták, hogy talán jobb, hogyha nem lesznek a szemináriumnak a tagjai. Néhány ilyen elbocsátás is volt. És hát eljött aztán az idő, hogy a tanulmányok befejeztével, a képzések elvégzésével 76. június 19-én Lékai bíboros úr pappá szentelt. Hát persze ez egy különlegesen nagy öröm volt, amit az ember nem is tud megfogalmazni, és most is, ha visszagondolok, csak azt tudom mondani, hogy valami nagyon nagy ajándék, nagyon nagy öröm volt, ami most is ott van bennem, de most is ugyanúgy nehéz megfogalmazni, hogy mi ez az Istennek a szeretete, Istennek az ajándéka az, amit ott az ember megtapasztalt, és aztán június 27-én, Szent László napján tartottam az első szentmisét ott a rezsőtéri templomba, ahol persze azok közül, akik akkor ott voltak már, hát kevesen vannak életben.
1: Mi volt az első szolgálati hely?
0: Nagy izgalommal fogadtam el, vagy foglaltam el Ludányhalász, itt egy nógrádi kis falu volt.
1: Ami Széchenytől szintén északra van pár kilométerrel az Ipoly partján.
0: Igen, és szintén, ugye akkor az esztergomi egyház megyéhez tartozott, ott voltam egy évig, onnan 7 év Széchenyi tartózkodás, káplánság következett, Széchenyből Hallertére kerültem, Budapestre.
1: Itt volt a Vilmos
0: itt atya, volt a dékányatya, igen, plébános, és én meg káplán, és onnan kerültem aztán Rózsák terére, ahol aztán hát később különböző feladatok jöttek, és nyilván, hogy én segítettem dékányatyának a Hallertéren, nekem is segítettek a káplánok a viszonylag nagy rózsákterei templomnak, plébániának az ellátásában.
1: És már ezzel párhuzamosan püspöki kinevezés, majd szentelés is, ez párhuzamos volt a rózsákterei plébánosi
0: ott
1: szolgálattal.
0: A helynöki kinevezés először, és aztán már mint helynököt Paskai Bíboros úr bízott meg a helynökséggel, és a Paskai Bíboros úr aztán fogadott el engem segédpüspökének, és aztán később, amikor ő nyugdíjba ment, és már Erdő Bíboros úr volt a esztergomi érsek, akkor ürült meg Székesfehérvár, és küldött a Szentatya engem Székesfehérvárra, hogy már van elég tapasztalatom. Ez 2003-ban történt, tehát majdnem 5 éves püspökség volt már mögöttem, hogy van annyi tapasztalatom, hogy belevághatok ebbe a munkába.
1: Néhai pap barátom, bencés szerzetes atya, aki tanárom, aztán atyai barát lett, mondta, hogy amikor őt pappá szentelték, úgy érezte, hogy az élete beteljesedett. De hát a papság teljessége a püspökség mégiscsak.
0: Mindig éreztem, hogy a püspökség az különös kegyelmeket ad. Ezt első perctől kezdve megtapasztaltam. Én nekem nyilván alkati kérdés is ez, hogy amikor jön egy új feladat, az ember szembesül vele, akkor föl kell mérni, hogy képes vagyok én erre? Meg tudom én ezt tenni? És sokszor az ember rádöbben arra, hogy hát magamtól talán nem. De remélem, hogy a legtöbb dolgot sikerült megoldani, és ebben a Jóisten kegyelme volt az, amit mindig éreztem. Ez nem valami jámbor szólam most, hanem valóban az ember ezt érzi, és ezt tapasztalja, hogyha próbál a Jóistenre figyelni, akkor az ő kegyelme ott működik. Erőt ad, mert vannak próbatételek. Nem csak feladatok, hanem próbatételek, keresztek is vannak a püspökségben is, amiket hordozni kell, bőven adódik ilyen, és persze adódik öröm is, ebből is van bőven, mert a Jóisten a maga szeretetével eloszt mindent, amire szükségünk van, jót és rosszat, örömet és bút, mert így válunk teljes emberré.
1: Nem, mintha csak a szépre kéne emlékezni, és nem is csak arra emlékszik az ember, de talán nagyon szép eredménye a székesfehérvári püspökségnek azok a, én így mondom, hogy tematikus búcsújáró helyek. Jól mondom ezt? Ez püspök úrnak szívügye.
0: Igen, úgy gondolom, hogy mai világban pusztán csak egy kegyhely azzal, hogy tart egy évben egy búcsút, azzal nem lesz igazán kegyhely. Valami célt, valami feladatot, valami eszményt kell ott elültetni, és akkor oda elindulnak az emberek. És hát hála Istennek, úgy hiszem, hogy elég jól sikerült a legjelentősebb kegyhelyeknél ezt megtalálni, és az emberek jönnek is ezekhez a kegyhelyekhez, imádkoznak, és bízom benne, hogy ez a sok-sok imádság, ez meglátszik az emberek életén, és meglátszik az egyházmegye életén is.
1: És hát nem csak imádság kellett ehhez, hanem egyház kormányzat, meg hát mondjuk ki pénz támogatás, hogy az épületek, a helyszínek is megújuljanak, és alkalmasak legyenek a hivatásuk betöltésére.
0: Nagy szerencse, hogy olyan időben tudtam ezeket a feladatokat elvégezni, amikor a kormányzattal nagyon könnyű volt harmonikus kapcsolatot teremteni, és ők megértették azt a kormány részéről, megértették, hogy ha egy templomot helyreállítunk, azzal a ország lesz szebb, a nemzet kincse gazdagodik és őrződik meg, hogy nem hagyjuk összedőlni. A székesfehérvári székesegyház az összedőlés határára sodródott egy műszaki hiba folytán, ami az évszázadok következménye volt, meg a háborúk utáni nem egészen szakszerű restaurálás, helyreállításnak a következménye volt. De sikerült megmenteni, és az emberek örülnek neki, hogy nem csak a hívők, hanem a hit örömét nem megélők is odajönnek, és mondják, hogy ez szép ez a templom, mert benne látják az évszázadok munkáját, imádságát, sok-sok ember hitét, jól érzik magukat ott a nem hívők is.
1: És hogy a kegyhelyeknél maradjunk, hát szép, imponálóan szép Bodajk, vagy Ercsi, és még, püspök úr, még...
0: Alsó Szent Iván, Vértes Somló, tehát ezek a kegyhelyek mind-mind olyan fontos helyei az egyházmegyének, és talán az országnak is, amely kiemelt kegyhelyek. Bodajk mindenféleképpen, hiszen oda Szent István király és az ő családja, az első magyar szent család járt imádkozni.
1: És ezt a hagyományt őrzi a Székesfehérvári
0: Egyház. Ezt építjük is, és ezt próbáljuk őrizni. Vértes Somlón, ahol Sarlós Boldogasszony egy gyönyörű kis templomnak a búcsúja, sokan jönnek a búcsúra, nem férnek be a templomba, a templom mellett van egy nagy tér, azt a teret töltik meg a hívek, ahol imádkozunk azokért a házaspárokért, megint a házasság, azokért, akiknek nem sikerül gyermeket kapni, nincsen gyermekáldása, hogy mondjuk, hogy legyen rajtuk áldás. És utána örömmel jönnek, hogy hát imádkoztunk, és lesz gyerekünk, és hozzák a hála szívet aztán, amit mi csináltatunk, meg ők csak jelzik számunkra, hogy született egy gyerek, és hálát adunk az Istennek, azt ünnepélyesen elhelyezzük a templomba. Sok ilyen hála szív van már ott kitéve.
1: Aktuális panasz, néha vád, hogy mit akartok ti, hiszen egyre csökken a hívek száma, meg egyre csökken a papok száma. A napokban jártam Érden, a Mariánum iskolában, ami ugye a Székesfehérvári Egyházmegye egyik kitűnő iskolája, és hát egyrészt imponáló volt maga a millió, az új épületrész, meg az is, hogy jönnek csapatba a gyerekek, látják, hogy jön egy vendég, és csicseregve, kórusban mondják, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Lehet, hogy itt növekszik, vagy hogy mondjam, itt van a növekvés, vagy itt van a vetés, itt jó talajba hull a mag.
0: A papság száma az sajnos valóban csökken. A székesfehérvári papság száma is, hogy ott vagyunk, hogy nehéz ellátni egy bizonyos szinten a lelkipásztori feladatokat. Csak úgy tudjuk ezt megtenni, hogy a papok sokszor erőn felül helytállnak, és én örülök annak, amikor azt tapasztalom, hogy a hívek ezt elismerik, és hálásak érte. Jó látni családokat, és vannak kezdeményezések. Azt nem mondom, hogy a templomok mindenhol zsúfolásig megtelnek. Ünnepeken talán igen.
1: Püspök úr egy korábbi interjújában azt mondta, hogy nem feszítik szét a templom falait a hívek.
0: Igen, igen. Talán ünnepeken igen, akkor sokan vannak. De van az a mag, amelyik hordozza az életet, és amely biztos, hogy majd szárba szökken is, és gyümölcsöt hoz. Az iskola rendszerünk az nagyon ígéretes. Vannak nagy iskolák, jó iskolák, de vannak egészen kis iskolák is, amik valójában csak úgy tarthatók fönt, hogy a nagyobb iskolák segítenek a fönntartásban. Tehát mi iskola rendszerben gondolkodunk. És ott vannak a különböző gyerekek, különböző helyről származó, különböző identitású gyerekek, és szeretetben, békességben megvannak egymással. És ez nagy dolog, azt hiszem, ma ebben a világban. És hát vannak olyan iskolák, ahol kiváló eredményeket érünk el tanításban és nevelésben, mert ezt is fontosnak érzem, hogy nem csak tanítunk, hanem nevelünk, keresztény, katolikus embereket akarunk nevelni belőlük.
1: Nagyon fogy az időnk, még rengeteget lehetne, és talán kellene is beszélni. Az igazság kimondása. Ugye Pilátus kérdezi Jézustól, hogy mi az igazság, és Jézus nem adott neki feleletet. Mi azért tudjuk, hogy mi az igazság, talán Pilátus is tudta. De másoknak meg más az igazsága. Püspök urat is bírálták azért, hogy bizonyos igazságokat kimondott, képviselt, bizonyos helyzetekbe való jelenlétével ezt az igazságot megmutatta. Szóval mi a papnak a feladata az igazság tekintetében?
0: Nyilván az elsődleges feladat az, hogy Krisztusra kell tekinteni. Krisztus egyházát szolgálja a papa, püspök is, mindannyian. Krisztus egyházához tartozunk, a hívekkel együtt, és Krisztus tanítása mellett kell kiállnunk. Ennek a tanításnak kell, ha úgy tetszik, kovászává válnunk a társadalomban. Tehát nem hozzá idomulni kell a társadalomhoz, hogy azt mondom, amit szeretnének hallani, amit elfogadnak tőlem, hanem azt kell mondanom, amit Krisztus velem mondatni akar most. Akkor is, hogyha ez esetleg sokaknak nem tetszik, ha nem érti meg mindenki, hogyha ennek a következménye esetleg az lesz, hogy, hogy az embernek kellemetlenségeket kell elviselni. Igen, én nekem is kijutott ilyenből bőven, nem csak nekem, más püspöknek is, más papnak is, de az mégiscsak jó leső érzés az, hogy azt mondtam, amit Krisztus akart rajtam keresztül mondani. Tehát az igazsághoz hűségesnek kell lennünk, és akkor az igazság mégis erősít bennünket, és az igazság összehoz bennünket. Az igazság erejével tudjuk a világot Krisztusivá tenni.
1: Köszönöm szépen Spányi Antal püspök úrnak, hogy aranymiséje alkalmából, illetve hát ennek az ünneplésnek az előzeteseként elfogadta ezt a meghívást. Köszönöm. Még mondjuk el, hogy az aranymise június 20-án 17 órakor a székesfehérvári székesegyházban lesz, és a már említett Rezső téren is lesz 50 éves papi jubileum, július 19-én 10 órakor lesz ez a szentmise. Püspök úr, köszönöm szépen, Isten éltesse, sok erőt, áldást kívánunk a további papi hivatásához.
0: Köszönöm szépen is. Örülök annak a lehetőségnek, hogy abban a katolikus rádióban mondhattam ezt el, ahol hát hosszú időn keresztül, mint a rádiónak munkatársa lehettem, vezetője is lehettem, és szeretettel köszöntöm a rádió munkatársait és a rádió hallgatóit is. Isten áldása legyen mindnyájunkon.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm hallgatóink figyelmét, köszönöm Fülöp Csaba a hangtechnikus munkáját. Ezzel búcsúzunk, dicsértessék a Jézus Krisztus, viszont hallásra 2 hét múlva.
2: Elhangzott a Kép a tükörben. Szerkesztette Szikora József.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: 2017 óta folyamatosan végzi az egészségügyi szűréseket a Katolikus Karitász orvos missziója Kárpátalján. A csapat kiemelt feladatának tekinti a gyerekek egészségügyi állapotának felmérését. Legutóbb a Nagydobronyi gyermekotthonba látogattak, ahol két nap alatt az intézmény közel 170 lakóját és az ott dolgozó személyzet szűrését végezték el. Takács Emőke a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján dolgozik. A többi orvoshoz és munkatárshoz hasonlóan ő is szabadidejében önkéntesként vesz részt a Katolikus Karitász orvos missziós munkájában. A Nagydobronyi gyermekotthonban lakó összes fiatal fogazatát megvizsgálta. Az adatokat átadja a helyi fogorvosnak. Ezzel nagyban megkönnyíti és meggyorsítja kollégája munkáját.
4: Szerencsére örömteli módon látunk teljesen épp fogazatot is, de valóban a legtöbb gyereknek szüksége lesz kezelésre. Hát eddig kisebb gyerekeket láttunk, főleg tejfogakat, azt is el kell látni. Tehát ugye a szuvas tejfogat ugyanúgy el kell látni, mint a maradót, mert ugyan kiesik egy idő után, de addig, amíg a helyén van, addig a benne levő baktériumoktól a maradó fogak is, amik ott mellette nőnek, kiukadhatnak, és ezért fontos azoknak is az ellátása.
3: Bögre Andrea egy éve csatlakozott az orvos misszióhoz. Ő a gyerekek ortopédiai szűrését végezte. Ez a legfontosabb szakvizsgálat, amelyre az otthonban szükség van, hiszen 30 évvel ezelőtt elsősorban sérült vagy mozgáskorlátozott gyerekek befogadására hozták létre. Az itt lakók nagy része ma is hasonló gondokkal küzd.
5: Egy rettentően jó csapat az, ahová engem befogadtak. A szakmaisága is nagyon-nagyon magas színvonalon van, és mindenki hasonló értékrendet képvisel, úgyhogy könnyű volt ide beilleszkedni. Kárpátalján a harmadik alkalom, hogy segítem a missziót. Amit itt tapasztalok az, hogy az előző helyekhez képest itt a gyerekek nagyon-nagyon jó helyzetben vannak, abban a tekintetben, hogy a gondozók mindent elkövetnek azért, hogy mindenki a saját állapotának megfelelő ellátást kapja. Mindent megtesznek azért, hogy fejlődjenek a gyerekek, és nem csak a szeretet, ami körülveszi őket, hanem ők igyekeznek a legfontosabb, akár torna gyakorlatokat többször egy nap elvégezni. Nagyon nyitottak arra, hogy mi az, amivel tudnák az ő fejlődésüket segíteni. Naponta több alkalommal segítenek nekik például fölülni, fölállni az olyan gyerekeknek, akik nagyon korlátozottak a mozgási lehetőségeik. Úgyhogy ez engem nagyon pozitív meglepetésként ért itt most. Én azt gondolom, hogy mi is tudtunk nekik segíteni. Több gyerek kapott számára az életét megkönnyítő segédeszközöket, ortéziseket, amiket a mindennapi életben többször tudnak majd használni. Így tudnak ők is fejlődni, és a gondozóknak is a gondozási munkát is egy picit talán meg tudja majd könnyíteni. Nagyon remélem, hogy a nagyobb gyerekeknek is hasznosak lesznek a feladatsorok, amiket kiosztottunk, az eszközök, a labdák, a szalagok, amiket most itt hagyunk nekik, hogy egy kicsit változatosabban örömmel tudjanak majd gyakorolni, és akkor így tudnak fejlődni.
3: A Katolikus Karitász 2019-ben végezte az első szűrést a Nagydobronyi otthonban, ahol többségében árva, félárva vagy a rossz körülmények miatt családból kiemelt gyerekeket nevelnek, kizárólag civil támogatásokból. Kecskés László programfelelős.
6: Egész Kárpátalján, illetve Erdélyben és a délvidéken is, ahol járunk, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a gyermekek, akik ezeken a területeken élnek, és ami az ellátási területünk, vagy amit ellátási területünknek tekintünk, ugyanolyan eséllyel egészséges felnőtté válhassanak, mint a hazánkban, kis hazánkban felnővő gyermekek. És az önkéntes orvosaink, segítőink, gyógytornászaink ezért dolgoznak, és ezért áldozzák fel 10-12-13 hétvégéjüket a határon túl, és ilyen szempontból a Nagydobronyi gyermekotthon nagyon fontos számunkra, mert itt koncentráltan vannak olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek sokkal fontosabb a segítség. Kárpátalján kiegészítjük, illetve pótoljuk azokat a szűrővizsgálatokat, amelyek itt csak részben vannak, meg vagy egyáltalán nincsenek. Igazgató asszonytól több mint 30 halmozottan hátrányos gyermek nevét kaptuk meg, illetve a diagnózisát, akiknek így sokkal célzottabban tudunk segíteni.
3: Katkó Andrea, a Nagydobronyi Református Gyermekotthon igazgatója elmondta, eredetileg 60 főre tervezték az intézményt, ez a szám már 170 körül mozog. Sokszor olyan gyerekeket is be kell fogadniuk, akiknek nincs semmilyen egészségügyi irata.
7: Az orvosi szűrések azok elengedhetetlenek egy ilyen intézmény életében, mint a miénk. Azon túl, hogy sérült gyerekekkel foglalkozunk, az egészséges gyerekek is folyamatosan kerülnek be az intézménybe, és elég sok minden orvosi dolog van, amit ki kell szűrni, amit vagy érkezünk időben, vagy nem. Nemrég érkezett 7 gyerek, őket csak a mi orvosunk vizsgálta meg. Az ilyen szűrések alkalmával több minden is felszínre kerül. Például a fogorvosi szűrések alkalmával is sikerül kiszűrni a gyerekeknek a nagyon nagy részét, aminek majd később kezelések lesznek az eredmények. Ugyanezen a személyzetnél vagy az ortopédiánál is. Ez egy nagyon komoly hiánypótló dolog, és így állunk majd neki a nyári vizsgálatoknak is, vagy azoknak a kezeléseknek, amit az ilyen szűrések után kerülnek sorra. Tapasztalatunk már van ebből, többször is részt vettünk, a Caritas sem először jár nálunk. Igaz, egy kicsit ők is meglepődtek a létszám miatt, illetve most először látnak el fiatal embereket is. A Katolikus Caritas segédeszközökkel az év folyamán több alkalommal is jelentkezik, illetve speciális segédeszközöket is tudnak majd küldeni a mostani szűrés után.

0: Kárpátalja turisztikai szempontból Ukrajna egyik legvonzóbb vidéke. Ennek két fő oka van. Távol esik az ország keleti részén zajló harci cselekményektől és látványosságokban, történelmi emlékhelyekben gazdag térség. Az ide látogató belső ukrajnai turistákat különösen vonzza Beregszász és környéke. Ezért a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács egy almanakot adott ki, amelyben bemutatják a beregszászi kistérség történelmi, építészeti és kulturális értékeit. A kötetet a Rákóczi Egyetemen mutatták be. Badaló, Beregszász melletti kisközség a magyar határ mentén. Színes történelmi múlttal rendelkezik. Ezt jelzik az emléktáblák is az ősi református templom falán. Jakab Lajos, helyi KMKZ alapszervezeti elnök.
1: Petőfi emléktáblánk van, Kölcsey Ferenc emléktáblánk van, van egy több mint 200 éves gyönyörű templomunk.
2: Jakab Lajos, helyi KMKZ alapszervezeti elnök.
1: Tulajdonképpen a Mártirok Emlékpark, ezek mind olyan jellegű emlékhelyek, ahová gondolom, hogy turisztikában járatos és turisztikát értékelő emberek ellátogathatnának Badalóba, és reméljük, hogy a háború mielőbbi végeztével sor is kerül erre, és lesz mit bemutatni nekiek. 1847. júliusában halála 5 egy évvel, községünkben járt Petőfi Sándor, útban a templom mellett haladt el, és ott megpihent, útban mennyasszony Erdődre, Szendrei Júliához, és az akkori hidason kelt át Szatmárcseke irányába. És ugye már ha Szatmárcsekét említettük, ugye a légvonalban alig egy kilométerre található tőlünk a Tisza választ el minket tulajdonképpen, mi vagyunk a jobb oldalt, Szatmárcseke a bal oldalt, Szatmárcseke is Magyarország, korabeli Magyarország is egyik leghíresebb személye, Kölcsey Ferenc, ugye Szatmárcsekén alkotott több mint 20 éven keresztül, ott alkotta meg 1823-ban a himnuszt, és nagy örömünkre néhány éve már egy Kölcsey Ferenc emléktábla is van a templom külső falán. Tudjuk nagyon jól, hogy a himnusz, mikor megírta, a Beregszászi postán tette fel, és akkor földrajzilag át kellett, hogy keljen az akkori hidason, és ott kellett, hogy elmenjen a templom mellett. Nyilván ott lakott a szomszédunkban tulajdonképpen 20 éven keresztül, gondolom többször is járt Badalóba.
0: Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke elmondta, a Beregszászi kistérséget bemutató kiadvány után minden magyar régiót be fognak mutatni.
3: Megszületett néhány éve a Kárpátalja Magyar Útikönyv, ami egész Kárpátalját magában foglalta. A következő lépés az, hogy bemutassuk azokat a kistérségeket, újon alakult kistérségeket, amelyek új adminisztratív egységei Kárpátaljának. Az első ilyen kistérség ez a Beregszászi kistérség, és így megszületett a Beregszászi kistérséget bemutató almanak. Eddig mindig az volt a gyakorlat, hogy miután magyarul megjelentettünk egy kiadványt, akkor azt stilizáltuk, ukrán nyelven kiadtuk, mert ugye az ukrán nyelvűeknek például azt, hogy a Rákóczi Ferenc ki volt, azt magyarázni kell. Még egy magyar olvasónak ezt nem kell, ezért munka lesz ezzel is, nem csak szerűen tükörfordításban lesznek ezek lefordítva, hanem az is egy külön kiadvány lesz.
0: Tarpai József 20 éve dolgozik a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Élet fellendítésén és fejlesztésén. Kiemelte, a sokrétű, a turisták és a pihenni vágyó kárpátaljaiak számára minden hasznos és érdekes információt tartalmazó kiadvány hiánypótló szerepet tölt be.
4: 2006-ban, 20 éve, hogy megnyitottuk az első Turinform irodát, ami megnyílt egész, nem csak Kárpátán, egész Ukrajnában, és akkor már tulajdonképpen azzal szembesültünk, hogy nem igazán vannak útikönyvek. És először úgy, akkor még főleg ilyen orosz nyelvű turisták voltak, akkor orosz nyelven adtunk ki, nagyon sok magyarországi, erdélyi, felvidéki magyarul. Aztán ugye a háborúval, ugye most már csak ukrán nyelvű turisták jönnek így a háború miatt, ezért ukrán nyelvű kiadványokat is kiadtunk, és ugye 2020-ban ugye létrejön a Beregszászi kistérség, ami azt jelenti, hogy Beregszászhoz még 17 település csatlakozik, és olyan útikönyv, ami erről a kistérségről jelent volna meg, olyan még nem született. És már évek óta beszélünk róla a turisztikai tanácsban, milyen jó lenne, hogyha ez megszületne, és ez nagyon fontos, hogy ez nem csak egy turisztikai útikönyv, nem véletlenül almanaknak neveztük el, mert nagyon sok olyan honismereti információ van, ami talán egy messziről jött turistának nem annyira érdekes, de mondjuk egy Kárpátaljáról elszármazó, vagy itt lakó, akár felnőttnek, vagy akár fiatalnak is, hogy megismerje a kis hazáját, ez egy nagyon fontos rész. Hiszen azért Beregszásznak óriási nagy a történelme. Tehát itt azért, ha arra gondolunk, hogy Erzsébet királynének az udvara itt volt, ha arra gondolunk, hogy gyakorlatilag gyakorlatilag a Bereg vármegye az a Vereckétől egész Vásárosnaményig tartott. Tehát egy óriási részről beszélünk, történelmi szempontból is, földrajzi szempontból is, és azért az, hogy itt ez a 17 települést tulajdonképpen nem lehet Beregszász nélkül bemutatni, hiszen ami itt történt, akár legyen az zászlóbontás, ami 1703-ban, ugye május 21 elkezdődik Tarpán, Váriba, aztán Beregszászba folytatódik az első-második világháború, és a mostani helyzet is. Tehát megpróbáltuk bemutatni azokat a dolgokat, amit mondjuk a háború óta fejlesztettünk. Akár egy szobor átadás, akár egy újabb turisztikai attrakció, akár hogy a főiskola egyetemmé vált, ezek mind olyan történelmi események, ami azt gondolom, hogy fontos, hogy leírjuk, és ez egy kézlenyomat a mostani embereknek is, és remélem a jövő generációnak is.

0: Sztojka Sándor görögkatolikus püspök korának egyik legbefolyásosabb embere volt Kárpátalján. Emellett a szegények elkötelezett támogatója. 1932 és 43 között vezette a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyét, abban a korszakban, amikor Kárpátalja csehszlovák fennhatóság alá került, és nehéz volt a megélhetés. Sztojka Sándor tevékenysége a hit és a kitartás példája a kárpátaljai görögkatolikusok számára, akiket az elkövetkező közel fél évszázad során a szovjet uralom alatt üldöztek, egyházukat betiltották, és csak 1989 óta gyakorolhatják újra szabadon hitüket Kárpátalján. Sztojka Sándor emlékére most egy emlékalbumot jelentettek meg. Beregszászon az Ortutai Elemér görögkatolikus központban mutatták be a Sztojka Sándor életéről és munkásságáról szóló emlékalbumot. Szakál Imre, a Beregszászi Egyetem rektorhelyettese kiemelte, Sztojka Sándor püspöksége alatt minden nehézség ellenére felszentelt 128 papot, 76 templomot és iskolákat épített.
1: Szerepe megkerülhetetlen, részben azért, mert egy nagyon különleges történelmi korban élt. A két világháború közötti Kelet-Európa, de tulajdonképpen egész Európa egy nagyon sajátos átmenetben találta magát az első világháborút követően, amely gyakorlatilag a második világháború végéig tartott. Aminek az egyik nagyon fontos jellemzője volt egyébként az államnak a visszahúzódása. A háborús összeomlás, az új állami határoknak a kialakulása, az erőszakcselekményeknek a folytatódása a háború után, ez tulajdonképpen az emberekben azt a benyomást keltette, hogy az a fajta állam, amit ők korábban ismertek, az elgyengült, és hát nem tudja ellátni a feladatait is. Ebben a helyzetben egyébként az egyházaknak és Kárpátalja tekintetében a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének nagyon fontos szerepe volt, és minden püspök, így Sztojka Sándor püspök is bizonyos tekintetben egy ilyen válságkezelő üzemmódban volt folyamatosan, és úgy gondolom, hogy maga ez a történelmi környezet, ami számára kihívásokat állított, és ő erre megpróbálta a lehetőségéhez képes reagálni, igazából ez, ami az ő szerepét mindenképp felnagyítja. És hát ebben még azért azt is el kell mondani, hogy maga az a szűkebb közeg, amiből ő mozgott, az is nagyon sok kihívással volt tele. Különböző politikai frakciók között kellett vívódnia, és alapvetően egy rossz gazdasági és egy szociális tekintetben, egy rossz gazdasági helyzetben lévő és egy szociális tekintetben elesett lakosság volt az, amely a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének a híveit alkotta. Úgyhogy tulajdonképpen ez az, ami én úgy gondolom, hogy mindenképp, és az, hát ezekre a kihívásokra adott válaszok azok, amelyek mindenképp alkalmasat teszik őt arra, hogy emlékezzünk rá.
0: Sztojka Sándor püspöknek sikerült hozzájárulnia a nemzetiségek közötti békéhez Kárpátalján, és a konszenzushoz az egymással szemben álló politikai erők között. Hangsúlyozza Marosi István, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
2: Önmagában képes volt gyakorlatilag a kárpátaljai nemzetiségeket valahogy összehangolni. Talán találó név az, amit róla szoktak mondani, hogy a legnagyobb rucin, akit nyilván tartanak, vagy ahogy tekintettek rá a rucinok. Tehát mind nemzetiségi szinten rucinokat, magyarokat, románokat összetudta önmagában kapcsolni, a nemzetiségi villangásokat gyakorlatilag egyházi szinten le tudta csillapítani Kárpátalján, abban az ő püspöki időszakában. A másik fontos tulajdonsága volt, hogy a politikai irányzatokat is hasonló módon valahogy ki tudta egyenlíteni önmagában, mintha egyfajta ilyen közös nevező lett volna Sztojka Sándor püspök, és ugyanígy a társadalmi különbségeket is. A szegényebb rétege Kárpátaljának, mind az értelmiség, a tehetősebb réteg is képes volt vele beszélgetni. Tehát ez azt mondhatjuk, hogy ez egy nem megtanulható, hanem a személyiségéből fakadó képessége volt Sztojka Sándor püspöknek.
0: Demkó Ferenc, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye magyar ajkú híveiért felelős püspöki helynöke arról beszélt, hogy Kárpátalja rendkívül szegény vidék volt. Az emberek nagy része támogatásra szorult, Sztojka püspök pedig igyekezett hitben, lélekben és anyagiakban is segíteni a nélkülözésben élőket.
3: Püspöki elmondata is az lett, az Úr lelke rajtam elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Örömhírt vitt a szegényeknek, megpróbálta ige hirdetésével vigasztalni a népét, örömhírt vitt a szegényeknek, megpróbálta életével ezt hitelesíteni, és természetesen megpróbálta tetteivel is, amennyire rajta múlott, hogy azokat a szociális akciókat, akár a pászka akciót, hogy minden ruszinnak az asztalán húsvétkor pászka legyen, vagy más módon próbálta segíteni őket, mindig mindent megtett, ami lehetőségeihez mérten lehetett. Mai világ nagyon nagy szükség van erre az együttérzésre. Talán a mai ember elfelejti azt, hogy mit jelent a szegényen élni. Szoktuk mondani, ugye, hogy szegény, szoktuk mondani, hogy nehéz, szoktuk mondani, hogy hát itt sem, ott sem működnek úgy a dolgok, de úgy gondolom, hogy az az igazi szegénység, amiről a püspök ott beszélt, vagy amit élt meg, nagyon-nagyon messze áll a mostani szegénységtől.

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30-kor jelentkezünk.

0: Johann Sebastian Bach koncertójának első tételét James Galway adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság péntek reggel az MTI-vel. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság pénteken az MTI-vel. A légitársaság a nyári kihívásokra való tekintettel késési asszisztencia szolgáltatást vezetett be, amely a foglalás során vásárolható meg. A rendszer az utazás napján automatikusan ellenőrzi a járat státuszát, és előre értesíti az utasokat, ha a járatuk több mint 2 órát késik vagy törölték, majd egyszerűen kezelhető átfoglalási felületet jelenít meg, ahol az érintettek másik, a célállomásra tartó járatra meghatározott keretösszegig díjmentesen válthatnak jegyet. Sok fiatalnak a nyár csúcspontját jelenti a hegy, azaz a Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor, melyet idén augusztus 10-e és 15-e között rendeznek meg Szolnokon. A frissen érettségizett vagy a felsőoktatásba készülő fiatalok jelentkezését július 24-e éjfélig várják. A felejthetetlen élményt nyújtó gólyatáborról az egyik főszervezővel, Palánki Orsolyával és Katona Borbála szervezővel készült interjút a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Életének 96. évében pénteken elhunyt Tímár Sándor Kossuth Díjas koreográfus, a nemzetművésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, közölte a Magyar Művészeti Akadémia pénteken az MTI-vel. Tímár Sándor a szolnoki tanyavilágban született paraszt családban, amelyet az 50-es években kuláknak minősítettek. Kisgyermekként a nagyapjától tanult táncolni, és ettől kezdve rajongott a néptáncért. 1958-ban megalapította a Bartók Béla táncegyüttest, a társulatnak negyed századon át volt művészeti vezetője és koreográfusa. Pedagógusként is egyedülálló hazai és nemzetközi sikereket ért el, tanítványok százai tekinthetik mesterüknek, sokan közülük vezető táncművészek, sikeres koreográfusok, együttes vezetők és pedagógusok a hazai néptáncművészeti életben. Tímár Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tíz óra 4 perc. Következik az iránytű.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Néhány napja, június 14-én, nem sokkal a 84. születésnapja előtt elhunyt Somogyi Győző, Kossuth-díjas festő és grafikus, a nemzetművésze. Ha meghalom Somogyi Győző nevét, akkor három dolog jut az eszembe. Elsőként a képeinek hangulata. Ő az a festő, akinek nem kell szignálni a művét, mert azonnal fel lehet ismerni, hogy ki is az alkotó. Aztán Salföld, a Balaton felvidék szinte hozzátartozott a tájhoz. Harmadszor pedig a huszárság. De mit gondol Somogyi Győzőről a barát és pályatárs, a Munkácsi Mihály díjas Szemadám György, akivel klubtagok is voltak a Magyar Művészeti Akadémián? Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy beszélhetek Somogyi Győzőről, mert a barátságunk életem egyik nagy ajándéka volt. Akkor ebben a sorrendben mennék, ahogy ezt a három vázlatpontot megemlítette. Először képzőművészként. Én az ő grafikáival nem emlékszem már hányba, de valamikor még az élet és irodalomban ismerkedtem meg, kell vallanom, hogy sok kirozó grafikák voltak, rettentő csúnya emberek szerepeltek rajta, gyönyörűen megrajzolva, igazi szakmai tudással, de az is egy sajátossága volt ezeknek a grafikáknak, hogy nem voltak túlbeszélve magyarul. Valakinek egy borostás arc és egy cigaretta csikket szívó kéz, vagy nem a kéz szívta, hanem ahogy a szájához viszi a kéz ezt a csikket, hogyha ez volt a fontos, akkor a többi részt akár le is lehetett hagyni. A fele hiányzott az embernek, nagyon furcsa, foszlányok voltak,

0: És akkor mi közel volt Somogyi Győzőnek ennek a...
1: Ő Dzsumbújban volt plébános. Én meg ott vezettem képzőművészkört, pont a Gubacsi út és az Illatos út sarkán lévő művelődési házban. Egyikünk sem jutalomból került oda. De nem csak ott ismerkedtünk meg, hanem, mint mondom, először a grafikáira figyeltem fel. Abba az időben a balliberális értelmiség, így utólag nevezem
0: akkor
1: meg.
0: Akkor most így,
1: így
0: a 70-es évekről beszélünk?
1: 70-es évekről beszélünk, így van. A nagyon sok művészettörténésznek rendkívül módon tetszett ez a szociografikus rajztudás, vagy egy világlátás, ahol ezek a meggyötört emberek ugye sajnálatra méltóak voltak, de hát ő furcsa módon meg volt egy grafikája, a zsidók királya volt a címe, megfeszített Krisztust, hihetetlen, ha úgy nézem, blaszfémikusnak is lehet tekinteni, egy borzalmasan meggyötört rút lény. A másik, ami ilyesmi volt, magyar hősök, illetve 48-as hősök. És ebben ott volt Jelasicstól kezdve, mit tudom mindenki.
0: Ezt is sok... Avram Jankó is, ha jól
1: emlékszem. Avram Jankó is, úgy van. És ezt hát sokan nehezményezték, támadták. A Győzőnek egy sajátos világlátása volt, ő magát az embert nézte. A kiszolgáltatott, a meggyötört, a szánalomra méltó embert, ő úgy vélte, ahogy a kereszténység is így látja a dolgot, hogy minden egyes megalázott, meggyötört, megkínzott emberben Krisztus arcát lehet látni. Győző ugye nagyon sok rossz fát tett a tűzre abban az időben, amit én egyelőre egy darabig nem tudtam, aztán miután engem is megfigyeltek, aztán kénytelenek voltunk találkozni, rossz fiúk voltunk. Ez azt jelenti, hogy minden ellenzéki mozgalomban a Győző ott volt, megtalálható volt. Ő olyan sajátos figura volt, aki egy igazságot ismert, kompromisszum nélkül, csak a szeretet igazságát, ahogy egy paphoz méltó. Ez nekem rendkívüli módon tetszett, és nagyon összebarátkoztunk egy idő múlva. Egy lépéssel később, amikor a Győző elköltözött Budapestről, és elköltözött Salföldre, és ott gazdálkodni kezdett. Egyszerre csak kinyílt a szeme a világ gyönyörűségére, szépségére, a teremtő által létrehozott, nekünk adományozott csodálatos világra, amiben ezek a furcsa emberfigurák még ott tengtek-lengtek, de a színek tobzódtak. Szóval valami olyasmi a Győzőt én magamba ahhoz a vonulathoz tartom, ami a maga korában is furcsa volt, Assisi Szent Ferenchez hasonlítanám. Ha jól megnézzük, ez az Assisi Szent Ferenc egy gazdag családból egyszerre csak fogta magát, zsákruhába öltözött, kiborotválta a feje közepét, ha úgy tetszik, egy pánk volt a saját korában. Egy hajszál választotta el attól, hogy eretnekséggel ne vádolják, meg egy szentté avatták, elfogadták. A Győző is egy ilyen külön úton járó ember volt, a klérus nem hiszem, hogy túlzottan kényeztette volna. De a Dzsumbújban például plébánosként olyanokat csinált korábban, ami nekem nagyon rokonszenves volt, húsvétkor saját készítésű papírbábokkal előadta az egész passiót a gyerekeknek. Bábozott, saját petrollámpa, világítással, egyebekkel. Ő nagyon, hogy is mondjam ezt, rosszul hangzik, hogy játékos ember volt, igen. Ott van egy hatalmas terepasztalon, parányi kis papírkatonákkal nagy csatákat játszott le. Éppen Szörényi László professzor mondta nekem tegnap, akadémián találkoztunk, és ugye a Győzőről beszélgettünk, és azt mondta, hogy amikor őt ez az ember felhívta, egy pap, hogy komoly történelmi tényekkel támaszza alá az ő elgondolásait, és meghívta konzultálni. Eleinte nem vette nagyon komolyan. De amikor a lakásán meglátta ezt a hatalmas terepasztalt, ami parányi, nem tudom én, rengeteg apró kis katonával igazi ütközeteket játszott le, akkor kezdtem komolyan venni. Láttam, hogy ez az ember tulajdonképpen egy őrült, de fantasztikusan okos pali. Mindenben a Győző elment a

0: falig, a végső kérdésekig, ilyen módon politikailag is. A Belgrád Akparton lévő lakásán szamizdatokat árult. Ezt mindenki tudta. Ugyebár abban az időben volt egy ilyen gumikategória, az izgatás. Az bármire lehetett. Egy vicc lehetett izgatás. 3 évet lehetett érte kapni. Nem akarom magamat felfesteni ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen egy ilyen megöregedett hős veteránnak. De hát nálam is otthon például telefonlehallgatás volt, poloskákat építettek be a lakásomba. Nevezetesen valami olyan figyelemnek voltunk a részesei, amit az Enkonú csoport, akik szintén belevaló, kemény, igazi ellenzéki fiúk voltak, úgy neveztek, csináltam velük a beszélőben persze egy interjút, és performanszok volt, amikor véres performanszok.
1: Ez a korabeli ilyen ellenállási mozgalom, a művészek, ugye? Hányan voltak az Enkönnyű csoportban?
0: Hárman.
1: Mindössze?
0: Hárman voltak. Molnár Tamás, Bokros Péter, Molnár Lajos, a harmadik embert, ezt nem mondom, mert kiderült róla, hogy később is más. De ezek nagyon okos, nagyon belevaló, nagyon bátor emberek voltak, de provok. Szóval megkérdeztem tőlük, hogy jó, ezeket a dolgokat kiállítjátok, előadjátok, de a közönség, az vevő rá, hát egyszer mit szólnak hozzá az emberek, hogy egy nyomorgatjátok egymást mondjuk egy ilyen body artos előadásnál. Ó, az nekünk egy nagyon értő közönségünk van. Minden egyes rezdülésünket figyelik, ez pedig a politikai rendőrség. És igaza volt. Nem akarok teljesen elmenni a politikába, de volt egy nagyon érdekes pont. A rendszerváltoztatás után Kőszeg Ferenc és az akkori belügyminiszter Horváth, nem tudom a keresztnevét.
1: Balázs.
0: Nem, a kommunista.
1: Ja, még akkor az Horváth István volt, ha jól emlékszem.
0: Valami ilyesmi.
1: Igen.
0: Tehát ezek ketten egy adásban szerepeltek a tévében. Még a jelmez is jellemző volt, a volt belügyminiszter, a kommunista belügyminiszter fekete öltönyben volt, Kőszeg Ferenc meg fehérben. Nem itt a megbeszélni. Tehát klasszikus, a jó és rossz találkozás. Na, gondoltam magamba, most aztán a Horváth, ez most megkapja magáit, ez az angyal, ez kicsinálja. Hát nem így volt. Elmondta, hogy igen, mi ott voltunk, ismertük ezeket a jelenségeket, sokra is becsültünk, sőt, mi csináltuk? Ez persze provokációnak is tekinteni, meg sok mindennek, de hát ez egy nagyon összetett helyzet volt. Kőszeg Ferenc egy picit elhallgatott akkor. Na nem, a győző, meg én úgy voltunk hasznosak sajnálatos módon a 3x3-as ügyosztálynak, a győző, mint pap, és nagy ismeretségi körrel rendelkező ember, mindenkivel barátságban volt. Ő a legkülönbözőbb szervezetekbe hirtelen belépett.
1: Például igen,
0: ezt akarom sorolni, a Erdély Miklós körétől kezdve, a Dunakörben minden.
1: Környezetvédelem.
0: Én nekem is ugyanilyen széles baráti köröm volt. Nagyon egyszerű volt minket meghallgatni és megfigyelni, hogy kik tartoznak a társaságunkban. Na most hát, mint a fertőző betegek, azokat is elkezdték megfigyelni. Persze ez akkoriban ennyire nem tisztázódott előttünk, de egyrészt nem volt szabad félni, és nem volt szabad törődni ezzel. Én nyugodtan beszéltem, én nem gyártottam otthon plasztikbombát, a győzőbtől is csak pozitívumok jöttek elő. A politikai megmozdulásnak a legjellemzőbb pontja volt 1980-ban a SZETA, a szegényeket támogató alapnak a aukciója, ahol képzőművészektől kértek képeket, és ezt lehetett megvásárolni egy aukció alkalmával. Na már most, abban az időben nem volt szegénység hivatalosan. De Solt Otilia, akinek a nevét azóta is áldom, az egy igazi hős volt. Ő az állását, mindenfélét el kellett, hogy hagyja, takarítónőként vegetált, csak azért, mert ennek a SZETA-nak a vezetője volt, és csak azért, mert ő benne egy igazi szociális érzékenység volt. Azt már nem is érdekel, hogy később ez délszes parlamenti képviselő lett, elméletileg, tehát a másik oldalon áll, de én ővel nagy barátságban voltam, sok minden embereket tárgyaltam, amit amott. Egyszer még a Konrád Györggyel is, a Kocsis Zoltánnal is, az ő kérésére. És aztán bizonyos képzőművészeket is én hívtam ebbe az aukcióba. A nagy öregek is adtak be képeket. Emlékszem, hogy a Borsos Miklóstól kezdve a Barcsai Jenőig mindenki mellénk állt. Na, ennek a dolognak jellemző módon a Győző nem csak az egyik szervezője volt, hanem a belépő is az ő egyik grafikájának az összevágott darabjaiból állt. Én meg a pénztárosa voltam ennek.
1: És mennyi gyűlt össze? Tudtak segíteni?
0: Nagyon sok gyűlt össze. Mindenki tudta, hogy mi ennek a háttere, ezért fölfele licitáltak, méghozzá nem kis mértékben. Nekem is volt ott egy képem, azt is eladták, stb. Na hát ez volt az egyik jellemző pillanata, hogy amikor ez lebonyolódott, utána néhány képzőművész kollégát, meg másokat a belügytől megkerestek. És azzal ijesztegették őket, hogy hát tényleg nagy ára lesz, mert ez is egy röhely, hogy emögött a CIA állt. Hát a Győző ezen röhögött persze. De azok az emberek, akik az állásukat féltették, mert állásban voltak, azoknak ugye, hát tényleg utólag egy rémület, hogy úristen, mibe mentem én bele, mi lesz ennek a következménye. Minket nem kellett félteni, én például állásnél szabadúszó voltam.
1: Közveszélyes munkakerülő volt?
0: Nem. A igazolványomban benn volt a művészeti alapnak a pecsétje, hogy festőművész vagyok.
1: Az volt a leggyanúsabb.
0: Mindegy, de hát én képzőművész köröket vezettem egy életen. 1980 óta, pont a SZETA óta én szabadúszó vagyok, és ismerem ennek minden ágabogát, én mindent csináltam. De most nem akarok annyit magamról beszélni, csak az érdekesség kedvéért, hogy én még újságírókat is tanítottam Miskolcon, és így tovább. Szóval a Győzőre visszatérve, később adtam neki egy oklevelet, mint az volt az oklevélre ráírva, hogy a legbátrabb embernek, akit ismertem, a Győző a morális elkötelezettségét egy másodpercig semmilyen kompromisszumot nem ismert. Hogyha valaki tőle segítséget kért egy elesett ember, az kötelességének vélte, hogy jöjjön. Na most emberileg is voltak nagyon érdekes dolgai, tehát a képzőművész...
1: Akkor most egy pillanatra itt ragadjunk meg, hogy képzőművész, ugye volt ez a SZETA, tehát ő alapvetően, mint festő volt ismert.
0: Igen.
1: A nyilvánosság előtt, holott ugye teológiát végzett plébános volt, aztán onnan engedéllyel kilépett és családot alapíthatott. Most akkor hallgassuk meg egy régebbi felvételről magát, Somogyi Győzőt, mégpedig itt arról beszél, hogy hogyan is lett ő festőművész.
2: 4 éves korom óta én rajzolok, papírból kivágok, játékkatonákat képzőművészeti gimnáziumban végeztem, tehát ez is egy gyerekkori mánia.
1: És mi volt az a pont, az a pillanat, amikor már tudta, hogy ön festőművész lesz, amikor megérkezett?
2: Amióta az eszem tudom, ez nem volt kérdés. Az kérdés volt, hogy hogyan, mert ugye úgy tudtam, hogy képzőművészeti főiskolát kell végezni, stb. A főiskolára nem vettek fel, 3-szor próbálkoztam, de viszont folyamatosan dolgoztam. Ma már egyáltalán nem bánom, hogy nem vettek fel, mert nem kerültem hatások alá, hanem magam választotta, a mestereket követek. Sokan azt mondják, hogy én egy magányos művész vagyok, tehát nem lehet stílusban besorolni. Azonban azt mondhatom, hogy én azt a keresztény művészeti tradíciót próbálom folytatni, amit hát az emberiség az ősember óta, amire törekszik, tehát természet elvű és szakrális művészetet próbálok gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy valóban a modern művészeti irányzatok nem érintettek meg.
1: Ez nagyon érdekes, mert hogy egy ifjú művész egy darabig még keresi az útját. Ön nem csapongott az izmusok között?
2: Hát nagyon szoros kapcsolatban voltam a úgynevezett neo-avantgárddal, tehát személyes baráti viszonyban is. Pont ekkor döbbentem rá, hogy ez nem az én utam, ez sehol nem fog vezetni, ez bolondozás, játék, illetve politika van mögötte, de értéket nem hoznak létre ezek az izmusok. Hiába töltik tele a modern egyébként nekem nem voltak soha alkotói válságaim.
1: Kedves hallgatóink, a napokban elhunyt Somogyi Győzőről beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Szemadán György, barát és pályatárs, akivel közösen még a Magyar Művészeti Akadémián is tagok voltak. Hát nagyon érdekes dolgokat mondott Somogyi Győző, és ugye ön említette, hogy ha jól veszem ki a szavaiból, hogy minimum két korszakra akkor így oszthatjuk a pályáját, a pesti festő és a vidéki festő.
0: Pontosan.
1: Ugye?
0: Ez nagyon fontos. Tehát a Győző, amilyen nyitott szívű, minden hatást befogadó ember, és egy bátor ember, hirtelen vidéken ezek a fekete-fehér szociografikus grafikái egyszer csak festményekben, színekben tobzódó festményekben mentek át. Az előbb említettem Assisi Szent Ferenc nevét, akit kapcsolatba hoztam Győzővel, és ő mellette szokták említeni az angyali Fra Angelicót. Őróla mondható el ugyanaz, mint amilyen a Győző festészet. A saját korában azt mondták, hogy túl eleven színekkel fest, szinte plakátszerűen, és így tovább. A Győző nem riadt vissza a legvadabb színösszeállításoktól, és valami hihetetlen gazdagsága tobzódott ebbe. Gyönyörűek voltak a képei, na de sok ilyen vágyszemű, idézőjelben téve, vágyszemű művészettörténész ezt gics gyanúsnak tekintette, hogy...
1: Hol a határa akkor a gics és a...
0: Nagyon érdekes.
1: A szép művészetnek.
0: Vannak gyönyörű gicsek is. A csodálatos gicsek. És az egy másfajta, azok érzelme gátlástalan túláradása szinte már nevetséges módon. De ezeket lehet szeretni. És vannak hát ordinári, meg vannak sunyi, ravasz gicsek. Erről nagyon sokat tudnék beszélni, mert egyszer írtam egy tanulmányt erről. És a Győző azt mondta egyszer nekem, de figyelj, hát nem kell félni a szépségtől. Bennünk van, Isten kódolta belénk a színek iránti érzékenységet, és rácsodálkozol egy szivárványra, vagy valami ilyesmire. Azt meg kell tudni mutatni. Méghozzá csak azért, hogy észrevegyék, talán még inkább sarkítva. Gyönyörű képeket festett.
1: És akkor ezek szerint neki ehhez el kellett mennie vidékre,
0: pontosan,
1: hogy ezt a világot megismerje. Akkor most hallgassunk meg egy újabb bejátszást, mégpedig arról beszél Somogyi Győző, hogy miért és hogyan került Sarföldre.
2: 1975 óta élek itt. Én vagyok a falu legöregebb embere, úgyhogy néha tévesen azt mondom, hogy adat közülő vagyok, tehát egy néprajzi gyűjtő megszólít, akkor én vagyok a Győző bácsi, a falu legöregebb embere. Gyakran őrzöm a juhaimat itt a falu szélén, és bizony sokszor fényképeznek engem.
1: Önnel bármikor lehet találkozni, akkor ezek szerint, hogyha valaki Sarföldre beteszi a lábát, akkor szinte biztos, hogy valahol feltűnik ezek szerint.
2: Igen, tehát tájban. Itt az élet nem egy lakásban, és nem is egy kertben zajlik, hanem 50 kilométeres körzetben. Ugye lovaim vannak, szamaraim, egy rackajuhnyájam, sokáig voltak kecskéim, ezekkel általában kint a határban vagyok. Legeltetek, illetve hát gondozom, olyan 15 hektár legelőterület tartozik hozzánk.
1: Hány állatja van összesen?
2: Most 9 lóhan, 5 szamár, és olyan 60 rackajuh.
1: Mit csinál velük? Például a juhokat levágja, vagy nyírja?
2: Hát ma éppen vágtunk egy bárányt, igen. Önellátás részben, hát a cél az volt, amikor vidékre költöztünk, hogy ne csak falun éljünk, hanem úgy éljünk, ahogy a falusiak. Akkor még élő falu volt, tehát itt ökrösszekér járt, TS volt, traktorok dübörögtek, tehenek voltak, disznók minden portán, baromfiak, stb. Ehhez szerettünk volna mi, mint volt budapestiek felnőni, de hát a szemünk láttára olvadt el a falu, halt ki a paraszti lakosság, illetve elköltözött, és helyükre hozzám hasonló budapesti naívak költöztek. Van, aki gazdálkodik, van, aki próbálja vinni tovább a falusi életet, és van, aki csak élvezi a táj szépségét.
1: nagyon érdekesen fogalmazott az előbb, mert általában gőgösen ugye így Budapestről vagy környékéről azt szoktuk mondani, hogy lemegyünk mondjuk éppen Salföldre vagy bárhova, ön pedig az előbb azt mondta, hogy szeretett volna a falusiakhoz felnőni.
2: Az elején ugye én is, mint a féle nyaraló kezdtem, sőt, a pedagógus hajlamaim révén elkezdtem foglalkozni a helyi gyerekekkel, tehát most már mondhatom, hogy azt képzeltem, hogy én meghoztam nektek a kultúrát a fővárosból. És pár év kellett ahhoz, hogy rádöbbenjek, hogy nekem van tanulni való. Tehát az itteni emberek még a TSZ által megnyomorított állapotukban is őriznek egy fantasztikus, több ezer éves paraszti kultúrát, csodálatos nyelvet beszélnek, és van egy olyan emberi kapcsolatrendszerük, ami a városban már réges-régen nincs.
1: Önnek és a családjának az első néhány évek hogy teltek? Hiszen, hát gondolom, nem értett úgy a dolgokhoz, mint ahogy már most, ahogy mondja, öreg adatközlőként a faluban.
2: Nem tudtam, hogy mindenkinek köszönni kell az utcán akkor is, hogyha 8-6-szor találkozom vele. Nem tudtam az itteni társadalmi viszonyokat, még a gyerekeink pláne nem tudták. Ugye kaszálni nem tudtam, az első bácsi meglátta, azt mondtam, mit művel maga, adja ide a szakaszát, nem úgy kell azt csinálni. Ugyanígy az állattartással is, az elején hát minden tyúkunkat elvitt a róka, a libáinkból egy falatot nem ettünk, mert szintén szányra keltek valahogy. De apránként mondhatnám, hogy a tudatlanból lassan mesterré lettem bizonyos állattartásból, és sajnos észre kellett vennem, hogy ez az akkori parasztság már TSZ gyalogmunkás volt. Például a lóhoz egyáltalán nem értettek. Tehát volt tanulni való is, de volt, amit hát máshonnan szakkönyvekből, szakemberektől, főleg a lótudományokat, lótenyésztést, lónevelést, azt nem itt tanultam meg.
1: Sohogyi Győzőt, a napokban elhunyt festőművészt hallhattuk egy korábbi felvételről, amit még a Covid idején készítettem, elnézést a felvétel minőségért, otthon barkácsoltam össze, mert mi rádiósok akkor így dolgoztunk, hogy otthon valahogy megpróbáltuk elkészíteni a műsorokat. Vendégem a stúdióban a barát és pályatárs Szemadám György, Munkácsi Mihály díjas festőművész. Hányszor járt Salföldön Somogyi Győzőnél?
0: Az megszámlálhatatlan, mert hiszen filmeket is forgattam Győzővel. Erre még mielőtt visszatérnék, muszáj kimondanom egy dolgot, hogy gyakorlatilag a ugye Hegyi Lóránt a Utak az Avantgárdból című kötetben leírja azokat az avantgárd trendeket, amikről a Győző is beszélt, és amit azt mondja, hogy felmérte őket, és úgy érezte, hogy ő ebben nem tartozik bele. Mégis beletartozik, mert ha egy ilyen gumikategóriát ír le, Individuális mitológiák címmel a Hegyi Lóránt. Ez illik a Győzőre, és de hát nagyon sok festőre.
1: Különleges egyéniség.
0: Hát mondjuk az, hogy ez csak ő tudja
1: saját
0: csinálni.
1: Saját útját járva.
0: És ez így igaz, de ennél a Győző sokkal többet tett. Ő az a kétféle képzőművész van. Az egyik az úttörő, aki megy az úton, és ismeretlen területeken írtja a dzsungelt maga előtt, utat vág, és megy. Keresésbe van. Mit keres? Hát, mint a valaha keresték, ugye, az alkimisták, az aranycsinálást, az örök életnek a dolg. Érdekes, mert megtalálták? Nem. De mégis épült valami. Ugye a kémiát, ugye ők találták, és maga az ember épült belőle. Ez is egy tiszteletre méltó avantgárd gesztus, ami persze nem mindegy, hogy rombol, vagy pedig felfedez új és új szebb terepket. Én sajnos a rombolást is látom. A másik embertípus pedig, aki bemegy az erdőbe, kiírt egy tisztást, kivágja a fákat, és ott egy város, először egy falut, aztán egy várost épít fel, és egy kultúra költözik oda az embere. A Győző az utóbbi. Ő tökéletesen mondta el, ezért az éveket én mind átéltem vele, hogy nagyon sok kudarc után tényleg mesterévé vált a gazdálkodásnak, és egy saját világot épített maga körül, amit félszóval említ, hogy csomó értelmiségi költözött oda. Például az ő portájával szemben, akik másik jó barátom, Kovács István, polonista, költő, történész, és hát ezek az emberek ott a Győző köré gyűltek, ő miatta.
1: Cserhalmi György is valahol a környéken.
0: Ezt nem tudom pontosan, de ott lakik. Egy kolónia keletkezett, egy világot. A Győző az egyetlen olyan képzőművész, akiről elmondhatom, egy önálló világot teremtett maga körül. Egy falu életét megmentette. Tehát volt ennek egy ilyen lefelé lezuhanó szakasza, és a Győző a semmiből hozta vissza. Most Salföld egy látogatott hely. És hát ez az egyik az emberi része. A másik pedig, ami nekem nagyon imponált a Győzőbe, hogy ő egy nagyon pósztalan ember, egy jó haver. Elmondok egy vicces történetet. Krakóban volt közös kiállításunk valamikor 90-es évek legelején, és hárman állítottunk ki, Varga, Amár László, Somogyi Győző meg én, és hát mindenkinek úgy gondolta, hogy kitesz magáért ott végül is a lengyelek előtt megjelenik egy magyar képzőművész. Tudtuk, hogy Krakkóban ott van az a csodálatos székesegyház, ami a Vitszorsz, kimondom azért is, szárnyas oltár ott van, amit feltétlenül meg kell néznünk. Ezért gyönyörűen kiöltöztünk. Én például egy barátomtól kaptam az édesapjától örökölt, egy volt légionáriustól örökölt, Mexikóba készült csodálatos sötétkék smokingot. Már maga a története nekem legendás volt, hogy egy volt légionárius és Mexikó, mint gyönyörű sötétkék smoking volt, amit a büdös életben nem vettem magamra soha, csokornyakkendő, dettó, talán csak gyerekkoromban rám erőszakolták, de hát én így gondoltam kitenni magamra. A Győző pedig pont az ellenkezője, ő pedig saját maga készítette ruhadarabokba jelent meg. Olyan gatya, ami hát ilyen gumbival rögzült a derekán lobogó szárakkal, fölte viszont egy gyönyörű huszár mente, amin a pityke gombokat kiürült festékes tubusokból készítette. Hát úgy néztünk ki egymás mellett, hogy hát nem lehetett tudni, ez valami demonstráció, hogy én a gentriket képviselem, ő pedig a népet, nem tudom. De hát furcsák lehetünk ott ketten a kiállítás megnyitón, és hát az a szép benne, hogy utána ott aludtunk, akkor még a Győzőnél, ez intimitás, ugye, de akkor még nem volt fürdőszoba ott Salföldön a házukba. És mondta ugyan, hogy a felesége, a Dalma erősen követeli, fel is építették, de abban az időben ő ott a szállodából el voltunk, egy szobában voltunk a Győzőbe, óriási felszabadulásként fedezte fel a fürdőszobát, mint egy ritkaságot. És egyszer azt éreztem reggel fele, hogy Győző, mondom, én egyáltalán nem római katolikusnak születtem. A magam módján hívő ember vagyok. De ez a gyónást, ezt én nem gyakorlom. Egyszerűen nincs egy másik idegen ember, de én veled szeretnék, hogyha meggyóntatnál, elmondanám a bűneimet. Jó, de menjünk közbe a székesegyházhoz. Kortárs kiállításokat nem nézünk meg, csak a viccet azt szerettük volna látni. És megyünk az utcán, és mondom neki a bűneimet szép sorjában. Néztem rá, hogy bírja-e, nagyon is bírt, amit utóbb kiderült, ő is hasonló bűnökbe esett vastagon, és elérünk a székesegyházba, na azt mondja, akkor itt most fejezd be, leülünk, kirovom rád a penitenciát, ami pedig a következő lesz. Elimádkozol egy miatyánkot, egy üdvözlégyet, belefeledkezel ebbe a csodálatos szárnyas oltárba, amit Isten is mosolyogva néz a magasból. Utána pedig veszel nekem egy krémest. Ez volt a büntetésem. Ezt nagyon szerettem a Győzőbe. Ugyanígy egyszer illegálisan behatoltunk Kis-Balatonba. Ez 1980-ban volt, onnan tudom, mert akkor voltak a bütykös hattyúk a madarász ember lévén. Tudom ezeket a dolgokat.
1: Ez is egy közös pont egyébként, ez is egy önök közös között pont, a természet szeretetet.
0: Szóval én ornitológusnak készültem eredetileg. És akkor fészkeltek először a bütykös hattyúk a Kis-Balatonba, ott volt a kis fiókáig. És mi ott voltunk egy alkotótáborban, Vonyarcvassenyen, És mondom a gyerekeknek, ott a kollégáknak, én holnap bemegyek a Kis Balatonba, tudom, hogy nincs engedélyem, meg semmi, de én
1: az egy zárt terület, ugye,
0: belső,
1: az természetvédelmi.
0: Büntetés jár, ugye, nagyon helyesen. Ehhez még kötődik a Győzőnek egy másik története is. És hát mi harmad magunk, a Kotnyek István volt a harmadik képzőművész, ugye hát nem jelentett gondot, messzen erre vetkőztünk, nyár volt, félkézzel a ruhánkat a fejünk fölé tartottuk, és átúsztuk az alafolyócskát, ami ott egy egész keskeny kis valami. Felmentünk a Magasresre, láttuk, amit látni akartunk, ott voltak a Káró katonák, amik akkor még ritkák voltak, ott Bütykös út, Bütykös hattyú a csibéivel, minden rendben volt, és megyünk ki. Gondoltuk, ugyanígy lelépünk. Igen, de egyszer csak az alafolyón egy dübörgés hallunk, jön egy motorcsónak ilyen lassan így dübörögve. A Győzőn akkor éppen egy pokróc volt, mert nyár hideg volt, és hajnalba indultunk, és egy pokrócot terített. Úgy nézett ki benne, mint egy indián. És akkor jön ez a csónak, ami egyébként a terület őrt hordozta, és a Győző kihajolt a nádból, és stoppolt. Hát elképzelem, azt az embert később megismertem, Futó Elemérnek hívták. Egy nagyon jó srác volt, később barátok lettünk, sőt könyveit is megjelent. És azt el tudom képzelni, hogy mit a védett területen belülről, a tiltott helyről, a nádból egy indián, és ráadásul van pofája még lestoppolni.
1: És felvette?
0: Tisztelete, Futó Elemér iránti tiszteletem jelén mondom, hogy nagyon sokra értékeltem azt, hogy beültünk a csónakba, és amint megtudta, mert rögtön mondtam neki, hogy ezt láttuk, azt láttuk, amint látta, hogy madarász ember vagyok, akkor már semmi probléma nem volt, büntetésről szó se esett, és elkalauzolt minket másik helyre, és a Győző ebbe, ahogy is mondjam, én nem mertem volna egy ilyet csinálni, hogy a területőrt megállítom. Én bizony elsumákoltam volna, és utána a Győző bátor volt az emberekkel, és teljesen nyílt szívű. Ő sugárzott belőle az őszinteség. Ezt nagyon sokra becsültem, mert igen kevés olyan ember van, aki stratégia nélküli életet él. Tehát nem készül fel arra, hogy na most ez történik, majd én másként fogok viselkedni. A Győző egy nagyon egyenes ember volt, tiszta ember volt. Talán ez a legmegfelelőbb kifejezés.
1: És nyilván formálta is őt a közege, Salföld, ahova költözött.
0: Úgy bizony, igen.
1: Úgyhogy akkor egy újabb bejátszásba hallgassuk meg azt, hogy hogy mesél arról, hogy hogy lett ő vidéki festő.
2: Viszonylag ismert grafikus voltam már ekkor, amikor Salföldre költöztünk, és azt mondták a barátaim, hogy na most neked véged, elástad magad, ott a kutya nem fog téged megtalálni, ilyen fogsz halni. De én úgy döntöttem, hogy ha egyszer életformát váltok, akkor ez a szakmára is vonatkozik. Tehát kiléptem a budapesti művészszervezetekből, a képzőművész szövetségből, és itt kezdtem megkeresni a helyi vidéki művészeket. Már a 80-as évek közepén megalakítottuk a Veszprémi Művész Cég nevű társaságot, ami ma is él és virul. Ez szintén egy olyan ára szemben úszás volt. Nagyon sok művész költözött aztán már ennek a segítségével és hatására vidéken, és tudatos vidéki művész lett belőle. Hetekig volt, hogy nem került pénz a lakáshoz, de a tiszteni gondviselés működik, és mindig az utolsó pillanatban bejött valami munka. Lehet, hogy a budapesti kritikusok és folyóiratok nem foglalkoztak velem, de az emberek megtaláltak. Én az első szamaramat nevezem az én menedzseremnek, mert ez úgy történt, hogy a utcán járó átutazó nyaralók meglátták a csacsit, és akkor jaj, de aranyos, megnézhetjük, a gyerek megsimogathatja, persze, jöjjenek be, és akkor na, maga festőművész, nem mutassa, miket fest. Hát így keletkeztek az én gyűjteim és vásárlóim.
1: Kedves hallgatóink, Somogyi Győzőről beszélgetünk, aki néhány nappal ezelőtt hagyott itt minket. Vendégem a stúdióban a Munkácsi Mihály díjas barát és pályatárs Szemadám György. Ön hogy emlékszik vissza arra, amikor Somogyi Győző vidékre került, és mégis megmaradt a festői pályán?
0: Én a 90-es években a televízióban egy műsorsorozatot készítettem, H betű zárójelbe, ez Magyarországot is jelenteti, arc, tehát harc, képek. Ami azt jelenti, hogy minden művésznek az alkotás folyamata, az tulajdonképpen egy jobbára a külvilággal, de legalább ennyire a saját magával való harc. És az ebből keletkezett ki. Na mindegy, szóval ebbe mindig tematikus műsoraim voltak, és azt nem felejtem el, egy gyönyörű alkalom volt, amikor a Szentgyörgyhegy oldalába forgattunk, megpróbálom felsorolni, hogy kikkel, Andrássy Gábor művészettörténész, Smal Károly, festőművész, iparművész, mert hogy plakátgrafikus, Karácson Gábor, festőművész, most a fontosabbakat elmondtam, lehet, hogy még volt valaki, de képzőművész nem, mert ők voltak ezek. A téma a szakralitás volt. Karácson Gábor mondta azt, hogy a Szentgyörgyhegy déli oldala, ami a Balatonra nyílik, az egy olyan szakrális pont, éppen szüret volt. És itt volt egy érdekes beszélgetés. Tudik, a Andrássy Gábor kimondott egy olyan dolgot, amit a nagyon okos embernek tartom, sőt, rólam is sokat írt, tehát hálás is vagyok neki, de itt egy furcsa véleményt mondott el, amit én jellemzőként tartok számom. Amikor azt mondja, hogy a Győzőnek ezek a szociográfikus grafikái, azok nagyszerűek, de amikor elmegy a színekbe, az ő neki már, és egy ilyen kifejezést használt, hogy túl papos. És még valamit mondott, hogy Győző militarista lenne. Ezt nem? És akkor jutott az eszembe, igen, megszervezte ezt a Radetzky huszárezredet. És ebbe a dologba ő halálosan komolyan belevetette magát. Ugye már a műsor elején elmondtam a névjegyét, hogy főtörzsőrmester.
1: És már ugye, akkor a tévéműsorban?
0: Nem, itt is mondtam, nem?
1: Nem.
0: Nem. Jellemző. Győzőnek van egy névjegye, amin az látható, hogy egy fénykép őról a huszár egyenruha mentében a csákóját így tartja a kezében, és a felirata Somogyi Győző, főtörzsőrmester. Hát ez nekem halálosan imponált. Mondom neki, Győzőkém, ne arra, hogy lehet az, hogy te még csak mindig főtörzsőrmester vagy? Hát az egy, nem egy túl nagy rang a katonaságnál. A többiek jobban lovagolnak, mondta, de én vagyok a zászlótartó. Mindenki engem véd. És most például az érdekes kedvéért megemlítem Nagy Zsombor nevét, aki a Pesti Vigadónak az igazgatója, ő ugyanebben a huszárezredben hadnagy. Mellesleg a Győzőnek, meg a Kovács Istvának a tanítványa, és a huszárezredbe magasabb rangot visel. Ez nekem nagyon imponált a Győzőbe. Odaíratta volna, hogy teológus, pap, grafikus művész, festőművész. Na, ez is jellemző volt rá.
1: Akkor...
0: ezen a műsorban, ami a szakralitásról szólt, valami olyan hangzott el, hogy ő már mióta vidékre költözött, hogy a benfentes művészettörténészek számára, ő már leírta magát valahogyan. Ez nekem borzasztó furcsa volt, mert pont ez a váltás nekem nagyon jellemző, és nagyon szép, és emelkedett. Én ő benne a magyar Frangelikót látom.
1: Akkor hallgassunk meg még egy bejátszást, amelyben Somogyi Győző a huszársággal, a hagyományőrző huszársággal való kapcsolatáról beszél.
2: Szenvedélyesen érdekel a hadtörténelem, a katonásdi papírkatonákat készítek, és terepasztalról játszom mind a mai napig. Most, hogy ezeket hitelesen el tudjam készíteni, ahhoz elkezdtem kutatni a hadi viselet történetét. És döbbenten láttam, hogy noha a magyar történelem háborúk sorozata, csodálatos magyar hadi viseletek voltak, gondoljunk csak a huszárruhára, amely ugye világdivat lett a huszárság, és ez nincs feldolgozva. És elkezdtem ezen módszeresen dolgozni. Egyik eredménye ez a bizonyos huszárkönyv, de 16 kötetben a szkítáktól a néphadseregig. Ezeken a könyveken már egy nemzedék nőtt fel. Tehát ma vannak olyan a történészek, akiknek ez adott kedvet a szakmához. Tehát a magyar történelem hiába próbálják azt szugerálni nekünk, hogy folyamatos kudarc, ez nem igaz. Csodálatos hőseink voltak, csodálatos sikereink, ők az, hogy ma itt vagyunk Európa közepén, ez ezeknek a hősöknek és a szenteknek köszönhető. Amikor megjelentek Magyarországon az első huszárcsapatok a 90-es évek elején, és ma már az egész Kárpát-medencében mindenütt, hát az szívem megdobbant, mert az én könyveimben léptek elő ezek a csodálatos katonai hagyományőrző csapatok.
1: Az egyik legnagyobb vállalkozása ugye a Magyar Hősök arcképcsarnoka, ez hat történelmünk száz legjelentősebb személyiségének a megfestése, ugye Attila királytól Maléter Pálig tart a lista. Hát ez másfél évezred. Hogy állt össze ez a névsor? És egyáltalán például az, hogy Attilával kezdte, ez bizonyos írástudóknak szemet szúrt. Honnan volt ez bátorsága?
2: Én nekem történész doktorátusom van, tehát nem csak művészi fantázia terméke, azon kívül konzultáltam folyamatosan történészekkel, hadtörténészekkel. Ugye ez, hogy a hunok milyen nyelven beszéltek, ez egy vitatott kérdés. Az azonban, hogy a magyaroknak amióta léteznek, az a meggyőződésük, hogy a hunok a rokonaik. Ez egy tény, amit figyelembe kell venni. Én így tekintem, hogy a szkíták és a hunok a mi rokonaink. Kulturálisan ez egyértelmű, tehát ugyanaz az életforma, ugyanaz a kultúra, öltözet, zene és így tovább. Na most, hogy milyen nyelven beszéltek, ezt majd döntsék el a nyelvészek. A festménynek szerencsére nem kell megszólalni. Summa summarum Attila királlyal kezdtem.
1: Így látta Somogyi Győző a magyar történelmet, és így festette meg egyébként. Ön is játszott esetleg terepasztalon Katonásdi Somogyi Győzővel?
0: Ez a Győzővel nem, nekem gyerekkoromban természetesen Katonásdi, meg gombfocit. De nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy tulajdonképpen a Győző egy igen nagy tudású ember, de mindenre úgy tekintett, egy rácsodálkozásra, ahogy azt hiszi Szent Ferencet, gondolom. De hogyha valaki ellentmondott neki, tényleg, mondjuk szöges ellentét, tényleg így gondolod, hát én azért nem, mert mi a véleményed róla? Szóval teljesen nyitott volt minden irányba. És hát egy mit mondjak, ő neki nem lesznek epigonjai, mert utánozhatatlan. Illetve, hogyha valaki megpróbálna ugyanilyeneket festeni, ez komikus lenne. Ez csak ő. És két olyan dolog van, amiről még nem beszéltünk. Az egyik ez a Magyar Hősök, aminél nagyon komoly ellenállásba ütközött, hiszen Horthy Miklóst is felsorolta benne például.
1: De ő ezt megindokolta azzal, hogy a persze, politikájáról lehet vitatkozni, de hogy az egyik legnagyobb tengeri hadvezér volt, az biztos. Tehát, ezt elismerik a hadtörténészek.
0: Így van, de ez egy vitatott és egy botrány. A másik, a Kis-Balatonról eszembe jutott. Ott is festett egy képet a Kis-Balatonba a természetvédőkről. És még azt is emlékszem, hogy kik buliztak ott akkor, nem akarom utólag besározni a nevét, és jó barátom is volt. A Győző nagy képét, amiben régi kommunista emberek is ott voltak, persze, mint természetvédők, arra célba lőttek, persze nyilván ittasan, arra célba lőttek. És a Győző, amikor meghallotta ezt, hát ahelyett, hogy beperelte volna őket, őrjöngött volna, stb., azt mondja, megfestem én azt újra, nem számít. Egyet sajnak stílustalan volt a lövöldöző, karddal kellett volna neki menniük. Ez is nagyon tetszett. És van egy utolsó mondani valóm, a Magyarország térképe. Most legutóbb húsvétkor mutatta nekem a legújabb változatát. Egy hatalmas atlasz, ami a saját szubjektív szempontjából írja, rajzolja le Magyarországot egy hatalmas térképen. Ennek az egész helységnek, mit tudom én, 3-4 méter hosszan elnyúlna, és aprólékos kis rajzok. És hogyha egy mondjuk Óznál füstölgő fekete gyár kémény, füstölt okádó gyár kémény, már Balatonon hajó, minden aprólékos, imádta ezt a világot, Magyarországot. Tehát ő az Isten teremtette világot olyan panteisztikus szeretettel fogadta be, mint ahogy Szent Ferenc. Én nekem azt kell mondanom, hogy a Győző mindig is egy, nem szándékosan, de mindig is egy tanítás volt az ő élete, ami utánozhatatlan is. Teljesen egy... Én azt mondom, hogy megbékéltem már a halálával, 84 éves volt. Igen, szépen búcsúzott el a családjától, mindenki ott volt körülötte, és hát nagyon ez előbb emlegetett nagy zsomborral a Pesti Vigadóból, elég szomorúak voltunk utána néhány napig. Nehéz megszokni, hogy az embert a legjobb barátai adják ott, nemrég halt meg Aknai János, is folytathatnám. És a Győző viszont valamit kiteljesített a kortárs képzőművészetből, ami pedig éppen most írtam egy könyvet, kiadás előtt áll. A Demiurgos a teremtésre képes teremtmény, ezek mi vagyunk, az alkotó művészek, akik furcsa kettős tevékenységet végeznek, mert ott volt az ábrázolás tilalma abból ered, hogy az isteni szépséget, a teremtett világot nem lehet utánozni. És hogyha abba beleavatkozunk, és magunk módján folytatjuk, az már blaszfémia. Mások pedig éppen ellentétben mintának tekintik. És ezek az emberek nagyon-nagyon elkötelezettek abban, hogy az isteni teremtésnek a megfigyelése, sorolni tudnám a képzőművészek között. Ahogy én a madarakat figyeltem diákkoromban, ott van Szunyogi András, aki az állatok anatómiáját, és így tovább. A Győző is, és mindegyikünkben ott volt az a nagy rácsodálkozás, ami voltak épp a művészetnek a sajátja. Nem tudunk már a szakralitásba kapaszkodni. Nem tudunk már egy jó pár olyan dolgot, amit a régiek tudtak. Nem tudunk szentképeket festeni. Lehet, a Győző sajátos szentképeket festeni. Persze, egy táj, az is szentkép az én szememben, ha úgy tetszik. De azt a fajta szolgálatot, amit az Athosz-hegyi szerzetesek végeztek, vagy akár a tibeti festők, az Athosz-hegyi szerzetesek úgy mondták, hogy minden egyes igaz ecsetvonás egy szög a sátán testébe. Gondolom, a sátán már úgy nézhet ki, mint egy sündisznó, de mi nem sok szöget vertünk bele, azt hiszem. Mert hiszen a képzőművészetben, ugye a képzőművészetben történt egy nagy válgatás, és legtöbben, amikor ezt látták, hogy elvesztettük a szakralitással való kapcsolatunkat, akkor új utakra kellett lépni. És ezek az új utak, a saját magára való reflektálás kellett, hogy legyen. Ebből eredt az avantgárd is, és ebből eredtek ezek a külön utak. Ezek magányos harcosok, mint a Győző is az.
1: Kedves hallgatóink, Somogyi Győző néhány nappal ezelőtt elhunyt, a pap festő, de a képei szerencsére velünk maradnak örökre. Vendégem volt a stúdióban a barát és pályatársa, Munkácsi Mihály díjas Szemadám György festőművész. Köszönöm szépen, hogy ezt a sok mindent elmondta Somogyi
0: Nagyon Győzőről. Örülök, hogy beszélhettem Somogyi Győzőről. Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok öröknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Sok fiatalnak a nyár csúcspontját jelenti a hegy, azaz a Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor, melyet idén augusztus 10-e és 15-e között rendeznek meg Szolnokon. A frissen érettségizett vagy a felsőoktatásba készülő fiatalok jelentkezését július 24-e éjfélig várják. A felejthetetlen élményt nyújtó gólyatáborról az egyik főszervezővel, Polánki Orsolyával és Katona Borbál a szervezővel készült interjút a Magyar Kurír cikkében olvashatják. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát szentmisével, majd irodalmi zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öregdiákja Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. Az ünnepen öregdiákok, korábbi tanárok, Clarissa nővérek is részt vettek a középiskola 540 fős diákságával együtt. A mise elején Székely János püspök elmondta, 1978 és 1982 között volt a gimnázium tanulója, nagyon szeretett idejárni és hálát ad azért a 4 évért, amit itt tölthetett. Június 15-én este ünnepi vesperásra gyűltek össze a fiatalok és idősebb zarándokok a Betegápoló Irgalmas Rend Budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát Boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprém érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében, írta meg a Magyar Kurír. Az erekjét magába foglaló kép méltó elhelyezéséről is gondoskodtak, törésálló üveggel védett helyet alakítottak ki számára a kápolnában, ahová a hívek reggeltől sötétedésig betérhetnek imádkozni. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság pénteken az MTI-vel. A légitársaság a nyári kihívásokra való tekintettel késési asszisztencia szolgáltatást vezetett be, amely a foglalás során vásárolható meg. A rendszer az utazás napján automatikusan ellenőrzi a járat státuszát, és előre értesíti az utasokat, ha a járatuk több mint 2 órát késik vagy törölték. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A rosszulétek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, fátyol és képződő gomoly felhők mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a hangoló következő perceiben a 207 éve született Offenbach 19. századi francia zeneszerző műveiből válogatunk. Offenbachot az operett egyik úttörőjének tartják, ő a Cancan zeneszerzője. A következő összeállításban a strasbourgi filharmonikusok zenélnek.

0: A 207 éve született Offenbach műveiből válogattunk. Előadták a Strasbourgi filharmonikusok.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: Miért ad örömet az önkéntes munka? Kikkel találkozik nap mint nap egy a telekitéri Repair Café lelkes segítője?
4: Ezek az emberek, akik így rászorulnak, sokkal többet adnak, és sokkal értékesebbek, mint ahogy sokan gondolják.
3: Laj Gizivel beszélgettünk. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
4: Vagyok így egybe, csupa kisbetűvel, mert Laj Gizi.
5: És miért kisbetűvel?
4: Hát mert úgy gyorsabban leírni, mert az elbetű kunkori, mert nekem úgy hívnak, hogy Dankó Gizella Emma Mária. És azt mondtam, hogy ez olyan hosszú, és két emmel Emma, két ellel, hogy Gizella. Mondtam, egy nagyon rövid nevű pasihoz fogok hozzámenni, és a Gizellát is lerövidítettem, úgyhogy is, így ismernek, hogy Laj Gizi. Erzsébeten én csináltam mindenféle ilyen kreatív foglalkozást, a Csillivel művelődési házban voltak foglalkozások, Tiffany, meg praktika magazinban, ilyesmi, és akkor írták, hogy már nem te vezeted a tanfolyamot? Mondom, dehogy nem én vezetem. Aztán az van odaírva, vagy Laj Istvánni. Ha mondom, az vagyok, hát a Laj Giziből nem jön ki ez, hogy Laj. Úgyhogy ezért Laj Gizi csupa kisbetűvel.
5: És hogy kerültem?
4: Én úgy kerültem ide, hogy rengeteg dolgom van otthon. Tehát ilyen 15 kiló nyigom, nem tudom hány ezer spulnyi cérna, mert rengeteg ilyen kézműves foglalkozást vezettem táborokban mindenhol, és akkor fölhalmozódott ez a rengeteg anyag, és Erzsébeten megszűnt az a lehetőség, az ötlete mellett meghalt a vezető, és akkor át, aki új vezető lett, inkább ilyen kirándulós dolgot csinált, fönt ott volt nálunk egy ötletemelet, és akkor ott dolgoztunk mindenfélét, fogadtunk óvodákat, és akkor beszereztünk rengeteg dolgot, báboztunk mindenfélét, és akkor volt ez a rengeteg anyag, a lányom meglátta ezt a hirdetést, hogy hát most megindult ez a Repair Café, és anyu, elviheted oda a cipzárjaidat, a gombjaidat, és fölhívtam a telefonszámot, amit adtak, és kiderült, hogy a Noémi néhány utcával arrébb lakik tőlünk, úgyhogy elrollerezett egy ilyen kis sportáskával, és mondtam, hogy na hát akkor többször kéne fordulni, és akkor úgy volt, hogy akkor rengeteg dolgot hoztunk ide be, gomboktat, cérnákat, mindenféle ilyesmit, és ott aztán, ahogy beszélgettünk erről, arról, hogy én mit csinálok, hogy csinálom, hol voltam, mivel gyerekekkel, meg hogy alakult ez a dolog, és akkor elkezdett fűzni, hogy hát jöjjek és csináljak, varjak itt bent. Hát ezt mondtam, hogy itt nem vállalom és nem tudom megcsinálni. Kezem az, most már nem tudom úgy használni, ahogy kellene, ez egy ilyen betegség. Parkinson-kor jött ki egy ilyen 6 éve, és azért már amikor ilyen gyógyszert kell bevenni, akkor elkezd remegni annyira, hogy még tűbe se tudok befűzni, csomót nem tudok kötni, tehát ugye, és az idegesít, tehát hogy itt ilyen élesben nem tudom ezt megcsinálni, csak otthon, és akkor elkezdtünk, kitalálta, hogy akkor varjunk ilyen kávés, meg mindenféle zacskókból, meg mire is zacskókból, nem tudom, láttad, ott föl van, igen, már azokat csináljuk, és hát nagyon ellenálltam eleinte, hogy jó, egyet megvarrok, hát ezt annyira beleszerettem, hogy garmadával gyártottuk, és akkor egyszer csak kaptam egy úszógumit, egy kiukadt úszógumit, és abból csináltam, a legsikeresebb az volt, egy úszógumiból kis táskákat csináltam, és az mindenkinek tetszett, úgyhogy most már tudom, hogy miket lehet csinálni, és akkor úgy kerültem ide. Aztán időnként ide is bejöttem, aztán itt is lehet kipakolni, gyerekek is vannak, hát így kerültem ide. És én ezt szeretem csinálni, tehát én állami gondozott értelmi fogyatékos gyerekeknél tanítottam speciális szakiskolába, úgyhogy ilyen nyitott vagyok mindenféle ilyen karitatív munkára, mert jó csinálni, jó adni. Annyi mindent csináltam már, tehát hogy a varrástól kezdve a bőrtájkészítő szakoktatótól kezdve a népi játék kismesterség, tehát hogy ebben kapcsolatban rengeteg helyen voltam, és ezt a tudást én azt nagyon szeretném átadni. Tehát van, aki magába tartja, és titok, és nem árulja el, hogy ezt most hogy kell csinálni, mint kell csinálni. Nálam meg úgy van, hogy hát miért vigyem el magammal, hanem akkor inkább elmondom, aztán megcsinálom, vagy megmutatom. Nagy sikere volt az ötletem előttnek, és óvodák jártak oda föl, Erzsébeten a piacnak volt egy galériája, most alakítják át egyébként, az egy Európában az első ilyen szecessziós piac, csarnoképület, és akkor ott a galérián volt, és ősszel voltak ezek az egészségnapok, és akkor piacról hoztunk zöldségeket, és akkor azt lehetett faragni, megkóstolni akkor mindenféle ilyen dolgokat, úgyhogy óvodák, csoportok jöttek, váltották egymást, és akkor volt, decemberben volt a Luca napja, akkor ott varázsoltunk, varázsitalt csináltunk, és akkor mindenki megkóstolhatta, farsangi dolgokat csináltunk. Apák napja volt például, és akkor lángost lehetett tenni, és akkor a fődi, aki elsőre megette, a korsósör volt, és akkor jött élő zenekar volt, és a piacon a szombaton délután olyan múri volt, mikor bezárták, hogy nagyon-nagyon főzőversenyt csináltunk ott, és úgyhogy ahol ilyen van, akkor egy idő után csak megjelenek, és akkor ezt csinálom. Úgyhogy ez az én kis rövid történetem. Úgyhogy ide is szívesen jövök, hozok rengeteg dolgot most is, kabátoktól kezdve, megint a varrógéphez alkatrészeket, még amit találtam, van. Szerintem 5 vagy 6 darab ilyen másfél méteres centim, mert az még mindig, ahogy szórom ki, mert rengeteg dolog van, és már nem tudom kinek odaadni. És akkor most örülök neki, hogyha el lehet ajándékozni valakinek. Úgyhogy ez az én történetemnek, hát látod, ilyet a közösségben is csinálom, az utcán is ismerik. Ki szoktam akaszgatni a kerítésre dolgokat, ugyanúgy, ahogy itt is kirakjuk, és akkor az olyan jó érzés, hogy itt nézik, és nem szórják szanaszét. Ennek örülök, hogy ez a szerelde van, mert itt nem csak az van, hogy itt megjavítják és megcsinálják, hanem itt azért más munka is van, tehát itt hajléktalanok, mikor volt ez a karácsony előtt, ez a vörös kód többek között, akkor a Noémi elkezdte őket így felkarolni.
6: Hogyan?
4: Hát többek között úgy, hogy főzött nekik forró teját, kávét, levest, ilyesmit. Akkor, ha kellett, akkor elvitte haza kimosni a ruhájukat, akkor elintézni a tüdőszűrőt, a nem tudom, tehát iratokat intézni. És amikor ő elment, más karitatív munkát végzett decemberben, akkor Katival mi helyettesítettük, próbáltuk helyettesíteni, hát nem győztük. Az ő egy szál munkáját ketten alig győztük, de akkor is az volt, hogy akkor én is főztem neki az ennivalót, a levest, kiraktuk a ruhákat, akkor bejöhettek, akik melegedni akartak. Mosdót ingyen lehet használni. Hát ugye ezeket hajléktalan szállóra ide a Alföldébe, amit kiválogatjuk a ruhákat, akkor oda jönnek érte, azt is elviszik. Tehát ilyen nagyon-nagyon sokrétű itt ez a feladat. Nem tudom, hogy most azt hiszem, úgy emlékszem, hogy december végéig szól ez a dolog. Hát jó lenne, ha tovább is lehetne csinálni, mert elég sokan vannak így, főleg amikor ilyen műszaki dolgok vannak, akkor de varráshoz is jönnek, bejelentkeznek, és akkor fel kell hajtani, nadrágot foltoztunk, ilyesmiket csináltunk.
6: Mi találkoznak itt a kávézóban, ugye erről kezdettem mesélni.
4: Szexmunkások, fiatal lányok, és olyan természetességnek veszik, hogy ide már bejöhetnek szégyenérzés nélkül, és akkor megmosakodhatnak, akár betéttől kezdve óvszerig mindent, amit így sok adományt kapunk, és akkor még az is van benne. Aztán vannak olyanok, akik ruha miatt jönnek, fáztak nagyon, és vagy elszakadt. Volt egy úr, aki bejött, és mondja, elszakadt a kabátja, a dzsekije. Valami kerti munkát végzett, és fölhasadt az ujja, és hogy szeretne valami kabátot, pont találtunk kabátot. Esett az eső, akkor valami sapka, mindegy, baseball sapkát, vagy valami ilyesmi. És én találtam 2 sapkát, és mondom, akkor egy előre, egy meg hátra, és akkor olyan, mint az eresz, azt mondja, hogy nagyon jó ötlet, de nem viszi el, hát ha kell másnak, és hát, hogy itt ilyen nagyon érdekes emberek, akkor van, aki csak azért jön be, hogy beszélgessen, vagy egyedül van és unatkozik, és akkor egy kicsikét itt elüldögél, de hát itt van ez a kisfiú is.
6: Akartam kérdezni, hogy...
4: Itt anyuka, meg nagymama itt hagyják, és akkor délután egyszer csak majd záráskor jönnek érte. De most múltkor, mikor is voltam itt, kedden voltam itt, és akkor mutattam neki, hogy hát a kezét rajzolja körbe, hogy most rajzol, és akkor rajzolja körbe a kezét, és akkor abból rengeteg figurát tud rajzolni. Hát kutyátok ezen, most arra vár, hogy menjek segíteni, de mondtam, hogy hát azért most már te is ki tudsz találni dolgokat. Ja, és ami érdekesség, hogy nem úgy színezünk, hogy ceruzával ilyen vonalkásan, mert azt mindenki tud, hanem úgy kell csinálni, hogy hoztam arcfestéket, ilyen sminkes akármilyen, és abban szépen kifestette, úgyhogy az neki nagyon tetszik. Aztán ő is, itt a Gábor is, aki beszokott jönni, melegszik, eszik valamit, aztán elmegy. Tehát, hogy megállnak, megpihennek. Sok olyan ember van, aki nem szégyelli azt, hogy szüksége van valamire, és mer kérni, mert sokan úgy inkább nem teszik ezt szóvá, hogy kevés a pénzem is, és nem tudom megvenni. De sokszor tényleg Noémi megvásárolja élelmiszert, amit így szokott, és akkor szendvicseket kirakni, akkor lehet vinni. Szomorú azért, amit látni itt ezen a hajléktalanok, agyonfázva, szutykosan, maszatosan. A Dankócában sem tudják őket befogadni, mert oda is tüdőszűrő papír kell, meg mindenféle egyéb van. Úgy járnak, hol tudja kimosni a ruhát. Tehát ilyen belegondolok, hogy most is a buszon jöttem, és csupa szutyok, és csupa olyan az ember, és hogy na de akinek nincs lakása, akkor az hol tudja ezt elintézni? Azért akadozok így, mert úgy előttem van az arca, aki itt bejött. Karácsony előtt bejött egy úr, bőrnadrágba, bőrmellény. Hát zakó volt rajta, és szeretnék cipőt venni. És akkor találtunk cipőt. Hideg is volt, mert akkor már kiraktuk, pont akkor raktuk ki a vörös kód, akármi. Hideg is volt, és elkezdtünk beszélgetni, és egy grafikus művész, aki a családja kisemmizett, mert bennem voltak ebbe a svájci hitel, vagy akármi, tehát fölvették ezt, és nem tudták, és akkor szétosztották, és hát ő tulajdonképpen hajléktalan lett. Az összes irata ott van, magánál van, és mutatta is nekem, hogy 3 millió, 10 millió, 16 millió forintért vették meg a grafikáit. Ki nem nézni az ember belőle, ugye, ahogy fölhúztad a szemöldöködet, hogy hát bőrnadrágba akármi és cipőt szeretne venni. Az volt az összes ruhája. Dedikált is nekem egyet. Ez ilyen magyaros motivummal.
7: Igen, érdekes.
4: Igen, és akkor hát én egy kicsikét tanultam ezt azt a bőrtájkészítésnél, népi játék is, mesterségnél, és mondom, hogy milyen magyaros motivumok, mert mondom, én azt felfedezem, azt mondja, de jó szemed van. Olyan grafikákat készített, hogy világít a sötétben, a festékkel készíti. És akkor ezt a kettőt itt hagyta. Majd hozok, alá is írta, Szent Andrási Zsolt. Hozok keretet, és kirakjuk ide. Kis beszélgetésből ez derül ki, hogy nem lehet tudni, hogy ki miért, milyen lesz így rászorult, vagy nehéz helyzetben nem is rászorult, mert mindenki rászorul erre, csak nehéz helyzetben van, és akkor valami segítség kellene, hogy ki tudjon belőle mászni. Hát ez van. Szomorú. Vannak itt visszatérők is. Néni jön a kutyájával, Brunóval, mindig elmeséli, hogy haragszanak rá, mert oda pisil a kutya. Mindig mondták, hogy majd elteszik lábalól, meg hogy szomorú, és akkor miért nem volt szárkosalát, akkor megkerestem az én kutyámnak a szárkosalát, behoztam, és akkor ő is bejön ide. Megkérdezik, hogy vihetnek-e könyvet. Ja, egy nagyon érdekes történet volt, ami hát mostanában jártam így elég sűrűn be. Jött egy hölgy, a varrónő ígért neki egy álmos könyvet. Hát mondom, nem hagyott itt senki álmos könyvet. Nem hozta a varrónő az álmos könyvet, már harmadszor jött, hogy most se. Tehát hetente egyszer eljött, és álmos könyvet. És mondom neki, hogy hát mi az a dolog, ami miatt ennyire érdekel az álmos könyv? És mondja, hogy hát mert szeretné megfejteni az álmait. Mondom, rosszakat álmot? És azt mondja, hogy igen. Mondom, hogy van valami oka, ami miatt neked ezek az álmok rendszeresen előjönnek, lelkismeret furdalásod van, valaki elment, valakit megbántottál, és úgy érzed, hogy te vagy érte felelős. Na, mindjárt potyog a könnyem is. És akkor hát kiderült, hogy pár hónapja vesztette el a húgát betegségbe, és azt mondja, hogy hát ő úgy érezte, hogy kellett volna, hogy többet együtt legyenek még. És hát mondom, de hát nem tudtál. Hát nem tudtál, hát dolgoznod kellett menni, és azt mondja, hogy hát igen, és akkor mondtam neki, hogy na most itt az álmokat ezt te nem fogod tudni megfejteni, mert ez egy teljesen más álom. Vannak ilyen fázisok az alvásnál, tehát hogy ez 4 fázis van, mondom, hogy vannak fázisok, és amikor jönnek ezek az álomképek, ha fel tudod magad ébreszteni, akkor kelljél, mert nekem is sajnos voltam ilyen helyzetben.
6: Szereti ezt csinálni.
4: Ja, én nagyon szeretem csinálni. Unatkoznék is otthon.
6: De ez nem lehet egyszerű, tehát, hogy ennyi megterhelő történetet hallani, ennyi nehéz hát sorsot, és mégis...
4: Én mondom, állami gondozott gyerekeknél dolgoztam, de eleinte csak értelmileg akadályozott, tehát én nehéz helyzetben lévő tanulásban akadályozott vagy. Majd nem is mindig, mert magatartás problémás gyerekek is voltak. Én ezt a bőrtájkészítő szakoktatói tanfolyamot vagy iskolát végeztem el, és aztán egyre többen jöttek úgy, hogy nehéz egy év alatt sajátítsák el a szakmát, és akkor kiderült, hogy egyre több ilyen megsegítő pedagógia kellene, és akkor elmentem gyógypedagógia asszisztens tanfolyamra, és akkor azt elvégeztem a gyógypedagógia-asszisztensit, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, és akkor elkerültem ebbe az iskolába, ahol tanítottam fönt a hegyháton. Többet kaptam ezektől a gyerekektől, mint hogyha egy normál iskolába, mert ott is tanítottam. Tehát, hogy annyira tiszteltem őket, az a hihetetlen akarat, amit ők azért kipréseltek magukból, hogy ők olyanok legyenek, mint a többiek. És ők többet megtettek, mert aki képes volt rá, az úgy elhanyagolta. És én ott megtanultam, és azt mondtam, hogy ezek az emberek, akik így rászorulnak, sokkal többet adnak, és sokkal értékesebbek, mint ahogy sokan gondolják. Nagyon nehéz szavakba ölteni, mert mindig mondom, mindig eszembe jut egy-egy arc, egy-egy kép, amikor látom magam előtt így megsegíteni, mint a Szilvit végül is kiderült, hogy Szilvinek hívják, akinek álomfejtésben. Tehát a gyerekeknél is, meg itt is, hogy most akkor jön a Zsuzsika, akkor most jön a Szilvi, vagy a Vera, akárki, és akkor tudom, hogy csak szavakból is majd összenézünk, és akkor az már jó. Én nagyon szívesen csinálom, mert ezeknek az emberek vagy egyedül van, vagy tényleg olyan helyzetbe kerülnek, hogy hova menjen, mit csináljon. És nekem meg otthon, jó, nyáron van a kert, azt nagyon szeretem csinálni, kertes házban lakunk, ugye? Ezt nagyon szeretem csinálni, ketten vagyunk, már gyerekeim nagyok, van a kutya, ő is most szegényke beteg, fekszik, nyugszik, sok dolgom nincsen, akkor jövök, aztán lehet csinálni. Most már 13 éve itthon vagyok nyugdíjban, úgyhogy nem kis idő ez alatt, és mindig úgy volt, hogy eleinte, ugye az első 2 év a nyugdíjból úgy volt, hogy most lennék majd a Moszkva téren, most lennék, tehát hogy 2 évig még mindig tudtam, persze, ugye pedagógus óra. 5 perc, 10 perc, minden órára kellett csinálni. Amikor én befejeztem a munkámat, akkor levettem az órát, azóta nincs rajtam óra. Akkor elindulok, időben elindulok, aztán odaérek akkora, amikor oda kell érni. Aztán ez eltelt egy 2 év, és akkor elkezdtem unatkozni otthon, hogy hát akkor valamit kéne csinálni, akkor találtam rá erre az Erzsébeti Szabadidős Civil Egyesületre, akkor ezt csináltam 5 évig, és akkor, mint említettem, meghalt a vezető, és aki átvette, ő inkább ilyen kirándulós, szabad ilyen programokat szervezett, nem ilyen jellegűt, mint ahogy itt nekem erre volt szükségem, és akkor volt 2-3 év, ami ilyen kimaradós volt, és aztán utána rátaláltunk Noémira, úgyhogy így engem mindig bevonzanak valahova, és akkor itt maradok. Szükség van el, most nézd, Gábort is olyan szép nyugodtan elül és olvas, hát hol tudna. Nem. Jól el vannak. kisgyerekek, gyerekek is sokan, sok gyerek jön be. Egy, négy gyerekes anyuka, és akkor kisfiúk elkezdtek itt rajzolni, és akkor mondtam neki, anyukának, hogy probléma van a gyerekkel. Az egyik mondta, hogy igen, kisegítő iskolába jár, nehéz az egyéb ilyen jobb keze, bal keze, tehát így rajzoltattam, és akkor a másik az nagyon okos volt a bátyja, és mondom neki, hogy de vele is van gond. Mondom, hogy nézd meg, csak a rózsaszínt, meg a világos citromsárga színeket használja rajznál. Mondom, hogy valamitől tart. Azt mondja, igen, fél, hogy elrontja, tehát, hogy annyira olyan magas, tehát, hogy még ilyenkor is előjön belőlem az, hogy hú, ezt tanultam, és akkor látom, és akkor mondtam, hogy szívesen segítek, vannak ilyen gyakorlatok, amivel lehet segíteni. Hát,
3: az elmúlt percekben a Teleki téri Repair Café egyik önkéntesével, Laj Gizivel beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az értékmentő.

Az elmúlt percekben Johannes Brahms Es-dur szonáta klarinétra és zongorára című művének első tétele csendült fel. Szatmári Zsolt és Fülei Balázs játszott. Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a vasúttársaság, a közlekedési és beruházási minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Szombattól másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. A hőségriasztás kedd éjfélig tart. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a társaság pénteken az MTI-vel. A Wizz Air a nyári kihívásokra való tekintettel késési asszisztencia szolgáltatást vezetett be, amely a foglalás során vásárolható meg. A rendszer az utazás napján automatikusan ellenőrzi a járat státuszát, és előre értesíti az utasokat, ha a járatuk több mint 2 órát késik vagy törölték, majd egyszerűen kezelhető átfoglalási felületet jelenít meg, ahol az érintettek másik, a célállomásra tartó járatra meghatározott keretösszegig díjmentesen válthatnak jegyet. Sok fiatalnak a nyár csúcspontját jelenti a hegy, azaz a Hittel az Egyetemen keresztény gólyatábor, melyet idén augusztus 10-e és 15-e között rendeznek meg Szolnokon. A frissen érettségizett vagy a felsőoktatásba készülő fiatalok jelentkezését július 24-e éjfélig várják. A felejthetetlen élményt nyújtó gólyatáborról az egyik főszervezővel, Palánki Orsolyával és Katona Borbál a szervezővel készült interjút a Magyar Kurír cikkében olvashatják. A Szentendrei Ferences Gimnázium 75 éves jubileumát Szent Misével, majd irodalmi zenei műsorral ünnepelte június 17-én. A középiskola tornacsarnokában bemutatott Szent Misének a gimnázium öreg diákja Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A mise elején Székely János püspök elmondta, 1978 és 1982 között volt a gimnázium tanulója, nagyon szeretett idejárni és hálát ad azért a 4 évért, amit itt tölthetett. Szombattól a múzeumok éjszakájától látható a Drága barátom Picasso, a Magyarok és a festő legenda című kiállítás a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Hári Kata művészettörténész a tárlat csütörtöki sajtóbejárásán elmondta, a tematikus blokkokból felépülő kiállításon a képzőművész munkássága mellett kiemelt szerepet kapnak azok a magyar alkotók, grafikusok, festők, szobrászok, fotósok, akik hatottak rá, vagy akár személyes kapcsolatban álltak vele. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, a fátyol és képződő gomoly felhők mellett, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, és a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek!

öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 24-től a 34. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái. Negyvennégy éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja Péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja Péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prévost augustorrendi szerzetest a michigani Grosse Pointe Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelte a pappá Rómában Robert Francis Prévost diákonust az augustorrendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgálta az egyházat,
2: per molti anni ha servito la chiesa.
1: Ugyanazzal az odaadottsággal végezve az úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és

0: és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szentatya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek mély nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szentatya, semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad ki ránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, akik iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szentmise evangéliumát idézte, amely segíthet gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
1: Spero, Signore.
0: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent VI. Pál és Szent II. János Pál. Wojtyla pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
1: Descrive il Santo Papa.
0: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondott a János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít: igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Usan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Rujni bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amelyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
1: Il centro, il perno della propria esistenza.
0: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigasz rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
1: Il premio della sua pace che non ha fine.
0: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Leó pápa, meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szent Atya a Ruákó a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság felemészti a társadalmak jövőjét. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, az emberség és a civilizált élet iránt, figyelmeztetett a pápa, aki elismerően szólt a papi és szerzetesi képzésben nyújtott segítségről, ami hozzájárulhat a keleti testvérek elvándorlásának visszaszorításához. Leó pápa örömmel köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak kongregáció prefektusát és annak tisztviselőit, valamint a Ruákó valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek, ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról.
1: Our mother, the church is therefore united.
2: Anya szent egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruákó döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
1: While you create dialogue, they seek monologues.
2: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik, a munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt, és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség, és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A Keleti Egyháza kongregációja, a Római Kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12:30. Mai guzsolyosunkban a Jánosi Együttes felvételei szólnak.

0: Mai guzsajosunkban a Jánosi Együttes felvételeiből válogattunk.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a vasúttársaság a közlekedési és beruházási minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Szombattól másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. A hőségriasztás kedd éjfélig tart. Múzeumaink szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, ezek a megértés és a megértetés terei, amiből jelenünk épül, mondta Attar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, a 24. Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozat országos megnyitó sajtótájékoztatóján szombaton Budapesten. A 24. Múzeumok Éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi és gyermekprogramokkal, workshopokkal, gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat. Részletes információk a www.muzej.hu weboldalon találhatók. Szombattól a Múzeumok Éjszakájától látható a Drága barátom Picasso, a magyarok és a festőlegenda című kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Hári Kata művészettörténész a tárlat csütörtöki sajtóbejárásán elmondta, a tematikus blokkokból felépülő kiállításon a képzőművész munkássága mellett kiemelt szerepet kapnak azok a magyar alkotók, grafikusok, festők, szobrászok, fotósok, akik hatottak rá vagy akár személyes kapcsolatban álltak vele. A kiállításon bemutatják Szalai Lajos több alkotását is, akit Picasso a 20. század legkiemelkedőbb grafikusának tartott. Picasso kubista korszakának magyar párhuzamait pedig két szegedi születésű szobrászművész, Bánszky Sándor és Csáki József plasztikái szemléltetik. Újra megtelik fiatalokkal és imádsággal a Balaton fűzfői plébánia templom június végén. Maratoni 50 órás szentségimádásra gyűlnek össze egyetemisták Laposa Norbert plébános és segítőinek meghívására. Minden év júniusának utolsó hétvégéjén, az idén ez június 25-e és 28-a közé esik, megtörténik a csoda a Balaton fűzfői Jézus szíve plébánia templomban, ahol Boldog Bódi Mária Magdolna 1941. október 26-án szüzességi fogadalmát tette. A hétvége talán legszebb epizódja, amikor vasárnap hajnalban 3 órakor körmenetben visszük le a Balaton partjára egy stégre az oltári szentséget. Ahogy énekelve megérkezünk, körülöttünk még sötét van, az út két oldalán mécsesek ragyognak, a stégen pedig kis oltár, virágok, még több mécses, padok, székek várnak bennünket. Az urat imádva csodáljuk ott a napfelkeltét. Fogalmazott Laposa Norbert, Balaton fűzfői plébános, a Balakat, vagyis a balatoni katolikus találkozó kapcsán. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunkban Szószóló című műsorunkat sugározzuk, melyben Medvecki Ádám, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmesterrel beszélgetünk, majd a lélek szava hangzik el, ebben Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallhatják. Tartsanak velünk, érdemes!
3: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Hideg fej és meleg szív kell a vezényléshez, vallja Medvecki Ádám, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas karmester, aki hamarosan 85. születésnapját ünnepli. 1941-ben született Budapesten. Zongorázni tanult, majd a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolán az ütőhangszer tanszakot végezte el. Mint ütőhangszeres 1960-tól 1969-ig a Magyar Állami Hangverseny zenekar tagja volt. 1968-ban felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző tanszakára, ahol tanára Kórodi András volt. 1971-ben a megszerzett diploma után olaszországi kurzuson vett részt. 1969-ben bekerült a Magyar Állami Operaházba. Jelenleg is főmunkahelye. Volt korrepetitor, karmester, 1990-től 1993-ig pedig zeneigazgatója lett az operaháznak. 1974-től a Zeneművészeti Főiskolán tanít. 1987-től 1996-ig a Magyar Posta Szimfonikus Zenekarának zeneigazgatója volt. 1997-től a Győri Filharmonikus Zenekar első karmestere lett. Európa szinte valamennyi országában szerepelt. Két alkalommal Amerikában is vezényelt. Medvecki Ádámmal Bércesi András beszélgetett.

0: születésnaphoz közeli beszélgetésről van szó, és ez adja voltak éppen egy apropóját, akkor egy picit a családi albumot lapozzuk fel. Honnan jött a zene iránti érdeklődés, a zene iránti szeretet, és egy kicsit a családjáról is meséljen.
1: Hát ez a családból származik. Édesanyám a operaházak korrepetítora volt, és nagynénye volt a kornak egyik leghíresebb alténeklésnője, Bazilides Mária. Bazilides Mária volt, és közvetve a magyar zenét, szószoros értelemben Kodály, Bartók és a népzenén alapuló iskolát és a stílust, ezt agyatejjel szívtam magamba, hiszen ezeket hallottam nap mint nap. Opera énekesek jöttek föl hozzánk, és olyan, egyszer Osváth Júlia, egyszer Gyurkos, aztán Székely Mihály, Udvardi Tibor, a legkíresebb énekesek jöttek föl sokszor próbálni, mert akkor még az operában nem volt annyira kiterjesztett próbamódszer, mint mostanában. És hát nevelőapám is opera énekes, Katona Lajos, hát ő is régóta nincs már, és akkor magyarázatképpen a szegény édesapámat a Malenki robot áldozata lett, 45-ben elvitték, és hát nem jött vissza. Aknát szedettek velük. Otthon az tele volt zenével, tulajdonképpen hát négyen voltunk testvérek, ebből hárman muzsikusok lettünk, nem véletlen. Egyedül Balázs öcsém, sajnos ő korán elment, ő az, aki hogy mondjam, normális életre adta magát.

0: az operába. És testvéreim is zenészek voltak, mint mondta, majdnem mindenki, a bátyám szólókürtőse a zenekarnak, húgom Katona Anikó pedig még most is korepetitor, és sokáig karigazgatója is volt a színháznak. És most is hát a családi élet, ugye, ez számomra ez nagyon-nagyon szent dolog. Ember sokszor akaratán kívül problémát okoz magának és családjának, ezt most erre most nem részletezem, ezt ezeken túl vagyok. És de ott is öt gyermekem van, és ott is a zenének központi helye van. Nem, egy valaki hivatásos muzsikus, Szabolcs fiam, nagyon jó karmester Győrbe, és a másik szintén zenével kapcsolatos, a színész fiam Balázs, mert a Balázs a Kövig Színháznak a tagja, és nagyon jó muzsikus, jazzdobos a Grund zenekarnak. De a többiek is közel állnak a zenéhez. Zongorázgattak hallás után, meg járnak, zenét hallgatnak, hol ilyet. Szóval a zene az még most is, így is nálunk otthon, ez anyanyelvi fokon megy.
1: Mi az, amit ad a zene önnek, vagy mi hiányozna az életéből, ha nem lenne zene?
0: Hát a minden hiányozna. Engem az alapozott meg. Megfogott kor a gyerekkoromtól fogva a hangoknak a kifejezése, birodalma, hangoknak a csodája, hangszereknek. Elkezdtem zongorázni, és már akkor olyasmit fejezhet ki az ember, amit nem nagyon lehet szóval kifejezni. Rossz indulatú emberek azt mondják, hogy az operát azért éneklik, mert olyan bugyott a szövegük, hogy nem lehetne mondani, csak elénekelni. Na most ennek a fordítottja van. Vannak érzések, ahol már a szó kevés. Egy Verdi fináléban, egy Verdi duettben, Wagner finál, vagy egy Mozart Puccini van, ott az nagyon még más dimenzióból, nem lehet megfogalmazni, és amikor zenekar vagy kollégák felé, növendékeim felé kérek egy kifejezést, instrukciót, akkor küszködöm a megfogalmazással. Zenét művelni szeretem, beszélni róla, pedig beszélni is kell róla, különösen, hogy a pedagógus az ember, meg kell mondani, hogy mit és hogyan, és merre. Megfoghatatlan dolgot próbál az ember megfogalmazni, egy másik dimenzióban lévő dolgot. És hogy a Skodály fogalmazta meg jól, hogy a zene olyan, mint a levegő, olyan életszükséglet. Nem lehet sokáig kibírni nélküle, mert megfullad az ember. És tényleg a zene nélkül, ami nyitja az értelmet és a lelket. Nekem, nem, mi is lettem volna belőle. Gyerekkoromban akartam mozdonyvezető, meg focista lenni, de sok apró gyerekkori hülyeségek. Nem tudom, mi lettem volna, és én minden ezek a mostani digitális világban elvesztik úgy is, hogyha a zenében nem kapaszkodnék, és a hitbe nem kapaszkodnék be, mert mindenfajta műszaki dolog, ami most már elkápráztja az embert, sőt már fölöslegessé is teszi, ugye mesterséges intelligencia, meg minden ehhez fogható félelmetes dolog, hogy a madás ezt csodálatosan megírt, megérezte a falasztéredre, amikor csak az értelem, és a értelem vezeti az embert, és a hideg racionalizmus, és az érzelem, és a lélek, ez megsejtett, és sajnos most ez van, ez a globális idegenség, és a digitális technikának van sok jó oldala. Az ember hirtelen tudni akar valamit, szólok a családait, te nézd meg már, hogy ez és ez micsoda, vagy hogy hol lehet ezt megtalálni, vagy és meg. De ugyanakkor sajnos rosszra is lehet használni. Rosszra, kegyetlen dolgokra, igazságtalan, rossz indulatú

0: Hát tudod, mint a atommal is lehet sok mindent gyógyítani, és mégis amikor föltalálták, másra használták sajnos.
1: Ha egy hétköznapi embernek el kell magyarázni, hogy egy karmester mit csinál, hogyan működik, akkor azt hogyan lehetne szavakba önteni, a karmesternek a feladatát, a munkáját?
0: Sok-sok, nagyon sok rétű. Meg kell tanulni a partitúrát, meg kell tanulni elsősorban. Ki kell bokozni annak a zenei értelmét, meg kell egy kifejezésbeli koncepciót, egy technikai koncepciót, ugye, mert az is fontos, hogy ha ember egy ütembe hányszor emeli fel a kezét, négynegyedben osztja-e, vagy nem, vagy egy gyorsítás hogyan bonyolít le technikailag egy megállás utáni továbbmenetelt, ezek a technikailag is ki kell fejezni. És amikor ez megvan, akkor be kell tanítani. Hát most, hogyha opera esetében először az énekeseknek, aztán a zenekartagoknak, át kell adni, be kell tanítani. A betanítási munka nagyon fontos. Az ember ne hátráljon meg, és ne kelljen megalkudnia, és nem terrorisztikusan, hanem kizárólag a szeretet és a zene és az emberiség fegyverével az embereket oda vezetni, hogy megcsinálják azt, amit kér, és amiről szó van. És utána, amikor már ez megvan, akkor akkor fölteszik a pontot, az ír az előadás. Hát elsősorban félreérzetlenül kell a tempót megadni, hogy milyen sebességben játszanak, milyen karakterben, lassan, gyorsan, szenvedélyesen, játékosan. Aztán van a zenének egy csodálatos a halk, nyugalom és a csönd, amit nagyon nehéz megoldani. Szóval ezek, és aztán van ugyanakkor a drámai furiózó, meg a tempesztuózó, a viharossal, meg a dühötten, meg drámai módon. De nem lehet beskatolni, hogy csak ennyi és egy kifejezés van, végtelen. És sokszor azon veszem magam, hogy nem tudom szóba kifejezni magamat, hát a zene az azért zene, mert nem lehet szóba kifejezni. Majd a tehetséges zenetudósok esetleg meg tudják magyarázni, hogy miről van szó, de az sem biztos, hogy az úgy van, érezni kell, és ezt a ráérzést kell ezt a sugározhatni a zenekarral, hogy mi történik a darabban, kifejezést ott lenni, átadni, fegyelmezetten, és nagyon-nagyon hideg fejjel kell lenni.

0: Többen mondták, én először egy nagyon jó kollégámtól, ó, szegény már rég is, Erdélyi Miklósról hallottam először azt a szót, hogy hideg fej és meleg szív kell a vezéléshez. Fordítva, hogyha katasztrófa lenne. Hogy az ember forró fejjel, és a tudatos kontroll teljes hiányával össze-vissza kalimpálna. És ez fontos, ugyanakkor tudatosan mindig ott lenni, és ugyanakkor éreztetni a kifejezést, és így vezeti le egy előadást, egy zenekari koncertet, és nem szabad elfelezni, hogy emberekkel dolgozunk. Tehát nem alárendelt muzsikusokkal, annak a klarinétosnak, vagy a kürtösnek épp olyan fontos az a szóló, hogy ilyen jól eljátsza. Tehát haragos arcokat, meg fintorokat, meg fejcsóválásokat mellőzik el, mert a zenész akarattal nem hibázik. Nem, egy énekes sem. Sokszor volt már úgy, hogy egy érdekes bejött, elfelejtette a szöveget, azt sem, hogy mikor, mert az eleje után kiment, és nem szólt egy szót sem. Ilyen is van, és ez inkább humoros oldaláról fogja, mint az, hogy ledorogja. Éppen eléggé sok álmatlan éjszakája volt utána az illetőnek. Éppen elég volt. Emberekkel dolgozik, ember központoság lenni, és mint mindent a szeretet kell, hogy vezéreljen, és az emberiség és a megértés.
1: Mennyire jelenhet meg a karmesternek a személyisége, az egyénisége a munkájában? Mennyire kell, hogy megjelenjen?
0: Hát körülbelül ez az, amit eddig megmondtam, hogy segítsen kifejezni az együtt muzsikálást, a kifejezést, és a technika, és ezt megbeszélje az ennek, nem rákényszerítse. Szóval hatalmi szóval nem lehet ezt elírni. Ezt mondom, hogy itt arról van szó, hogy a vezénylés és a kísérlet és az opera, az hangszeresmének a kísérlete, az a karmesternek a kamarazenéje, az együtt muzsikálás öröme, hogy alkalmazkodni a másikhoz. Nagyon sokszor kell alkalmazkodni. Hiába én vagyok a karmester, az áriákat, és ez még Ferencsik Jánosról tanultam, azt az énekesre kell bízni, és kísérni őt. Ahogy ő énekel, úgy kell, abba a tempóba kell. Mert ő viszi el a tapsot, ővé az ária, alkalmazkodik. Más egy fináléba, duettbe, recitálóba vezetni kell. De egy áriában, és például, hát ugye egy-egy darabnak több szereposztása van. Legutóbb csináltam egy trubadúrt még, amikor ugye még mozgásképes voltam, és sokat dirigáltam, akkor is a Luna Grófot két teljesen más karakterű énekes énekelte felváltva, és tudom, az egyik az áriát szélesebben szereti, mert öblös hangja van, másiknak meg mozgékonyabb, erőteljesebb, akkor az nyilván az előre kell vinni tempóban, hogy az érvényesüljön, az energia. És az a széles ívű legátót, aki énekel, az lassabban időt kell hagyni. Azt mondom, hogy itt minden operánál, meg, de nem csak operánál, mindig gondolkodok ki, mert hát ott dolgoztam, annak a tagja vagyok még most is, örökös tag. De a szimfóniáknál is ez van. Egy hangszerszólónál, Újvilágszimfónia, angol kürt szóló, vagy Dafnis és Chloé fuvola szóló, vagy most sorolhatnám. Ott sokszor azért a szólistát kell kísérni. Mert az az ő magánszáma, egy faun délutánja fuvolázása, egy Ajda Nílus partjárjának az oboa szólója, vagy egy trombita szóló valahol Verdinél. Ezeknél mind kicsit alkalmazkodni kell. Tehát társasjáték, egy csodálatos társasjáték.
1: Van emlékezetes előadás, vagy ami úgy közelebb áll a szívéhez, így az emlékeiben, vagy emlékezetesebb
0: Hát
1: zenedarab?
0: kiragadott nincs. Kiragadott nincs. Nagyon sok szép előadást csináltam, a síres énekesekkel. Nem sorolok, nem kezdem el a felsorolását, mert akkor hát, ha igazságnak, és többeket kihagyok, de Obrasszova, akkor Nyeszterenko, nem véletlen velük kezdem a kék szakállóval, akkor Bergonci, Cafuccilli, Renata Scotto, Anya Szilia, Teo Ádám, nagyon sok, Aragal, sok énekessel dolgoztam, és sok nagyon, nagyon sok híres szólistával is, mint zenekartok. Mösen Hekedűs, Gidon Krémerrel dolgoztam, akkor Kertler Endrével, ugye Hekedesek. De nem csak a külföldieket, aztán tele van kiváló muzsikusokkal. Nekem élvény volt, hát ugye legjobb sokat tanultam Ferencsik Jánostól, mert az ő zenekarában dolgoztam 9 évig, mint üsdobos állami hangverésre zenekarban, és onnan aztán fölálltam, felvételiztem ebbe az épületbe, és 67-ben fölvettek, és elégeztem 70-ben, és az volt ez a két épület az otthonom, főleg az opera, mert az, hogy a gyökerek még, ott még mélyebbek, de itt is, mind a két helyen már gyerekkoromtól jártam, és itt is leszem, hogy zenekaritag ültem a üsdob mellett, aztán 74-től tanítottam vezettem a stúdiózenekart, most egyszer akartam mondani a Student Orchestert idegenül, a növendékzenekart. A növendékzenekart, utána énekesekkel dolgoztam, szerepgyakorlatot, akkor korrepetitortal szakon tanítottam, és most karmesterképzőtől tanítom. Ez operában is, és tegnap is volt egy nagyon szép lehetőségem, egy Egmondi tánc vezényeltem az operában nyitóként, és nagyon ritkán még így ülő állapotban, és amihez tudok, amihez nagyjából tudom kívülről, hogy a szemem se az igazi, na mindegy, de hát ez most van. És lesz egy koncertem július 1-én, itt egész estés a Szent István Gimnázium, Szent István Szimfonikus Zenekarral. És erre készülök, és ugyanúgy izgalommal és olyan odaadással, mint 60 évvel ezelőtt, sőt, most még több időm van alaposan átgondolni, mert ritkábban vezényelek.
1: Manapság a klasszikus zene távolabb van talán az emberektől, vagy nem ér el annyira az emberekhez. Mi lehet ennek az oka?
0: A kínálat fordult meg. Régen úgy a tévében, mint a rádióban, jóval több volt a komoly zenei műsor. De még az ilyen műsorokban, mint a Szívküldi Színnek szívesen, még ott is opera részletek mentek. Egy Wotan búcsúja, Tűzvarázs, vagy Fillangó nagyárja, Trubadur cigány kórus, ilyeneket külön. Most én nem nézem le a könnyű zenét, mert az is jó zene. Jó zene, és vannak, akkor jól csinálják, és az zenének egy ága. Csak most valahogy, például most gyerekek beszélgetnek, na, jöttök este koncertre, akkor tudom, hogy nem a Bartók Monos négyesre mennek, hanem csápolni a Budapest Centerbe, vagy akárhova, hogy ott nem tudom, melyik együttes fog játszani. Számomra most akkor a koncertfogalma ez jelenti sajnos. És a kínálat fordult meg, és ez érezhető, de azért van remény rám, mert sokszor csinálunk, nem csak én már régebben, de kormányosan ifjúsági koncerteket. A fiam is nagyon sokat vezényel, ami a ifjúságra a komoly zenébe belevezeti, tehát nincs feladó a harcra, mindig az arány, de hát és az embereknek a nyíltabb, egyértelműbb szórakozás egy jó pesgő ritmusú tánc ritmus. Dallamról nem igen beszélek, mert az inkább a szöveg és a dinamika, mint dominál. De az hogy az embert jobban rabul ejti. Persze lehet, hogy most csak a megszépítő beszél, mert régen is azért az osztálytársaim, azok a hogy jöjj vissza hozzá, meg ezeket énekelték, meg amikor a nagy slágerek, amit a nagy-nagy táncdalénekesek, Vámosi János, Zárai Márta, ezek voltak, ezeknek a slágerei voltak szintén, de valahogy úgy éreztem, hogy valahogy, hogy na, szóval nem reménytelen a dolog, mert vannak ifjúsági bérletek, vannak ifjúsági hangversenyek, ahol tele vannak, és azért tudják, hogy ez is létezik. Ez is létezik.

0: említette, hogy a hit nagyon fontos az életében. Mit ad önnek a hit, vagy hogyan szűrte át az életét?
1: Egy biztos alapot, és egy meredéket, erőt és támaszt mindenfajta problémában, mindenfajta kényes helyzetben. Bármi éri az embert, nem szabad elhagyni magát. És én tulajdonképpen nem is a nevelés, volt, az életnek a folyamata, amikor ahogy kikerültem egy-egy rossz periódusból, ahogy éreztem, hogy megkaptam a mentővet, és utánam nyúlt Jézus, mint az elveszett bárányért. Éreztem is, valahogy fokról fokra, jó, nem, erre neveltek, de inkább az a élet és életnek a csodája, és az egész teremtett mindenség alakította bennem ezt a hitet. Persze, ember gyarló, és ez a hit is sokszor ingadozik, és csak mechanikus szokásá akar fajulni, de ez ellen kell küzdeni, hogy ez megalapozott konkrét leszem. Ugye van a miségbe az a tétel, a krédo. Hiszek. Ezt Ferencsik János mondta, akár meg Hámor misét, vagy Mozart misét, vagy Beethoven misét, vagy Verdi Requiemet vezényelt, és nem találta elég feszesnek és energikusnak a krédo indítást. Azt mondja, jelen szépen a krédo nem azt jelenti, hogy sejtem, hanem az, hogy hiszem. Óriási különbség. És akkor a zenében is ezt tudja kifejezni a például a zene. Hogy más a kréd, hogy az egész liturgikus imákat, a miséknek és a szent daraboknak, egy Mozart Requiemnek, vagy egy Bach oratóriumnak, hogy annak szöge volt, az et resurrexit, akkor kipattan a zene, kipattan a sírból az egész világ. És akkor nem csak a megváltó, hanem mi is vele együtt. A zene ez nagy mértékben hozzásegít, de hogyha konkrétan nekem mindent jelent, és az a hite alapja, és megpróbálok, hogy ez komolyabb legyen, nagyon nehéz, mert nagyon igazi hit az komoly önuralommal, önfegyelemmel, tűréssel, megértéssel, türelemmel pár kell, hogy párosuljon, és ez manapság sokszor nagyon nehéz. És ilyenkor azért mégis az ember, ha hor bennem valami, akkor félrevonulok, és eszembe jut egy imádság, és akkor az rögtön helyre tesz minden. És ebben reménykedem, hogy a most, amikor olyan sok ferdenézet kezd uralkodni a világban, hogy ez a hit ez megad, és néha nagyon biztató jeleket látok, hogy ifjúsági táborok, hittantáborok, ugye ez nagyon unokáim is járnak ide-oda, hogy vannak, megpróbál az emberiség ebből a lelki, hogy mondjam, tartalmatlan és önző anyagias világból valahova egy lelki magaslatokba kerülni. Ezek sokszor pátosztak tűnnek ezek a szavak, és hitremény szeret az ember, hogyha mondja, akkor sokszor mosolyra fordul a gyerekek szája, vagy hagyja ezt a hülyes szöveget, vagy nem szabad hagyni. Ez komolyan kell venni család, haza, ezeket a fogalmak, ez szent, és nagyon nehéz, mert olyan hatalmi harcok vannak a világban, amik ezt nagyon megakadályozták, és csak a szeretet fegyverével, meggyőződésen, nem erőszakkal. Nem, hogy na, hogy te, ha te úgy, akkor én is nem. Ahogy a Honegger Jeanne d'Arc című oratóriájában van egy mondat, az én fegyverem mindennél erősebb, mondja már, miközben készül a mágiára, a szeretet. És a zene ilyenkor csodálatosan emlék. hogy egy valaki, aki halálra készül, és szeret és megbocsát mindenkinek, ez csak egy valakire volt képes, aki fölött volt a kereszten, és megbocsátott annak, aki ezt. Szóval ez a példamutató dolog, hogy olyan türelemmel, szeretettel megérte. És aztán egy másik, azt hiszem, Ferencnek a Isten dicsérete a Napfinduszában egy olyan mondat, ami egy kedvenc mondatom, és áldjon a szelíd, ki békén tűr, ki enged társának, és a beteg áldjon hálát ad, és ezért méltó jutalmat az égben kapsz. Lehet, hogy az nem teljesen pontosan így van a szórend, de ezek a szavak vannak. Ezek számomra nagyon nehéz, és sokszor azon veszem észre magam, hogy bennem is, ez egy mechanikus dolog, és akkor már hazugnak érzem magam egész lelki belsejét, és akkor újra sikerül föltöltenem magam.
0: Igen, hát a lelket is karban kell tartani.
1: Persze, vigyázni kell rá.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Máté evangéliumának 10. fejezetének 26. és 27. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumának 10. fejezete a 12 kiválasztásával kezdődik. Jézus kiválasztja és magához hívja a 12 tanítványát, a 12 apostolt. Az első 4 versben olvashatunk erről, és tanulhatjuk meg az apostolok neveit is. És azt is jó, ha elménkbe és szívünkbe véssük, hogy ezeknek az apostoloknak a kiválasztása azt jelenti, hogy olyan férfiakat hív magához Jézus, akik vele és egymással lelki közösségben vannak. Ez tehát az apostoli közösség, az apostoli kollégium születése. Például, bármennyire is tiszteljük Pál apostolt vagy Barnabást, ők nem tartoznak a 12-be, az apostoli kollégiumba. Tisztelt rádióhallgatók, most idézzük az 5. verstől a 7. versig terjedő részt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. A Mester Jézus tehát kifejezetten megtiltja övéinek a nem zsidó területeken való munkálkodást. A hangsúlyt arra helyezi, hogy az ószövetségi választott nép legyen alkalmas eszköz és közvetítő a többi népek számára. Felelősségről van itt tehát elsősorban szó, és nem kiváltságról, vagy diszkriminációról, a többi népek hátrányos megkülönböztetéséről. Vagyis a választott népnek, a zsidóságnak be kell tudni tölteni üdrendi szerepét, üdvösségtörténeti feladatát, Isten üzenetét, akaratát hitelesen kell átadnia a többi népek és nemzetek minden ember számára. A tanítványok tehát nagyon fajsúlyos, komoly feladatot kapnak, utasításokat, amelyeket teljesíteniük kell. Küldetésük van. Az apostol görög eredetű szó küldöttet jelenti.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus a mester bátor tanúságtételre, hitvallásra küldi az apostolait. Idézet következik a 16. verstől. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke az, aki beszél általatok. Akkor haláradja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halára juttatják őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Beelzebulnak nevezték, mennyivel inkább a háza népét. És itt jön, tisztelt rádióhallgatók, elmélkedésünk szakasza, de a kontextus, a szöveg összefüggés különösen is fontos megítélésem szerint, ezért is volt ez a hosszabb lélegzetű idézet. Így hangzik tehát elmélkedésünk mostani helye. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódnék, amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Arra bátorítja a tanítványait, az apostolait elsősorban, de mindenkit, minket is mai apostolait, hogy a titokban kapott tanításokat, az igazságot vagy az üzenetet ne tartsuk meg magunknak, hanem nyíltan mindenki számára hallhatóan tárjuk a nyilvánosság elé. Miért is mondja a mester és úr, hogy amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. A háztetőnek van egy szimbolikája, egy fontos jelkép szerepe. Az ókori Izraelben a háztetők laposak voltak, Palesztinában, és közösségi térként, magaslati pontként szolgáltak, ahonnan az üzenetek messzire elhallatszottak. Jézus tehát minnyájunknak feladatul, küldetésül adja, hogy bátran valljuk meg az ő üzenetét, evangéliumát, és a lelki életünk, a vele való bensőséges kapcsolatunk abban öltsön testet, hogy bátran hirdetjük, és minél szélesebb körben, különösen a mai világban, hogy egyedül Jézus Krisztus az Úr, egyedül ő tud tartalmas, értelmes és boldog életet adni.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Berczesi András, Sinkovics Andrea és Németh Tamás nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Johann Sebastian Bach G-dur brandenburgi versenyének harmadik Allegro tételét a Capella Savaria játszotta.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról. A Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette a testület ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet. Solyog Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban ugyanis 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes, indokolták a döntést. Solyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő akkor hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban elhangzott közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút állomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron, a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson, az ügyfélszolgálaton, a fonyódi, kecskeméti, siófoki állomásokon, a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók, valamint a Batthyány téri hév állomáson is. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz állomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken, a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz állomásokon oszt ásványvizet. Több forgalmas állomáson, így a nyugati és déli pályaudvaron, Debrecenben, Pécsen párakapuk is működnek, melyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik. Hídról zuhant le egy tehervonat Münchennél, egy ember súlyosan megsérült, közölték szombatra virradóra a német hatóságok. A vonat két vagonja körülbelül 5 méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra. A vonat rakományáról nem tudni. A rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy a vagonokban nem volt veszélyes anyag, így a lakosságnak semmi oka aggodalomra. A Deutsche Bahn német vasúttársaság egyik szóvivője azt mondta, a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak. Végül az időjárásról. Napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: 14 óra 4 perc. Szóról szóval. Beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Nemrégen jeleztem, egymást érik az anyanyelvi rendezvények, ráadásul színes, sokféle eseményről beszélhetünk. Legutóbb a műsorunk 50. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi alkalmunkról volt szó, ma jellegét tekintve teljesen más típusú együttlétünkről számolok be. Budapesten a Józsa Judit Galériában a Nyelvőrző Szalon májusi foglalkozásán az Anyanyelvápolók Szövetsége ifjúsági tagozatának képviselői vendégeskedtek. Egy tábori és két reklámfilm leforgatása alapozta meg az est hangulatát. Aztán Márton Richárd beszélt az elmúlt hónapok történéseiről. Ezeknek egyik kitüntetett rendezvénye volt a májusi szegedi egyetemistáknak meghirdetett tudományos konferencia. Fiataljaink másodszor rendezték meg a tanácskozást, az ottani előadók közül május 21-én Horhi Márta volt a vendégünk, aki 2025-ben és 26-ban is tartott előadást Szegeden, most a két korábbi megszólalásának kivonatával ajándékozta meg a szalon hallgatóit. Márti egykor rádi általános iskolásként kapcsolódott be a Beszélni Nehéz mozgalomba, majd váci középiskolásként, egyéni levelezőként folytatta, s most egyetemistaként tért vissza közénk. Az est harmadik vendége Széman Emese Rózsa volt, a kolozsvári székhelyű Georgius Aranka Társaság képviseletében. Ő az ottani ifjúsági tagozat vezetője volt, az utóbbi években Magyarországon dolgozott, Márton Richárd Rózsánkkal az ő sokszínű tevékenységéről beszélgetett. Természetesen a májusi együttléten is velünk tartott Kis Gábor, a Tinta könyvkiadó igazgatója, aki ezúttal a legifjabb korosztálynak szóló kiadványaikat mutatta be. Az est sikerén felbuzdulva Matul Ágnes szerkesztőasszonya, Nyelvőrző Szalon háziasszonya és lelke további együttműködésre biztatta fiataljainkat. Egészen más típusú, de hasonlóan értékes rendezvényről számolt be Köves Ilona, a Bói Városi Könyvtár Deme László körének vezetője. A szervezők 24 óra az olvasásért címet adták programjuknak, az egyik napon reggel 9-kor kezdték az eseménysort, és másnap reggel 9 óráig tartott. Rendezvényük rangját jelzi, hogy a település polgármestere Fehérvári Dávid nyitotta meg az olvasás napját. Egy szép, igaz szöveg felolvasásával. A hivatásosok közül Galbenis Tomás, a Madás Színház művésze, meg Kállai Gergely és Vlasics Barbara, a Pécsi Nemzeti Színház tagjai vállaltak fellépést. A település felnőtt felolvasói az általuk választott elbeszéléssel, mesével, regényrészlettel szolgáltak. Bárki felolvashatott, többek között a Beszélni Nehéz szakkör tagjai is. Sok órán át a gyerekeknek szóltak a felolvasások, a mesevetítések. Köves tanárnő értékelése szerint kicsik és nagyok egyaránt élvezték a nap programját. Gratulálunk a könyvtár munkatársainak és a vállalkozó szellemű fellépőknek. Most megszakítom a beszámolók sorát, hogy Hátót Tibor tanár úr is szót kaphasson.
1: Cukrot és cukort. A tövek és a toldalékok változataival jelentéseket tudunk megkülönböztetni. A közneveket például elkülöníthetjük a velük egyező alakú tulajdonnevektől. A veréb, cserép, bogár, bokor, cukor, főneveket és közneveket hangzórövidítő, illetve hangzóvesztő módon toldalékoljuk. Verebet, cserepet, bogarat, bokrot, cukrot. Ha ugyanezek családnévként szerepelnek, változatlanul kell hagynunk a tő alakot. Láttam Veréb Istvánt, vagyis Verébe

0: a mindennapos jelentéseket közvetítik. A sajátos jelentéseket a tő és a toldalék általánosabb formáival fejezhetjük ki. Az anya, apa, fiú főnév birtokos személyjeles alakjai, az anyja, apja, fia rokoni kapcsolatot jelölnek. Ha mégsem erről van szó, nem használhatjuk ezt a formát. Nem mondhatjuk, hogy köszöntötték az otthon minden anyját, legfeljebb ezt, az otthon minden anyáját. Vagy birtokos szerkezet nélkül mondhatjuk így is, minden anyát köszöntöttek az otthonban. Hasonlóképpen nem a világ legnagyszerűbb apja valaki, hanem a világ legnagyszerűbb apája vagy apukája, vagy a legnagyszerűbb apa a világon. Harmadik személyben esetenként a jés és a jé nélküli formák révén állíthatunk szembe jelentéseket. Például az embernek karja van, de az egyetemnek kara. Többes számban az ő karjuk, karjaik, de karuk, karaik. A tehénnek borja van, a gazdának azonban inkább borjúja. Gondot okozhat, ha a mindennapos fogalmakat jelölő szavak elvontabb értelemben kerülnek elő. Ilyenkor maga a birtokos szerkezet is lehet rossz választás. Jelentésbeli zavart, lebegést okozhat. A dolog főnév birtokos alakja például a valakinek az ügye jelentésben rögzült. Ez az én dolgom, az nem a mi dolgunk. Ha viszont más összefüggésben jelzős szerkezetbe ágyazva fordul elő, a birtokos forma zavaróvá válik. Például, szerintem ez a világ legtermészetesebb dolga. Ilyenkor a birtokos szerkezet helyett az alapformát érdemes választanunk, tehát ez a legtermészetesebb dolog a világon. A birtokos forma az erőfőnév esetében például a konkrét jelentéssíkon használatos. Ezért zavaró és spongyola a következő mondat, a mozgalom az ország legújabb politikai ereje. Itt is az a megoldás, hogy jelzői értékű határozóval szerkesztjük a mondatot, tehát így ez a legújabb politikai erő az országban. Amint látjuk, döntő szerepe lehet egy-egy apró különbségnek is. Figyeljünk tehát jobban a toldalékolásra, a változatok jelentés megkülönböztetésbéli lehetőségeire.
1: Az anyanyelvi rendezvények sokféleségének érzékeltetésére következik egy újabb adalék. 2025-ben a szegedi Németné Balázs Katalin tanárnő a szakköröseivel játszótárs címmel meghirdetett, megszervezett egy országos anyanyelvi vetélkedőt. Szándékuk szerint az ország, illetőleg a Kárpát-medence anyanyelvi csapatvetélkedőinek győzteseit kívánták meghívni egy úgynevezett szuperdöntőre. Annak idején mi is beszámoltunk arról, hogy Budapesten a Szent István gimnáziumban a regionális versenyeken győztes általános iskolásokból és középiskolásokból álló csoportok megküzdhettek a bajnoki címért. Ebben az évben a két korcsoport győztesei ismét összegyűltek egy jó ízű vetélkedőre, az ifjabbak Vácott a helyi művelődési központban, az idősebbek ismét a Szent Istvánban. Ugyanazon a napon, de más helyszínen. Hátralévő adásperceimben a váci rendezvényről szólok néhány mondatban. A helyi szervezők a Dóra Zoltán igazgató úr által létrehozott a Magyar Nyelv Barátai Egyesületének tagjai. Összeszokott kiváló csapat, megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük őket. Duhonyi Tiborné elnök, főszervező. Halászné Király Andrea, Kmettiné Balogh Zsuzsanna, Ógulné Cepek Mária, Tekes Rozália, Varga Judit. A rendezők úgy döntöttek, Grécsi László tanár úr emlékére rendezik meg az országos döntőt, s a rendezők meg is adták a módját. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola egykori és mai növendékei kiváló műsorral szolgáltak. Bihari Gergely, Halász Gergő, Gulyás Áron és Szabó Kollár Levente, meg a Turmeli Zsuzsanna karvezető által vezetett kórus minőségi műsorral adta meg az esemény alaphangját. Hogy a város vezetői is fontosnak tartották a rendezvényt, azt Inotai Gergely alpolgármester úr jelenléte és tartalmas beszéde igazolta. A bírálóbizottság elnöke szerint egy egyre betegebb lelkű világban meg kell tanulni győzni és veszíteni, a versengő diákok ne ellenséget lássanak egymásban,

0: ez az anyanyelvi rendezvény is legyen jó hangulatú, szeretetteljes, örök élményt adó esemény. Amikor számba vettük a csapatokat, kiderült, hogy valóban országos Kárpát-medencei együttlétről van szó, hiszen két helyi iskolán kívül Gödöllőről, Miskolcról, Monorról, Nagykanizsáról, Pozsonyból és Szentesről is érkeztek versenyző csapatok. A játékmester ezúttal is a nyelvi játékok nagymestere, a Szent Istváni Szőcsné Antal Irén volt, aki állandó hűséges segítőjével, Oravec Lászlónéval, 7 írásbeli és 4 szóbeli forduló levezetésével 2 órán át szórakoztatta a vetélkedőket. Igen szoros versenyben a szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola csapata szerezte meg az első helyet, felkészítő tanáruk Ráfiné Gáspár Anna Mária. Második lett a Váci Pialista Gimnázium csapata Saffalik Ildikó irányításával. A harmadik helyen holtverseny alakult ki a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola és a Váci Földvári Károly Általános Iskola csapatai között. Ne hagyjuk említetlenül Darainé Juhász Bernadett és Tóth Csabáné, illetőleg Kurdi Csabáné felkészítők nevét. A dobogósok a Varga Judit által megtervezett igényes, szép oklevél mellett a Tinta könyvkiadónak egy-egy nagyszerű kiadványával gazdagodtak. Az érdeklődőknek a váciak városnéző sétát is szerveztek, a toronykilátóból a festői Dunakanyarban gyönyörködhettek, s a város sok-sok értéke közül a Memento Mori kiállítást nézhették meg alaposabban. Mindenkinek jár a köszönet, aki egy cseppecskével is hozzájárult a nap sikeréhez. Ha adódik lehetőségem, még visszatérek a nap eseményeire. Köszönjük Kmettiné Balogh Zsuzsannának a részletes, rendkívül tartalmas beszámolót. Összességében váci mindeneseink megint kitettek magukért. Hála érte. Most következzék Kovács Zsuzsa magyarázata.
1: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: A Bükkfenség délnyugati részén található Mohos-töbör területén gyakran mérnek szélsőségesen alacsony hőmérsékletet. A tál alakú töbör aljának tengerszint feletti magassága 822,5 méter. A kijelölt turista utakon a fokozottan védett terület szabadon látogatható.
1: 3 egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a Bükkben található Mohos-töbörről szól. A töbör, nevezik dolinának is, az egyik leggyakoribb és legismertebb felszíni karsztforma. A kerekded, zárt szintvonalú mélyedés átmérője néhány métertől több száz méterig terjedhet. Egyes töbrök alja sík, másokban határozott mélypont található, ahonnét esetleg víznyelők nyílnak. Kialakulásukat régebben a karsztos üregek beszakadásának tartották, az újabb vizsgálatok inkább az oldódásos eredetet igazolják. A Bükk-hegység fennsíkján található Mohos-töbör hazánk legismertebb fagyzugai közé tartozik. Szélcsendes éjszakákon a nehezebb, lehűlő levegő a lejtőkön lefelé áramolva a töbör aljában hideg légtavat hoz létre. A sajátos mikroklíma eredményeként a területen gyakran mérnek az országos átlagnál jóval alacsonyabb hőmérsékleteket, nem ritkán nyári fagyok is előfordulnak. Példánk első mondata a névelő után egy szerkezetes jelzővel kezdődik. A birtokos jelző, a Bükk-hegység főnév és a kijelölő szerepű jelző, a délnyugati melléknév kapjon egy-egy középerős nyomatékot, tapasszuk a részén főnevet, kapcsoljuk a található melléknévi igenevet. A mondatot folytató birtokos szerkezetből a jelzőt, a Mohos-töbör főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, újságoló szerepének megfelelően a jelzett szónak, a területén főnévnek, elég a gyenge hangsúly. Példánk egy időhatározós szószerkezettel folytatódik. A gyakran határozó szó kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá az alaptag, a mérnek, ige. A mondatot egy határozóval bővített jelzős szószerkezet zárja. a szélsőségesen fokmérték határozót, a minősítő szerepű jelzőt, az alacsony melléknevet és a jelzett szót, a hőmérsékletet, főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a csurgói csokonai tanárai, a balassagyarmati balassisok és Variné Trifusz Mária Szent Gotthárdról. Ahol karsztosodás zajlik, ott gyakran alakulnak ki töbrök, azaz tál alakú mélyedések a felszínen. Ezek a formák többnyire a víz beszivárgásának eredményeként jönnek létre. A mohos töbör a Bükk-hegység délnyugati részén helyezkedik el. Lefolyástalan, tál alakú mélyedés, a pereméhez közel laposabb, belső lejtői meredekebbek. A közelmúltban végzett mérések szerint a töbör aljának tengerszint feletti magassága 822,5 méter, a terület nagysága 48.400 négyzetméter, kerülete 989 méter. Példánk második mondata a névelő után egy szerkezetes jelzővel kezdődik. A kijelölő szerepű jelzőt, a tál főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, tapasszuk az alakú melléknevet. Az egymást bővítő két birtokos jelző, a töbör főnév és az aljának főnév kapjon egy-egy középerős nyomatékot. Az egyfogalomként használt tengerszint feletti magassága szószerkezetből a tengerszint főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, tapad hozzá a feletti melléknév, kapcsoljuk a magassága főnevet. A mondatot záró mennyiségjelzős szószerkezetből a 822 számnév, amihez tapad az és kötőszó, valamint a fél számnév, kapjon egyaránt középerős nyomatékot, kapcsoljuk a mértékegységet jelölő métert főnevet. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Hasonlóan gondolják a bátony terenyei fáisok, a nyíregyházi Szent Miklós alapítókörösei és a Váci Árpád határozott határozói. A mohos töbör a Bükkvidék UNESCO globális geopark része. Különleges mikroklímája és talaja számos növényritkaságnak biztosít élőhelyet. A terület fokozottan védett, de a kijelölt turistautakon haladva szabadon látogatható. Példánk harmadik mondata a névelő után egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A minősítő szerepű jelzőt, a kijelölt melléknév égenevet és a jelzett szót, a turistautakon főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal, kapcsoljuk a névelőt. A mondat folytatása egy határozóval bővített jelzős szószerkezet. A fokozottan fokmérték határozó és a védett minősítő szerepű jelző kapjon egy-egy középerős nyomatékot, a jelzett szónak, a terület főnévnek a hírértéke csak gyenge hangsúlyt kíván. Példánkat egy határozós szószerkezet zárja. A módhatározó, a szabadon határozó szó az alaptaghoz, a látogatható melléknév égenévhez hasonlóan kapjon középerős nyomatékot. Hasonlóan jelölték a budapesti Weiss Manfred tanulói, a Mikóházi olvasókörösök és a Váci Földvári T jelű köre. Hallgassuk meg példánkat még egyszer, helyes hangoztatással.
0: A Bükk-fennsík délnyugati részén található mohos töbör területén gyakran mérnek szélsőségesen alacsony hőmérsékletet. A tál alakú töbör aljának tengerszint feletti magassága 822,5 méter. A kijelölt turistautakon a fokozottan védett terület szabadon látogatható. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia, a régi magyar diáknyelv szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma a Városi Könyvtár Deme László köre Bój, a Lőrincze Lajos Általános Iskola beszédművelő köre Hegyeshalom, a Pécsi Blanka kör Kiskunfélegyháza, Pásztor Sándorné és Gálné Versényi Judit Balassagyarmat, Drotár Anna Mária Budapest, Gergely Gyuláné Kemecse.
1: Új példánkat, amelynek jelölését július 1-jéig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. Hazánk legépebben maradt pálos kolostorromja a Szalonna kötőjel, Rudabányai kötőjel, hegységben található pont, a rendházat, a Martonyi Tekes család alapította pontos vesző. 1341-ben ajándékozták a pálosoknak pont. 2015 óta felújítva vesző. Részben újjáépítve láthatjuk az épületegyüttest.

Szóról szóval. Beszédművelő perceinket hallották. Szerkesztette Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Havasi Balázs felvételét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Na, várj csak, tesz tökevény. Igazán nem szép, hogy kicsúszol a kezemből. 70 évesen már nem olyan könnyű a padlón keresgélni. Na, hol vagy már? Na, végre. Gyerünk szépen a mosogató vízbe. Úgy. Most ezt a tányért, ez bezzeg engedelmes. Jól van, jól. Mindjárt tiszta leszel. Ott a nagy teremnek a legközepén fekszik kiterítve hunyadi szegény. Meddig sikáljalak még? Soha életemben nem mostam még ilyen rossz indulatú villát, mint te vagy. Persze a tojás. A tojás ilyen makacs. Majd aztán nem is jól látlak. Vajon milyen lesz az új szemüveg, amit Tóth Jani írt? Verje meg az Isten azt a mostuhát, aki feltalálta a fegyvert és csatát. Két nagy tányér, két kicsi. Két kés, két villa. Két pohár. Valaha 5 pohár volt. 5 kés, mindenből 5. Valaha. Most? 2. Mi maradt most arra? Mi lett belőlem is? Özvegy Jakó Gusztávné, aki kis nyugdíja mellett banktisztviselő lánya kenyerénél. Ott a nagy teremnek a legközepén fekszik kiterítve hunyadi szegény. Verje meg az Isten azt a mostohát.
1: De mama, muszáj neked ilyen ócska dalokat énekelni?
0: Dehogy is, ne haragudj, Gittuka. Ez nem is nóta, csak olyan kántálás. Szegény apád nagyon szerette. Mikor tanító képezdében járt, ezt énekelték az énekarban.
1: Tiszteltetem a karvezetőt. Nagyon buta dal.
0: Buta dal? Régi dal! Ma persze másféléket énekelnek. Nem buta dal az. Átkozódni ugyan nem szabad, de nem lett volna fegyver meg csata, akkor nekem most élne a fiam. Nem csak egy agyongyűrött papír maradt volna belőle. Sajnálattal értesítjük, hogy fiúk, Jakó András 1943. július 16-án Briansk térségében járőrszolgálat teljesítése közben hősi halált halt. A halál oka tüdőlövés. Még azt se tudhattuk meg soha, hova temették szegény.
1: Na? Nincs új nóta?
0: Nincs.
1: Valami szép. A telegráf drót oszlopára két kis veréb egyszerre szálla. Ezt szoktam hallani, ha mosogatsz, és jó kedved van.
0: Most éppen nincs valami jó kedvem. Nem sokára évfordulónk lesz. Andriskámé. Ha messze halt is meg szegény, azért az...
1: Ó, anyám, én se felejtek. De ha szomorú dalokat énekelsz, azzal nem hozol vissza senkit odaátról. Sem Andrist, sem apát.
0: Nem is kell visszahozni. Azt hiszed, apád nincs körülöttem, vagy Andris bátyád? Csak nem képzeled, hogy a halottak igazán meghalnak.
1: Ne beszélj a halálról. Azt szeretném, hogyha ma nem busulnál. Na, énekeld el szépen, hogy a telegráf drót oszlopára. És akkor mondok valamit, aminek nagyon fogsz örülni.
0: Ó, te! Na nézd csak, micsoda villa volt ez. Mennyit kellett istenkedni neki. Kell venni új törlőket, Gittu. Ezek már kezdenek mállani.
1: Veszünk, majd holnap lemegy az üzletbe, és veszel. Na, hogy van az az ének?
0: Telegráf drót, oszlopára. De minek akarod, hogy örüljek?
1: Két kis veréb.
0: Egyszerre száll. Na, igazán, minek akarod, hogy örüljek? Olyan kevés valaminek tud örülni egy magamfajta öreg asszony.
1: Lecsüket szárnyal, megültek ott,
0: és egy a másnak panasz. Na, Gittu, ne gyötörj már, mit találtál ki?
1: Ágota ide jön ma este. Kibékültem Ágotával.
0: Jaj, Gittu! Gittu, Istenem!
1: Na, anyukám! Hát ez az a nagy öröm! Hát nem ezért imádkoztál mindig. Nem erre vártál évek óta. Anyu!
0: Lehet ez?
1: De tudtam, hogy felizgat. Azért halogattam, hogy megmondjam.
0: Hiszen én örülök. Örülök. Úgy örülök, hogy nem hittem, hogy még egyszer örülni fogok életemben.
1: Na, és most már hajlandó leszel énekelni, míg én felverem a habot, és megdarálom a kávét?
0: Persze.
1: És boldog vagy? Igazán?
0: Igen, boldog vagyok.
1: Tudod, mikor járt itt utoljára? Emlékszel még?
0: Mintha el lehetne felejteni. Apád temetése napja.
1: Nem beszélünk szomorúságról. Ez örömnap. Dalolj!
0: A teletrátrók oszlopára két kis verőm egyszerre szálla.
1: Lecsüket szárnya, megültek.
0: Gittu, én most nem tudok énekelni.
1: Túlságosan tele a szíved. Na, vedd szépen a kannát, locsold meg a virágokat az erkélyen. Olyan bolond nyár van. Naponta háromszor is kell öntözni.
0: Igazad van, Gittukám. Így attól kedvesek. Te is így állt, te kis gömbölyű. Olyan kerek az arcod, majd kicsatta. De rossz helyetek van ebben a buta magasságban. Ó, egyszer valamelyik ötök leesne innen, árváhi. Ötödik emel. Mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg. Nem, nem hozzád most. Te úgyis mindent tudsz, mindent értesz. Ne haragudj, uram. Még imádkozni sem tudok. Semmit. Csak ülök. Nézek. Alig értem. Ágota és Gittu kibékültek.
1: Anyuka, ne sírdogálj, drágám. Hát hiszen nem ismerek rád.
0: Igen, Gittu, az öröm teszi. Te tudod, hogy én nem vagyok sírós. Én azóta, hogy férjhez mentem, csak kétszer sírtam igazán. Először, mikor Andriskánk elesett, és aztán, mikor téged elvesztettelek. Én nem szoktam sírdogálni. Én csak sírni tudok. Ma sírdogálok először, mint más öreg asszonyok, mert ma érzem először, hogy elmúlt valami iszonyú az életem. Megkönnyebbültem. Soha ilyen két kislányt, ugye, Guszti? Még csak a külsejükben is különböztek egymástól, mióta élnek. Gittu magas lett, Ágota alacsony, Gittu szőke, kék szemű, Ágota barna, a szeme is sötét. Eleinte megpróbáltam egyformán öltöztetni őket. Nem ment. Rosszul állt nekik. Pici koruktól fogva egymás ellentéte volt ez a kettő. Gittu szorgalmas lett. Takarékos. Ágota lustácska, könnyelmű. Gittu vasból volt. Ágota átment minden gyerek betegségen. Gittu jól tanult, Ágota rosszul. Hányszor elbúsultál, kedves, mikor hazajöttél az iskolából, és kezdted mesélni, hogy megdicsérte a munkádat az igazgatód vagy a felügyelő, és aztán meghallottad a lányai cívódását. Még veszekedni se úgy veszekedtek, mint más kis testvérek, valahogy vadabban, komolyabban. Andriska alig győzte őket csitítani. Micsoda pedagógus vagyok én, sóhajtoztál. A saját lányaimmal nem megyek semmire. Én meg csak álltam melletted. Én sem értettem, mi történik a házunkban. Én nem voltam művelt, mint te. Úgy próbáltam nevelni, ahogy anyámtól, nagyanyámtól láttam. De se én, se te nem voltunk tekintély a két lányunk szemében. Andriskán fogott a szavunk. A lányokon nem. Andrést szinte figyelmeztetni se kellett semmire. Születésétől barátságos volt, udvarias, és élt-halt értünk meg a húgaiért. A kislányok meg úgy fújtak mellette, mint a tigris kölykök a vackukon. Téged meg engem szerettek. Andrést imádták. De egymásról olyan könnyen ki tudták mondani, hogy gyűlölik, utálják, hogy mi csak néztünk egymásra. Hát hogy képesek ilyenek lenni egymáshoz? Nekünk mind a kettőnknek nagy családunk volt, és mindig a rokonság körében éreztük a legjobban magunkat. Ez a két gyermek még barátnőt is idegent választott magának, és ott bosszantották egymást, ahol érték. Emlékszel még, mikor Ágott a férjhez ment Ferihez? Kittu meg nem vette fel a szép nyoszoljó lány ruháját. Emlékszel, Guszti? Háborús esküvő volt, az igaz, de azért megadtuk a módját, ahogy lehetett. 42-t írtunk, ugye jól emlékszem? Andriskánk még élt, de a fronton volt. Nem jöhetett haza a húga esküvőjére se. Gittu meg...

0: Gittuka, rád várunk. Soká készülöd-e még?
1: Én kész vagyok, mama.
0: Hogy van már készen? Várj, segítek öltözni.
2: Istenem, de szép nyolszor jól áll is lesz.
0: Milyen ez a ruha, mint valami felhő. Éppen olyan, mint a mennyasszonyi, csak rózsaszínű.
1: Én nem veszem fel ezt a jelmezt, mama.
0: Micsoda?
1: Így megyek, ahogy vagyok. Nagyon megfelelő.
0: Kockás ruhában akarsz eljönni a hugod esküvőjére?
1: Ja, hagyjatok engem békén ezzel az esküvővel. Ráérek nyoszoljó a lányt játszani, ha majd harmadszor is férjhez megy. Ki hiszi el, hogy Feri megmarad mellette? Ágott a mellett egy remete nem tartanak ki, nemhogy egy színész.
3: Jaj, miért nem megyünk már?
0: Gittu nem akarja fellenni a nyoszoljó lány ruhát.
3: Kislányom, ilyen örömnapon.
1: Ha sokat gyötörtök, el sem megyek a templomba.
4: Mire várunk, édesapám? Te még így vagy?
1: Így is maradok.
3: Gittukám, kislányom.
1: Hagyjál, apukám, nem veszem fel, és kész.
4: Hát ne vedd fel, és el sem muszáj jönnie. Menjünk, édesapa. Mit bámulja szegény a más boldogságát? Mit lássa, milyen egy esküvő? Úgyse lesz benne része. Nincs a földön olyan eszement, aki Gittut akarná elvenni. Hát akkor minek nézze, hogy megy férjhez más?
1: Menj csak te, rohanj. Örülj, hogy megfogtad a kis bohócot, vidd a szép színészt. Háborús házasság tart 2 hónapig. Ha megél is, elveszik a színésznők.
3: Gittu!
0: Bátyátok a fronton, ha itthon volna, nem keserítenétek meg így ezt a napot.
4: Ó, bánom is én, hiszen irigy. Nem látjátok, hogy majd szétveti az irigység? Gyere, apukám, ne várassok meg Feri.
1: Én nem megyek vele egyforma ruhában, még akkor se, ha az övé fehér, az enyém meg rózsaszín.
0: Egyszer mégis felvették az egyforma ruhát, ugye, Guszti? Mire legközelebb találkoztak, gyászruhában volt mind a kettő, mert Andriskánk elesett. És a miatta való szomorúság erősebb volt bennük minden ellenkezésnél. Szegény kis Gittunk, csak 10 évre rá lett mennyasszony, de neki már nem tartottunk olyan nagy esküvőt, mint Ágotának. Emlékszel még arra, aki elvette? Mintha valami gonosz hatalom, rossz angyal kileste volna láthatatlanul, mit mondott a nagyobbik lányunk a húga esküvőjén. Aztán a visszájára fordította volna, amit hallott. Az az ember csak 1/2 évig élt Gittuval. Akkor otthagyta, elvált tőle. Ágota mellett meg szépen megült Feri. És Ágota nagyot nevetett, amikor megtudta, hogy a Gittu házassága nem sikerült. Ó, Guszti, ugye milyen rossz volt az Ágota nevetését hallgatni? Nem volt az jó nevetés, hanem gúnyos, kárörvendő, sértő. Gittu fehér lett tőle. Én meg csak fontam a terítő rojtjait, és az asztallap alatt láttam, hogy reszketnek az ujjait. Éreztem akkor, hogy te se fogsz már sokáig élni, Guszti. Elmégy mellőlem. Elvisz a szomorúság, mert Andriskánk oda lett, és munkád sincs már. Letelt az időt, nyugdíjba küldtek. Senki nem vár többé arra, hogy megtanítsd az ABC-re, tanácsokat se kérnek a szülők. A lányaidat meg nem érted, mert miért olyanok felnőttnek is, amilyen rossz kis gyerekek voltak? Hogy tud az egyik örülni a másik szomorúságának? Tudtam, hogy elmegy. Nem azért, amit az orvos mondott, hogy gyönge a szíved, hanem mert érezted, hogy nem kell már a munkát senkinek. A lányai gyűlölködők, és a fiat meghalt. Pihenni vágytál te már valahol, ahová nem ér el sem a Gittu állandó rossz kedve, sem az Ágota kajánsága, ahol Andriskánk se fáj. Az sem, hogy arra sétálgatsz, ahol valaha a régi iskolád volt, de nem kell már felmenned a lépcsőjén. Látod, akkor sírtam igazán a te halálos ágyad mellett. Mert tudtam, hogy hiába van 2 lányom, és hiába ígérte meg Gittu, hogy gondoskodik rólam, én azért egyedül maradtam. mert elvitted magaddal az emlékeim felét, és az igazi életemet. Ebben a lakásban akkor járt Ágota utoljára. Azóta csak én szöktem el hozzá, ha látni akartam. Az utolsó évben, mióta annyit romlott a szemem, már elmenni se igen tudtam hozzá. Olyan bizonytalan lett minden. A közlekedés, a lépcsőház. De tegnap voltunk Tóth Janinál, tudod? A Tóth Gáspár fiánál, aki szemorvos lett. Az megígérte, hogy jó üveget ad. Igen. Ebben a lakásban akkor járt utoljára Ágota a temetésed utáni délutánon. Itt ültek köröttem mind a hárman. Ágota, Gittu és Feri.

0: Gittó, kérlek, főzni kellene a mamának egy teát.
1: Már feltettem, nem szeretem, ha dirigálnak.
0: Senki se dirigált. Majd én kimegyek és leforrázom.
1: Felesleges.
0: Hozzam a csészéket?
1: Nem szeretem, ha más nyúl a konyha szekrénybe.
0: Más? Biztos ellopom a sót vagy a porcukrot. Mama. Mama, kérlek, azt hiszem okosabb volna, ha mi egyáltalán nem járnánk ide Ferivel. Ha annyira felesleges minden, amit mondunk vagy csinálunk, igazán nem tudom, minek törjük magunkat ide.
2: Apátok egy órája, ha nyugszik, ti meg...
0: Éppen azért, anyukám, apa szegény elment, nincs értelme tovább játszani ezt a komédiát. Gyerekkorunktól nem fértünk össze Gittóval. Ha látni akarsz, te gyere el hozzánk. Engem itt minden alkalommal megsértenek.
3: Ágika, ez talán nem azon.
0: Ugyan már, Feri, ne légy szentimentális.
4: Tényleg, ne legyen szentimentális ez a nagy színész. Hát ne gyere ide. Ne jöjjetek ide többet. Ezt kibírom. A mama velem lesz, majd meg leszünk ketten is. Igazán felesleges ezeket a kényszerlátogatásokat szaporítani. Úgyis úgy jöztök ide, mint akinek a fogát húzzák.
2: Ne beszéljetek ilyeneket, hallgatni se bírom. Gittu nem úgy gondolta. Ágika nem úgy gondolta. Itt van szegény apuka holmia. Az óra, a gyűrűk. El kellene osztani.
0: Nekem nem kell semmi. Két év múlva esetleg felhánytorgatja, vagy visszakívánja valaki. Igazán nincs szükségünk semmire. Menjünk, Feri.
2: Hiszen csak emlék. Emlékül.
3: Nem kell tárgy az emlékezéshez, anyuka. Van nekünk, hál' Istennek, mindenünk. Három karórám is van.
4: Hát ne vidd el! Mondtam, hogy nem kötelező. Menj innen, ágota, és ne is gyere vissza többé. Te is mehetsz, Feri, akár az életben elássalak benneteket. Erígy! Ugrálj a színpadon, rázd a három karórádat! Bohóc.
3: Már bocsánatot kérek.
2: Gittu. Gittukám.
0: Hajd, anyukám. Te is hagyd, Feri. Biztosan kérője van. Annak őrzi az órát meg a gyűrűket. Olyan népszerű a férfiak közt, mindenkinek rögtön elcsavarja a fejét.
4: Tudod, hol az ajtó?
2: Apátok megfordul a sírjában.
5: Sose jöttek többet. És telefonon is csak akkor hívtak, ha tudták, hogy Gittu a bankban van, vagy elment nyaralni. Telefonon tudtam meg a Beatrix születését, a Feri sikereit, azt, hogy kitüntették. Ha én mentem hozzájuk, persze gyakran elmentem, Gusti, és te is elmentél volna, mert Ágota is a gyerekünk. Úgy kellett tennem, mintha fodrászhoz mennék, vagy a templomba, vagy a temetőbe. Mert Gittu nem tűrte, hogy Ágotát látogassa. Sose volt egymásról egy jó szavuk, pedig majdnem mindig egymásról beszéltek. Olyan nehéz volt végighallgatnom Ágotánál, hogy Gittu rossz és önző, meg hogy rút. Sose fog többet férjhez menni. De itthon is iszonyú volt. Guszti. Mert itthon meg folyton azt hallottam, hogy Ágota nem hoz nekem 10 deka cukrot sem, nem is törődik velem, fütyű rá, ha beteg vagyok, kihív nekem orvost, kivesz nekem tüzelőt, ha nem ő. Hisz Ágota egy fillért sem ad havonta, pedig Feri agyon keresi magát, de Ágota fösvény, és voltaképpen nem is szeret engem. Nem szeret. Ezt mondta mindegyik a másikról, hogy nem is szeret engem. Borzasztó volt, Guszti. Hogy is hihettem volna el akármelyikükről is, hogy nem szeretik az anyjukat? Mikor én 2 kislányt szültem, a szemem fénye volt mind a kettő. Néha gonosz gondolataim támadtak, Guszti. Csúnya, fekete, alattomos gondolatok. Jártak a nyomomban, mint a farkasok, alig győztem elűzni őket. Úgy szégyellem, ne haragudj. De volt, hogy arra gondoltam, talán csak ugyan nem szeret engem úgy, ahogy kellene, egyik sem. Mert akkor nem élnének így, és nem akarnának 2 felé tépni, hanem megbékélnének egymással, legalább amíg élek. De látod, tévedtem. Mert szeretnek. Szeret mind a kettő. A telegráf drót oszlopára két kis veré egyszerre szálló, lecsökkett szárnya, megöltek ott, és egy a másnak panaszkodó. A hosszú útról, szenvedésről, hidegről és a napsütésről. Egyik legény volt, másik leány, megesett szívük egymás baján. Jó Isten! Ez ő lesz!
4: Ha bejössz, csukd be az erkély ajtót, majd én kinyitok hágotának!
6: Békekötés. Szabó Magda hangjátékának első részét hallották. Szereplők: az öregasszony Zsús Kati, a lányai Gittu, Györgyi Anna, Ágota, Rutkai Laura, Guszti, a halott férj, Tarján Péter, Feri, Ágota férje, Harcsik Róbert, hangmérnök Liszkai Károly, zeneszerző Vedres Csaba, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, szerkesztő Csót Judit, a rendező munkatársai Csókné Varga Hedvig és Varga Zita, dramaturg és rendező E. Román Kata. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
7: A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, hogy Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, levette a testület ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet. Sólyog Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban ugyanis 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes, indokolták a döntést. Sólyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút állomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta szombaton Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagoly vonatok. A vonatok túlnyomó részére az első balatoni állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A Balaton I-cégben étkezőkocsi, a kék hullám vonatokban bisztrókocsi közlekedik. Az orosz erők irányított légi bombával csapást mértek szombaton Ukrajna második legnagyobb városára, Harkivra. A támadásban egy ember életét vesztette, 9 megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte Oleg Sinyehubov, Harkiv megye kormányzója. Az ukrán légi erő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Brody Robert, az ukrán drón erők kárpátaljai magyar parancsnoka arról számolt be a Facebookon, hogy egysége csapást mért az orosz megszállás alatt lévő Krímben, a Chlyblivkai föld alatti gáztárolóra, valamint más célpontokra a félszigeten, továbbá a donyecki, luhanszki és zaporizsiai megszállt területeken. Az ukrán erők csapást mértek a Henicseszki szoroson átívelő közúti hídra Herszon megyében. Közlekedési hírek következnek.
3: Jó napot kívánok! Lezárták a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Ma estétől vasárnap hajnalig megrendezik a múzeumok éjszakáját, melynek idején 7 rendkívüli buszjárat is közlekedik. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Végül az időjárásról. Napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. Kvaterka. Vásári Tamás legszebb felvételeiből. 19. rész. Magyar Kornél összeállítása.
4: Köszöntöm hallgatóinkat! Ez alkalommal világhírű zongoraművész karmesterünk, a Kossuth-díjas Vásári Tamás egy szimfonikus lemez felvételét idézzük fel, amellyel a Filharmonia zenekar vendégdirigenseként mutatkozott be. Mendelssohn két népszerű szimfóniáját vezényelte fel a Collins Classics gondozásában a londoni Henry Wood Hallban 1989-ben. A Gramophone hanglemez szakfolyóirat kritikusa elismerően írt a produkcióról, művészi teljesítményét Riccardo Muti-éval, Christoph von Dohnányi-éval és Claudio Abbado-éval állítja párhuzamba. Mielőtt megszólaltattánk mindkét remek mű részleteit, mert sajnos a teljes időtartam túlnyúlik a Kvaterka időkeretén, hadd idézzem fel Vásári Tamást, amint Felix Mendelssohnról beszél népszerű ismeretterjesztő sorozatában a Zene Akadémián, először az 1995-96-os szezonban, majd apróbb változtatásokkal a 2010-es évek közepén.
5: Mesélek Mendelssohnnak a csodálatos életéről. Hát micsoda fantasztikus zenei tehetség volt, ennyi mindenbe, zeneszerzés, dirigálás, hegedülés, ének, zongorázás. Na de hát azért ilyet még lehet tapasztalni, de aztán már az nem annyira, hogy az illető nagyszerűen rajzolt, nagyszerűen festett. Én láttam Lipcsébe az akvareljei, gyönyörű akvareljei voltak, költeményeket írt, és fordított Byron, Terenciust, és mindemellett még egyetemre is járt, ahol hát ugye olyan emberek tanítottak, mint Hegel, meg Humboldt, aki sarkalt arra, hogy irodalommal, nyelvekkel foglalkozzon. Tehát rengetegféle tehetsége volt mindehez. Amellett, na hát azért nézzük meg, hogy mi honnan jött. Hát már a bölcsője olyan volt, hogy a nagyapja, a nagy Mózes Mendelssohn, nagy filozófus, akiről Lessing, a nagy német író, a Bölcsnáthánt mintázta, óriási humanista tudással, kultúrával rendelkező nagyapa, úgy is nevelte a gyerekeit, hogy mindent megkapjanak, amit csak lehet tanulásban. Elsősorban filozófiára, zenére, rajzra tanította, nyelvekre, irodalomra. Tehát ez volt már a háttér, ez volt mielőtt megszülese. Akkor az hat gyereke közül az egyik, Ábrahám, egy másikkal, a Johannal, megalapította a híres Mendelssohn bankházat. Ez az Ábrahám, ez lett az apja mi Mendelssohnunknak. Tehát most ugye láttuk a kultúrát, láttuk a nagy szellemi tudást, ami hát ugye öröklődött, átadta már generációknak a nagyapa, és ehhez most hozzájön a pénz. Rengeteg pénzük volt. Olyan házuk volt, amiben 300 embert vendégül lehetett látni, mint koncertközösséget. Na most hát el lehet képzelni, hogy egy zeneszerző gyereknek mit jelent, az megért egy szimfóniát, aztán jövő héten kitűzték a koncertet, mert Schubert egyetlen szimfóniát nem hallott előadni rendes hangversenye, Mendelssohn meg, ahogy megírt valamit, már 300 ember ott meghallgathatta. Tehát egy hihetetlen előnye volt, tehát egy olyan már megint egy csoda, hogy valakinek ennyi minden megadasson. Mendelssohn 12 éves koráig megírt 12 egész vonós szimfóniát, vonószenekarrai szimfóniát, és egy töredéket, egy tétellel csak. Ezeket még nem látta el ópusszámmal. Egész egyszerűen azért nem, mert még nem döntött el, hogy zeneszerző lesz-e vagy se. Egyébként 15 éves koráig még melles, hát rengeteg mindent írt, ugye zongoradarabok, dalok, kamaraművek, 4 operát is már megírt addigra, 15 éves korára, és még mindig nem tudta, hogy zeneszerző lesz. Ugyan a zeneszerző tanára Celter, aki Goethének volt a barátja és a zenei tanácsadója, családi ebéd keretén belül ünnepélyese zeneszerzővé alatta 15 éves korában, de még ennek ellenére se volt hajlandó elfogadni azt, hogy ő az lesz, mert annyi minden más

amelyek szerzőjük 1829 és 32 között tett európai utazásainak állítanak emléket. Mendelssohn 1829-ben utazott első ízben Angliába, ahová egyébként élete során még többször visszatért zongoraművészi karmesteri sikereinek helyszíneire. Első nyilvános bemutatkozása alkalmával Opus 11-es első C-moll szimfóniáját vezényelte, majd később visszatérve az együtteshez bemutatta a Szent Iváni jálom nyitányát is. Közben tett látogatást Skóciában, amelynek egyik emléke a Staffa szigetére a Fingal barlangba tett látogatás ihlette Hebridák nyitány, a másik a harmadik skót szimfónia. Hogy mégis előbb az itáliai utazás emlékeit megörökítő negyedik szimfóniát idézem fel, annak egyszerűen az az oka, hogy a harmadiknak csak vázlatai készültek el, azután Mendelssohn hosszú évekre félretette. Csak 1839-re tért vissza hozzájuk, és 1841-es munkálatait követően 1842. január 20-án fejezte be a kézirat tanúsága szerint. Ami a negyedik szimfóniát illeti, családja tagjainak naplószerűen hazaírt leveleiben is többször utal rá, ez itt Olaszország, írta édesapjának, Abraham Mendelssohnnak Velencéből 1830. október 10-én. És most elkezdődött az, amit mindig is az élet legnagyobb örömének gondoltam, és imádom. A mai nap olyan gazdag volt, hogy most este egy kicsit összeszedem magam, ezért írok nektek, kedves szülők, hogy megköszönjem ezt a boldogságot. Néhány hét múlva pedig Rómából nővérének, Fanninak így írt. Az olasz szimfónia remekül halad. Ez lesz a legvidámabb darab, amit valaha alkottam, különösen az utolsó tétel. A lassú tételhez még nem találtam semmit, és azt hiszem, azt Nápolyra tartogatom. Az ősbemutatót maga Mendelssohn vezényelte Londonban 1833. május 13-án a londoni filharmonikus társaság koncertjén. A Collins Classics kiadásában megjelent Mendelssohn albumról hallgassák a Filharmonia zenekar előadásában Vásári Tamás vezényletével a negyedik olasz szimfónia első, második és harmadik Allegro vivace, Andante con moto és con moto moderato tételét.

Mendelssohn negyedik olasz szimfóniájának három tétele után Vásári Tamás emléksorozata mai epizódjának második felében következzenek tehát az 1989-es Mendelssohn albumról a harmadik szimfónia részletei, amelyet egyébként csak az első vázlatok idején titulált Skótnak, a későbbi esztendőkre a levelek és egyéb dokumentumok tanúsága szerint ez teljesen eltűnt, és csak halála után kezdte a közönség ismét eként emlegetni. Az ősbemutatót a Lipsei Gewandhaus zenekara élén vezényelte a szerző 1842. március 3-án. Következzék tehát Mendelssohn harmadik skót szimfóniájának harmadik és negyedik Adagio és Finale tétele a Collins Classics kiadásában 1989-ben megjelent felvételről a Vásári Tamás vezényelte Filharmónia zenekar tolmácsolásában.

A kvaterka Mendelssohn harmadik skót szimfóniájával véget ért. A Vásvári Tamás legszebb felvételeiből készülő 26 részes sorozat 20. fejezete Magyar Kornél szerkesztésében a zongoraművész karmester Hungaroton felvételeivel, Doknányi Ernő műveivel folytatódik a zenei barangolás jövő vasárnapi adásában 20:04-től.

0: Elhangzott Mendelssohn B-dur dal szöveg nélkül. Rév Lívia zongorázott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról. A Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette a testület ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet. Sólyog Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban ugyanis 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes, indokolták a döntést. Sólyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az alkotmánybíró az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Titkos megállapodást, paktumot feltételez a Fidesz, amögött, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, emiatt lekerült az Alkotmánybíróság napirendjéről Sólyog Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalása. Az ellenzéki párt MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta, Szabó Marcell alkotmánybíró és Magyar Péter sógora mellétei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sólyog Tamás államfő AB beadványát, a posztjukon maradhatnak. Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyen teljesebb napja, tették hozzá. A Fidesz szerint 2 hónappal a választás után ide jutott az 1000 éves államiságára oly büszke Magyarország, megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába. A Szabó mellétei alkotmánybírósági paktum a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot, összegzett a párt. Mellétei Barna Márton, a Tisza parlamenti frakció vezető helyettese szombaton cáfolta, hogy titkos paktumot, háttérmegállapodást kötött volna Sólyog Tamás köztársasági elnök alkotmánybírósági beadványa kapcsán. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig tart, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte, a hőségriadó alatt mindenki különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre. Elmondta, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. Szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Végül az időjárásról. Napos idő várható, a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtóreferense. Kórus találkozót szervezett Szentesen Nagy János karnagy. 4 énekkar vett részt a rendezvényen. A szentesi Bárdos Lajos vegyes kar, a szegedi ökumenikus kórus, a bajai Liszt Ferenc énekkar és a szolnoki Jubiláte kórus. Az összkari művek közül csendüljön fel most Halmos László közismert motettája, Minden földek, Isten dicsérjétek. Vezényel Kómár István karnagy plébános, az OMCE titkára.

Lightfoot Dona Nobis Pacem kezdetű művét a szentesi Bárdos Lajos vegyeskar énekli, vezényel Nagy János karnagy.

0: A találkozó szervezőjével, Nagy János karnaggyal, Kómár István atya, az OMCE titkára beszélgetett.
1: Szentesen a 32. egyházzenei kórus találkozón vagyunk, és most, hogy 4 kórus hangversenye és bemutatkozása után megkérdezem Nagy János karnagy urat, tanár urat, hogy ennek a kezdeményezéséről, ennek az egésznek a gondolatáról és terveiről mit tudna mondani, ami létrehozta, és ami a mai napon is ezt a kórus találkozót megvalósította.
2: Tulajdonképpen ugye 32 évvel ezelőtt, vagy egy kicsit korábban is ez a rendszerváltás környékén volt. Ugye addig nagyon sok kórus volt itt a városban, és iskolákban voltak kórusok. Aztán ezek úgy megfogyatkoztak, és igazából a szereplési lehetőségek is nagyon csökkentek. Nem nagyon volt rá igény. És akkor

0: kellett volna egy kicsit bővebb programot énekelni, és a közönség az nagyon megnyitta. Hát és ahogy kialakult, hogy 4 kórussal vagyunk minden évben, 3 kórust valahonnan a baráti körül, meg egyáltalán ismeretségi körből meghívunk, és az a feltétel, hogy egyházi jellegű művek legyenek. Tehát ezek eredetileg csak világi kórusok voltak. És tehát, hogy csak egyházi jellegű műveket énekeljenek. És akkor később, amikor a templomokban is jobban működtek kórusok, akkor azok közül is hívtak meg, és hát most nagyon örülök, hogy ma 2 ilyen ökumenikus jellegű kórus is volt. Ugye a Szolnokról a Jubiláte kórus a Kómár István vezetésével, Szegedről ott is van egy ökumenikus kórus, ami több mint 10 éve alakultak ők is, és Nagy Szabó Gabriella vezetésével, tehát egy nagyon nagy létszám, mind a két kórus nagyon nagy létszámú együttes, és nekünk van régebbről már kapcsolatunk a Bajai Liszt Ferenc kórussal, mi is voltunk náluk, ők is már egyszer voltak itt, és most ismét visszahívtuk őket, és akkor így ez a 4 kórus, és hát természetesen mi minden alkalommal énekelünk, Szentesi Bárdos kórus, és akkor így áll össze a program.
1: Bach 207. kantátájának részletét a Szegedi Ökumenikus Kórus szólaltatja meg. Vezényel Nagy Szabó Kornélia.

A Bajai Liszt Ferenc énekkar Lee Dangler Pácem című művét adja elő Makkai Gézáné karnagy vezényletével.

0: Mindig az a célunk, hogy az egyéni műsorok mellett mindig legyen közös szám is. És akkor általában úgy szoktam visszaválogatni, hogy minden karnagynak jusson egy vezényelni való. És akkor hát ma ugye így hangzott el a Halmos Lászlótól a Mindenföldnek Isten dicsérjétek, aztán Dvořáktól a 9. szimfónia lassú tételére írt nagyon szép darab, és a Bárdos Isteni az áldás kánont, azt elég gyakran szoktuk énekelni. Ugye volt korábban, amikor ahhoz Szegedről trombitásokat, harsonásokat, üsdobot tudtam beszervezni, hát mostanában ez már nehezebben megy, de hát azt hiszem, hogy így a kapella is nagyon jól hangzik ez.
1: És nagyszerű élmény volt részt venni ezen a kórus találkozón. Köszönjük a lehetőséget, és kívánjuk, hogy következő években is ilyen jó hangulatú, és nem csak a hangulat, hanem szép lelki tartalommal megtöltött kórus találkozókat szervezett.
0: Köszönöm szépen, és én annyit talán, hogy itt a református templomba kezdtük, mert itt úgy gondoltuk, hogy itt az urasztal mellett felállított kórus dobogót úgy szépen körbe tudjuk fogni egyrészt az egyik oldalon a kórusok, és akkor így minden kórus meg tudja hallgatni a másik kórust is, illetve a másik oldalon pedig a közönség. Jó az akusztika is. Amikor felújították a templomot, akkor hát itt nem működött, akkor a Szent Anna templomba csináltuk egy évben. Ott nem voltak ilyen jó lehetőségek a kórusok elhelyezésére. Kis Bálint református általános iskola igazgatója is kórusunk tagja, és így előtte a beéneklésnek és a átöltözésnek a kórusok részére is hát nagyon jó lehetőségek, helyek vannak, úgyhogy így itt azt hiszem nagyon komfortosan meg tudjuk oldani. Azóta persze felújították a templomot, és az is nagyon szép lett, de én úgy érzem, hogy az akusztika is, és elég jó itt ebben a templomban. És hát azért vagyunk itt a református templomban.
1: Köszönöm szépen.
0: Igazából az is volt, hogy abban az időben, tehát amikor elkezdtük, a városban nem volt egy színház, de akkor az éppen becsukták meg, átalakították. Tehát nem volt egy olyan terem, ahol hát ennyi embert el tudtak volna helyezni, és akkor ezért kértük meg az egyházat, hogy segítség. Kezdett még azt csináltuk, hogy azok a kórusok, akik énekeltek a hangversenyen délelőtt, mert volt, amikor vasárnap volt ez a találkozó, akkor úgy hívtuk őket, hogy délelőtt minden templomban Isten tiszteleten, szentmisén is énekeljenek. Aztán utána, amikor áttettük szombatra, igazából praktikus okok miatt, mert mindig az volt a gond a távolról jövőknek, hogy későn lett vége a hangversenynek, esetleg még vacsorát is kaptak, nagyon későn élnek, az a másnap meg munka van, és ezért tartjuk mindig szombaton, hogy hát így nyugodtan. Itt összebarátkoznak az emberek, a kórusoknak a tagjai.
1: Köszönöm.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: A szolnoki jubiláte kórus Bárdos Lajos Magasztalja Lelkem kezdetű kórusművét énekli, vezényel Kómár István karnagy, az OMCE titkára.

A találkozó összkórusa Dvorzsák Égi Szent Békejői kórus átiratát énekli, vezényel Kómár István plébános karnagy.

A Nagy János Karnagy által szervezett szentesi kórus találkozó anyagából hallottunk válogatást. Elköszön önöktől az OMCE sajtóreferense, Varga Levente. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházzenei magazinját hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Fodor András műveit hallják Lázár Csaba előadásában.
0: Napforduló. Hát mégis van még ilyen éjszaka. Kövek közt duzzadón beszélget velem a hullámok szava. A víz színe fehérlő fémesen derengve úgy ragyog, mintha magába szívta volna a rásüllyedt napot. Csillagjegyek közt fordul épp a glóbusz, de nem vallja ki titkát. Az elemek nyugalma úgy karol, mintha mindaz, mi fáj, mi elveszett mögöttem, az égi földi törvény szövedékébe fogva tovább kísérne, élne valahol. Lámpák aranybogáncsa írdalja oda át a dombok öblök téveteg ívét. Pattogzó jeleket tűzve a léttelenbe testüket így keresik, tapogatják a formálódó névtelen igék. Romlás és működés közt a végtelen üréből türemlő élet és halál alatt önnön fészkére szállva, így költi újra eszméletünkből az örök múlhatatlan ígéretét a pirkadó madár. Így zuhanunk. Hogy gyorsan múlik ez a nyár, sóhajt nővérem. Szavait értetlen forgatom, hiszen június 16-a van. Még el se kezdődött a csillagászati évszak. S neki lett igaza. Másnap úgy tántorog elém oly szédelgő tétován, mint kit egy láthatatlan szárny súlya megsuhintott. Bénálló karja, válla. Arca szimetriája széttörött. Elferdült ajka szögletében erőlködőn kapaszkodik a nyelv. Most már ugye megérted, estétől reggelig, hogy zuhanunk nyárból a télbe. Sajog tovább Wilhelm Rudolfnak. Fekszem az ágyon. Mellemen mormogva ül a meleg, de lökném le akár a macskát, mert lám, kívánom a feszes, rideg téli utcát, a csontos éjszakát, melyben veled jártam, barátom. Kopogott minden, pengett, csattant, de szavunk a szívó levegőn mégis meghitten omlott. S ha visszanézek húzó tekintetemben, mind ott állnak a néma házak, szorító hidegben, s nincsen közöttük senki. Csak mi ketten, dadogva, tompán maradozva kíséri szavaid az aszfalt, de sátorában őrzi szavainkat a láthatatlan ég. Fekszem az ágyon, más idő nyűgében. Sajog. Sajog tovább, amit már hiába mondanék. Kanális part. Elég egyetlen oldalpillantás a beregszéli nádra, hogy matfényű, gabancos levelei mögül megképződjenek újra a sivár eleven gyerekkori nyarak. Tarlókon, réteken túl, a tikkat levegőben lélegző hűvösen dagad a zsilip menti mélyvíz. Unatkozó horgász a parton, a fűzfabokrok alján szárítkozó tapadós ingű lányok. Csíkóhalakként orrukat befogva ugrálnak mesztelen fiúk. Egyik a dadogós mindig ezt mondja, lobikázzunk egyet. Síkamlós testek közt először ott érzem, én is tudok úszni. A távolság kék párkánya onnét igézi, húzza szemembe magát. De vége. Többé nem megyek oda. Próbáltam néhány éve hiába. A sóvárgott arány mértana nincs sehol. A berki vadon sűrű fák mögött a hegyeket már látni sem lehet.

Anti-Julianus. Végül már csak a térdek, a karok tehetetlen akarat egymásba kapcsolt üteme vitte tovább, hogy akárhogyan is, de a felhők rongyai alatt a végső kaptatót még el kell érnie. És zihálva, botolva, valahára ott állt a fensíkon előtte lent kinyílt a hegykaré. Nézte, ahogy sikárló füveken, kövek zuzmóin tapogatva vibrál, motoz a szél. Halántékához nyúlt, az arca lángolt, de ujja fésűjében hidegen tördelőzött elvékonyult haja. És látta, nincs, hogy nincs sehol a megígért haza. Ernyő. Folytás alatt egész világom. Próbálgatom, de nem szakítja föl se gondolat, se képzelet. Csak a madár száll oda-ide híven, mit elszakadni nem tudó kötelmem hozzád röptetett. Gondolsz minden napszakban rám, tudom. Itt is talán a te érzékeidből nyílnak körém a sárgák, zöldek, a mézgás fonadékú sövények, spíreák. Hegy, víz fölött a fény, a te kedved szerint kínálja még romlatlan ózonát. Nem lehet elbúcsúzni tőled. Mindig utánam nézel. Billent fejed fölött küllőit szanaszét feszítve száll, forog bizalmad élő ernyője gyanánt. A múlhatatlan ég. Rabének. Tán így a jobb, ha nem veheted észre kisajdult könnyemet. Korom cellámban veszkődöm, akár anyjához esdeklő gyerek, ki váltig azt óhajtaná, mellette ülve hald, hogy zendítik helyette kint a valahai dalt. Fújnak a föllegek Somogy megye felől, gyakran gondolkodom az én sorsom felől. Hisz titkát csak te rejted a röptetett madárnak, csőrében kis levél van, egyetlen szó áll rajta. Várlak. Egyetlen szó, mitől tikkat föld új irgalmat áhít. Megzsendül a mező, a hársfa kivirágzik. Közérzetvizsgálat. Hogy szolgál az egészség? Köszönöm változatosan. Hol a fejem fáj, hol a fogam. És a társasági élet? Úgy látszik, nincs többé, ki kerítse, fonja, kösse. Az egymást mindig kereső víg cimborák se járnak össze. A posta azért megtalálja? Igen. Az összes tagdíjbeszedő cég egylet közület. De csak úgy, jó kedvükből a barátok már alig írnak levelet. És a televízió? Egyetlen jó találmány. Naponként új reményt öl. Mondják benne megint, hogy 2 év múlva jobb lesz. Így lassan kifogyunk az 1000 évből.

0: Gyerekkor, nyár vég. Szép este volt. Bolyongtam benne, keresve, várva valamit, talán a lappangó sötétben az élet titkait. Megálltam. Hűvös, párás szellő legyintett homlokon. Intett felém langyos lehével hívott a Balaton. Bűvölten álltam, látva szinte, hogy a partmenti hegyek eleven bástyákként lebegnek a tókaréj felett. De párkányukon át is véltem, ahogy a foghatatlan fogoly, a tükrös, árnyas, bársonyos víz a messzi végtelenbe foly. Oly tágas volt, oly tiszta, csendes, akár felette fönt az ég, vagy mint a hold, mely észrevétlen emelte rőt fejét, s a láthatatlan lajtorjáról nézte a tóban önmagát, majd mint aranypénzt tarsolyából rágurította sugarát. Táncolt a fény, ezernyi csillag remegett, zsongott tűz ölén, csilló csápjait nyújtva közben vibrálva kúszott, jött felém. Elől hírnökként integetve iparkodott egy fénycsomó, dacolt vele árnyként tapadva a víz, a lomhán mozduló. Néztem a furcsa néma harcot, az együgyű két harcolót. A kusza csóvát lent a vízben, s a rezgő fodrú tót. Elgondolkodtam. Istenem, hisz ilyen az egész földi lét. Így tép egymásba, így szövődik öröm, kín, vonzás, veszteség. Kész akarva vagy akaratlan, így él, így öl, így múlik el emberrel, fával, kismadárral az egész világegyetem. Tán fájt belül a tettenérés, de mosolyogva álltam ott, mint ki a tűnődő sötétben titkot talált, vígaszt lopott. Sugalmas nesz mozdult a parton, szellő motozta lomboké. Szívtam a víz könnyű szagából, s fordultam, mentem befelé. Hallgattam léptem koppanását, néztem, fent fény lett már a hold. Gyengéden átölelt a szellő. Gyönyörű nyári este volt. Ott állunk, Papióska meg én. Már ez sem ismétlődhet, csak a bekattanó emlék tekercse forog tovább. Szeptemberi vasárnap délelőtt vezetnek az Orgona menti padhoz. Szélről egy szőke kobakos, világlón hanvasarcú fiú készségesen beljebb húzódik. Térde fölött a kis fafogasról aranyzsinórral futtatott kék bársony sapkáját odébb akasztja. Fülemhez hajlik. Eztán ide jársz iskolába? Igen. Mi hozzánk? Másodikba? Bólintok, és a tojás héjfehér templomhajó, amelyben 7 éven nevemet adták, hol igazából pusztai gyerek, most nézek szét először. Váratlan megtelik igéző bizalommal. S már-már hiszem, hogy létezik az őriző pásztor, ki itt körül kóbor, de számon tartott jószágaként gyönyörű szép mezőin engem is éltet. Az igazi abszurd. Belenyugszom, hogy éjten éjjel órákon át hiába keresem a biztos helyre tett levelet, könyvet. Elfogadom, hogy adatok, nevek rakoncátlan csikókként agyam karámjából minduntalan kiszöknek. Elfogadom, hogy napról napra több a sorainkból végleg távozó. Belátom, közben sose múlnak el a hamis pártfogók, a farizeus törleszkedők, az árulás akrobatái, kik önzésük hintáin át konokság trapézairól bukfencezve elém a képenbe hazudnak. De hogy próbáld, barátok, a néhány, aki még lélek szerint rokon, fogyatkozóban, ütközőben, maga felejtő ólom-álom nyűgében is, de egymást ne tudja megtalálni. Ez rosszabb, mint a múlás egész abszurdoma. Öregszünk. Fogynak a korombéliek. S valahogy mégis egyre többen köszönnek rám az utcán, akiket hosszú töprengés után sem tudok azonosítani. Mondják, ez az öregség, a felejtés természetes törvénye, mely alól senkinek sincsen mentelmi joga. Nővérem 80 éves. Ősz halánték a rajzán, a járomszög felett kiütköző meredek homlokcsont ívén, megilletődve látom a közös jegyeket. Ilyenként múlt el anyám. Egyszer talán ilyenné véglegesedem én is. Elfogadom a múlást, de miért, hogy fordítva öregszik a homlokunk mögötti integrált áramkör, a körbe-körbe írdalt létünket hordozó barázdák televénye? Miért dobja ki folyton a tegnap beleszórt magot? Miért, hogy egyre inkább a hajdani virágzás gyökérző veteményeit gondozza? Menti csak az idő garatától. Groteszk. Kosztümös karcsú lány lép ki az iskolakapun, címkézett, kemény táblás bizonyítványát hóna alá csapva, beül egy autóvolánja mögé, elzúg hegykén valahová, a sűrűdő kék horizont alá, az aszfaltos utakkal forgó bizonytalamba. Hányszor vallattad az időt? Megvéd, vagy kirekeszt? Most mégis döbbenve meredsz diákvárosod főutcáján a május végi kirakatokra. Tablók mozaikjába fogva néz rád a számlálatlanul elét került jelen. Mennyi tolongó ifjú idegen! S jeligeként alattuk a kérkedőn megért a hihetetlen. Találkozunk 2000-ben. A közösségi házban a nyugdíjasok bája. Alig tudsz elslisszanni a tárt ajtó előtt. Bent annyi víg magányos várna párra. Kísér sóvár daluk az utca hosszán. Szeretlek én, jöjj vissza hozzám. Kicsap a forró vágy az ablakokon át. Szeretném lázasan csókolni újra a szád.
1: Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Fodor András műveit hallották Lázár Csaba előadásában. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egyik képviselője az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Szabó Tibor, a Vidék és Település Fejlesztési Bizottság Tiszás elnöke által benyújtott javaslat a 2024-es szinten fagyasztja be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. Magyar Péter kormányfő pénteken Brüsszelben az uniós csúcs találkozó alkalmával tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 2024-es szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, és július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket is. Navracsis Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott, sem egyeztetés, sem társadalmi párbeszéd és hatásvizsgálat sincs a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök fizetéséről. Kiemelte, a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének automatizmusát éppen azért kezdeményezte bő másfél évvel ezelőtt, hogy erősítsék az önkormányzatok önállóságát. Hangsúlyozta, Szabó Tibor, kormánypárti képviselő, kicsinyes módon a vármegyei közgyűlési elnökök esetében elfelezi a szorzót, a főpolgármesternél a juttatásokba nyúl bele, a viszonyítási alapot pedig rögzíti a 2024-es átlagbérben a többiek vonatkozásában. A politikus szerint ez is csupán egy újabb kicsinyes bosszú, amiért léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. Kiemelte, a Tisza most nincsen jelen az önkormányzatokban, és véleménye szerint meg kell bosszulni, hogy léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. El kell venni a fizetésük egy részét, hát ha akkor majd paríroznak. Ennyire gondolja komolyan a Tisza az önkormányzatok autonómiáját, vélekedett Navracsics Tibor. Elkészült, jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szombaton Facebook oldalán. Arra is kitért, hogy miközben dolgoznak a kiváláson és az új önálló egészségügyi minisztérium felállításán, párhuzamosan haladnak az egészségügyben dolgozók bértáblájának kialakításával és rendezésével, a Semmelweis rend elindításával, az egészségügyi és kamarai törvény reformjával, az új háttérintézetek megalakításával, a várólisták csökkentésének szakmai és finanszírozási megoldásaival, a sürgősségi és pszichiátriai ellátás megerősítésével, az alapellátás megújításával, a kórházakban rekedt gyermekek helyzetének rendezésével. Közlekedési hírek következnek. Jelenleg is élénk a forgalom az autópályákon, főként az M1-esen, az M3-ason és az M7-esen is, de jelentősebb fennakadások, torlódások nélkül jó tempóban lehet autózni. Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mindkét irányból torlódásra számíthatunk. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készülhetünk. Végül az időjárásról. Este felé helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel az északi középhegységben és a középső országrészben. Továbbá a nyugati határvidékre is besodródhat néhány csapadék góc. A zivatarokat erős, esetleg viharos lökés is kísérheti. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra 5 perc. Házi Muzsika a Déli Báb utcában.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Henrietta, Fülöp Csaba és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétléses Házi Muzsika összeállítást hallanak, mégpedig két kiváló zongoristával 2022-ből. A műsor első részében Mocsári Károllyal találkozunk, a második részben pedig a kiváló jazz zongoristával Kaer Norberttel.

0: Mocsári Károly zongoraművész nem véletlenül választott Bartók zongoradarabot. Miért?
1: Én szeretnék Kocsis Zoltánra emlékezni, és hát arra is szerintem a legjobb, ha az ember Bartókot játszik, bár talán nem így kellene, hogy én, és biztos most föntről meg is dorgál. Meg is dorgál, mert lehet kifogást mondani a hangszerre, mert hát azért ez nem egy koncert hangszer. De azt mondom, hogy nincs rossz hangszer, csak rossz zongorista, és ráadásul még egy rossz hangot is játszottam az utolsó dalban.
0: Akkor te is nagyon kritikus vagy magaddal, mert én nem hoztam volna szóba ezt az utolsó mellécsúszást.
1: Ez nem mellécsúszás volt, nem jutott eszembe egész egyszerűen.
0: Melyik volt az a rész?
1: Tehát ebben volt egy diszt játszottam, cisz helyett, most nem emlékszem már pontosan, de nekem van egy abszolút hallásom, és hogyha egy picit is nem olyan az zongora, ahogy azt én szeretném, akkor nagyon tud zavarni.
0: Tehát most képzeld el, valaki egyszer elmesélte, hogy a Kocsis Zoli egyszer olyan nagyságrendű művet, mint a Liszt-Hámor szonáta, Bratyiból, most idézelbe mondom, csúnya szó, de ez a találó kifejezés, haverok között eljátszotta ámolban. El tudod képzelni? Tehát transponálva az egész művet. Lehet, hogy nem a Hámor szonáta volt.
1: Hámor szonáta, ez nem nehéz. Egy darabig én is el tudom.
0: Hát egy darabig, igen, de aztán... De a melléktémát hogyan... Melléktémát, tam, tam, ta, tam, ta, tam, azt hogy játszanád?
1: Várjál.

0: egyszer játszott el életében, azt is lemezre csak, tehát soha nem játszott, ezt mondta nekem, hogy soha nem játszott a közönség előtt. Na most olvastam a Heti Válaszba a Prőle Gergőnek
1: a nekrológiát,
0: ahol a Tiszadobi Fesztivált hozza föl, ahol én is ott voltam, de valamilyen okból kifolyólag én aznap este nem voltam ott lent, lehet, hogy másnap játszanom kellett, és nem maradtam fönn dorbézolni hajnalig. Úgyhogy ez kimaradt, de ott állítólag a Meistersingers kérték meg tőle, hogy hát akkor játssz el egy fél hanggal fél, és eljátszott állítólag.
1: Fantasztikus. Milyenek voltak ezek a tiszadobi késő esti szeánszok?
0: Hát,
1: te is szerepeltél ott, úgyhogy biztos részt vettél.
0: Hát hogy nem, mivel ott kevés zongorista volt, tehát általában négynél több zongorista nem volt ott.
1: És akkor egymást ugrattátok ilyen különböző zenei?
0: Hát igen, ott már amikor megvolt a vacsora, és alaposan a pohár fenekére is néztünk, akkor azért mindig a zongoránál kötöttünk ki. Tehát nem volt olyan.
1: Emlékszel ilyen játékokra esetleg? Ezek gondolom mindenkit érdekelnek, hogy
0: persze, ugye... nagyon jól játszott jazz például a Hüsszein Szermet, a török zongorista. És talán éppen az ő koncertje előtt volt egy ilyen este, amikor hát szegényt annyira a vendéglátók marasztalták, hogy másnap teljesen eltűnt, és nem tudtuk, hogy hol van.
1: Alszik.
0: De nem volt a szobájában. Nem tudtuk, hogy hol van, lehet, hogy kiment az erdőbe pihenni, vagy nem tudom.
1: Igen.
0: Lényeg az, hogy 7:30 előtt egy perccel megjelent csokornyakkendőbe és smokingba, és lejátszotta a műsort.
1: Te játszol
0: és aznap este csak vizet volt hajlandó inni. Arra emlékszem.
1: Hát ilyen utókúra, hát ezt mindenki ismeri. Te játszol jazzt egyébként?
0: Nem.
1: Soha?
0: Nem. Hát úgy, tudom én.
1: Görsvint?
0: Hát Görsvint azt játszottam, persze.
1: Mit játszottál?
0: Hát én részt vettem egy ilyen komplett Görsvin estben, ahol ilyen dalok voltak, meg zongora versenyből részletek, meg az Oravesz Gyurival csináltuk, emlékszem, két zongorán. De
1: hát az nem igazi jazz.
0: Hát az nem. Tehát én rám ez nem jel. Én nagyon szeretem hallgatni a jazzt. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy csak úgy kíváncsiságból elkezdtem kutatni Oscar Peterson után a neten, és gyakorlatilag én hangról hangra ismerem a amiket ő szokott játszani, az úgynevezett improvizáció.
1: Mi a kedvenced ezek közül? Ez a...
0: Valami ilyesmi a témája. Na most ez a neten fönt van kottában hangról hangra, ahogy azt ő játsza.
1: Képzelte azt leírni?
0: Azt leírni, de az az érdekesebben, hogy valaki ezeket leírta. Tehát itt nekem mindig gyanúsak voltak a jazz zongoristák, hogy valóban improvizálnak, vagy ilyen előre...
1: Hát biztos,
0: előre,
1: hogy biztos, hogy vannak sémák.
0: Egészen biztosan vannak sémák, mert főleg az, hogy mit tudom, Fuzzil Sait, hogyha hallgattam, én hallottam 80-szor legalább az úgynevezett improvizációt, hangról hangra ugyanazok. Uh-huh. Tehát én erre emlékszem.
1: Hát a Fuzzil Sait egyszer kérlek szépen Budapesten csináltunk még egy zenebutik műsort úgy, hogy stúdióban, hangstúdióban voltunk, egyetlen egy operatőr, aki keringett a zongora körül, ugyan a zongora mellett ültem, ahol a Fuzzil zongorázott, és teljesen improvizációs alapon beszélgettünk, ott is ugyanúgy, mint most veled, és amikor szóba került, hogy ő ugye szokott rögtönözni, akkor hozott egy Mozart példát most. Nem emlékszem, hogy talán a török induló volt, vagy valami ilyen.
0: Igen, nagyon, abból is van egy híres úgynevezett rögtönözés.
1: Melyik részben ez a tatatam?
0: Az egészből van neki, tehát ez egy hosszabb, mint 5-6 percnyi.
1: És az is vajon olyan, hogy...
0: Az egészen biztos, tehát elég jó a memóriám, tehát, és őt ismerem a kezdetektől, amikor még nem volt Fuzzil Sait, csak egy ismeretlen kis török valaki, akkor a Böröc hajón megjelent. Ezzel a török indulóval vágódom, és a szerencsétlenek állandóan ez kell. Ez amit a Rachmaninovnak a cizmon például, hogy állandóan a cizmon például kellett ráadásnak játszani, ugye...

0: stb.
1: Szóval azért kérték, mert ugye aki tanul zongorázni, az a harmadik, negyedik év körül már az elejét ennek a Sziszma Prelude-nek el tudja játszani, de nem ezt a gyors középrészt.
2: Ja, hát igen, ez már nem könnyű. Szóval az, tehát visszatérve, tehát szegény Rachmaninovnak állandóan ezt kellett játszania, amit 19 éves korában komponált. Hát ugyanígy van a Fazilsze is, aki az összes koncertje végén kénytelen eljátszani a török induló átiratát, és a Paganini ámol etüdre is van valami. Erre a témára is van egy ilyen jazz átirata, és azt is hangról hangra ugyanazt szokta játszani.
1: Ez érdekes, ezt én nem tudtam. Én tényleg azt hittem, hogy ott improvizálja.
2: Nem. Visszatérve a Peterson-féle ugye számokra, ott, ahogy megnéztem a Cotta képet, tehát amiről az ember azt gondolja, hogy egy kavalkád, ez mértani pontossággal azok, szextolák, vintolák, stb. Tehát nagyon szépen le van írva.
1: Azt tudod, hogy Zoliról is mesélnek egy Peterson anekdotát, hogy talán a Detvai Marcella mesélte, hogy hallgattak valamilyen Peterson felvételt, és a Zoli benyitott, és ő is hallgatta tágra nyitott szemmel, majd szó nélkül leült a zongorához, és eljátszotta. Erre nem lehet készülni. Tehát az, hogy valaki látás után azt tudjuk, hogy ő is olyan volt, hogy egy Cottát látott kétszer, az már megmaradt. Az már bevésődött az agyába, hihetetlen, de ez így igaz. De hogy hallás után is rögtön tud valaki ugyanúgy, vagy majdnem ugyanúgy zongorázni, az már fantasztikus adottság. Én ezelőtt évekkel lemertem azt írni, hogy a zseni szellője meglegyintette.
2: Hát ez egészen biztos már volt. Én már ebben egész biztos voltam mindig is, tehát amióta az eszem tudom, tehát én rá csak úgy emlékszem, hát ugye, mivel 10 évvel idősebb nálam, ezért, tehát én őt mindig is felnőttként ismertem.
1: De téged nem tanított közvetlenül?
2: Én hivatalosan nem voltam a növendéke, de el tudom képzelni, hogy szerintem velem foglalkozott a legtöbbet egy időben. Abban majdnem biztos vagyok, mert hát nagyon sokat voltunk együtt.
1: Na most mit jelent az, hogy velem foglalkozott a legtöbbet? Ez, tudom, hogy voltatok például az amerikai turnén, egy hosszú, nagy, két hónapos, azt hiszem cross country volt, vagy csak Kalifornia hát, volt.
2: Az igen, 2003-ban 39
1: igen, igen, két hónap
2: játszottunk.
1: Is. Zoli is vezényelt, meg a Habar Zsolt is.
2: Igen, igen.
1: És te ketten, ott mit játszottál?
2: Hát én az S-dur zongoraversenyt játszottam, nem tudom én hányszor.
1: Amit egyébként a Zoli kisújból tud, akár úgy, hogy közben vezényel is, meg zongorázik.
2: Is. Ő is játszotta, vagy kétszer-háromszor szerintem.
1: Uh-huh. És, olyankor... és akkor voltak felfogásbeli eltérések? Visszatudsz ilyen?
2: Felfogásbeli eltérés nincsen szerintem. Nagyjából ugyanazt gondoljuk a darabról. Az ő technikai adottságai ugye azért sokkal jobbak. Így aztán...
1: De tudod, hogy ő mennyire megküzdött ezért? Azt még nagyon régen elmesélte, hogy ő abszolút nem volt zongorista kézzel megáldva, hanem neki nagyon kőkeményen meg kellett küzdeni. Hogy például a C-dur akkordot teljesen más újrenddel fogta annak idején egész kicsi korban.
2: Igen, az nekem föltűnt, hogy mivel hogy túl nagy a keze, neki más az, ami kényelmes. Tehát ezen így néha, amikor így játszottam neki, és akkor mondta, hogy ezt ezzel az új rendel csinálod, ezt látni se akarom.
1: Hát nem látni kell valami, az bőven elég.
2: Nem, hanem hogy nem tetszett neki az új rendel, de nekem ez a kényelmes.
1: Hát persze, de ő nem oktrojálta rád az ő új rendjét, gondolom.
2: Ja, nem, de volt, hogy nagyon sok minden technikai dolgot.
1: Kifogásolt és megmutatta?
2: Nem kifogásolt, hanem adott, nagyon sokszor segített. Uh-huh.
1: És egy ilyen turnén, amikor ugye tudtad, hogy ő is kisújból tudja ezt az Liszt-Esz-dur koncertet, nem nyomasztott ez az érzés?
2: Erre így nem gondoltam, bevallom. Uh-huh. Nem.
1: Csak az Esz-dur koncertet játszottad, vagy más?
2: Ott csak az Esz-dur ment. Uh-huh. Én vele szerintem a fél zongora verseny repertoáromat megcsináltam.
1: Mindegyiket vele?
2: Hát
1: te nagyon sok koncertet játszol, mármint zongora versenyt.
2: Hát az biztos, hogy az Esz-durt, A-durt játszottam vele.
1: Haláltáncot?
2: Többször is. A haláltáncot nem. Uh-huh. Szerintem a Magyar Fantáziát sem. A Csajkoszki bémóra emlékszem, Rachmaninov másodikra, Rachmaninov harmadikra emlékszem, hogy csináltuk.
1: Mindig elmesélt az Zoli annak idején a Rachmaninov másodikkal kapcsolatban, hogy ott van az a bizonyos téma, a sláger tíma, ha úgy tetszik, ami nem Rachmaninov sajátja. Tudod, igen. Melyikre gondolok?
2: Hát gondolom én. Ez, ugye?
1: Igen, de egy másik témát is mutatott, és valamilyen orosz operett szerző volt az, akinek ez a sajátja volt, de az szabályosan megengedte, hogy használja. Tehát nem volt utólag per belőle, mint a funikulár Richard Strauss esetében.
2: Igen, hát ezek az átvett melódiák, igen, ezek.
1: De te is szereted ezeket az átvételeket. Egyszer emlékszem, hogy társaságban mutattál Chopin darabot és Beatles párhuzamot. Melyik is volt az annak idején?
2: Ja, hát a Michel Mabel című Beatles szerzemény, amivel szerintem elég sok pénzt összeszedtek. Biztos többet, mint a Chopin egész életében. Az ugye így van. Valami
1: jár ilyesmi. Tovább.
2: Nem. Nem tudom, hogy van. Tehát annyira sose írni. Tehát szegény Chopin, ugye, tehát hogy volt a Beatles, így. Chopin meg...

0: Ugye az egyik
1: Nocturne.
2: Igen, az Opus 13-as C-moll Nocturne.
1: Kézben van egyébként?
2: Ja, nem, hát ezeket én ezer éve nem is tudom, szerintem 30 éve nem játszottam.
1: Mostanában miket játszol ráadásszámnak?
2: Ráadásnak?
1: Uh-huh. Az mindig érdekes, hogy tulajdonképpen mi az, amit éjjel-nappal felkeltenek álmat kevés közepén, hát, mi az, ami megvan és kézben.
2: Én általában nem nagyon szeretek ráadást adni, mert nem szoktam vele készülni. Vagy az Allegro Barbarót, attól függ, hogy előtte mit játszok, vagy mit tudom én.
1: Az Allegro Barbarót ugye Zoli mindig úgy próbálta, sőt tudta eljátszani, ahogy az ős felvétel Bartóktól, mert ott megvan.
2: Igen, de a Zolinak is szerintem van kétféle lemezfelvétele, és nem egyforma a kettő. Tehát az egyik, ezt ő maga is mondta egyszer, hogy egyre lassabban játsza.
1: Te hogy játszod?
2: Hát attól függ, mennyire vagyok ideges.
1: Most mennyire vagy ideges?
2: Most semmennyire.
1: Akkor tessék
2: parancsolni. Ezen én nem tudom eljátszani.

0: Egyébként Bartóknál is talán egyszer te meséltél róla, hogy a harmadik zongoraverseny második tételében van egy olyan rész, ami aztán visszacseng, vagy előcseng Morriconénál.
1: Hát igen, nem csak a harmadik zongoraversenyben, hanem még korábban, azt nem tudom, hogy Bartók hallott-e, mondjuk csodálkoznék rajta, a Goldmarknak van az utolsó Cismol vonós négyese, amit valószínűleg nagyon kevesen ismernek, de én azt játszottam 2 évvel, hogy Goldmark
0: én
1: év volt.
0: Vonós négyes?
1: Arra sem emlékszem, hogy hány tételből áll, bevallom. Tehát igen. Annyira nem maradt
0: vonós
1: meg
0: benne. Vonós négyes volt, vagy vonós
1: nem, ez kvintet volt. Ez
0: kvintet, tehát azért játszottad,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, van 2 zongora, ötösem, tudom, vagy 3 triója. A trió az nem annyi, azt szerettem nagyon. Hát ez ilyen Beethoven, Brahms keverék.
0: Kellemes, igen. És volt tehát egy ilyen kvintet?
1: Igen, volt a kísértetésen hasonló ez a része. Valami ilyesmi volt a zongorán, és beugrott nekem a...

0: Mocsári Károly után a folytatás K.L. Norbert.
1: Egyszer volt egy zongoratanárnő vendégünk Miskolcról, aki elmesélte, hogy a gyerkőcüket úgy tanítja zongorázni, hogy hónapokig nem is látnak kottát. Üljenek le a zongorához, és amit akarnak. És azt mondja, hogy ez olyan felszabadító hatású a gyerekeknek, hogy játék, és megmarad nekik ez a játék, öröm, könnyedség, és ebből aztán tud építkezni.
2: Ez szuper, és ezt nagyon nagy örömmel hallom, mert tényleg az az egyik hát nem is tudom, talán ilyen bekategorizálóbb, vagy bemerevítőbb dolog, amikor ugye a kotta van, és hogyha valaki valami egy pillanatra is eltér a dinamikától, vagy az
1: adott
2: tanárok, akkor már a tanárok, ez már nem. Tehát ez olyan szinten bemerevíti az adott tanulót. Most volt egyébként pont két napja, meghívtak a Virtuózok című tehetségkutatóba a zsűribe, és 40 gyereket hallgattunk meg most a hét elején, és ott is érezhető volt, hogy ki volt az, akinél még nagyon-nagyon szoros keretek voltak, és szegény, nagyon-nagyon inkább a félelem, és inkább ez a kotta hűségnek egy negatív értelembe vett motivációja vezérelte, vagy volt, aki teljesen el tudta magát engedni, és belevitte a saját maga
1: érzésvilágát.
2: És hát igen, tehát igen.
1: Igen. Most csináljuk azt, hogy teljesen rád bízom, hogy bele beszélés nélkül mit játszol?
2: Ó, szerintem a Liszteknek nekiesek, úgyhogy...
1: Tehát Liszttől, és mi legyen az?
2: Azt hiszem, hogy a Hámó balladával fogok kezdeni, úgyhogy azt most eljátszom, és utána majd azért jelzem, hogy mennyiben volt saját is, vagy csak eredeti.

0: szép, köszönjük szépen, nagy taps.
1: Köszönöm szépen.
0: Egymagam nem tapsolhatok, ez volt ugye a Hámol Ballada Liszttől. Két döbbenetes benyomás, mert nagyon régen hallgattam ezt a művet. Az egyik az, hogy helyenként mennyire visszaköszön a Hámol szonáta.
1: Igen, igen.
0: Fantasztikusan lehet egymás mellé tenni az egyes részeket, amik igen. ott is vannak, itt is vannak, csak kicsit másképp. Igen. Nem emlékszem, hogy melyiket komponálta Liszt előbb.
1: Ezt 1853, és azt hiszem ugyanebben az évben komponálta a Hámol szonátát is, tehát, és mind a kettő Hámol, tehát
0: igen. Nem szóval csak a hangnem miatt, de a tematika is sokszor. Igen. A másik benyomás pedig lehet, hogy most már ugye a jazzre készülve és abban gondolkodva, hogy ez olyan, mintha Liszt valóban leült volna és improvizált volna. Annyi kis kockából teszi össze, igen, de igen. összeáll.
1: Igen, igen.
0: És akkor eszébe jut és máshol folytatja igen, teljesen. Igen. Tehát nincs olyan építkezési biztonsága az embernek, amikor hallgatja, mint a klasszikus zenénél, ahol tudom, hogy visszatérés, kidolgozás, stb. Itt ez is átmegy, ismét egy igen, téma. Igen, ez tényleg olyan, hogy leül, és ami úgy eszébe jut.
1: Igen, igen. Ezt állítólag ő a Chopin úgy valamelyik balladájára válaszként írta, azt már nem tudom, hogy melyikre. Igen, tehát mondjuk Chopin balladákból is ugyanilyen kicsit ilyen csapongó, és ilyen folyik a zene, úgymond, úgyhogy abban struktúrálisan hasonlít, de hát azért igen, ez lisztes akkordok.
0: Ez egy nagy massza, tehát igen, ebben úgy annyi igen. minden benne van.
1: Igen, igen.
0: És érdekes módon csak a vége fele éreztem azt, hogy esetleg hozzájátszottál
1: volna. Volt egy rész, igen, egy rész volt. Én vaciláltam játék közben, és mondom, ez annyira jó, kipróbálom, és majd meglátom, hogy holnap után, mikor egyrészt, mikor van ez a... van ezek az akkordok, és ezt egyszerűen annyira adta magát.
0: Ezek a 9-esek.
1: Igen. Ez van ugye eredetiben, de ha már beletesszük a 7-est, vagy a 9-est, akkor már úgy szól. Most ez egy kicsit ilyen, tényleg ilyen teszt volt, hogy ezt megcsináljam el holnap után, vagy ne. Lehet, hogy inkább ezt teljesen eredetiben fogom játszani.
0: Ahogy kívánod, igen. Viszont ennél a pici résznél, amit kiragadtál, ebből akár slágert lehet írni.
1: Hát ez teljesen, igen. Tehát ugye ez a... Ennél...
0: Most éppen ilyen hangulatod lenne.
1: Igen, tehát ugye eddig ez még egy teljesen, aztán egy picit a moderáció miatt már ugye az énekelhetősége, tehát... Tehát, de egyébként teljesen jó az egész, szóval... Igen, ugye ez jön először, ugye nagyon érdekesen, amikor van a... Ugye a Lisztnél ez nagyon gyakori, hogy molba, és aztán a remény, a durba előhozatát.
0: Abszolút.
1: Igen,
0: abszolút. Mindig... Ki is mondtad, hogy ez egyúttal dramaturgia.
1: Igen.
0: Ami visszatér nagyon sok fele, a Funerájtól kezdve, a történelmi arcképekben.
1: Mind
0: ott van. Tehát abszolút a... Játszik vele. Nem tudom másképp megmondani, tehát úgy zsonglőrködik.
1: Igen.
0: Így is lehet, úgy is lehet.
1: Így van, nagyon szereti, meg ez a félhangos, ez is nagyon gyakori Lisztnél, ugye, hogy kezdődik a Hámolban, és utána ugyanezt elhozza. Tehát ugyan B-molban is elhozza igen. utána, tehát és ugyanazt végigjátsza, és akkor utána indul a tovább vitele, szóval ez is nagyon gyakori nála.
0: Az a téma, ami a Hámol szonátában csak érzékeltetni tudom, tam, pam, papam, papam, az itt is megvan.
1: Igen, egyébként ugyanaz a karakter, tényleg, azt nem tudnám most eljátszani, csak hallgatom egyelőre azt a darabot, de igen, ugyanaz a karakter, igen, abszolút, igen.
0: Ha én ifjú zene történész lennék, ezekből lehetne jó kis összehasonlításos dolgozatokat írni, mert igen. zseniális az alap, igen. amiből lehet. Most igen. játsszuk azt, hogy teljesen más hangulattal folytassuk. Jó. Rád bízom, hogy a repertoárból mit választasz.
1: Jó.
0: Van ötletem.
1: Lehet a Chopin esetleg, az egy...
0: Az bár... kicsit hasonló, mert az is a romantikában fogant, de mit igen. szólnál a Vecsei?
1: Ez egy érdekes, na a Vécseival az a helyzet, hogy mikor leadtam a műsort, akkor volt egy műsor elképzelésem, aztán mivel ezek a nagyon súlyos Liszt darabok, a Chopin keringő, ezek vannak benne, úgy gondoltam, hogy a Vécseje helyett egy saját, ilyen Liszt stílusához igazodó egy korábbi darabomat teszem be a programba, na. Úgyhogy ez lesz majd a koncerten, úgyhogy ezt ott is be fogom jelenteni. Úgyhogy ez a
0: akkor mert akkor eredetileg ez a Vécsének a Valsz Tris.
1: Igen, igen. És akkor ugye eljátszottam, és ugye van a Csajkovszki darab, az is egy ilyen nagyon melankolikus.
0: Egy icipicit utas belőlük, hogy érezzük a karaktereket, csak annyit.
1: Igen.
0: Ha más slágerekről volt szó az előbb.
1: Igen, teljesen. És hogyha mondjuk elkezdjük ezt a...
0: Úgy van.
1: Nagyon-nagyon hasonlít.
0: Nagyon.
1: És akkor úgy voltam, hogy na, kettő
0: ott van a levegőben, csak igen. Le kellett hívni.
1: Kettőben nem, úgyhogy eljött egy nagyon érdekes, ezt egy korábban írtam, és nagyon érdekes, ahogy elkezdtem a Fünelet gyakorolni, rájöttem, hogy nagyon sok közös dolog van benne, majd meg is mutatom, hogy melyek azok a konkrét pontok. Úgyhogy akkor most eljátszom ezt a saját kompozíciót.
0: Mi a címe?
1: Az eredeti címe az Karusszel volt, vagyis Körhinta, igen. De aztán így több címe is lehet, úgyhogy gyakorlatilag így az lehetne, hogy Tribute to Liszt, vagy tehát ilyesmi egyfajta tiszteletadás Lisztnek.

0: Nagyon szívhez szóló. Azon gondolkodtam közben, hogy milyen címet lehetne adni, ami úgy átmegy a közönség fele. Két ötletem van. Az egyik az, hogy ábránt.
1: Szuper. Nagyon jó.
0: Mert...
1: Igen. Nagyon jó.
0: A másik meg nem ennyire jó talán ez a fuvallat, mert az is
1: de az is nagyon, nagyon megkapó. Igen, igen, ahogy viszi.
0: Igen, igen
1: szuper.
0: Igen.
1: Ez használni fogom.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Ennek az ikletésére született. Az a rossz hírem, hogy már csak 8 perc van a műsoridőnkből. Találkozunk egy másik alkalommal, és folytatjuk a beszélgetést, de teljesen rád bízom, hogy itt most az utolsó percekben elemezzünk valamit, vagy mutatsz valami teljesen mást,
1: talán
0: eredetit.
1: Ebben a 8 percben talán ezt a Bach darabot, amiről beszéltem, a C-moll prelúdiumnak egy átdolgozását mutatnám be. Ez az az érdekes, hogy ugye ez eredetileg 4/4-ben van, én ezt átraktam 5/4-be.
0: Mutass egy picit ebből az 5/4-ből.
1: Ugye ez az eredeti.
0: Rángatózol egy kicsit.
1: 1, 2, 3, és itt pedig az 5/4. Van ettől egy ilyen táncos jelleg, ez 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, tehát van egy ilyen...
0: És a kérdés az, hogy az 5 hogy jön ki? 2 plusz 3, vagy 3 plusz 2?
1: Hát szerintem ez a 1-2-3-1-2, 1-2-3-2, így van.
0: Tehát a Bach C-dur prelúdiumának egy kis változatát fogjuk hallani. Hölgyeim és uraim, ez volt a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Bögös Herjett, a Liszkai Károly és a maga nevében köszönöm a figyelmüket. K.L. Norbert zeneművész, így kell mondanom, mert zongoraművész, jazz és komponista is minden együtt ezt a bizonyos prelúdiumot öltözteti, amit ugye nagyon sokan átöltöztettek,
1: igen,
0: hiszen
1: igen.
0: A Guno Ave Mariától kezdve mutatsz egy icipicit ebből az Ave Mariából, csak azért, hogy...
1: Ja, igen, mert ez a cím, az a C-dur.
0: Igen,
1: igen,
0: igen,
1: ez a
0: C-dur.
1: Igen, igen, ez a...
0: De ahhoz is zsenialitás kellett, hogy erre valaki megálmodja az Aveme.
1: Igen, és egyébként ennek, hogy most ilyen nagyon úgymond modern és könnyűzenei szóval éljek, ennek a C-durnak van egy olyan groove-ja, vagyis egy olyan lüktetése, egy olyan akár modern, popos vagy jazzes lüktetés, ugye ez a...
0: Úgy van. És a két kéznek ez a játéka rögtön egy ilyen lüktetést.
1: Megint kiderül.
0: Igen, igen, szóval ezzel lehet játszani. Úgyhogy akkor befejezésül tiéd a pálya.
1: Köszönöm szépen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig tart, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte, a hőségriadó alatt mindenki különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre. Elmondta, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. Szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egyik képviselője az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tiszás elnöke által benyújtott javaslat a 2024-es szinten fagyasztja be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. Magyar Péter kormányfő pénteken Brüsszelben az uniós csúcs találkozó alkalmával tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 2024-es szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, és július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket is. Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott. Sem egyeztetés, sem társadalmi párbeszéd és hatásvizsgálat sincs a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök fizetéséről. Kiemelte, a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének automatizmusát éppen azért kezdeményezte bő másfél évvel ezelőtt, hogy erősítsék az önkormányzatok önállóságát. Hangsúlyozta, Szabó Tibor kormánypárti képviselő kicsinyes módon a vármegyei közgyűlési elnökök esetében elfelezi a szorzót, a főpolgármesternél a juttatásokba nyúl bele, a viszonyítási alapot pedig rögzíti a 2024-es átlagbérben a többiek vonatkozásában. A politikus szerint ez is csupán egy újabb kicsinyes bosszú, amiért léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. Kiemelte, a Tisza most nincsen jelen az önkormányzatokban, és véleménye szerint meg kell bosszulni, hogy léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. El kell venni a fizetésük egy részét, hát ha akkor majd paríroznak. Ennyire gondolja komolyan a Tisza az önkormányzatok autonómiáját, vélekedett Navracsics Tibor. Végül az időjárásról. Este felé helyenként zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb eséllyel az északi középhegységben és a középső országrészben. A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban a rendszeres mozgás népszerűsítésére hozunk szép példákat, és megidézzük egy korszakos csillagász, illetve egy mártír halált halt politikus emlékét. 68 évvel ezelőtt 1958. június 16-án végezték ki Nagy Imrét és társait, újra temetésükre pedig 1989. június 16-án került sor. Erre emlékeztek a napokban Kaposváron, a mártír miniszterelnök szobránál. A főhajtáson a Nagy Imre Társaság Somogy vármegyei szervezetének elnöke, Polgár Tamás mondott beszédet.
4: Az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásaként több száz magyar fiatal életét vették el, olyanokét, akik hittek és bíztak egy szebb jövőben. A forradalom kulcsfigurája Nagy Imrével se volt kegyesebb a kádári hatalom. Nagy Imre élettörténete egy olyan emberé, aki át tudta értékelni a múlt hibáit és saját szerepét is. Földosztó miniszterként reményt adott az embereknek, sajnos részt vett a Rákosi korszak begyűjtési intézkedéseiben is, de első minisztersége idején minden korábbi időszak tanulságait levonva jó irányba fordította az országot, a magyar nép ismét lélegzethez jutott. Az 1955 áprilisa utáni szovjet nyomásra kinevezett kommunista vezetők ideológiai diktatúrája végső kétségbeesésbe hajszolta Magyarország lakosságát 1956 őszével. Elementáris társadalmi tiltakozás kezdődött, mely fegyveres konfliktusba torkolott, előbb az AVH, majd a szovjet csapatok ellen. Az 1956-os forradalom és szabadságharc megmutatta a magyar nép demokrácia vágyát és hősiességét. Nagy Imre nem habozott ekkor sem. A forradalom élére állt és hitt abban, hogy Magyarország visszaszerezheti szuverenitását, önálló akaratát, és a magyar nép újra egy csodás országot alkothat. Sajnos abban a világpolitikai helyzetben erre nem volt lehetőség, a nyugati hatalmak nem kockáztattak egy újabb háborút, a Szovjetunió pedig nem engedte el hazánkat a keleti szocialista tömbből. A forradalom után Nagy Imre előbb a jugoszláv nagykövetségre menekült, majd onnét a romániai Snagovba deportálták a magyar hatóságok. Nagy Imre 1956-58 közötti élettörténetét Mészáros Márta a Temetetlen Halott című megrendítő filmjében jelenítette meg. A filmben a Badacsonyi szőlőhegytől a forradalmi események során Snagovon, a kommunizmus börtönein, a vérbírósági helyszíneken átjutunk a vesztőhelyig. Ezen időszak alatt Nagy Imre többször kapott felkérést, fenyegetést, hogy gondolja át, miként értékeli 56-ot. Ő nem változtatott álláspontján, az 1955. júniusában lezajlott kirakat per során sem. Végig kitartott a magyar nép, a magyar demokrácia, a magyar forradalom mellett. Nem árulta el 56 hőseit, nem mondta azt, hogy ez a felkelés ellenforradalom volt, és az sem, hogy a magyar kommunizmus az a magyar népet szolgálja. Nem árulta el a magyar népet, és nem kért kegyelmet se, még ha ez az életébe került is.
3: Polgár Tamás levéltárosként az 1956-os hősök és események utóéletéről, illetve kaposvári emlékezetéről is beszélt.
4: A Nagy Imre perben érintett Maléter Pált és Gimes Miklóst szintén június 16-án végezték ki a Kozma utcai börtönudvarán. A perben érintett Losonczy Géza tisztázatlan körülmények között halt meg a börtönben. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nagy Imre és mártírtársait is felejtésre ítélte a kádári hatalom. 1961-ben a börtönudvarról exhumált testeket a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában névtelenül vagy más néven temették el. 1989-ig itt pihentek azok, akik 1989-ben egy országos katarzis keretében újból érettekeltek. Szellemük, az általuk képviselt szabadságvágy és bátorság újból bekerült a magyar közgondolkodásba, 1956 újból arról szólt, ami volt. Ahhoz, hogy ez a szellemiség tovább éljen, kellenek olyan emlékezett helyek, melyek 56 hőseit, eseményeit öröködékre megőrzik. Kaposvár az első között állított emléktáblát Nagy Imrének 1989. június 15-én. Ahol most vagyunk, ez a hely is ma már Kaposvár fontos emlékezet helye, 30 éve állított szobor elkészültében a Történelmi Igazságtétel Bizottság, Kaposvárváros és Somogy vármegye önkormányzata működött közre. 2013-tól a tér, ahol állunk, szintén Nagy Imre nevét viseli. Az ország második Nagy Imréről készült szobrát Paulukjovics Iván egy 1956-ban készült családi fotó alapján készítette el. A képen Nagy Imre hajol le unokájához, Jánosi Katalinhoz. A szobrász egy olyan embert szeretett volna megjeleníteni, akit az utcán, jártában, keltében bármikor meg lehet szólítani, egy közvetlen és az emberek felé nyitott embert. De a vonásokban egy megtörhetetlen államférfi néz ránk itt a téren. Ilyen volt Nagy Imre, egy közvetlen, barátságos államférfi.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a Somogyi Vármegye székhely alpolgármestere Pintér Rómeó is.
5: A Kaposvár egyik fontos, nagy jelentőségű emlékhelyén állunk. Nagy Imre szobránál, egy olyan magyar államférfi alakja előtt, akinek élete és sorsa egyszerre bír kaposvári, magyar és egyetemes üzenettel. 68 esztendeje, 1958. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait kivégezték. 37 esztendeje, 1989. június 16-án pedig a nemzet végre méltó módon búcsúzhatott el tőlük. Két dátum. Az egyik a megtorlás, a félelem és a hazugság napja. A másik az igazság kimondásának, a nemzeti önbecsülés visszaszerzésének és a szabad Magyarország megszületésének egyik emlékezetes pillanata. Amikor Nagy Imrére emlékezünk, nem csak egy politikusra gondolunk, hanem egy kaposvári emberre, aki a történelem egyik legsúlyosabb pillanatában felismerte, hogy van, ami fontosabb a hatalomnál. Fontosabb a politikai túlélésnél is. Ez pedig a haza szabadsága, a nemzet méltósága és az igazság vállalása. A kivégzések után hosszú évtizedeken át azt akarták, hogy mártírjaink nevéhez félelem, hallgatás és megbélyegzés kapcsolódjon. Azt akarták, hogy sírjuk jeltelen legyen, az emlékük elnémuljon, az igazság pedig rejtve maradjon. De egy nemzet emlékezetét nem lehet végleg elvenni. Az igazságot ugyan el lehet hallgattatni, a történtekről lehet hazudni,

0: A nemzetközileg is elismert kutató ugyanis egykoron ebben a középiskolában tanult. Csillagászatban elért eredményeit és saját kezüleg gyártott távcsövét egy állandó kiállításon lehet megtekinteni az intézményben, amelynek igazgatója Vámosi László.
1: Nagyon fontos nekünk az egykori táncsicsos diákok, illetve ő még Somsicsban kezdte és a táncsicsban fejezte be a tanulmányait 1948-49-ben. Nagyon fontosak, mint példaképek, hogy lehet a csillagászathoz kötődni egy gimnazistának, és nagyon szeretnénk az ő emlékét felidézni, egy kicsit leporolni a régi emlékeket, és sikerült hozzájutni olyan tárgyakhoz, amit érdemesnek tartunk arra, hogy kiállítsuk, illetve hát a 95. születési évfordulója miatt tartjuk most ezt a megnyitót.
0: Szentmártoni Béláról 1994-ben egy kis bolygót is elneveztek, amit 1936-ban láttak először. A nemzetközileg is elismert szaktekintély rengeteget tett az amatőr csillagászat fellendítéséért, így nem csoda, hogy sok követője van mind a mai napig.
2: Vámosi Flórián vagyok, a VCE Albireo Amatőr Csillagász Klub elnöke. Ugye ez a helyi szervezetünk 2022-ben alakult, és kifejezetten a Szentmártoni Béla által 1971-ben alapított Albireo Amatőr Csillagász Klubnak a szellemi hagyatékát karoltuk fel, és ennek az emlékét ápoljuk. Ennek az eredményeképpen valósul meg idén a 2026-os Szentmártoni Béla emlékév. Szentmártoni Béla a magyar amatőr csillagászatnak egy olyan kiemelkedő alakja volt, aki egyrészt rendkívül sokat járult ahhoz hozzá, hogy a mai formájában működik ez a mozgalom, megtanította az embereket észlelni, bevezette a mély kifejezést, az angol deep sky kifejezést tükörfordításaként, rengeteg szakmai anyagot lefordított, és rengeteg eszmét importált angol, francia és orosz forrásokból a 70-es években. A Táncsics gimnáziumban érettségizett, és ezért az iskolával együtt működve rendezzük meg ezt az emlékkiállítást. Kifejezetten sokakat inspirált a hagyatéka. Virágzó magyar amatőr csillagászati mozgalom van, számos egyesülettel, észlelőklubbal. Népszerűek a mai napig a vizuális észlelések, illetve az asztrofotózás is feltörekvőben van. A kiállításunkon is mind a kettőt megjelenítjük, ezáltal összekapcsolva a múltat a jelennel és a jövővel.
0: A tárlatot Schmal Raphael asztrofotói egészítik ki, amelyek mind a zselicben készültek.
3: Ezek a fotók, ezek itt készültek a zselicben, de ez az egész, ez akkor kezdődött, amikor én beléptem a Vega Csillagászati Egyesületbe, meg az Albireo Amatőr Csillagászati Klubba, és ott indult meg ez az egész fotózásos őrület. Akkoriban még nem voltak ilyen, hogy mondjam, modern technológiák, de volt a fényképezőgép, meg a háromlábú állvány, illetve egy óramű, amit pajtaajtónak neveztek, és én már ebben a DSLR-es, a digitális korszakban próbáltam meg a tejutat lefotózni, és az amatőr csillagász életbe is itt léptem be, és ez később, ez szerencsére nem múlt el. Most már nem az, mint régen, hogy hú, megmutatni, hogy ki vagyok én, hanem most már ugye az egésznek az érzése, hogy kin van az ember a csillagos égbolt alatt, és olyan dolgokat láthat, ami mondjuk egy városi ég alól soha nem fog látszódni. Mondok egy példát, sarkifény. Tehát azt a városban nem sokan látják. Tehát ahol én fotózom, ott kicsi a fényszennyezés, de pusztán ez az alázat a fotózás iránt, hogy nem csak az van, hogy elkészül a kép, és akkor hűha, ez rengeteg tanulni való. Tehát ez egyfajta út, egy folyamatos fejlődést jellemez. És egyébként jó buli. Még akkor is, hogyha az ember eléggé el tud fáradni.
0: Mentoriskolai szakmai napot tartottak a tanév végén a Csokonai Vitéz Mihály általános iskolában és gimnáziumban. Az intézményben a mindennapos mozgással és az egészségvédelemmel kapcsolatos jó gyakorlatokat mutatták be. Az intézmény igazgatója Fenyőné Antal Judit.
4: Az aktív iskolához 2022-ben csatlakoztunk, most már második éve mentoriskolaként működünk. Az aktív iskola nálunk egyszerre több mindent jelent. Egyrészt jelenti a diákok sokféle, sokszínű sportfoglalkoztatását, illetve jelenti azt,

0: hogy a mozgást bevisszük a tanórába, ebbe integráljuk. Nyilván ez nem egy újdonság, ez a program inkább csak összefogja ezt, mint egy elemét. Arról szól, hogy a tanórákon is megmozgatjuk a gyerekeket, nyilván arra buzdítjuk őket, vagy ezzel azt segítjük elő, hogy sokkal aktívabban figyeljenek az óra második felében, mondjuk egy rövid mozgás után. Nálunk van aktív szünet, ez minden nap a harmadik szünetet jelenti, ez egy 20 perces szünet. Ezzel egy kicsit megtörjük az órák monotonitását. A diákok az udvarunkon sokféle sportot kipróbálhatnak ebben a 20 percben, és azt gondolom, hogy ez a 20 perc, ez nem a tanulásból megy el, ez mind sokszorosan megtérül azzal, hogy a diákok egy egészségesebb életmódra szoknak ezáltal hozzá. Emellett támogatjuk a diákokat rengeteg program kapcsán, minél egészségesebb életmódot folytassanak. Gondolok itt az egészséges táplálkozásra, gondolok a vízfogyasztásra. Az iskolánk területén 4 vízadagoló automata működik, és rengeteg olyan program, amivel az egészséges életmódot népszerűsítjük. Emellett harmadik pillérként segítjük a diákjaink lelki egészségét. Léleksimogató fal van az iskolában, ahol motivációs üzenetekkel, beszélgetőkörökkel várjuk őket.
1: Az aktív iskola program egyik koordinátora, Tótné Cvik Leona szerint ezek a programok jó hatással vannak a közösségi életre és a tanulmányi eredményekre is.
2: Az aktív iskola program 5 dimenzió mentén próbálja megérinteni a tanulókat, az iskolákat, és tulajdonképpen mozgásra ösztönöz, egészséges életmódra ösztönöz, ez a legfontosabb, és a közösségépítés sem utolsó ebben a programban. Számunkra, itt az iskola számára nagyon fontos, hiszen úgy érezzük, hogy egyértelmű pozitív hatásai vannak. Mindaz a beiskolázásra, mind a közösségi életre fejlődnek a gyerekek fittségi mutatói, a diákolimpiai sportágakban veszünk egyre többen részt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy összességében mindenképpen pozitív hatással van az iskolánkra. Az én feladatom az aktív iskola munkacsoport koordinálása. Tulajdonképpen gyakorlatilag megpróbáljuk az egész iskola tantestületét bevonni ebbe a programba. Van egy tanulói csapatunk, akik szintén részt vesznek a rendezvényeken, rendezvényszervezésben, a lebonyolításban, és tulajdonképpen mindezt örömmel tesszük.
1: A kezdeményezést minden évfolyamon diákok segítik, akik a programok szervezéséből és lebonyolításából is kiveszik a részüket.
3: Németh Karola vagyok, a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály általános iskola, gimnázium és szakgimnázium tanulója, 8. osztályos. Azért csatlakoztam, mert nagyon unalmas hétköznapi légkör volt, és unalmasak voltak a diákok, lusták, és ezen szerettem volna változtatni. Havonta körülbelül egy gyűlésünk van, kiosztjuk a feladatokat, programokat szervezünk, és általában osztályonként 2-3 diák. Rengeteg családi nap, fesztivál, desedai kirándulás, sportnap, vetélkedők. Kitaláltunk egy ilyen táncot, vagy hát igazából néztünk ötleteket, és akkor a végén kitaláltunk egy ilyen táncot, amit előadunk gyerekeknek, ilyen mindenféle napokon, mint például sportnap, vagy desedán, vagy mindenféle rendezvényen előadjuk, amit mi szervezünk.
1: Akárcsak az ország majdnem 100 helyszínén, úgy a Kaposvári Városligetben is számtalan sporták közül választhattak azok, akik június 12-én pénteken este kilátogattak oda. A Somogyi Vármegye székhely ugyanis ezúttal a mozgás éjszakájához kapcsolódva igyekezett kimozdítani a potelből a városlakókat. A főszervező Péter Attila összegez.
4: Kaposváron most már harmadik alkalommal rendezzük a mozgás éjszakája rendezvényt, hozzá kapcsolódunk a nagy országos megmérettetéshez. Érdekesség, hogy ez Budapesten kezdődött, aztán 2 évvel ezelőtt vidéki helyszínek is bekapcsoltak, 1 évvel ezelőtt már 50 ilyen helyszín volt, és idén már több mint 80 helyszínen Magyarországon. Az ötlet a múzeumok éjszakájából adódik. Sportolni kell egész éjjel, itt a Kaposvári Városliget erre kiválóan alkalmas. 20 különböző pecsétgyűjtő helyszínt jelöltök ki, azért mondom így, mert meg is jutalmazzuk azokat, akik mozognak. A teljesen ingyenes rendezvény végén kis ajándéktárgyakat is elnyerhet, aki legalább 3 mozgásformát kipróbál. Most itt az elején, olyan feladatok vannak, amiket családok, kisgyerekek, nagyszülők is végre tudnak hajtani, aztán később lehet egyre nehezebb és nehezebb próbákat megnézni. Ez lesz a helyszíne majd az éjszakai kerékpártúrának, ugye az majd a sötétedéskor kezdődik, éjszakai gyalogtúra is innen indul, ide érkezik vissza, de itt a helyszínen is futóversenyeket tartunk, és itt különböző sportágokban újdonság, hogy tollaslabdától kezdve egészen a pumpa pályáig benépesítjük a Városliget sport létesítményeit.
1: A kellemes idő és a jó társaság ezúttal tényleg sokakat csábított mozgásra. Volt, aki egyedül, más a barátaival vagy a családjával érkezett. Tarjáni Józsefet hallják.
5: A feleségem kísért el, szeretünk mozogni mindketten, különösen én, hát most ebbe az évben igaz egy kicsit kevesebbet, de nagyon sokat az elmúlt évben, tehát minden egyes ilyen programon részt vettünk, illetve tehát én kerékpár túrákra járok a Balaton körül, körbe, és hát az a sport nekem, hogy körbe tekerem a tót, tehát minden ilyen programot szeretünk.
6: Német Viktória vagyok, másfél-két éve járok a Katához légjógára. Én nagyon szeretem, mert én a kórházban dolgozom, ami azért egészen megterhelő, én úgy gondolom mentálisan és pszichésen is, de a Katánál maximálisan ki tudunk kapcsolni. Jó a testnek, jó a szellemnek, jó a fizikumunknak, úgyhogy szerintem maximálisan megéri. Igazából bemutatóval úgy nem készülünk konkrétan, hanem bárki jöhet és kipróbálhatja, gyerekek, felnőttek, bárki, aki szeretné megnézni vagy megtapasztalni, hogy milyen ezt kipróbálni, és utána várjuk szeretettel az órákon, hogyha esetleg megtetszett neki.
7: Kővári Gyula. Tavaly jöttem először, illetve én úgy gondolom a mozgás az egy alap, és ez kell is, és teljesen jó programra tartom itt Kaposvár, illetve az egész ország területén, szerintem nagyon jó, és próbáljanak ki mindenki mindent, szerintem mert nagyon jó dolog a rendezvény, úgyhogy tessék jönni. Hát ugye a spinning az életérzés, az egyértelmű, abban maradtam, illetve természetesen a kinti kerékpározás, ami most már a Tour de Balaton, meg hát a Zselicring, meg sok programon részt vettem, meg folyamatosan is, hála Istennek megyek, és imádok kint is kerekezni. Eddig csak 3200 kilométernél tartok, de majd megyek tovább, úgyhogy az úton.
8: A vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: a gimás felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Június 20-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Sólyog Tamás köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Tisza benyújtotta a törvényjavaslatot a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról. Tűzszünet sértések, Irán bejelentette a hormuzi szoros lezárását. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. A Fidesz szerint 2 hónappal a választás után idejutott az 1000 éves államiságára oly büszke Magyarország, megérkezett a kisszerű egzisztenciális Kuk korába. Mellétei Barna Márton, a Tisza parlamenti frakció vezető helyettese cáfolta, hogy titkos paktumot, háttérmegállapodást kötött volna Sólyog Tamás köztársasági elnök alkotmánybírósági beadványa kapcsán. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, hogy Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette a testület ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet. Sólyog Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban ugyanis 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozott képes, indokolták a döntést. Sólyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő akkor hangsúlyozta az elmúlt hónapokban elhangzott közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabály helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást. Titkos megállapodást, paktumot feltételez a Fidesz amögött, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, emiatt lekerült az Alkotmánybíróság napirendjéről Sólyog Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalása. Az ellenzéki párt szombati közleményében azt írta, Szabó Marcell alkotmánybíró és Magyar Péter sógora Mellétei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sólyog Tamás államfő alkotmánybírósági beadványát, a posztjukon maradhatnak. Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja, tették hozzá. A Fidesz szerint 2 hónappal a választás után idejutott az 1000 éves államiságára oly büszke Magyarország. Megérkezett a kisszerű egzisztenciális alkuk sorába. A Szabó Mellétei alkotmánybírósági paktum a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot.
0: A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány vál veregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az ukrán-orosz háborúban, és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Továbbra is heves harcok zajlanak Pokrovszk térségében. Belgium 7 F-16-os vadászgépet ad át Ukrajnának, Nyíri Kata jelenti.
4: A Deep State katonai elemző projekt szerint az orosz erők fokozzák a nyomást a Donyeck megyei Pokrovszk környékén. Az elemzők arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg megpróbál előre nyomulni Dobropilja déli térsége felé. A frontszakasz továbbra is az egyik legaktívabb harctérnek számít. Az ukrán védők jelentős erőket összpontosítanak a térségben. A katonai szakértők szerint a következő hetekben is itt várhatók a leghevesebb összecsapások. A helyzetet az ukrán hadvezetés folyamatosan figyelemmel kíséri. Theo Frankenberg, a védelmi miniszter bejelentette, hogy Belgium 2026 végéig 7 darab F-16 Fighting Falcon vadászgépet ad át Ukrajnának. A 7 repülőgépből 3 teljesen üzemképes állapotba kerül az ukrán légierőkhöz, míg 4-et alkatrészforrásként és műszaki kiképzési célokra használnak fel. A miniszter szerint a harcképes gépek az ukrán légtér védelmét erősítik majd az orosz rakéta és dróntámadásokkal szemben. Belgium eredetileg 30 F-16-os átadását vállalta, azonban az új tervek szerint akár a teljes 53 gépből álló F-16-os flottáját átadhatja Ukrajnának 2029-ig. A szállítások ütemezése összefügg azzal, hogy a belga légierő fokozatosan az új F-35A Lightning II vadászgépekre áll át. A programot ugyanakkor befolyásolhatják az F-35-ösök szállításának esetleges késései és Belgium NATO kötelezettségei. A belga kormány szerint az intézkedés hozzájárul Ukrajna légvédelmi képességeinek megerősítéséhez és a hosszú távú katonai fenntarthatósághoz.
0: Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés vezetője lengyelországi látogatásán felkereste a lengyel-belarusz határt, és többször hangsúlyozta Lengyelország szerepét Európa illegális migrációval szembeni védelmében. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Erősíteni Franciaország és Lengyelország gazdasági és katonai kapcsolatait Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés párt vezetője abban az esetben, ha megválasztják államfőnek. A politikus kétnapos lengyelországi látogatása során beszélt erről. Bardella zárt ajtók mögött tárgyalt Karol Navrocki lengyel elnökkel, majd találkozott a jobboldali Jaroszláv Kaczynszkivel. Pénteken ellátogatott a belorusz határra, ahol üdvözölte az illegális bevándorlás megakadályozását. Létrehozott létesítményeket. A Jaroszláv Kaczynszkivel folytatott megbeszélése után tartott közös sajtótájékoztatón a nemzeti tömörülés elnöke hangsúlyozta, lengyelországi barátainkkal ugyanazt a jövőképet valljuk, és azonos értékeket osztunk, például a migrációs nyomás megfékezésének kérdésében. Ugyanakkor elutasítunk bizonyos uniós kezdeményezéseket, mint amilyen a zöld megállapodás, amely árt iparunknak és gazdáinknak, fogalmazott Bardella. Felidézte azt is, hogy az európai konzervatívok és a reformerek csoport és a patrióták Európáért közösen léptek fel a Mercosur megállapodása ellen, amely szerintük hátrányos országaik és gazdáik számára. Reményét fejezte ki, hogy 2027-ben mindkét országban a konzervatív erők győznek. Jaroszláv Kaczynszki sok sikert kívánt Jordan Bardellának a franciaországi elnök választáson. Hangsúlyozta, hogy annak kimenetele egész Európa számára meghatározó. Véleménye szerint ez döntő lépés lesz ahhoz, hogy Lengyelországban és Európában létrejöjjön egy olyan koalíció, amely képes megváltoztatni az Európai Uniót. Bardella az X-en azt írta, Európa egyik külső határának védelmével Lengyelország valójában az egész európai civilizációt védi, értékeinket és identitásunkat óvja a 21. század egyik legnagyobb fenyegetésével szemben. Ha az európai hatalmak nem ismerik fel a tömeges migráció jelentette egzisztenciális veszélyt, el fogunk tűnni. Egy nappal korábban Bardella a Frontex varsói székhelyére is ellátogatott Fabrice Leggeri európai parlamenti képviselőjével, az ügynökség egykori vezetőjével. Jordan Bardella lengyelországi látogatása stratégiai jelentőségű. A francia politikus szövetségeseket keres a jövő évi francia elnök választáson való esetleges indulása előtt. Pénteken Varsóban a Jog és Igazságosság elnökével, Jaroszláv Kaczynszkival és a lengyel jobboldal más képviselőivel is találkozott.
0: A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tájékoztatása szerint. Kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok. Franciaországtól Olaszországig, Hollandiától Portugáliáig, Csehországtól Spanyolországig európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott, de ahelyett, hogy irányt változtatna, megtámad mindenkit, aki alternatívát kínál. Európa népe azonban ébredezik. Megértik, hogy a hagyományos baloldal és a hagyományos jobb közép ugyanannak a brüsszeli rendszernek a két szárnyává vált. A patrióták jelentik az ellenzéket ezzel a rendszerrel szemben, fejtette ki Orbán Viktor. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták párt családdal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadság párt fennállásának 70. évfordulóját. Az eseménynek a bécsi Hofburg adott otthont. A gálán részt vett Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Gert Wilders, a Holland Szabadság párt elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért elnöke. André Babis cseh miniszterelnök online jelentkezett be. Az RMDS-t személyesen Kelemen Hunort a román kormányválság megoldása egyik akadályozójának kiáltotta ki több bukaresti hírtelevízió, ám ezt határozott érvekkel elutasítja a szövetségi elnök. Gáspár Sándor tudósít.
5: Immár 6 hete csak ügyvivő kormánya van Romániának, és a kormányválság elhozódása miatt immár az RMDS tekinti felelősnek a bukaresti Realitatea, Romania TV és az Antenna 3 hírtelevízió is, miután a szövetség hivatalosan is bejelentette, hogy nem támogatja a VSTA kormány megalakulását. Kelemen Hunor közösségi oldalán kitalációnak, légből kapott mesének nevezte, hogy az RMDS Magyar Péter miniszterelnök kérésére döntött volna a VSTA kormány beiktatásának elutasításáról. Kerekebb a kép azoknál, akik úgy tudják, hogy Ilie Bolozsán már ügyvivő, vagyis megbuktatott miniszterelnökként állapodott meg Magyar Péterrel a Fekete-tengeri gázról, és ennek fejében kérte, hívja föl Kelemen Hunort, és vegye rá az RMDS-t a VSTA kormány elutasítására. Az RMDS elnöke beszámolt arról is, hogy más csatornán azt terjesztik, Siegfried Murechan liberális párti Európa parlamenti képviselő vette rá az Európai Néppárt elnökét, Manfred Webert. Hívja már fel Magyar Pétert, aki szóljon már oda, hogy az RMDS ne szavazza meg a VSTA a kormány beiktatását. Kelemen Hunor pedig úgy véli, ha Magyar Péter valóban megállapodást kötött volna arról, hogy Magyarország gázt vásárol Romániából, akkor Nikus Ordán államfővel és a leendő miniszterelnökkel kellett volna egyeztetnie, nem az épp távozó kormányfővel. Leszögezte, hogy a választás után 9 nappal találkozott Magyar Péterrel, ám azóta sem beszélt vele. De Manfred Weberrel sem beszélt, csak a televízióból értesült arról, hogy az Európai Néppárt elnöke a múlt héten Bukarestben járt. Egyébként zárta bejegyzését az RMDS szövetségi elnöke, az összeesküvés elméletek VSTA-nak sem fognak segíteni abban, hogy könnyebben megszerezze a beiktatáshoz szükséges szavazatokat. Tény, hogy a bejegyzést követő kommentek között olyat is olvashattunk, amelyek megköszönték az észszerű érveket, de olyat is, amely fenntartja a támadásokat.
0: Tűzszünetről állapodott meg pénteken Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet, Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A tűzszünet helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. Egy magasrangú izraeli tisztségviselő úgy nyilatkozott, ha a Hezbollah nem támad, akkor nincs hadi állapot. Azt is hozzátette, hogy a Libanon déli részén állomásozó erők továbbra is ott maradnak. Ibrahim al-Musavi, a Hezbollah parlamenti frakciójának tagja szintén azt közölte, hogy a libanoni szervezet tartja magát a tűzszüneti megállapodáshoz, ha Izrael is így tesz. Péntekre virradóra azonban az izraeli hadsereg a Hezbollah Hezbollah fegyvereseit és infrastruktúráját támadta Dél-Libanon több térségében, a Hezbollah ismétlődő tűzszüneti jogsértéseire hivatkozva. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között péntekre tervezett genfi tárgyalások, amelyeken megkezdték volna a szerdán az Egyesült Államok és Irán által aláírt megállapodás gyakorlati megvalósításának kidolgozását. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünet sértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett.
0: A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egyik képviselője az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tiszás elnöke által benyújtott javaslat a 2024-es szinten fagyasztja be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus, évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. Navracsis Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott, sem egyeztetés, sem társadalmi párbeszéd és hatásvizsgálat sincs a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök fizetéséről. A politikus szerint ez is csupán egy újabb kicsinyes bosszú, amiért léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. Kiemelte, a Tisza most nincsen jelen az önkormányzatokban, és véleménye szerint meg kell bosszulni, hogy léteznek a párthoz nem kötődő helyi vezetők. El kell venni a fizetésük egy részét, hát ha akkor majd paríroznak. Ennyire gondolja komolyan a Tisza az önkormányzatok autonómiáját, vélekedett Navracsics Tibor. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig tart, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos azt kérte, a hőségriadó alatt mindenki különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. Szombattól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A Magyar Honvédség is felkészült, több 10 000 liter zacskózott vizet biztosít az embereknek, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Megdőlt az országos meleg rekord szombaton. Aszódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT. 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten ezen a napon mértek 37 Celsius fokot. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasút állomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon és a pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. A Volán Budapesten, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz állomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat bonyolító autóbusz állomásokon oszt ásványvizet. Színes program kínálattal várják a látogatókat szombaton a múzeumok éjszakáján, a székelyföldi múzeumok is. A Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, az Erdélyi Művészeti Központban Árkosi István kiállítását nyitják meg. Különleges élményekkel várja látogatóit a Csíki Székely Múzeum Csíkszeredában és a Székely Udvarhelyi Ház Rezső Múzeum is.
6: Kárpát-medencei lapszemle. 2026. június 25-e és 28-a között immár 46. alkalommal találkozhatnak Egerben mindazok, akik számára a zene nem pusztán szórakozás, hanem közös nyelv, a vers nem iskolai emlék, hanem élő műfaj, a fesztivál pedig nem tömegtermék, hanem emberi találkozások sora. Magyarország legrégebbi világzenei fesztiválja idén is különleges programokkal várja közönségét. Olvasható a Pozsonyi Új Szó cikkében. A Kaláka Fesztivál története a 70-es évek végéig nyúlik vissza, és azóta generációk nőttek fel rajta. Miközben a világzene fogalma az elmúlt évtizedekben többször is új értelmet kapott, a Kaláka Fesztivál mindig hű maradt saját alapgondolatához, a zene az irodalom és a közösség természetes találkozásához. Nem véletlen, hogy sok visszatérő látogató nem is fesztiválként emlegeti, hanem éves találkozóként. A helyszín Eger különösen jól illik ehhez a szellemiséghez. A történelmi város ember léptékű belvárosa, az érsekkert árnyas fái, a templomok és kulturális terek olyan környezetet teremtenek, amelyben a programok valóban egymásra tudnak épülni. A fesztivál első napján ismét a versé lesz a főszerep. A Gárdonyi Géza Színházban bemutatott József Attila este Jordán Tamás, a Sebő Együttes és a Kaláka közösen idézik meg a 20. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakját. Közel 240 gyermek részvételével zajlott csütörtökön a Sakka Patkóban elnevezésű szabadtéri iskolásoknak rendezett sakverseny Székelyudvarhelyen, írta meg a Hargita Népe. A Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub és a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ által szervezett verseny elődje a korábbi években megtartott Sakk az iskolában megmérettetés. Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója a verseny megnyitóján kiemelte, a Segesvári várban megszervezett sakkverseny adta az ötletet ahhoz, hogy Székelyudvarhelyen is szabadtéren rendezzék meg a megmérettetést. A korábbi álom valóra vált, így első alkalommal hozták ki a sakktáblákat a Mártonáron térre, ahol a benevezett 240 diák 5 perces mérkőzések során próbálhatta ki magát. A verseny végén a díjakat korcsoportonként külön fiú és lány kategóriában osztották ki a szervezők. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Végül az időjárásról. Vasárnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki. A zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti. Zivatarok környékén megerősödhet a szél. Hajnalban 15-20 fok várható, délután 31-36 fok között alakul a hőmérséklet. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Sólyog Tamás köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Tisza benyújtotta a törvényjavaslatot a polgármesterek fizetésének befagyasztásáról. Tűzszünet, sértések, Irán bejelentette a hormozi szoros lezárását. Szombattól másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
7: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
8: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
9: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Múlt idéző című rovatunk következik, Hámori Kingát hallják.
10: 2026. június 20-a szombat van. Isten éltesse Rafael nevű kedves hallgatóinkat. E héber eredetű férfi név jelentése, Isten meggyógyított. 1789-ben ezen a napon volt Versailles-ban a labdaházi eskü, mely a francia forradalom kezdetének egyik jelentős epizódja volt. A nemzetgyűlésé átalakult rendi gyűlés képviselői arra tettek esküt, hogy soha el nem válnak egymástól, és mindenütt összegyűlnek, ahol a körülmények azt megkívánják, mindaddig, amíg a királyság alkotmányát meg nem alkotják, és szilárd alapokra nem fektetik. A 17. században épített labdaház, mely tulajdonképpen egy fedett teniszpálya, ahol a tenisz egyik korai formáját játszották, ma is látogatható Versailles-ban. Az épületet időközben felújították, ma pedig a francia forradalom jelentős szereplőinek és eseményének állít emléket. A Ludas Matyi, a Vuk, a Szaffi és az Erdő kapitánya című rajzfilmek Dargai Attila, Balázs Béla díjas rajzfilmrendező és képregény rajzoló érdemes és kiváló művész nevéhez fűződnek, aki 1927-ben ezen a napon született Mezőnyéken, a mai Nyéklátházán, ahol a helyi óvoda őrzi nevét. Képregényei többségükben a Pajtás magazinban jelentek meg, s éveken keresztül dolgozott a Dörmögő Dömötör újságnak is. Humorát nem csak a szakmai elismerések, alkotásainak népszerűsége, hanem nézettségi mutatói is visszaigazolják. 2007-ben Budapest díszpolgárává választották. Tavaly pedig portréfilm készült munkásságáról, mely arra is keresi a választ, mitől váltak Dargai Attila filmjei generációkon átívelően annyira élővé. 1824. június 20-án született Báró Podvanicki Frigyes, az Egyesített Budapest fejlesztésében óriási szerepet vállaló politikus, akit Kródi Gyula Budapest vőlegényének nevezett. Kitartó munkájának eredményeképpen rajzolódott ki a Nagykörút íve és a későbbi Andrássy út tengelye mentén a főváros koncentrikus, sugaras utca szerkezete, miközben három új Dunahíd, a Margit híd, az Erzsébet híd, valamint a Ferenc Józsefről elnevezett mai Szabadság híd és a folyó két partján végig futó rakpart is megépült. A Báró 40 éves munkássága alatt a Fővárosi Közmunkák Tanácsa alelnökeként olyan nevezetességek születésénél bábáskodott, mint a Hősök terén álló milleniumi emlékmű, a Budai Várban épülő Schulek Frigyes-féle halászbástya, vagy a Steinl Imre által tervezett impozáns országház. 1861 és 1906 között országgyűlési képviselő volt. Naplóját és útleírásait Kródi Gyula dolgozta fel. A Budapesti Városvédő Egyesület minden évben ezen a napon koszorúzza meg emléktábláját, mely a szülőházán található. 1819-ben ezen a napon született Kölnben az a német-francia zeneszerző, akinek révén az operetbe is bevonult, a Kánkán. Jacques Offenbach az édesapjától tanult meg hegedülni, s így már 14 éves korában Párizsba került, ahol ragyogó karriert épített. Az Opera Comique-ben dolgozott, majd 1850-ben karmesterré lépett elő, és 5 évvel később már saját színházának vezetője lett. Szórakoztató és tánczenék mellett operettzenét is komponált, ez hamarosan a párizsi társasági élet középpontjába állította őt. 1858-ban nagy meglepetést keltett a közönség soraiban, amikor az Orpheus az Alvilágban című első szatirikus operettjében bemutatták a Kánkán táncot. Offenbach élete végén szinte kizárólag egyetlen operája a Hoffmann meséi megírásának munkáival volt elfoglalva, melyet végül nem tudott befejezni.
0: A múlt idézőt Hámori Kinga készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedet imádkozzuk azért, hogy minden ember felismerje, te vagy az üdvösség útja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: A második tizedet imád.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedet imádkozzuk a katolikus keresztényekért, hogy méltón képviseljenek téged a világban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébet látogatván méhédbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Mi Atyánk, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébet látogatva méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária,

0: gazdál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss
0: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér harmadik tizedét ajánljuk fel a papi és szerzetes hivatásokért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltess meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhének gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedet imádkozzuk betegeink gyógyulásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd
1: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér 5. tizedét imádkozzuk a rádió hallgatók szendékaira. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
4: Amen.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Sólyog Tamás köztársasági elnök jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog maradásáért, és azzal vádolta az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico brüsszeli hírportálnak adott szombaton megjelent interjúban beszélt erről. A köztársasági elnök szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást, mert idézzük, semmilyen többség nem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmi bevételére. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét. Sólyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be. A teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet a napirendről. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egyik képviselője az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Szabó Tibor, a Vidék és Település Fejlesztési Bizottság Tiszás elnöke által benyújtott javaslat a 2024-es szinten fagyasztja be, a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus, évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig tart, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a hőségriadó alatt mindenki különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre. Végül az időjárásról. Este felé helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. 6. rész.

0: Dörmögő úr nekivágott a pusztának. Háj, szép a puszta, olyan egyenes, mint az asztal. Az abrosz rajta a fűszőnyeg, a tányérok néhány kerek fehér birkanyáj, a tál egy hatalmas ökörcsorda, a szalvéta egy-egy vadvirágos folt, és a boros palack néhány karcsú jegenye nyár. Az asztalon pedig, mint feldöntött pohár víz vékony patakja, csörög át a Hortobágy folyó. Asztal ez, de terített asztal, a nagy Debrecennek és egész Magyarországnak a terített asztal. Gondoljátok meg, hogy a Hortobágy síkján 150 000 jószág, vagyis ökör, tehén, birka, sertés és ló legel. Híresek is ám Debrecen állatvásárai. Szép hajnalon, mikor a puszta a nap első csókjára felébred, csak úgy hangzik minden része a birkák bégetésétől, a tehénbőgéstől, a paripadobajtól, a karikás ostorok pattogásától, és zeng a pacsirtaszótól, a vadmadarak kiáltozásától. A tekintetes úr szeme elmerült a puszta szemléletében, de egyszerre ijetten kiáltott fel. Nézd! Nézd, Zebi! Mit látsz ott, ni? Az ég hajlatán egy különös alak látszott. Óriási mackóhoz hasonlított, mely tótágast áll a levegőben. A hasom másom, ordított fel Dörmögő úr. A hasom másom, amint a fején táncol, és a lábaival a levegőben bokázik. Bácsi, mondott a Zebike, én nem a hason másnak nézem. Hát minek? Macska legyen belőlem, hanem hörpentő bátyához hasonlít. Dörmögő úr szája tátva maradt álmélkodásában. Nagy sokára jött meg a szava. Igazad van, bocs, de hogy kerül a Hortobágyi pusztába hörpentő? Hiszen ott hagytuk Budapesten. Már én nem tudom, hörpentő bátya maga-e az, vagy a kísértete, de éppen olyan maszatos, mint őkelme. Már elfut, szaladjunk utána! A ténsúr és a bocs, nagy bátya, hé, bátya, megálljon kiáltással, futottak az egyre távolodó tünemény után, nem is sejtve, hogy déli bábot kergettek, mert a déli báb vette vizére ilyen felfordított alakban Hörpikét, aki a pusztában állt, és egy legelésző ménesre sandított. A bátya csak hamar eltűnt Dörmögőjék szeméből, de ehelyett nagy kurjongatás, lódobogás verte föl a pusztát. Néhány csikós lóháton megeresztett kantárral és megeresztett karikás ostorral üldözött egy lovas alakot. A lovon Hörpike ült. Elgondolta, hogy miért járjon gyalog, mikor annyi ló van a széles Hortobágyon. Hát fölkapott egy csikóra, és elnyargalt vele. A csikósok üldözték a furcsa lókötőt. Valakit kergetnek, mondott a Dörmögő úr, a kezével beárnyékolva a szemét. Valami lovas nyomában nyargal néhány csikós. Talán betyárt üldöznek, vélte Zebi. Az bizony meg lehet. Az igaz, hogy szélvész a lova, mert nyomába sem érnek az üldözők. Noha a Hortobágyi ménesből szakította ki a lovát, hát a leggyorsabb lábú csikót választotta. Az üldözött lovas, akiről tudjuk, hogy hörpentő volt, mind jobban elhagyta az üldözőit, s végül el is tűnt egy nyárfaligetben. Dühött nyargalással és ostorpattogással törtettek utána a csikósok. Elpárolgott az akasztófára való, mondotta a ténsúr, pedig nem ártott volna, ha utolérik legalább ostor végre.
1: Miért csak ostor végre? Hiszen attól még elmenekülhet.
0: Bajosan? A csikós a karikás ostor végét a nyakába kanyarintja, és lerántja a lóról.
1: Bácsi, az nagyon kellemetlen lehet.
0: Meghiszem, Különösen, mikor a csikós a földön hurcol végig, és a karikás ostor összeszorítja a gigádat.
1: A lódobogás közelebbről hallatszott, és mind jobban erősödött. Dörmögő úr meg Zebulon azonban úgy elmerültek a beszélgetésbe, hogy nemigen vették észre a közeledő lovasokat.
2: Na, az cifra dolog lehet, nem szeretnék így szánkázni a hortobágyon, borzadozott a bocs.
0: De magam sem, nevetett a ténysúr, már akkor inkább a Mármarosi hegyeken csúszom le.
2: Mi ez? Hú, ha!
0: Az utóbbi hang hörgés volt, mely a ténysúr gigájából tört elő, és ugyanolyan hang lebbent ki Zebike szájából is. Az történt ugyanis, hogy a csikósok a karikás ostort a két mackó nyakába kerítették, akár a pányvát, és a mi barátaink azt tették, amitől borzadtak, szánkáztak a hortobágyon. A csikósok magukkal vonszolták a földön. Egy darabig kapálóztak, aztán forogni kezdett velük a világ, lélegzetük elakadt, és elvesztették az eszméletüket. Mikor magukhoz tértek, legelőször is azt vették észre, hogy kezük-lábuk össze van kötve. Majd egy dörgő hangot hallottak. Hova tettétek a csikót? Dörmögő úr föltekintett. Három marcona alak állt előtte, az egyik, akinek akkora hegyes bajusza volt, mintha nyársat döftek volna át az orra alatt, ismételte a kérdést. Hova tettétek a csikót? Valljátok meg íziben, ha cifra világot nem akartok látni?
2: Miféle csikót? Nyögte a ténysúr.
0: Csak ne vágj olyan ábrázatot, mintha semmiről se tudnál, rivalt rája a nyárs bajszú. Ilyen pofát ezer közül is meg lehet ismerni. Mindnyájan láttuk, mikor felugrottál a csikóra és elnyargaltál.
1: Dörmögő úr felhördült.
0: A hasom másom volt, a hasom másom utánam jött a hortobágya, és elkötötte a csikót, emberek! Nem én vittem el a lovat, hanem a hasom másom, aki folyton a nyomomban jár. A másod, morogta a csikós, el is kék ám hinni.
1: A ténysúr fektéből félültőbe emelkedett föl, megcsikorgatta a fogát.
0: Hallod, de te csikós, először is én neked nem vagyok te, hanem neked is tekintetes dörmögő Demeter úr. Másodszor is, amit én mondok, azt el kell hinni, mert különben, na mi lenne, ha nem hiszem el?
1: Dörmögő úr a meghurkolt mancsaira nézett, és sóhajtott.
0: Persze, addig, amíg a kezéről, lábáról le nem veszik a karperecet, nem sokat ér a mert különben. Hát, hiszen majd beszélhetünk a pusztai kapitánynál erről, mondotta a csikós. Megyünk hozzá!
1: Feloldották a köteléket a tekintetes úr és a bocs lábán, a mancsukat a lóhoz kötötték, s megindultak, maguk előtt hajtva a foglyokat.

0: Így vonultak végig a pusztán. Mikor a méneshez értek, a legények leszálltak a lóról. Na most itt megállunk, s itatunk, mondotta az öreg csikós, s rámutatott a mackókra. Ezeket pedig aszekuráljuk a szökés ellen. Újra megkötötték a rabok lábát, s hanyat fektették őket a fűre. Aztán a dolgukra mentek. A ténsúr nagyon hánykolódott a kemény fekvőhelyen, s egyre zsörtölődött. Na már én csak szerencsétlen mackó vagyok. Ki hitte volna csak tegnap is, hogy ma itt fogok heverni megkötözve hanyatt a hortobágyon. Hey, felhők, hortobágyi felhők, el ne mondjátok a mármarosi hegyeknek, milyen csúfságban láttátok a mármarosi erdők tekintetes urát. Most egy hang szólalt meg mögötte. Behe, jól lát-e a két behem, nem a tekintetes behe, meg a kicsi behe fekszik itt? A ténsúr hátra pislantott a neki búsult szemével. Né, Jeremiás gazda, szólt örömre gyulladozva, hát Kent nincs a városban. A vegyes behevel utaztam haza, behe, felelt Birka Jeremiás, mert ő volt. Röstelte megvallani, hogy ő csak gyalogszerrel ballagott haza a hortobágyra, hát azt mondta, hogy a vegyes vonattal jött. Egyszerre ijetten kiáltott föl. Mi ez? Me, hiszen a kezükön meg a lábukon be van. Bizony, be van azon, morgott a ténsúr. A csikósok azt hiszik, hogy lovat loptunk tőlük, pedig mi olyan ártatlanok vagyunk, mint a ma született. Be.
1: Ó, a szegény jó tekintetes be,
0: bégetett Jeremiás.
1: És a szegény jó kis be,
0: sajnálkozott maga magán Zebulon.
1: Szerencsére van nálam egy jó éles be, szólt Birka gazda.
0: Micsoda, Jeremiás barátom!
1: Hát ez mi?
0: A lajbia zsebéből kivette a bicskáját, és elvágta vele a két utas kötelékét.
1: Na most aztán ugorjunk a bére és szaporán be, mert mindjárt jönnek vissza a bek.
0: Cifrán beszélt Jeremiás gazda, de a ténysúr és Zebike megértették, hogy a talpukra ugorjanak, aztán meneküljenek, mert jönnek a csikósok. Kétszer se bégették hát maguknak, hanem talpra ugrottak, és be a pusztába. Gyorsan loholtak. Jeremiás gazda alig tudott lépést tartani velük, pedig ő mutatta az utat. Messziről elhozta a szél a csikósok lármáját. Alig, hanem a szökevényeket keresték. Lovak dobogása is hallatszott, de ellenkező irányban, tehát elvesztették a nyomukat. Nem sokára elcsöndesedett a puszta, melyre lassan leszállt az est. Az eget ellepték a csillagok, mintha csak valaki millió nagy és apró Szent János bogarat hajtott volna ki a sötétkék égi mezőre, és azok rajzanának odafönn. Egyszerre nagy béget is hallatszott. Birka Jeremiás megállt.
1: Na, Isten segítségével helyben vagyunk be, itt a nyáj, nem hallja kedves tekintetes be?
0: Hogy ne hallanám, felelte vete dörmögő úr, hiszen akkor is hallanám, ha be dugnám a fülemet.
1: Itt letelepedjünk, mondotta Jeremiás gazda, tüzet rakjunk, és ezennel meghívom a tekintetes bet, meg a kis bet, egy kis bere, ha ugyan le nem nézik a szegény bet.
0: Mit gondol Jeremiás gazda, inkább nagyon megtisztel a szíves meghívásával, mondotta a ténsúr.
1: Mi sohasem vetjük meg azt, amit be lehet kebelezni, kottyantott közben Zebike, aki bölcsen kitalálta, hogy Jeremiás gazda vacsorára hívja meg őket. Nem sokára asztalnál ült a társaság. Az asztal egy fatönk volt. Közelükben tűz lobogott, mert Jeremiás gazda fölszította a juhászok tüzét, akik az imént szalonnát pirítottak maguknak vacsorára. Most Jeremiás gazda főzött rajta tejbegaluskát vendégei számára. A juhászok már a karámba terelték a nyájat, maguk is aludni tértek. A bégetés elhalt lassacskán, s a puszta elcsöndesedett. Csak olykor hallatszott a magasságból gágogás vagy kurrogás, vadludak vagy darvak szálltak a sötétségben. Szép a puszta még éjjel is, mondotta a tekintetes úr a csillagos eget nézve, melyet sehol nem födött el hegy vagy épület. Bizony szép a be, olyan, mint a nyitott be, de könyörgöm, tessék venni ebből a beből. A Jeremiás szónoklatának az volt az értelme, hogy szép bizony a puszta, olyan, mint a nyitott könyv, de könyörgöm, tessék venni ebből a túróból. Jeremiás gazda ugyanis az alatt, amíg mi az eget bámultuk, gazdagon megterítette kedves vendégei számára az asztalt. Igaz, hogy a vacsora kissé bégető volt, jutejbe főtt galuska, jutúró, jusajt, vaj, aludtej, meg tarhó. Ez is tejből készül, de csak az alföldi pusztákon ismerik. Húsétel nem volt az étlapon, no, nem is lehet kívánni, hogy Jeremiás a saját testvéreit tálalja föl vendégeinek birkapaprikásnak. Mackóink így is alaposan hozzáfogtak a bekebelezéshez. Vacsora után Jeremiás gazda a két vendégének szalmából ágyat vetett a földre, s ők egyelmeik nem is kérették sokáig magukat, hanem végignyújtóztak az izegő szalmán. Csak hamar furcsa és rémes marraj marrajlott a hortobágyon. Ki tudná megmondani, miféle marraj lehetett ez? Jeremiás gazda is lehevert és elaludt, pedig haj, jó lett volna, ha a mai éjszakát ébren tölti, mert a közelben ólálkodott a bégető népség ősi ellensége, Ordas Peti, a híres betyár. A zsivány éppen a nádban lappangott, mikor észrevette a Jeremiásék pásztor tüzét.
0: Még ébren vannak a juhászok, sóhajtott is a fogát szívta. Máskor, ilyenkor már nem ég a tüzük, bizonyosan lakomáznak, nekem pedig két napja rozsdásodik a fogam.
1: Szikrázó szemmel bámult a tűz felé, mert tudta, hogy arra tanyázik a nyáj. Aztán újra morgott.
0: Ma már azt hittem, hogy lovat csípek magamnak. Láttam, hogy a csikósok üldöznek egy furcsa lovast, aki azonban elmenekült üldözői elől. Egyenesen a folyónak nyargalt. A hídon a ló fölágaskodott, és a lovasát beledobta a vízbe. Alig tudott kievickélni belőle. A csikó aztán ide nyargalt a nádasba, és én megtámadtam. Úgy orról rúgott, hogy azt se tudtam, Ordas Peti vagyok-e, vagy Róka Misi. Mire felocsúttam, a ló már eltűnt. Deni, a pásztor tűz már csak alig pislákol, már el is alszik. Ma bizonyosan nagyot mulattak a juhászok, és nagyot is alszanak rája. Előre, Peti, soha jobb alkalom nem volt egy kis birka pecsenye szerzésére.
1: Fél óra múlva nagy bégetés verte föl az alvó pusztát.
2: Jaj, be, itt a borzasztó be, jaj, viszi már a szegény bet.
1: Ordas Peti kiragadta nyájból egy bárányt, és el akart illanni vele. Egyszer csak belebotott egy nagy testbe.
0: Törrengettem, mirgom-margom, horkantott fel az alvó alak, és álmában megragadta Ordas Peti lábát. Peti kiejtette a szájából a bárányt, és beleharapott a lábát fogó kézbe. Irtóztató ordítással ugrott fel a tekintetes úr, mert beléje botlott Peti, és torkon ragadta a zsiványt. Jaj, neked boldogtalan, üvöltötte a ténysúr. Tudod-e, kit haraptál meg? Te tudod-e, kihez nyúltál? Vicsorgatta fogait a zsivány. Reszkes, mert az én nevem Ordas Péter. Na akkor te még jobban reszkes, mert az én nevem Dörmögő Demeter. Ezzel fölkapta torkánál fogva a farkast, s úgy vágta a földhöz, hogy csak úgy nyekkent. Kétszer, háromszor is a hortobágy áldott földjéhez puffantotta Ordas Petit, míg végre az valahogy kimenekedett a mancsából. Villám gyorsan elinalt, s miközben a megnyomorított oldalait nyalogatta, elkeseredetten morogta. Nekem aztán szerencsém van, egyszer megyek birkát lopni, akkor is Dörmögő Demeterbe botlok, megsüthetem a szerencsémet. A nagy zajra, üvöltözésre fölébredtek a juhászok is, s ugyancsak elbámultak, mikor a farkas helyett a tekintetes urat pillantották meg. Csak aludjatok békén tovább, juhászok, szólt Dörmögő úr. Itt volt a farkas, de én már elláttam a baját. Elvettem tőle a bárányt, és őt a földhöz nyekkentettem néhányszor. Igaz-e, Jeremiás gazda?
2: Bizony be,
0: felelt Jeremiás, aki éppen a farkas fogai közül kimentett bárányt gondozta.
2: Az volt a mi benk, hogy itt volt a tekintetes be.
0: A juhászok, megértvén a dolgot, megköszönték a ténysúr szívességét. Aztán ismét csönd borult a pusztára. A mackók, birkák és juhászok lefeküdtek, de most már őrt is állítottak, aki vigyázzon az alvókra. Reggelre Dörmögő úr és Zebulon búcsút vettek Jeremiás gazdától, a juhászoktól és a nyájtól.

0: Sebők Zsigmond, Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. A hatodik rész hangzott el. Felolvasta Pap János. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte E. Román Kata.
1: Békességben hunyom le a szemem, kelts fel majd békében, Istenem. Míg éjszakára lepihenek, óvd, kiket legjobban szeretek. Vezess engem szent utadon, tegyél jobbá minden napon. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Sólyog Tamás köztársasági elnök jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog maradásáért, és azzal vádolta az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico brüsszeli hírportálnak adott szombaton megjelent interjúban beszélt erről. A köztársasági elnök szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást, mert idézzük, semmilyen többség nem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmibevételére. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét. Sólyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be. A teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet a napirendről. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egyik képviselője az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Szabó Tibor, a Vidék és Település Fejlesztési Bizottság tiszás elnöke által benyújtott javaslat a 2024-es szinten fagyasztja be, a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus, évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig tart, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a hőségriadó alatt mindenki különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre. Végül az időjárásról. Este felé helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Következik a héten történt.

0: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 25. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Országgyűlési percek.
0: Embertől emberig.
2: Amikor valamilyen természeti vagy ipari katasztrófa történik, akár Magyarországon, akár a világban, akkor nagyon figyelünk arra, hogy mi az, amit a Magyar Caritas hozzá tud tenni, és szükséges-e indítani a segélyakciót, vagy bármilyen segítséget. És így van ez ilyen nagy nemzetközi katasztrófa helyzetekben is. Ez az első, hogy még aznap felvettük a kapcsolatot a Fülöp-szigeteki Caritas munkatársaival.
1: Energiakérdések.
0: Segítség speciális fogászati egységszékkel.
1: Szent Lászlóra emlékezünk.

0: Az országgyűlés eheti munkáját Lesti Árpád politikai elemző véleményezi.
1: Az országgyűlés megszavazta az alaptörvény módosítást, ami alapján soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor. A köztársasági elnök még nem írta alá a törvényt.
2: Hetek óta húzódik egy komoly közpolitikai vita, hogy mit lehet csinálni a fideszes kormányzás idején pozícióba került felső politikai vezetőkkel, közéjük tartozik például a köztársasági elnök is. Magyar Péter miniszterelnök a megválasztását követően egy ultimátumot, egy határidőt állított, ez volt ugye május vége, hogy addig mondhat le sok mindenki más mellett a köztársasági elnök, másnap viszont elindul egy folyamat, aminek az lesz a vége, hogy félreállítják. Hetek teltek már el a határidő vége óta, és a köztársasági elnök jól látható, ami mindig a pozíciójában van, és hogyha őszinték vagyunk, akkor nem is nagyon tudjuk, hogy mi lesz az a pont, amivel őt meg tudják fosztani a jelenlegi hivatalától. Miközben a köztársasági elnök pedig egy nemzetközi fórumhoz, a Velencei Bizottsághoz fordult, hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel. Nem meglepő módon azt gondolom, hogy a Velencei Bizottság az a köztársasági elnöknek az álláspontját fogja erősíteni, hogy ha már megvan választva, akkor onnantól kezdve hivatalban marad. Ez azért fontos a köztársasági elnök, és azért indítom innen, mert ő megteheti azt, hogy kicsit húz halaszt dolgokon, megteheti azt, hogy a törvényeket akár nem írja alá, vagy akár az utolsó nap írja alá, és ezzel napokat lehet nyerni más pozícióban lévő személyeknek. Jelen esetben akár Orbán Viktornak, hiszen ne felejtsük el, hogy ez a 8 éves moratórium vagy hatály, tehát hogy 2 ciklus lehet valaki miniszterelnök, ez egyértelműen Orbán Viktor ellen szól, és az ellen szól, nehogy Orbán Viktor ismételten Magyarországon miniszterelnök lehessen. Én azt gondolom, hogy Magyar Péternek ez egy ilyen szimbolikus lépése, a szavazóinak egy jelentős része, főleg aki baloldali érzelmű, az elvárja, hogy soha többé ne jöjjön vissza Orbán Viktor, és ezt valahogy elérje Magyar Péter, és előfordulhat, hogy úgy gondolja a Tisza vezetése, hogy nem tudnak olyan jól kormányozni, hogy ne bukjanak 4 év múlva, ezért a biztos az, hogyha alaptörvényben rögzítik, hogy Orbán Viktor ne lehessen már miniszterelnök. Ahol az egész logika bukik, az egyrészt az, hogyha ez a választási rendszer marad, ahogyan a Tiszának lett kétharmada, lehet, hogy 2 év múlva teljesen más szereplőnek lenne kétharmada, aki átírhatja újra az alaptörvényt. Tehát a Tiszának a választási törvényt is módosítania kell, hogy ne lehessen ilyen könnyen kétharmadot szerezni. Másrészt pedig ott van a probléma, hogy és ha nem Orbán Viktor a miniszterelnök, akkor mi van? Tehát Lengyelországban pontosan láthatjuk az elmúlt 15 évben, Kaczynszki is a pártjának az erős embere, elnöke, de nem ő a miniszterelnök, mégis az történik Lengyelországban, amit ő akar. Tehát azt gondolom, a szavazóbázis a Magyar Péterre szavazók jelentős részének a igényeit próbálja kielégíteni a miniszterelnök, azonban ez egy ilyen fajékegyszerű megoldás, és egyáltalán nem biztos, hogy ezzel meg tudja akadályozni azt, hogy olyan személy jöjjön vissza, hogy legyen ismételten majd Magyarországon vezető politikus, aki Orbán Viktorral szövetségben mozog és gondolkodik.
1: Az alaptörvény módosítással a szuverenitásvédelmi hivatalt is megkívánják szüntetni.
2: Így van, ez az a pillanat, amikor ezek azok a hónapok, amikor egy új kormány megvan az a felhatalmazása, hogy bármit megtegyen, tehát átalakítsa akár a politikai rendszert, megszüntessen hivatalokat. A szuverenitásvédelmi hivatalnak az alapvető feladata ugye az, hogy ellenőrizze és felmutassa, bebizonyítsa, kikutassa, hogy hol akarnak beavatkozni Magyarország belügyeibe külföldi erők. Ennek a hivatalnak a megszüntetése illik abba a fideszes logikába, hogy Fidesz a magyar érdekeket képviseli, a Tisza pedig más országok vagy Brüsszel érdekeit képviselni. Tehát ebből a szempontból mind a két szereplő, tehát mind a Tisza, mind a Fidesz számára a meglévő keretben van, tehát mind a két szereplő számára logikus, ami most éppen történik. Aztán majd meglátjuk, hogy ténylegesen mikor szűnik meg a hivatal, hiszen, mint jelzem, ez is a köztársasági elnök aláírására azért szükség lesz.
1: Milyennek látja a Mi Hazánk és a Tisza kapcsolatát az országgyűlésben?
2: Magyar Péternek elemi érdeke az, hogy ne csak a Fidesz legyen a parlamentben, legyen minél több kisebb párt. Lehetőség szerint vigyenek el minél több szavazót, és jöjjön létre ugyanúgy a centrális erőtér, ahogy az Orbán Viktor 2010-ben megmondta, hogy lesz középen a Fidesz jobboldali és baloldali ellenzékkel, és a kisebb ellenzéki pártok, mivel nem tudnak egymásra a szövetségre lépni, ezért középen állva a Fidesz hosszú távon hatalomban tud maradni. Ugyanezt az utat kívánja követni Magyar Péter. Ehhez jelenleg ugye ott áll a Fidesz. A legjobb az, hogyha folyamatosan üti a Fidesz, hogy ez valahova megálljon 15-20% között a támogatottsága, az kellően távol van még attól, hogy választást tudjon nyerni, de nem annyira kicsi, hogy mások meg tudjanak erősödni mellette. és emellett folyamatosan ütnie kell a mi hazánkat, mert ha üti a mi hazánkat, azzal felhúzza a mi hazánkat, hiszen rájuk irányítja a figyelmet, és az lenne neki a jó, hogyha a mi hazánk el tudna venni néhány százezer szavazót a Fidesztől, és mondjuk meg tudna erősödni egy 8-10%-os pártra, ami szintén kellően nagy ahhoz, hogy ne kelljen attól félni, hogy kiesik, de kellően távol van attól, hogy valaha az életbe hatalomra tudjon kerülni. És rá kell mutatni, hogy ez a két párt egyébként szövetségre akar lépni egymással, hiszen a Fidesznek van egy olyan szavazóbázisa, aki soha nem szavazna a mi hazánkra, és hogyha azt látják, hogy akár egy mi hazánk Fidesz fúzió jöhetne létre, vagy koalíciós együttműködés, akkor inkább keresnek egy sokadik szereplőt, de nem akarnak mi hazánkot. Na, emiatt az alapvető politikai érdeke Magyar Péternek, hogy folytassa az Orbáni utat, és megerősítse az éppen aktuális gyengébb parlamenti frakciót.
1: Lesti Árpád politikai elemzőt hallották.

0: A Katolikus Caritas programjairól Zagyva Rihárd országos igazgató számol be.
1: A Katolikus Caritas adománygyűjtést indított a Fülöp-szigeteken történő pusztító földrengés áldozatainak és károsultjainak megsegítésére.
2: Amikor valamilyen természeti vagy ipari katasztrófa történik, akár Magyarországon, akár a világban, akkor nagyon figyelünk arra, hogy mi az, amit a Magyar Caritas hozzá tud tenni, és szükséges-e indítani a segélyakciót, vagy bármilyen segítséget. És így van ez ilyen nagy nemzetközi katasztrófa helyzetekben is. Az első, hogy még aznap fölvettük a kapcsolatot a Fülöp-szigeteki Caritas munkatársaival, akik azonnal tájékoztattak minket, hogy már a helyszínen elkezdtek dolgozni, fölmérni a helyzetet, és hogy a nemzetközi Caritasnak egyes csapatai is támogatásokat fejezték ki, és szükség van nemzetközi segítségre nekik. Ezért akkor mi is úgy döntöttünk még aznap, hogy elindítunk egy ilyen adománygyűjtést, és ezzel nyilván együtt jár az is, hogy segít.

0: járulni ehhez, akkor ezért elindítottuk ezt az adománygyűjtést, és már szervezzük azt, hogy hosszú távon, hogy tudunk akár az újjáépítéshez.
1: A földrengés sajnos súlyos károkat okozott az infrastruktúrában is.
0: Igen, egy ilyen földrengés, vagy hogyha ilyen nagy erejű, akkor ez nagyon komoly károkat tud okozni, és itt az első adatok alapján több mint 5000 iskola, rengeteg középület, hidak, utak sérültek meg. Tehát nyilvánvalóan az újjáépítési szakasz az egy hosszú időszakot, több évet fog felölelni. Rengeteg lakóház sérült, tehát ez egy nagyon összetett helyzet ilyenkor. És hogyha a számok mögé nézünk, akkor nagyon fontos, hogy családok, életek kerültek olyan helyzet, kilátástalan helyzetbe. Esetben is a helyi Caritasztól mi is kaptunk olyan információkat, amik nagyon megdöbbentőek voltak, hogy mit élnek át a családok még a következő napokban is, hiszen nem egyszerű 30 ezer családnak biztosítani úgy az ideglenes lakhatást például, hogy rengeteg középület, iskola is tönkrement. Tehát így óriási összefogásra van szükség.
1: Tehát, mint ahogy jelezték, embertől emberig tart a támogatás.
0: Igen, ez nagyon fontos a személyesség, és éppen ezért nagyon erős a Caritas hálózatban ez az összefogás ilyenkor, hogy a 162 nemzeti Caritas közül, aki igyekszik segítőkezet nyújtani, hiszen egymásra számíthatunk, és sokszor az az ország, annak az országnak a szervezete, aki ott van, sokszor ők maguk is az áldozatok között vannak, sokszor azok az épületek is megsérülnek, amiben a Caritas van, vagy például az ő családjaikat is érinti. Tehát nagyon fontos ilyenkor, hogy tudjunk egy személyes támogatást nyújtani. A helyi, például a helyi Caritas rögtön segítette ott a helyben egyébként is dolgozó Egyesült Államok beli Caritas csapata, a Catholic Relief Service. Ezek nagyon fontos dolgok, amikor Magyarországon volt hasonló katasztrófa helyzet, akkor is fontos eleme volt a nemzetközi segítségnyújtás és a nemzetközi Caritas hálózatra való támaszkodás.
1: A szervezet elindította a Vár a nyár táboroztatási programját.
0: Most ezen a héten kedden indult el, és Fekete Szabolcs Benedek püspök atya indította újra, a Caritas püspök elnöke, aki nagyon kedvesen szólt a gyerekekhez, és ez egy olyan sajtótájékoztató volt, ahol nyilván adatokat is elmondtunk, hogy több mint 4000 gyermek táborozása valósul meg az egész Caritas hálózatban, a plébániai Caritas csoportok, az egyházmegyei Caritas központok, és az országos Caritas működtetésében. És itt a Balaton-Akali táborhelyen indítottuk vissza útjára, ugyanakkor a püspök atya a gyermekekhez szólt, és nagyon jó üzenetet adott nekik, hogy ezt az összefogást megérezve ők is segítsék egymást. Kedves gesztus volt, amikor egy szelet csokoládét adott át nekik, hogy ezt osszák meg majd, amikor elfogyasztják az egyik társukkal, ezzel is gyakorolva a jótékony és a segítő szeretetet, hiszen ez a Caritasnak is az üzenete. Az első héten kárpátaljai gyerekek vettek részt. A magyar iskolai szünet ugye még a jövő héten kezdődik, és akkor már országszerte megvalósulnak a táborok, bentlakásos, napközis táborok, élménynapok, például a felzárkóztató programjaink keretében egész nyáron mennek majd hétköznap ezek az élménynapok. Ezek most már folyamatosan indulnak, ugyanakkor az első tábor, ez nagyon szimbolikus volt itt, hogy a kárpátaljai gyerekek, akik meg is lettek minket egy gyönyörű szép műsorral, énekeltek. Ez azért nagyon szimbolikus, hiszen nyilván a táborosztatásainkban is, mint az összes Caritas programban, nyilván magyarországi rászoruló gyerekeket, hátrányos helyzetű családokat célzunk. Ugyanakkor a határon túli nehéz helyzetben, és ott esetben most háborús területen élő gyermekek számára ez különösen is fontos, hogy azok a gyermekek, akik átélik, megérzik a háború borzalmait, és kicsit a traumákkal teli országból érkeznek, egy kicsit kiszakadnak abból a helyzetből, és így mi is hozzá tudunk ehhez járulni. És ez a Vár a nyár elnevezésű programsorozat, amellett, hogy táborosztatás egészen augusztus végéig 4000 gyermek táborosztatását, élményét, fejlesztését biztosítja, amellett egy összefogás is, hiszen egy kampányszerű segítségnyújtó akció, amihez lehet csatlakozni, aki úgy érzi, hogy ez fontos ügy számára, hogy a gyermekek egy ilyen biztonságos, fejlesztő helyen töltsék a a nyarat, akkor kérjük, hogy csatlakozzon ehhez, és a 1356-os adományvonalon vagy a

0: Papers online támogatási rendszeren keresztül, honlapon keresztül is hozzájárulhat. Köszönjük mindenkinek a támogatását, aki segítette, hogy ez összejöjjön, ez az egész nyáron zajló program.
1: Szagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk.

0: A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség elemzése szerint a napenergia és az akkumulátoros tárolás kombinációjával előállított áram az új fosszilis erőműveknél is olcsóbb. Dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgetünk.
1: Erős kétségeim vannak az ilyen győzelmi jelentésekkel kapcsolatban, mert ez mindannyiszor, amikor az ember megnézte, hogy ezek a mérések meg adatok hogy születnek, igaz derül ki, hogy nincs bekalkulálva ebbe a energia eltárolásnak a költsége, ugye, hogyha túl sok a napenergia és optimálishoz, a névleges teljesítményhez, közeli teljesítményen pörögnek a naperőművek, akkor sokszor okoznak ma már felesleget, ugye ezt el kell egyszer így is tárolni. Másrészt pedig ugye csak lemegy a nap, akkor szükség van arra, hogy az éjszakai órákra is el tudjuk tárolni ezt az áramot. Ha csak erre építünk, ennek egy hatalmas költsége van. Valójában az energiatárolásnak van a legnagyobb költsége, meg a rendszer kiegyenlítésnek, és ezt nagyon sokszor elfelejtik hozzáadni. És ezzel ugye befolyásolják az emberek véleményét, azt hiszik, hogy hát nem is értjük ezeket a csúnya döntéshozókat, miért nincs már 100% megújuló, meg napenergia. Hát ezért sajnos, mert ezek a ugye az ördög a részletekbe rejlik. Ugye én kiszámoltam, hogy körülbelül hogy néz ki a valós költség, a valós beruházás akkor, ha egy valóban komoly teljesítményű tároló kapacitást is a naperőművek mellé rakunk, és így az jött ki, hogy körülbelül 250-350 USA dollár per megawatt órára jön ki a beruházás egy naperőműnél, ha 16 órás akkumulátoros kapacitással egészítjük ki. Ugye ez kell ahhoz, hogy délután 4 óra utántól a már egyre kevésbé működő naperőművek termelését és a napközben való termelést át tudjuk vinni egész éjszakára, hogy abból lássuk el a völgyi áramot, ami kisebb nyilván az áramigény, de akkor is van áramra, hogy át tudjuk vinni másnap reggelig, amikor újból már erősebben, jobban működnek a naperőművek, és ugye ez jött ki, hogy 250-300 USA dollár per megawattóra. Hogy néz ki ez egy földgáztüzelésű erőműnél, mindent bekalkulálva? A nagyon magas, a most nagyon magas európai gázárak mellett is 120-150 dollár per megawattórára jön ki a teljes beruházás, tehát fele. Ha amerikai földgázárakkal számolunk, mondjuk az USA-ban akarunk beruházni, akkor harmadára van ennek a földgázerőműnek az ilyen naperőműhöz képest, és ha meg atommal, akkor jóformán a tizede. Tehát hosszabb távon, ha megtérüléssel számoljuk. Tehát nagyon óvatosan kell ezt kezelni, örömteli a naperőművek, a szélerőművek egyre inkább közelítenek a piaci helyzethez, egyre kevésbé szorulnak támogatásra. A világon sok olyan hely van, ahol valóban piaci alapon tudnak működni. USA-ban például nem is kapnak támogatást, mégis nagyon sok államban tudnak fontos szerepet játszani, már teljesen piaci alapon. És nyilván vannak kedvezőbb napenergia potenciállal rendelkező területek is, mint mondjuk Közép-Európa vagy Nyugat-Európa. Tehát, hogyha nagyon jó európai szintről beszélünk a mediterrán Európáról, ott olyan 180-200 USA dollár per megawatt órából kijön egy naperőművi beruházás akkumulátorral. Akkumulátoros dolgokkal, és ebben még mindig nincs benne a rendszer kiegyenlítésére, amihez földgáztüzelési erőműveket kell üzemben tartani, és ugye nincs benne az, hogy mi van akkor, ha egy napsütéses nap után akár egy hétig is nem süt ki a nap, mert én csak úgy számoltam ezt, hogy másnap már reggeltől újból süt a nap. Tehát a helyzet még bonyolultabb, úgyhogy de ezzel ne is beszéljünk. A lényeg az, hogy a közjó érdekében, a klímavédelem érdekében, a tiszta energiát átmenet folyamatossága érdekében támogatni kell az ilyen megújuló energiákat, mert tény az, hogy hatalmas potenciált jelentenek, hiszen a napnak és a szélnek nincs üzemanyag költsége, ezért nem kell fizetni, míg ugye a földgázért fizetni kell, nukleáris fűtőelemekért fizetni kell, hatalmas az előnye, de egyelőre még sokat kell azért barkácsolni, hogy pénzügyileg versenyképes legyen abban a helyzetben, amikor ugye ott vannak a nagy energiasűrűségű, folyamatosan rendelkezésre álló energia termelési lehetőségek.
2: Úgy tűnik, hogy megállapodott egymással az Egyesült Államok és Irán. Tehát, hogyha véget érnek a harcok, akkor újra nyílik a hormuzi szoros. Ez mit jelent? Csütörtökön már Magyarországon is olcsóbb lett a benzin.
1: Én egy picit másképp látom, talán, mint olyan ember, aki már látott karón varjút, pár évtizedet eltöltöttem ezen a területen, tehát itt még egyrészt az a kőolajár nem esett olyan nagyon be. Igaz, hogy már nem 100 meg 120 dollár per hordó az olajár Európában sem, hanem csak 87, de azért ez még mindig nem 50, meg mindig nem 60. Tehát itt lényegi történet nem volt. Az USA kitalálta már, akármi is lett volna a hormuzi szorossal, megnyílt volna vagy nem, meg szerintem azért most már ennyi próbálkozás után azért szerintem mindannyiukban ott van a kétség, hogy vajon tényleg így fog ez a béke irányába folytatódni, mert láttunk már itt is karonvarjút, de az USA azért kitalálta a szövetségesével együtt, hogy a hormuzi szorosbeli problémákat hogyan lehet semlegesíteni. Ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi hónapokban valami brutális mértékben nőtt az USA kőolaj exportja 35%-kal pár hónap alatt. Amúgy is nagyon sokat exportált, de ez egy megdöbbentő adat, hogy mire képes Amerika, hogyha megrázza magát. A másik, hogy ugye tudjuk azt, hogy az Ázsiából, akik a leginkább kitettek a hormuzi szorosbeli válságnak, valóságos tankerhajó flották tartanak a mexikói öböl felé, mert ott egyrészt fölveszik az USA beli exportolajat, másrészt ugye Trump árulja Venezuelának az olaját is, ami meg szintén benne van a világ öt legnagyobb kőolajkitermelő országa között, és ugye csatlakozott hozzájuk az Egyesült Arab Emírségek, aki meg szintén benne van a legtöbb kőolajat kitermelő országok között, tehát a top 5 kitermelőből 3 együttműködik annak érdekében, hogy a kőolajárat le tudják vinni, és a mennyiséget, ami a hormuzi szorosban fennakadt, az pótolni lehessen. Ez meg is történt, tehát gyakorlatilag Ázsiában is elfogadhatók a kőolajárak, éppen emiatt nincs katasztrófa helyzet, tehát nem kerültek a tartalékok teljesen felhasználásra. Ezt árazta be most a piac ezzel a 80-90 dollár per hordó körüli olajárral. Ha a hormuzi szoros körüli helyzet valóban tudna stabilizálódni, valóban eltelnének hetek, hónapok úgy, hogy nem történik incidens, az tovább tudná lefelé vinni az árakat, ez tény. Tehát láthatóan ezt a csapda helyzetet sikerült azért megoldani, fizikai hiány nincsen.
2: Rendkívüli bejelentést tett a Tisza kormány. Megszüntetik az üzemanyagár védett árát hazánkban. Mi ennek a jelentősége? Van-e?
1: Van jelentősége, mert láttuk már az előző ársapkánál is, hogy ez egy valamennyi ideig ezek az ársapkák tudnak, meg védett árak tudnak segítséget adni. De miután a MOL a hazai piacnak az 50%-át birtokolja, vagy ennyi a piaci részesedése, a másik 50%-on több cég osztozik, ugye itt van az ÖMVPK, Norlán, és kisebb Engi, kisebb részesedéssel több cég. Ez a külföldi cég csoport, ugye ami majdnem szintén a felét leszedi azért összeadva a magyar piacnak, őnekik nincs védett áron, védett nagykereskedelmi áron vásárlási lehetőségük. Ők a piacról vásárolnak, és ilyen árkörnyezetben mondhatják azt, hogy ők nem tudják fenntartani a magyar árusítást, vagy üzemanyagkereskedelmüket a jövőben, tehát magasabb áron szerzik be az üzemanyagot, mint ahogy el tudják adni. És akkor a magyar piac felére már nem lesz. Azt a MOL csak bizonyos határig tudja a kiesést pótolni, de ez viszont ellátási problémákat okozhatott volna. Ez történt az első ársapka idején is, erre emlékszünk, ezért kellett akkor megszüntetni. Most nem volt ilyen helyzet, ez egy elméleti lehetőség, de az ársapka általában csak viszonylag, vagy a védettár egy bizonyos határi képes segíteni. Az előbb is beszéltünk róla, hogy a hormuzi szorosbeli történet azért törékeny. Az árak visszapattanhatnak nagyon hamar, azonnal, hogyha újabb incidensek lesznek, és újból fegyveres akciók, és újból a forgalom leáll, tehát ez egy nagyon törékeny helyzet. Láthatóan a Tisza kormányig várta, hogy kivezesse ezt az árat, hiszen elszólt a megbizatásuk, hogy ezeket kivezetik, de valószínűleg ne így legyen, de lehet, hogy ezzel várhattak volna.
2: Energiapolitikai kérdésekről dr. Toldi Ottónak, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójának véleményét hallották.

0: Szent Lászlóra emlékezünk Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum munkatársával.
1: Szent Lászlónak ugye június 27-én van az ünnepe, és az erdélyi Székely Derzs unitárius templomából választottunk egy falképnek a másolatát. Ez a Szent László legendát ábrázoló falkép, ez a templomnak az északi, a hozházának az északi falán található. Ez is érdekes, a Szent László legendát, tehát ezt az ábrázolást, ami egy ilyen hosszú-hosszú sávban elnyúló narratíva, ezt a legtöbb esetben a templomoknak, a középkori templomoknak az északi falán helyezték el, egész egyszerűen azért, mert ott volt erre megfelelő hely, tehát a szentély az általában szűkebb tér és töredezettebb, a hozháznak a déli falát általában ablakok szakítják meg a megfelelő fényforrásnak a biztosítása miatt, tehát az északi falon van egy olyan tagolatlan és egybefüggő nagy falfelület, ahol egy ilyen hosszú narratív ábrázolást el lehetett helyezni.
2: Milyen technikával készült a falfestmény?
1: Freskó technikával készült, tehát ugye a falfestmények általában ezenből két technikai variánsa ismert, az ál freskó és az ál szekkó technika. A nevükben is benne van, hogy az ál szekkó esetében a száraz vakolatra viszik fel a festéket, és úgy festik meg a képeket. Az ál freskó esetében pedig még nedves az előkészítő vakolat. Egyébként a legtöbb esetben elmondható, hogy az ál szekkó technikával készült falképek azok sokkal kevésbé maradandóak és időtállóak, könnyebben leperegnek, kitettebbek a különböző dolgoknak, míg ugye az álfreszkó, tehát amikor a nedves vakolatra viszik fel, ez egy sokkal erősebb kötést eredmény ez a freskónak, és ezek azok az ábrázolások, amik jobban megmaradnak a későbbi átfestések, vagy a mészréteg és egyebek alatt.
2: A freskón szerepel a képalkotója?
1: A képalkotója nem szerepel, viszont a Székely Derzsi falkép az nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy ugye középkori falfestmények esetében nagyon ritkán tudjuk pontosan megmondani, hogy mikor keletkeztek ezek a falfestmények. Erre legtöbb esetben akkor van esély, hogyha felirat, tehát évszámos felirat maradt meg a falfestményen. Sajnos ezen az akvarell máslatokon nem látjuk ezt, de a Székely Derzsi falképen megmaradt egy ilyen évszámos felirat, és az alapján biztosan tudjuk, hogy 1419-ben festették meg ezeket a falképeket, ami azért is érdekes, mert a környék számos további falfestményét ezáltal, amik meglehetős hasonlóságokat mutatnak a Székely Derzsi falképpel, ezeket hozzákötjük. Egyébként a művészettörténet írása Derzsi mester néven tartja számon azt a festőt, aki a Székely Derzsi fal, a Szent László legendát és az egyéb falképeket készítette, és több más freskót is Erdélyben neki tulajdonítunk, Felső Boldogfalván például, Csíkszent Mihály templomában, vagy éppen a Csíkszent Tamási Csonka toronyban is. A Székely Derzsi Szent László legendáról két másolatunk is van. Ez egyébként a legendának a teljes egészét bemutatja. Ez a legenda, ez egyébként egy történelmi eseményen alapul. 1068-ban történt, hogy a besenyők vagy úzok, akiket a szájhagyomány utánnak unokként említett, betörtek Erdélybe, és a Kerlés település melletti Cserhalom dombján ütköztek meg a magyar seregekkel. Tehát ezt a csatát ábrázolja a Szent László legenda, pontosabban ennek egy olyan jelenet sorát, ami a szájhagyomány útján maradt fenn, és arról szól, hogy a csata közben az egyik kun vitéz ugye elragadott egy magyar leányt, Ladivát, és Szent László volt az, aki ekkor egyébként ugye még hercegként, tehát nem volt Magyarország királya, hanem Salamon volt ekkor a király, tehát László volt az, aki a kun nyomába eredt, a leánynak a segítségével levetette a nyerekből a kun vitézt, ezt követően ugye birokra kelt vele, és aztán szintén a lánynak a segítségével hát legyőzte, és ugye lefejezték a kun vitézt. Nagyon érdekes ez abból a szempontból is, hogy László személyéhez nagyon erősen hozzákapcsoltak már a középkorban a lovagi erények és a lovagi ideáltípus, és hát ez a Szent László legenda is ilyen szempontból ezt nagyon, nagyon erősen megtestesíti. Nem nehéz felfedezni a párhuzamot közte és mondjuk a Szent György legenda között, ahol ugyancsak egy ilyen leány mentés kísérhetünk végig, csak ott ugye a sárkánytól menti meg Szent György a királynak a leányát. Ezekben az esetekben egyébként mindig a kereszténység diadala, tehát a rossz, a pogány feletti győzelmet testesíti meg, akár Lászlónak a kun legyőzése, illetve akár Szent György esetében a sárkánynak a hát a legyőzése.
2: Szent László koronázásával kapcsolatosan is vannak képeik, hiszen a feltételezések szerint kétszer is megkoronázták. Először a görög koronával, utána említette a Salamont, azt követően pedig a Salamontól visszakerült magyar koronázási jelvényekkel.
1: Ilyen ábrázolásaink nincsenek, viszont a középkori falfestészetből olyan Szent László képmást ismerünk, ahol ugye az angyal helyezi a koronát Szent László fejére, Bakta Lóránt háza temploma például ilyen, de erről falkép másolatunk nekünk sajnos nincsen, mivel ez egy későbbi feltárás. Egyébként több ábrázolási típusát is ismerjük Lászlónak a középkor óta. A Szent László legendáról ugye most beszéltünk viszonylag sokat, és hát ugye szintén egy fontos képtípus, amikor Lászlót álló alakban és általában nem egyedül, hanem Szent István és Szent Imre társaságában jelenítik meg, többnyire az ő rá a személyére jellemző viseletekkel és attribútumokkal, tehát a palást és a korona mellett a legtöbbször ugye páncélt visel, az oldalán kard, lóg, sokszor az országalmát tartja, illetve hát a kezében pedig a legtöbbször ugye az elmaradhatatlan attribútumát, a bárdot, tehát ez is egy fontos Szent László ábrázolási típus.
2: Szent Lászlóra Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum munkatársával emlékeztünk.

0: Speciális fogászati egységszékkel támogatja a Heimpál Gyermekkórház munkáját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Edvi Péterrel, a szervezet elnökével beszélgetünk.
1: Hát vannak a fogászati székek, és aztán van az olyan fajta fogászati szék, amiben még műteni is lehet. Ez egy ilyen szék, kvázi ezeket a székeket akkor alkalmazzák, amikor komolyabb fogászati beavatkozásra van szükség, vagy netalántán olyan sérült gyerekek esetében, akiknek nem lehet azt mondani, hogy üljön nyugodtan és tűrje azt, hogy a szájában a fogorvos dolgozik. Tehát ebben a két esetben a gyerekeket, pacienseket szedálni kell, néha altatni kell, és ez a szék erre jó, és ilyen széket ajándékoztunk a Heimpál Gyerekkórháznak.
2: Ez a szék az első ilyen az országban?
1: Be kell valljam, hogy nem csináltunk egy országos felmérést, de mivel ilyenfajta szék nagyon-nagyon ritka, azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a második, de az is lehet, hogy az első. Ilyen szék nem sok van az országban, az biztos.
2: A egyedi kialakítású fogászati egység, és 5 millió forint értéke van a széknek.
1: Hát általánosságban azért azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy ugye a gyermekmentő szolgálatnak nagyon sok tudása van fogászattal kapcsolatban, hiszen nem csak saját fogorvosi rendelünk van, hanem van két mozgó fogászati rendelünk, ami járja az országot, sőt, jár határon túlra is, és hát sajnos elég ijesztő a magyarországi gyerekek fogának az állapota. Ha azt mondom, hogy Magyarországon minden második gyereknek van legalább egy lukas foga, ha nem több, akkor avval nagyon óvatosan fogalmaztam. Sajnos a szájhigiénia nem nagyon elterjedt Magyarországon. Van olyan gyerek, akinek mi adunk először mondjuk 10 éves korában fogkefét, mert addig nem nagyon mosta a fogát, tehát nagyon rossz állapotban vannak a gyerekeknek a fogazata, és az az igazság, hogy még az úgynevezett gazdagabb környéken se látjuk azt, hogy a gyerekek fogazata nagyon jó állapotban lenne. Nyilván kevesebb az olyan gyerek, akinek lukas foga van, de ettől függetlenül a különbség csak az, hogy kis baranyai vagy nyírségi falvakba adott esetben 80%-a, 90%-a a gyerekeknek rossz állapotban van, és több szúvas foguk van. A rózsadom tetején meg lehet, hogy kevesebb, és csak mondjuk 40%-nak van szúvas foga. Úgyhogy nem értjük, mi évek óta mondjuk, hogy a szájhigiéniát, testhigiéniát, azt az alaptanterbe be kéne építeni. Sajnos eddig pusztába kiáltott szó volt mindig, amikor felhívtuk a figyelmet erre. Hát nem tudom, ezt nem adjuk fel. Nyilván tovább mondjuk, reméljük, hogy egyszer majd sikerül megvalósítani, hogy a nemzeti alaptanterbe az ilyenfajta oktatás is bekerüljön, hiszen hogyha a gyerekeknek rossz a fogazata, akkor könnyebben betegszenek meg, ha könnyebben betegszenek meg, akkor többet kell orvoshoz menjenek, többet lesznek betegek, rosszabb a teljesítményük, rosszabbul tanulnak, később rosszabbul dolgoznak, tehát hogy ez egy lényeges kérdés, és hát a megelőzés az mindig egy nagyon fontos dolog volt, de hát nem csak beszélni kell, hanem tenni is kell ennek érdekébe. Talán előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy bekerül a nemzeti alaptanterbe, tehát nagyon sok tennivaló van ezen a területen. Az az igazság, hogy a testhigiénia ugyanúgy hozzátartozik, tehát hogy nem csak a szájhigiéniát kéne jobban oktatni, hanem a testhigiéniát, a táplálkozást is, és ezt végtelenül fontosnak tartjuk, és elkeserítő néha egyes falvakba. Voltunk már olyan faluba is, ahol legalábbis a mozgó fogászati rendelőnkbe bejutott gyerekeknek a 95-100%-a volt rossz állapotban, tehát mindegyiknek volt legalább egy, ha nem több szúvas foga. tenni kéne nagyon egyértelműen valamit, elsősorban az iskoláknak, aztán az egészségügynek, és talán még az egyházaknak is, hiszen mindenhol fel kéne hívni a figyelmet arra, hogy a gyerekeknek a testápolása, a szájhigiéniája végtelenül fontos, és avval későbbi betegségeket meg lehet előzni.
2: A támogatásról Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke számolt be.

0: A Boldog Ceferino Intézet július 4-i rendezvényét Németh Péter szakmai asszisztens ismerteti.
1: Július 4-én Márkaverebét Szentkúton lesz az országos roma zarándoklat, amely már lassan egy hagyományjá vált az elmúlt 20 évben, minden évben megrendezésre kerül. És Márkaverebét Szentkút ugye egy nemzeti kegyhely, és ennek egy nagyon színes és nagyon fontos programja az évben ez a roma zarándoklat.
2: Milyen programmal várják a hívőket?
1: Majdnem egész napos program lesz, ugyanis 9 óra 30 kezdünk dicsőítéssel. Utána meghallgatunk egy tanítást az Egri Kósede atya jóvoltából, aki az Egri főatyát, vagy a cigánypasztorációs referense. Ő fog egy nagyjából fél órás tanítást tartani. Egyébként az idei mottunk az a Én vagyok az Úr, a Te Isten, aki megszabadított téged Egyiptomból, a vaskóhóból. Ez utal egyébként a bűnöktől való, meg a függőségeinktől való szabadulásra, és ennek a témájában fogunk ebben az évben imádkozni, gondolkodni, emelkedni. És akkor ezután lesz egy szentségimádás és tanúságtételekről szóló szakasz. A szentségimádás alatt a Szentrőládi zenekar fog minket kísérni. A tanúságtételek így nagyon fontos részei ennek az eseménynek. Itt meghallgathatunk olyan embereket, akik a saját hitükről beszélnek. Ez egy nagyon kiemelkedő rész. És akkor 11 órától lesz egy szentmise, amelyet Székely János püspök úr főcelebráns. Tőle hallgatunk tanítást. Ezután ebéd következik, és a délután, kora délután első része, a színpadi műsorokról nevezetes rész, ami azt jelenti, hogy különböző közösségek, akik megjelennek majd a búcsún, jelentkezhetnek különböző formában előadni a saját vidékük zenéjét, énekeit, különböző színpadi produkciót. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon színes része lesz a rendezvénynek.
2: Kik vesznek, vagy kik vehetnek részt a rendezvényen?
1: A rendezvényen bárki részt vehet gyakorlatilag. Zarándoklaton a közösségeket biztatjuk, hogy vegyenek részt közösen. Ebben egyébként támogatást is tudunk adni. 30%-os támogatást adunk az úti költségre azoknak, akik egy nagy közös buszt vagy kis buszt rendelnek a saját utazásukhoz, és ez egy nagyon szép esemény szokott lenni olyan szempontból, hogy tényleg a közösségek együtt jönnek, közösen jönnek, és akkor együtt vonulnak oda át a kegyhelyhez, de egyébként egyénileg is bárki, akit érdekel az esemény, nagyon nagy szeretettel látjuk, és nagyon nagy örömmel fogadjuk.
2: A cigányság körében mennyire ismert, vagy mennyire kedvelt ez a program?
1: Hát most már mondhatjuk az elmúlt évek alapján, hogy a résztvevők létszáma az több ezer főt is kiteszi, kifejezetten kedvelt búcsúról van szó, és ez egy nagyon fontos esemény, ahol évente találkozunk, évente találkoznak ők is egymással, tehát egy ilyen igazi seregszemleszerű eseménynek mondható ez a búcsú.
2: A búcsú mit jelent a közösségek szempontjából? Vagy mit jelent?
1: Elsősorban egy zarándoklat, tehát közös utazás, van nekem mindenképpen egy saját lelki élmény része, de ezen túl egy csapatépítő jellege, ahol a kollektív erők találkoznak és együtt töltődnek fel lelkileg. Másrészt viszont nagyon fontos az, hogy az országban különböző helyeken lévő csoportok is találkozhatnak ilyenkor. Tehát, hogy ilyen szempontból egy önmagán túlmutató rendezvény, olyan találkozásokra nyílik lehetőség, amelyekre egyébként nem.
2: Hol és meddig lehet jelentkezni?
1: Jelentkezni kifejezetten nem kell, amint említettem, erre a busztámogatásra érdemes regisztrálni, illetve a jelentkezés az olyan szempontból fontos, hogy az ételrendelésbe, aki szeretne ebédet fogyasztani a helyszínen, ahhoz érdemes felkeresni a megadott regisztrációs felületet. Egyébként június 25-e a jelentkezési dátum erre, tehát az ebédrendelésre, illetve a busztámogatás kérésére, a közösségek jelentkezésére.
2: Ezen túlmenően a Boldog Ceferino Intézet mire készül még a nyáron?
1: A nyáron lesz még egy lelki gyakorlatunk, ez egy kétnapos esemény, Nagykállón lesz. Július, tehát a 7. hónap 18 és 19-e napja, ez egy hétvégére esik, szombat-vasárnap. Nagyon fontos eseményünk a feltöltődést szolgálja, illetve a találkozást. Itt a feltöltődést elsősorban lelki értelemben értem, mert nyáron nyilván elmegyünk nyaralni, meg sok minden mást is csinálunk, de ez egy olyan esemény, ahol tényleg Isten felé fordulhatunk egymással a közösségben, és erre Nagykálló lesz az idei helyszín, ami egyébként a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye területén található, úgyhogy a helyi egyházzal is nagyon fontos lesz az ottani kapcsolat, részt fog venni remélhetőleg a helyi püspök is, és nagyon várjuk az eseményt, nagy sok szeretettel készülünk rá, és várjuk majd oda is a jelentkezőket.
2: Németh Pétert, a Boldog Ceferino Intézet szakmai asszisztensét hallották.

0: Újfajta gondolkodás az Egyesült Államokban. Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársával Pozsgai Nóra beszélget.
1: Mi az a szép új világ, amit Peter Thiel elképzel?
2: Arról van szó, hogy Peter Thiel ugye az a szakkifejezés, hogy libertariánus, tehát amerikai kontextusban egy olyan konzervatív, aki elsősorban az egyéni szabadságot piaci, gazdasági síkon értelmezi, és ez így kezdődik mindjárt a furcsaság, hogy neki az alap filozófiája, mármint a nyilatkozataiból indulva, az, hogy a különböző vállalkozók, akár egyének, akár nagy multinacionális cégeknek a vezetői, hogy ők minél inkább szabadabbak legyenek az állami kontroll, az állami adóztatás és információgyűjtés alól. Kezdődik az ellentét, mert tulajdonképpen azok a cégek, amelyekben ő benne van, legalábbis egy része, például a Palantir, állami megrendelésre adatot gyűjt a különböző emberekről. Azért mondom itt tágan, mert ebben minden benne van, tehát ebben vannak a civilek, de egyébként, hogy a katonai felhasználásra megy ez az eszköz, illetve ez az algoritmus, amit a Palantir képvisel, vagy hát jelent, akkor adott esetben ez mondjuk katonai célpontoknak, tehát úgy embereknek, illetve eszközöknek a mozgását is hivatott gyűjteni és megfigyelni, mind az állam által. Tehát itt vannak így ellentmondások sorozatai Peter Thielnek a tevékenységével kapcsolatban, és éppen ezért szokták ezt a szép új világot, ezt a aktívféle szép új világot társítani az ő képével, mert hogy akármit gondol ő, mint vállalkozó az államtól való szabadságról, olyan technológiákat, meg szolgáltatásokat nyújt, ilyen esetben főleg az amerikai szövetségi kormányzatnak, főleg amióta Donald Trump ugye az elnök, amelyek kifejezetten alkalmasak arra, hogy az állampolgárokat, illetve az embereket megfigyeljék, adatokat gyűjtsenek róluk, és hát erre alapozva pedig nyilván ez már nem a cégből, illetve a szolgáltatásokból következik, hanem a mindenkori kormányzatnak ugye a döntéséből, hogy adott esetben ezeket az adatokat, meg információkat felhasználja különböző intézkedésekre az állampolgárokkal, vagy a célszemélyekkel, vagy célpontokkal szemben. Tehát jóban erről van szó, de egyébként Peter Thielnek sok más ilyen érdekes világképe van. Csak még egy gondolat ehhez, ugye ő azon milliárdosok közé tartozik, aki hát egy olyan fajta altruizmusnak a hívei, aminek az a lényege, hogy a nagy vagyonuknak egy részét elvárás, nem törvényileg, hanem magukkal szemben támasztott elvárással különböző jótékonynak vélt tevékenységekre fordítják. Azért mondom így, hogy jótékonynak vélt tevékenység, mert ezt ők maguk döntik el, hogy mit tekintenek jótékonykodásnak, ami ugye azt jelenti, hogy amit ők fontosnak tartanak. Elképzelhető, hogy az a dolog az társadalmi szempontból nem a legfontosabb, de hát ők ezeket jelölték ki maguknak, és hogy erre fordítanak több 10 millió vagy akár milliárd dolláros összegeket. Ugye Peter Thiel esetében például egy ilyen projekt, hát az, amit parabiózisnak neveznek, ami tulajdonképpen az örök élet felé vezető út, na nem spirituális vagy lelki értelemben, hanem fizikailag, tehát hogy keresni a módját annak, hogy minél jobban meghosszabbítani az embereknek az élethosszát, úgy, hogy mondjuk fiatalokból életömlesztés, vagy más módon ugye az idősebbeknek adnak tulajdonképpen hát sejteket, illetve olyan szolgáltatásokat, meg transzfúziókat, amely révén meghosszabbíthatják az életüket.
1: Nagyon furcsa keresztény fogalmakat is belekeverő eszmerendszert használ. Emlegeti például az antikrisztust is, tehát egészen furcsa a szóhasználata is, meg ezek a képek is, amiket használ.
2: Ilyen szempontból egy érdekes hátterű ember, mert egyébként ő német származású, Frankfurtban született, egy ideig Dél-Afrikában, Dél-Afrikai Köztársaságban élt, csak aztán még fiatal korában ugye elköltözött az Egyesült Államokba, ott is tanult egyetemben, és tulajdonképpen amerikai állampolgár, meg folyékonyan beszél angolul, de egy német származású, a szülei konzervatív katolikusok voltak, tehát a hátterét tekintve mondhatjuk azt, hogy ő kapott olyan spirituális, vagy éppen intellektuális hát, támogatást, amelyek egyfelől egy ilyen konzervatív irányba vitték el a gondolkodását, de közben meg ugye ott van ez az erőteljes individualizmus, ami sok más olyan nézetet is hát, eredményezett nála, amelyek adott esetben mondjuk az amerikai katolikus egyház, vagy úgy általában a római katolikus egyháznak az álláspontjában nem biztos, hogy teljes mértékben összeegyeztethető.
1: Sőt, biztos, hogy nem.
2: Így van, próbálom fogalmazni, de így van, tehát vannak olyan elképzelések, amelyek kifejezetten hát, ellentmondásosak, és az amerikai közéletben is. Ugye említettem, hogy van egy sor ellentmondás, mondok csak még kettő példát. Egyik ilyen példa, hogy És itt az ellentmondás a lényeg nem az, hogy most akkor kiről mit gondol az ember. Szóval, hogy ugye ő tulajdonképpen korábban, amikor egyetemre járt, akkor kifejezetten fellépett a homoszexuálisokkal szemben, úgyhogy aztán kiderült, hogy ő maga is homoszexuális. Most erről mindenki gondolja, amit akar, én csak azért mondom, hogy vannak ilyen ellentmondások, de ott egy másik ellentmondás, hogy ő például az Egyesült Államokban a bevándorlást is kifejezetten szigorítaná, illetve az illegális bevándorlás ellen is van. Persze lehet valakinek szigorú bevándorlás politikai elképzelése, csak ez furcsa pont olyan embertől hallani, aki ő maga is egyébként bevándorló az Egyesült Államokban, még ugye a legális bevándorló is. Tehát ez sor ellentét vagy önellentmondás kapcsolódik Peter Thiel nevéhez, aki egyébként eredetileg politikai karrier szánt magának, legalábbis az életútja abban az irányba utat, hogy ő jogi tanulmányokat folytatott, és a politikailag meghatározó intézmények közelében próbált karriert építeni magának, csak miután ez nem sikerült, akkor ő elment lényegében a Silicium Valley-be, Kaliforniába, és akkor ott végül is egy ilyen nem is informatikai karriert folytatott, hanem pénzügyi befektetői alapokat hozott létre, és lényegében pénzt gyűjtött informatikai megoldásokra. Ennek az egyik eredménye lett az említett Palantir, de sok más ilyen projektben is részt vett. Ő volt a Facebooknak az egyik kezdeti fő adományozója, vagy pontosabban befektetője, illetve a PayPal nevű alkalmazásnak a megalapítója. Csak azért mondom, hogy rengeteg ismert ilyen programban benne volt.
1: Kritizálni lehet, de semmiképp nem lehet kinevetni, mondjuk, hiszen olyan befolyásos a cége, hogy tulajdonképpen már hatással van a világ folyására. Mi az az új imperializmus, amit vele kapcsolatban emlegetnek? És mennyire befolyásolják az eszméi Donald Trumpot és a körülötte álló elit döntéseit?
2: Ja, azért, mert az új imperializmus gondolat, mert ugye egyrészt az a szolgáltatás, amit elsősorban a Palantiron keresztül nyújt, és kifejezetten mondjuk a Pentagonnak, de egyébként úgy általában az amerikai kormányzatnak, de az lehetőséget ad az amerikai kormányzatnak, hogy adatot gyűjtsön az állampolgárokról, majd azon túl, amit amúgy is egyébként tudna gyűjteni.
1: Sőt, tehát az adatokat azért strukturáltan össze tudja kötni, még a kapcsolatrendszerét is tudja az embereknek, tehát mélységében tud adatot gyűjteni és figyelni az embereket.
2: Így van, tehát tulajdonképpen a Palantir az érintett volt egyébként a Cambridge Analytica botrányban is. A Cambridge Analytica botrány az ugye a 2016-os amerikai elnökválasztáshoz köthető, amikor kiderült, hogy a Cambridge Analytica nevű cég az a Palantirnak az algoritmusát alkalmazva adatokat tudott szerezni több millió amerikai állampolgárnak a Facebook oldaláról, és ezzel lényegében célzott információ gyűjtéssel, meg információ terjesztéssel, hát egyesek szerint képes volt ráhatni az amerikai választások kimenetelére. Tehát egyrészt ezért beszélnek erről, hogy ez egyfajta új imperializmus, hogy a technológiai nagy cégeknek a vezérei, köztük egyébként nem egyedülállóan, de köztük Peter Thiel, rá tudhatni a demokratikus folyamatokra a saját megítélése szerint. Egyrészt, másrészt pedig azért beszélnek erről, mert hogy ugye, ahogy elhangzott a felvezetőben, 2016-tól Peter Thiel támogatja Donald Trumpot, és nem csak Donald Trumpot, hanem Donald Trump környezetében lévő embereket is, elsősorban J.D. Vance alelnököt. Olyan, hogy J.D. Vance egyébként korábban lényegében Peter Thiel alkalmazottja volt, majd Thiel egyik cégénél dolgozott, és éppen ezért sokan úgy gondolják, hogy nem véletlen, hogy összenül, ami összetartozik, mert tulajdonképpen Peter Thielnek nem csak szimpátiája van a mostani amerikai kormányzat irányába, hanem konkrétan vannak magas szinten személyes kapcsolatai is, és vélhetően ugye ezek a személyes kapcsolatok szakmai és üzleti együttműködéseket is eredményeznek. Ugye amit egyébként lehet tudni, az például az, hogy a Pentagon, ez pár hónappal ezelőtti hír, a Pentagon hosszabb távon tervez azzal, hogy a Palantirt tudja használni a ilyen alapszoftverként, vagy alapalgoritmusként a különböző mesterséges intelligenciát működtető alrendszerekben.
0: Pozsgai Nóra interjúját hallották.
3: A héten történt véget ért.
0: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
3: és Nagy György András.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Sólyog Tamás köztársasági elnök jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog maradásáért, és azzal vádolta az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico brüsszeli hírportálnak adott szombaton megjelent interjúban beszélt erről. A köztársasági elnök szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást, mert idézzük, semmilyen többség nem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmi bevételére. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét. Sólyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be. A teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet a napirendről. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták párt családdal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóját a bécsi Hofburgban, ahol kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, a patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott, Európa népe ébredezik. A gálán részt vett Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Gert Wilders, a Holland Szabadságpárt elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért elnöke. Mindeközben Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés vezetője pénteken Varsóban a jog és igazságosság elnökével, Jaroszláv Kaczynszkival, Karol Navrocki államfővel és Kamil Bosákkal, a Sejm alelnökével tárgyalt. Jaroszláv Kaczynszki hangsúlyozta, hogy Bardella győzelme a 2027-es francia elnökválasztáson egész Európa számára meghatározó lehet. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. Döntését azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok és Izrael tűzszünet sértéseket követett el. Tűzszünetről állapodott meg pénteken Izrael és a libanoni Sita Hezbollah fegyveres szervezet, azonban a tűzszünetet mindkét fél részéről megsértették. Mindeközben J.D. Vance, amerikai alelnök szombaton a Fox News-nak elmondta, az amerikai delegáció Genfben várja a tárgyalások megkezdését. Végül az időjárásról. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes, vasárnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki. Zivatar környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Vasárnap délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, és a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 24-től a 34. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol ige liturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágostorrend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem redte meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzés merítve, aki az Úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztünk.

0: kapcsolatokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Krisztushoz a szegletkőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
1: La figura di Sant'Agostino
0: gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
1: Carissimi, come pietre vive.
0: Élő kövekként arra kaptunk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta a meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak, a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelkipásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál, tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén

0: pápa, Szűz Mária, az egyház anyja közbenjárását kérte.
1: Maria Santissima, Madre la Chiesa,
0: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népét tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy San Siro püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért, zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsák tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelme kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
1: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
0: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
1: I cittadini sono sempre concittadini,
0: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizs termesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pavia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a gyógytudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
1: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szent Atya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pavia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Békekötés. Szabó Magda hangjátéka. Első rész.

0: Na, várj csak, tesz tök kevény. Igazán nem szép, hogy kicsúszol a kezemből. 70 évesen már nem olyan könnyű a padlón kereskélni. Na, hol vagy már? Na, végre. Gyerünk szépen a mosogató vízbe. Úgy. Most ezt a tányért, ez bezzeg engedelmes. Jól van, jól. Mindjárt tiszta leszel. Ott a nagy teremnek a legközepén fekszik kiterítve hunyadi szegény. Na, meddig sikáljalak még? Soha életemben nem mostam még ilyen rossz indulatú villát, mint te vagy. Persze a tojás. A tojás ilyen makacs. Majd aztán nem is jól látlak. Vajon milyen lesz az új szemüveg, amit Tóth Jani írt? Verje meg az Isten azt a mostuhát, aki feltalálta a fegyvert és csatát. Két nagy tányér, két kicsi. Két kés, két villa. Két pohár. Valaha öt pohár volt. Öt kés, mindenből öt. Valaha. Most? Kettő. Mi maradt most arra? Mi lett belőlem is? Özvegy Jakó Gusztávné, aki kis nyugdíja mellett banktisztviselő lánya kenyerénél. Ott a nagy teremnek a legközepén fekszik kiterítve hunyadi szegény. Verje meg az Isten azt a mostohát.
1: De mama, muszáj neked ilyen rócska dalokat énekelni?
0: Dehogy is, ne haragudj, Gittuka. Ez nem is nóta, csak olyan kántálás. Szegény apád nagyon szerette. Mikor tanító képezdébe járt, ezt énekelték az énekarban.
1: Tiszteltetem a karvezetőt. Nagyon buta dal.
0: Buta dal? Régi dal! Ma persze másféléket énekelnek. Nem buta dal az. Átkozódni ugyan nem szabad, de nem lett volna fegyver meg csata, akkor nekem most élne a fiam. Nem csak egy agyongyűrött papír maradt volna belőle. Sajnálattal értesítjük, hogy fiúk, Jakó András 1943. július 16-án Briansk térségében járőrszolgálat teljesítése közben hősi halált halt. A halál oka tüdőlövés. Még azt se tudhattuk meg soha, hova temették szegény.
1: Na? Nincs új nóta?
0: Nincs.
1: Valami szép. A telegráf drót oszlopára két kis veréb egyszerre száll. Ezt szoktam hallani, ha mosogatsz, és jó kedved van.
0: Most éppen nincs valami jó kedvem. Nem sokára évfordulónk lesz. Andriskámé. Ha messze halt is meg szegény, azért az...
1: Ó, anyám, én se felejtek. De ha szomorú dalokat énekelsz, azzal nem hozol vissza senkit odaátról. Sem Andrist, sem apát.
0: Nem is kell visszahozni. Azt hiszed, apád nincs körülöttem, vagy Andris bátyád? Csak nem képzeled, hogy a halottak igazán meghalnak.
1: Ne beszélj a halálról. Azt szeretném, hogyha ma nem búsulnál. Na, énekeld el szépen, hogy a telegráf drót oszlopára. És akkor mondok valamit, aminek nagyon fogsz örülni.
0: Ó, te! Na nézd csak, micsoda villa volt ez. Mennyit kellett istenkedni neki. Kell venni új törlőket, Gittu. Ezek már kezdenek mállani.
1: Veszünk. Majd holnap lemegy az üzletbe, és veszel. Na, hogy van az az ének?
0: Telegráf, drót, oszlopa. Minek akarod, hogy örüljek?
1: Két kis veréb.
0: Egyszerre száll. Na, igazán, minek akarod, hogy örüljek?
2: Olyan kevés valaminek tud örülni egy magamfajta öreg asszony.
1: Lecsüket szárnyal, megültek ott,
2: és egy a másnapban... Na, Gittu, ne gyötörj már, mit találtál ki?
1: Ágota ide jön ma este. Kibékültem Ágotával.
2: Jaj, Gittu! Gittu, Isten!
1: Na, anyukám! Hát ez az a nagy öröm! Hát nem ezért imádkoztál mindig. Nem erre vártál évek óta. Anyu!
2: Hát lehet ez?
1: De tudtam, hogy felizgat, azért halogattam, hogy megmondjam.
2: Hiszen én örülök. Örülök. Úgy örülök, hogy nem hittem, hogy még egyszer örülni fogok életemben.
1: Na, és most már hajlandó leszel énekelni, míg én felverem a habot, és megdarálom a kávét?
2: Persze.
1: És boldog vagy? Igazán?
2: Igen, boldog vagyok.
1: Tudod, mikor járt itt utoljára? Emlékszel még?
2: Mintha el lehetne felejteni. Apád temetése napja.
1: Nem beszélünk szomorúságról. Ez örömnap. Dalolj!
2: A teletrápró oszlopára két kis verőm egyszerre szállam. Lecsüket szárnyal megültek. Gittu, én most nem tudok énekelni.
1: Túlságosan tele a szíved. Na, vedd szépen a kannát, locsold meg a virágokat az erkélyen. Olyan bolond nyár van. Naponta háromszor is kell öntözni.
2: Igazad van, Gittukám. Így adtok, kedvesek. Te is így állt, te kis gömbölyű. Olyan kerek az arcod majd kicsatta. De rossz helyetek van ebben a buta magasságban. Ó, egyszer valamelyik ötök leesne innen, árváhi. Ötödik emel. Mi atyán ki vagy a mennyekben? Szenteltessék meg. Nem. Nem hozzád most. Te úgyis mindent tudsz. Mindent értesz. Ne haragudj, uram. Még imádkozni se tudok. Semmit. Csak ülök. Nézek. Alig értem. Ágota és Gittu kibékültek.
3: Anyuka, ne sírdogálj, drágám. Hát hiszen nem ismerek rád.
2: Igen, Gittu, az öröm teszi. Te tudod, hogy én nem vagyok sírós. Én azóta, hogy férjhez mentem, csak kétszer sírtam igazán. Először, mikor Andriskánk elesett, és aztán, mikor téged elvesztettelek. Én nem szoktam sírdogálni. Én csak sírni tudok. Ma sírdogálok először, mint más öreg asszonyok, mert ma érzem először, hogy elmúlt valami iszonyú az életem. Megkönnyebbültem. Soha ilyen két kislány, ugye, Guszti? Még csak a külsejükben is különböztek egymástól, mióta élnek. Gittu magas lett, Ágota alacsony, Gittu szőke, kék szemű, Ágota barna, a szeme is sötét. Eleinte megpróbáltam egyformán öltöztetni őket. Nem ment. Rosszul állt nekik. Pici koruktól fogva egymás ellentéte volt ez a kettő. Gittu szorgalmas lett. Takarékos. Ágota lustácska, könnyelmű. Gittu vasból volt. Ágota átment minden gyerek betegségen. Gittu jól tanult, Ágota rosszul. Hányszor elbúsultál, kedves, mikor hazajöttél az iskolából, és kezdted mesélni, hogy megdicsérte a munkádat az igazgatód vagy a felügyelő, és aztán meghallottad a lányai cívódását. Még veszekedni se úgy veszekedtek, mint más kis testvérek, valahogy vadabban, komolyabban. Andriska alig győzte őket csitítani. Micsoda pedagógus vagyok én, sóhajtoztál. A saját lányaimmal nem megyek semmire. Én meg csak álltam melletted. Én sem értettem, mi történik a házunkban. Én nem voltam művelt, mint te. Úgy próbáltam nevelni, ahogy anyámtól, nagyanyámtól láttam. De se én, se te nem voltunk tekintély a két lányunk szemében. Andriskán fogott a szavunk. A lányokon nem. Andrést szinte figyelmeztetni se kellett semmire. Születésétől barátságos volt, udvarias, és élt-halt értünk meg a húgaiért. A kislányok meg úgy fújtak mellette, mint a tigris kölykök a mackukon. Téged meg engem szerettek. Andrést imádták. De egymásról olyan könnyen ki tudták mondani, hogy gyűlölik, utálják, hogy mi csak néztünk egymásra. Hát hogy képesek ilyenek lenni egymáshoz? Nekünk mind a kettőnknek nagy családunk volt, és mindig a rokonság körében éreztük a legjobban magunkat. Ez a két gyermek még barátnőt is idegent választott magának, és ott bosszantották egymást, ahol érték. Emlékszel még, mikor Ágott a férjhez ment Ferihez? Kittu meg nem vette fel a szép nyoszoljó lány ruháját. Emlékszel, Guszti? Háborús esküvő volt, az igaz. De azért megadtuk a módját, ahogy lehetett. 42-t írtunk, ugye jól emlékszem? Andriskánk még élt, de a fronton volt. Nem jöhetett haza a húga esküvőjére se. Gittu meg...

0: Gittuka, rád várunk. Soká készülődöl még?
1: Én kész vagyok, mama.
0: Hogy van már készen? Várj, segítek öltözni.
2: Istenem, de szép nyolszor jó lányos leszem. Milyen ez a ruha, mint valami felhő. Éppen olyan, mint a mennyasszonyi, csak rózsaszínű.
1: Én nem veszem fel ezt a jelmezt, mama.
0: Micsoda?
1: Így megyek, ahogy vagyok. Nagyon megfelelő.
0: Kockás ruhában akarsz eljönni a hugod esküvőjére?
1: Ja, hagyjatok engem békén ezzel az esküvővel. Ráérek nyolszoljó a lányt játszani, ha majd harmadszor is férjhez megy. Ki hiszi el, hogy Feri megmarad mellette? Ágota mellett egy remete nem tartanak ki, nemhogy egy színész.
3: Jaj, miért nem megyünk már?
0: Gittu nem akarja fellenni a nyoszoljó lány ruhát.
3: Kislányom, ilyen örömnapon.
1: Ha sokat gyötörtök, el sem megyek a templomba.
4: Mire várunk, édesapám?
5: Te még így vagy?
1: Így is maradok.
3: Gittukám, kislányom.
1: Hagyjál, apukám, nem veszem fel, és kész.
4: Hát nevedd fel, és el sem muszáj jönnie. Menjünk, édesapa. Mit bámulja szegény a más boldogságát? Mit lássa, milyen egyesküvő? Úgyse lesz benne része.
5: Nincs a földön olyan eszement, aki Gittut akarná elvenni. Hát akkor minek nézze, hogy megy férjhez más?
1: Menj csak te, rohanj. Örülj, hogy megfogtad a kis bohócot, vidd a szép színészt. Háborús házasság tart 2 hónapig. Ha megél is, elveszik a színésznők.
3: Gittu!
0: Bátyátok a fronton, ha itthon volna, nem keserítenétek meg így ezt a napot.
4: Ó, bánom is én, hiszen irigy. Nem látjátok, hogy majd szétveti az irigység? Gyere, apukám, ne várassok meg Feri.
1: Én nem megyek vele egyforma ruhában, még akkor se, ha az övé fehér, az enyém meg rózsaszín.
0: Egyszer mégis felvették az egyforma ruhát, ugye, Kuszti? Mire legközelebb találkoztak, gyászruhában volt mind a kettő, mert Andriskán elesett. És a miatta való szomorúság erősebb volt bennük minden ellenkezésnél. Szegény kis Gittum, csak 10 évre rá lett mennyasszony, de neki már nem tartottunk olyan nagy esküvőt, mint Ágotának. Emlékszel még arra, aki elvette? Mintha valami gonosz hatalom, rossz angyal kileste volna láthatatlanul, mit mondott a nagyobbik lányunk a húga esküvőjén. Aztán a visszájára fordította volna, amit hallott. Az az ember csak 1/2 évig élt Gittuval, akkor otthagyta, elvált tőle. Ágota mellett meg szépen megült Feri, és Ágota nagyot nevetett, amikor megtudta, hogy a Gittu házassága nem sikerült. Auguszti, ugye milyen rossz volt az Ágota nevetését hallgatni? Nem volt az jó nevetés, hanem gúnyos, kárörvendő, sértő. Gittu fehér lett tőle, én meg csak fontam a terítő rojtjait, és az asztallap alatt láttam, hogy reszketnek az ujjait. Éreztem akkor, hogy te se fogsz már sokáig élni, Auguszti. Elmégy mellőlem. Elvisz a szomorúság, mert Andriskánk oda lett, és munkád sincs már. Letelt az időd, nyugdíjba küldtek. Senki nem vár többé arra, hogy megtanítsd az ABC-re, tanácsokat se kérnek a szülők. A lányaidat meg nem érted, mert miért olyanok felnőttnek is, amilyen rossz kis gyerekek voltak? Hogy tud az egyik örülni a másik szomorúságának? Tudtam, hogy elmegy. Nem azért, amit az orvos mondott, hogy gyönge a szíved, hanem mert érezted, hogy nem kell már a munkát senkinek. A lányai gyűlölködők, és a fiat meghalt. Pihenni vágytál te már valahol, ahová nem ér el sem a Gittu állandó rossz kedve, sem az Ágota kajánsága, ahol Andriskánk se fáj. Az sem, hogy arra sétálgatsz, ahol valaha a régi iskolád volt, de nem kell már felmenned a lépcsőjén. Látod, akkor sírtam igazán a te halálos ágyad mellett. Mert tudtam, hogy hiába van 2 lányom, és hiába ígérte meg Gittu, hogy gondoskodik rólam, én azért egyedül maradtam. Mert elvitted magaddal az emlékeim felét, és az igazi életemet. Ebben a lakásban akkor járt Ágota utoljára. Azóta csak én szöktem el hozzá, ha látni akartam. Az utolsó évben, mióta annyit romlott a szemem, már elmenni se igen tudtam hozzá. Olyan bizonytalan lett minden. A közlekedés, a lépcsőház. De tegnap voltunk Tóth Janinál, tudod? A Tóth Gáspár fiánál, aki szemorvos lett. Az megígérte, hogy jó üveget ad. Igen. Ebben a lakásban akkor járt utoljára Ágota a temetésed utáni délutánon. Itt ültek köröttem mind a hárman. Ágota, Gittu és Feri.

0: Gittó, kérlek, főzni kellene a mamának egy teát.
1: Már feltettem, nem szeretem, ha dirigálnak.
0: Senki se dirigált. Majd én kimegyek és leforrázom.
1: Felesleges.
0: Hozzam a csészéket?
1: Nem szeretem, ha más nyúl a konyha szekrénybe.
0: Más. Biztos ellopom a sót vagy a porcukrot. Mama, kérlek, azt hiszem okosabb volna, ha mi egyáltalán nem járnánk ide Ferivel. Ha annyira felesleges minden, amit mondunk vagy csinálunk, igazán nem tudom, minek törjük magunkat ide.
2: Apátok egy órája, ha nyugszik, ti meg...
0: Éppen azért, anyukám, apa szegény elment, nincs értelme tovább játszani ezt a komédiát. Gyerekkorunktól nem fértünk össze Gittóval. Ha látni akarsz, te gyere el hozzánk. Engem itt minden alkalommal megsértenek.
3: Ágika, ez talán nem azon.
0: Ugyan már, Feri, ne légy szentimentális.
4: Tényleg, ne legyen szentimentális ez a nagy színész. Hát ne gyere ide. Ne jöjjetek ide többet. Ezt kibírom. A mama velem lesz, majd meg leszünk ketten is. Igazán felesleges ezeket a kényszerlátogatásokat szaporítani. Úgyis úgy jöztök ide, mint akinek a fogát húzzák.
2: Ne beszéljetek ilyeneket, hallgatni se bírom. Gittu nem úgy gondolta. Ágika nem úgy gondolta. Itt van szegény apuka holmia. Az óra, a gyűrűk. El kellene osztani.
0: Nekem nem kell semmi. Két év múlva esetleg felhánytorgatja, vagy visszakívánja valaki. Igazán nincs szükségünk semmire. Menjünk, Feri.
2: Hiszen csak emlék. Emlékül.
3: Nem kell tárgy az emlékezéshez, anyuka. Van nekünk, hál' Istennek, mindenünk. Három karórám is van.
4: Hát ne vidd el! Mondtam, hogy nem kötelező. Menj innen, Ágota, és ne is gyere vissza többé. Te is mehetsz, Feri, akár az életben elássalak benneteket. Erígy! Ugrálj a színpadon, rázd a három karórádat! Bohóc.
3: Már bocsánatot kérek.
2: Gittukám.
0: Hajd, anyukám. Te is hagyd, Feri. Biztosan kérője van. Annak őrzi az órát meg a gyűrűket. Olyan népszerű a férfiak közt, mindenkinek rögtön elcsavarja a fejét.
4: Tudod, hol az ajtó?
2: Apátok megfordul a sírjában.
5: Sose jöttek többet. És telefonon is csak akkor hívtak, ha tudták, hogy Gittu a bankban van, vagy elment nyaralni. Telefonon tudtam meg a Beatrix születését, a Feri sikereit, azt, hogy kitüntették. Ha én mentem hozzájuk, persze gyakran elmentem, Guszti, és te is elmentél volna, mert Ágota is a gyerekünk. Úgy kellett tennem, mintha fodrászhoz mennék, vagy a templomba, vagy a temetőbe. Mert Gittu nem tűrte, hogy Ágotát látogassa. Sose volt egymásról egy jó szavuk, pedig majdnem mindig egymásról beszéltek. Olyan nehéz volt végighallgatnom Ágotánál, hogy Gittu rossz és önző, meg hogy rút. Sose fog többet férjhez menni. De itthon is iszonyú volt. Guszti. Mert itthon meg folyton azt hallottam, hogy Ágota nem hoz nekem 10 deka cukrot sem, nem is törődik velem, fütyül rá, ha beteg vagyok, kihív nekem orvost, kivesz nekem tüzelőt, ha nem ő. Hisz Ágota egy fillért sem ad havonta, pedig Feri agyon keresi magát, de Ágota fösvény, és voltak éppen nem is szeret engem. Nem szeret. Ezt mondta mindegyik a másikról, hogy nem is szeret engem. Borzasztó volt, Guszti. Hogy is hihettem volna el akármelyikükről is, hogy nem szeretik az anyjukat? Mikor én 2 kislányt szültem, a szemem fénye volt mind a kettő. Néha gonosz gondolataim támadtak, Guszti. Csúnya, fekete, alattomos gondolatok. Jártak a nyomomban, mint a farkasok, alig győztem elűzni őket. Úgy szégyellem, ne haragudj. De volt, hogy arra gondoltam, talán csak ugyan nem szeret engem úgy, ahogy kellene, egyik sem. Mert akkor nem élnének így, és nem akarnának 2 felé tépni, hanem megbékélnének egymással, legalább amíg élek. De látod, tévedtem. Szeretnek. Szeret mind a kettő. A telegráf drót oszlopára, két kis veré egyszerre szálla, lecsökkett szárnya, megöltek ott, és egy a másnak panaszkodó. A hosszú útról, szenvedésről, hidegről és a napsütésről. Egyik legény volt, másik leány, megesett szívük egymás baján. Jó Isten, ez ő lesz.
4: Ha bejössz, csukd be az erkély ajtót, majd én kinyitok hágotának.
6: Békekötés. Szabó Magda hangjátékának első részét hallották. Szereplők: az öregasszony Zsús Kati, a lányai Gittu, Györgyi Anna, Ágota, Rutkai Laura, Guszti, a halott férj, Tarján Péter, Feri, Ágota férje, Harcsik Róbert, hangmérnök Liszkai Károly, zeneszerző Vedres Csaba, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, szerkesztő Csót Judit, a rendező munkatársai Csókné Varga Hedvig és Varga Zita, dramaturg és rendező E. Román Kata. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A rádiós regénytárt hallották.

0: Gluck a Boldog lelkek tánca című darabját Edgar Morin és Jean-Philippe Hodik előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Sólyog Tamás köztársasági elnök jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog maradásáért, és azzal vádolta az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, melynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt. A köztársasági elnök a Politico brüsszeli hírportálnak adott szombaton megjelent interjúban beszélt erről. A köztársasági elnök szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást, mert idézzük, semmilyen többség nem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmibevételére. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét. Sólyog Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta, a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be. A teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet a napirendről. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal, közölte a HVG-vel a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága. Orbán Viktor a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták párt családdal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóját a bécsi Hofburgban, ahol kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, a patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott, Európa népe ébredezik. A gálán részt vett Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Gert Wilders, a Holland Szabadságpárt elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért elnöke. Mindeközben Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés vezetője pénteken Varsóban a jog és igazságosság elnökével, Jaroszláv Kaczynszkival, Karol Navrocki államfővel és Kamil Bosákkal, a Szejm alelnökével tárgyalt. Jaroszláv Kaczynszki hangsúlyozta, hogy Bardella győzelme a 2027-es francia elnökválasztáson egész Európa számára meghatározó lehet. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. Döntését azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok és Izrael tűzszünet sértéseket követett el. Tűzszünetről állapodott meg pénteken Izrael és a libanoni Sita Hezbollah fegyveres szervezet, azonban a tűzszünetet mindkét fél részéről megsértették. Mindeközben J.D. Vance, amerikai alelnök szombaton a Fox News-nak elmondta, az amerikai delegáció Genfben várja a tárgyalások megkezdését. Végül az időjárásról. Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes, vasárnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki. Zivatar környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Vasárnap délután 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Henrietta, Fülöp Csaba és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Ismétléses Házi Muzsika összeállítást hallanak, mégpedig két kiváló zongoristával 2022-ből. A műsor első részében Mocsári Károllyal találkozunk, a második részben pedig a kiváló jazz zongoristával Kaer Norberttel.

0: Mocsári Károly zongoraművész nem véletlenül választott Bartók zongoradarabot. Miért?
1: Én szeretnék Kocsis Zoltánra emlékezni, és hát arra is szerintem a legjobb, ha az ember Bartókot játszik, bár talán nem így kellene, hogy én, és biztos most föntről meg is dorgál. Meg is dorgál, mert lehet kifogást mondani a hangszerre, mert hát azért ez nem egy koncert hangszer. De azt mondom, hogy nincs rossz hangszer, csak rossz zongorista, és ráadásul még egy rossz hangot is játszottam az utolsó dalban.
0: Akkor te is nagyon kritikus vagy magaddal, mert én nem hoztam volna szóba ezt az utolsó mellécsúszást.
1: Ez nem mellécsúszás volt, nem jutott eszembe egész egyszerűen.
0: Melyik volt az a rész?
1: Nem tudom, tehát ebben volt egy diszt játszottam, cisz helyett, most nem emlékszem már pontosan, de nekem van egy abszolút hallásom, és hogyha egy picit is nem olyan a zongora, ahogy azt én szeretném, akkor tulajdonképpen akkor nagyon tud zavarni.
0: Tehát most képzeld el, valaki egyszer elmesélte, hogy a Kocsis Zoli egyszer olyan nagyságrendű művet, mint a Liszt-Hámor szonáta, bratyiból, most idézelbe mondom, csúnya szó, de ez a találó kifejezés, haverok között eljátszotta ámolban. El tudod képzelni? Tehát transponálva az egész művet. Lehet, hogy nem a Hámor szonáta volt.
1: Hát ez nem nehéz, egy darabig én is el tudom.
0: Hát egy darabig igen, de aztán... De a melléktémát hogyan... A melléktémát, azt hogy játszanád?
1: Várjál, melléktémát?
0: Ugye?
1: Nem könnyű, igen.
0: És a másik témát, azt a... Ugye?
1: Ez nem iszonyatos. De én nem a Hámor szonátával hallottam ezt, hanem a Meistersinges nyitánnyal állítólag. Én pont nem voltam ott.
0: Az egy nagy C-dur darab. Mutass csak, hogy kezdődik.
1: Valami ilyesmi. És az Olinak van egy jó átirata belőle, amit ő is egyetlen egyszer játszott el életében, azt is lemezre csak, tehát soha nem játszott, ezt mondta nekem, hogy soha nem játszott a közönség előtt. Na most olvastam a Heti Válaszba a Prőle Gergőnek
0: a nekrológiát,
1: ahol
0: igen.
1: A Tiszadobi Fesztivált hozza föl, ahol én is ott voltam, de valamilyen okból kifolyólag én aznap este nem voltam ott lent, lehet, hogy másnap játszanom kellett, és nem maradtam fönn dorbézolni hajnalig. Úgyhogy ez kimaradt, de ott állítólag a Meistersinger kérték meg tőle, hogy hát akkor játssz el egy fél hanggal fél, és eljátszott állítólag.
0: Fantasztikus. Milyenek voltak ezek a tiszadobi késő esti szeánszok?
1: Hát,
0: te is szerepeltél ott, úgyhogy biztos részt vettél.
1: Hát hogy nem, mivel ott kevés zongorista volt, tehát általában 4-nél több zongorista nem volt ott.
0: És akkor egymást ugrattátok ilyen különböző zenei?
1: Hát igen, ott már amikor megvolt a vacsora, és alaposan a pohár fenekére is néztünk, akkor azért mindig a zongoránál kötöttünk ki. Tehát nem volt olyan.
0: Emlékszel ilyen játékokra esetleg? Ezek gondolom mindenkit érdekelnek, hogy
1: persze, ugye... nagyon, nagyon jól játszott jazz például a Hüsszein Szermet, a török zongorista. És talán éppen az ő koncertje előtt volt egy ilyen este, amikor hát szegényt annyira a vendéglátók marasztalták, hogy másnap teljesen eltűnt, és nem tudtuk, hogy hol van.
0: Alszik.
1: De nem volt a szobájában. Uh-huh. Nem tudtuk, hogy hol van, lehet, hogy kiment az erdőbe pihenni, vagy nem tudom. Igen. Lényeg az, hogy 7:30 előtt egy perccel megjelent csokornyakkendőbe és smokingba, és lejátszotta a műsort.
0: Te játszol
1: és aznap este csak vizet volt hajlandó inni. Arra emlékszem.
0: Hát ilyen utókúra, hát ezt mindenki ismeri. Te játszol jazzt egyébként?
1: Nem.
0: Soha?
1: Nem. Hát, hogy tudom én.
0: Görsvint?
1: Hát Görsvint azt játszottam, persze.
0: Mit játszottál?
1: Hát én részt vettem egy ilyen komplett Görsvin estben, ahol ilyen dalok voltak, meg zongora versenyből részletek, meg az Orevesz Gyurival csináltuk, emlékszem, két zongorán. De
0: hát az nem igazi jazz.
1: Hát az nem. Tehát én rám ez nem jel. Én nagyon szeretem hallgatni a jazzt. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy csak úgy kíváncsiságból elkezdtem kutatni Oscar Peterson után a neten, és gyakorlatilag én hangról hangra ismerem a amiket ő szokott játszani, az úgynevezett improvizáció.
0: Mi a kedvenced ezek közül?
1: Ez valami ilyesmi a témája. Na most ez a neten fönt van kottában hangról hangra, ahogy azt ő játsza.
0: Képzelte azt leírni.
1: Azt leírni, de az az érdekesebben, hogy valaki ezeket leírta. Tehát itt nekem mindig gyanúsak voltak a jazz zongoristák, hogy valóban improvizálnak, vagy ilyen
0: hát biztos,
1: előre...
0: Hát biztos, hogy vannak sémái.
1: Egészen biztosan vannak sémák, mert főleg az, hogy mit tudom, Fuzzil Sait, hogyha hallgatom, én hallottam 80-szor legalább az úgynevezett improvizációt, hangról hangra ugyanazok. Uh-huh. Tehát én erre emlékszem.
0: Hát a Fuzzil Sait-tel egyszer kérlek szépen Budapesten csináltunk még egy zenebutik műsort úgy, hogy

0: Ez egy hosszabb, mint egy
1: Ugye?
0: 5-6 percnyi.
1: És az is vajon olyan,
0: Az egészen biztos. Tehát elég jó a memóriám, tehát, és őt ismerem a kezdetek, tehát amikor még nem volt Fazil Szé, csak egy ismeretlen kis török valaki, akkor a Böröc hajón megjelent. Ezzel a török indulóval vágódom, és a szerencsétlenek állandóan ez kell. Ez amit a Rachmaninovnak a Cismon például, hogy állandóan a Cismon például kellett ráadásnak játszani, ugye...

0: stb.
1: Szóval azért kérték, mert ugye aki tanul zongorázni, az a harmadik, negyedik év körül már az elejét ennek a sziszmafelülnek el tudja játszani, de nem ezt a gyors középrészt.
2: Ja, hát igen, ez már nem könnyű. Szóval az, tehát visszatérve, tehát szegény Rachmaninovnak állandóan ezt kellett játszani, amit 19 éves korában komponált. Hát ugyanígy van a Fazilsze is, aki az összes koncertje végén kénytelen eljátszani a török induló átiratát, és a Paganini ámol etüdre is van valami. Erre a témára is van egy ilyen jazz átirata, és azt is hangról hangra ugyanazt szokta játszani.
1: Ez érdekes, ezt én nem tudtam. Én tényleg azt hittem, hogy ott improvizálja.
2: Nem. Visszatérve a Peterson-féle ugye számokra, ott, ahogy megnéztem a Cotta képet, tehát amiről az ember azt gondolja, hogy egy kavalkád, ez mértani pontossággal, azok szextolák, kvintolák, stb. Tehát nagyon szépen le van írva.
1: Azt tudod, hogy Zoliról is mesélnek egy Peterson anekdotát, hogy talán a Detvai Marcella mesélte, hogy hallgattak valamilyen Peterson felvételt, és a Zoli benyitott, és ő is hallgatta tágra nyitott szemmel, majd szó nélkül leült a zongorához, és eljátszotta. Erre nem lehet készülni. Tehát az, hogy valaki látás után azt tudjuk, hogy ő is olyan volt, hogy egy Cottát látott kétszer, az már megmaradt. Az már bevésődött az agyába, hihetetlen, de ez így igaz. De hogy hallás után is rögtön tud valaki ugyanúgy, vagy majdnem ugyanúgy zongorázni, az már fantasztikus adottság. Én ezelőtt évekkel lemertem azt írni, hogy a zseni szele, szellője meglegyintette.
2: Hát ez egészen biztos már volt. Én már ebben egész biztos voltam mindig is, tehát amióta az eszem tudom, tehát én rá csak úgy emlékszem, hát ugye, mivel 10 évvel idősebb nálam, ezért, tehát én őt mindig is felnőttként ismertem.
1: De téged nem tanított közvetlenül?
2: Én hivatalosan nem voltam a növendéke, de el tudom képzelni, hogy szerintem velem foglalkozott a legtöbbet egy időben. Abban majdnem biztos vagyok, mert hát nagyon sokat voltunk együtt.
1: Na most mit jelent az, hogy velem foglalkozott a legtöbbet? Ez, tudom, hogy voltatok például az amerikai turnén, egy hosszú, nagy, két hónapos, azt hiszem cross country volt, vagy csak Kalifornia
2: hát,
1: volt.
2: Az, nem igen, 2003-ban 39 városban játszottunk.
1: Igen, két hónap is. Zoli is vezényelt, meg a Hamar Zsolt is.
2: Igen.
1: És te ott mit játszottál?
2: Hát én az S-dur zongoraversenyt játszottam, nem tudom én hányszor.
1: Amit tehát egyébként a Zoli kisújból tud, akár úgy, hogy közben vezényel is, meg zongorázik.
2: Ő is játszotta, vagy kétszer-háromszor szerintem.
1: Uh-huh. És akkor voltak felfogásbeli eltérések? Visszatudsz ilyen?
2: Felfogásbeli eltérés nincsen szerintem.

0: nagyjából ugyanazt gondoljuk a darabról. Az ő technikai adottságai ugye azért sokkal jobbak, így aztán...
1: De tudod, hogy ő mennyire megküzdött ezért? Azt még nagyon régen elmesélte, hogy ő abszolút nem volt zongorista kézzel megáldva, hanem neki nagyon kőkeményen meg kellett küzdeni, hogy például a C-dur akkordot teljesen más újrenddel fogta annak idején egész kicsi korban.
0: Igen, az nekem föltűnt, hogy mivel hogy túl nagy a keze, neki más az, ami kényelmes. Tehát ezen így néha, amikor így játszottam neki, és akkor mondta, hogy ezt ezzel az új rendel csinálod, ezt látni se akarom.
1: Hát nem látni kell valami, az bőven elég.
0: Nem, hanem hogy nem tetszett neki az új rendel, de nekem ez a kényelmes.
1: Hát persze, de ő nem oktrojálta rád az ő új rendjét, gondolom.
0: Ja, nem, de volt, hogy nagyon sok minden technikai dolgot.
1: Kifogásolt és megmutatta?
0: Nem kifogásolt, hanem adott, nagyon sokszor segítettem. Uh-huh.
1: És egy ilyen turnén, amikor ugye tudtad, hogy ő is kisújból tudja ezt az Liszt-Ezdur koncertet, nem nyomasztott ez az érzés?
0: Erre így nem gondoltam. Nem gondoltam. Bevallom. Uh-huh. Nem.
1: Csak az Ezdur koncertet játszottad, vagy más?
0: Ott csak az Ezdur ment. Uh-huh. Én vele szerintem a fél zongora verseny repertoáromat megcsináltam.
1: Mindegyiket vele?
0: Hát
1: de nagyon sok koncertet játszol, mármint zongora verseny.
0: Hát az biztos, hogy az Ezdurt, Ádurt játszottam vele.
1: Haláltáncot?
0: Többször is. A haláltáncot nem. Uh-huh. Szerintem a Magyar Fantáziát sem. A Csajkoszki bémóra emlékszem, Rachmaninov másodikra, Rachmaninov harmadikra emlékszem, hogy csináltuk.
1: Mindig elmesélt az Zoli annak idején a Rachmaninov másodikkal kapcsolatban, hogy ott van az a bizonyos téma, a sláger téma, ha úgy tetszik, ami nem Rachmaninov sajátja. Tudod, melyikre gondolok?
0: Hát gondolom én. Ez, ugye?
1: Igen, de egy másik témát is mutatott, és valamilyen orosz operett szerző volt az, akinek ez a sajátja volt, de az szabályosan megengedte, hogy használja. Tehát nem volt utólag per belőle, mint a funikulár Rügenstrauss esetében.
0: Igen, hát ezek az átvett melódiák, igen, ezek.
1: De te is szereted ezeket az átvételeket. Egyszer emlékszem, hogy társaságban mutattál Chopin darabot és Beatles párhuzamot. Melyik is volt az annak idején?
0: Ja, hát a Michel Mabel című Beatles szerzeményemvel szerintem elég sok pénzt összeszedtek. Biztos többet, mint a Chopin egész életében. Az ugye így van. Valami
1: jársz ilyesmi. Tovább.
0: Nem. Nem tudom, hogy van. Tehát
1: és ilyenkor
0: annyira
1: szegény
0: sose
1: érni. Tehát
0: szegény
1: Chopin,
0: ugye, tehát hogy volt a Beatles, így. Chopin meg...

0: Ugye az egyik nocturne.
1: Igen, az Opus 13-as CMO Nocturne.
0: Kézben van egyébként?
1: Ja, aztán... nem, hát ezeket én ezer éve nem is tudom, szerintem 30 éve nem játszottam.
0: Mostanában miket játszol ráadásszámnak?
1: Ráadásnak?
0: Uh-huh. Az mindig érdekes, hogy tulajdonképpen mi az, amit éjjel-nappal felkeltenek álmat kevés közepén, hát, mi az, ami nem, megvan és kézben.
1: Általában
0: van.
1: Nem nagyon szeretek ráadást adni, mert nem szoktam vele készülni. Vagy az Allegro Barbarót, attól függ, hogy előtte mit játszok, vagy mit tudom én.
0: Az Allegro Barbarót ugye Zoli mindig úgy próbálta, sőt tudta eljátszani, ahogy az ős felvétel Bartóktól, mert ott megvan.
1: Igen, de a Zolinak is szerintem van kétféle lemezfelvétel, és nem egyforma a kettő. Tehát az egyik, ezt ő maga is mondta egyszer, hogy egyre lassabban játsza.
0: Te hogy játszod?
1: Hát attól függ, mennyire vagyok ideges.
0: Most mennyire vagy ideges?
1: Most sem mennyire.
0: Akkor tessék
1: parancsolni. Ezen én nem tudom eljátszani.

0: Egyébként Bartóknál is talán egyszer te meséltél róla, hogy a harmadik zongoraverseny második tételében van egy olyan rész, ami aztán visszacseng, vagy előcseng Morricone-nál.
1: Hát igen, nem csak a harmadik zongoraversenyben, hanem még korábban, azt nem tudom, hogy Bartók hallott-e, mondjuk csodálkoznék rajta, a Goldmarknak van az utolsó Cismol vonós négyese, amit valószínűleg nagyon kevesen ismernek, de én azt játszottam 2 évvel, hogy Goldmark
0: én
1: év volt.
0: Vonós négyes?
1: Arra sem emlékszem, hogy hány tételből áll, bevallom. Tehát igen. Annyira nem maradt meg benne.
0: Vonós négyes volt, vagy vonós
1: nem, ez kvintet volt. Ez
0: kvintet, tehát azért játszottad,
1: igen,
0: ugye,
1: igen, vonós négyes plusz zongora. Van 2 zongora, ötös, nem tudom, vagy 3 triója. A trió az nem annyi, azt szerettem nagyon. Hát ez ilyen Beethoven, Brahms keverék.
0: Az kellemes, igen. És volt tehát egy ilyen kvintet?
1: Igen, volt, a kísértetésen hasonlított ez a rész. Valami ilyesmi volt a zongorán, és beugrott nekem a...

0: Mocsári Károly után a folytatás K.L. Norbert.
1: Egyszer volt egy zongoratanárnő vendégünk Miskolcról, aki elmesélte, hogy a gyerkőcüket úgy tanítja zongorázni, hogy hónapokig nem is látnak kottát. Üljenek le a zongorához, és amit akarnak. És azt mondja, hogy ez olyan felszabadító hatású a gyerekeknek, hogy játék, és megmarad nekik ez a játék, öröm, könnyedség, és ebből aztán tud építkezni.
2: Ez szuper, és ezt nagyon nagy örömmel hallom, mert tényleg az az egyik hát nem is tudom, talán ilyen bekategorizálóbb, vagy bemerevítőbb dolog, amikor ugye a kotta van, és hogyha valaki valami egy pillanatra is eltér a dinamikától, vagy az
1: akkor már a tanár.
2: Tehát ez olyan szinten bemerevíti az adott tanulót. Most volt egyébként pont két napja, meghívtak a Virtuózok című tehetségkutatóba a zsűribe, és 40 gyereket hallgattunk meg most a hét elején, és ott is érezhető volt, hogy ki volt az, akinél még nagyon-nagyon szoros keretek voltak, és szegény, nagyon-nagyon inkább a félelem, és inkább ez a kotta hűségnek egy negatív értelembe vett motivációja vezérelte, vagy volt, aki teljesen el tudta magát engedni, és belevitte a saját maga
1: érzésvilágát.
2: És hát igen, tehát igen.
1: Igen. Most csináljuk azt, hogy teljesen rád bízom, hogy bele beszélés nélkül mit játszol?
2: Ó, szerintem a Liszteknek nekiesek, úgyhogy...
1: Tehát Liszttől, és mi legyen az?
2: Azt hiszem, hogy a Hámó balladával fogok kezdeni, úgyhogy azt most eljátszom, és utána majd azért jelzem, hogy mennyiben volt saját is, vagy csak eredeti.

0: szép, köszönjük szépen, nagy taps.
1: Köszönöm szépen.
0: Egy magam nem tapsolhatok, ez volt ugye a Hámol Ballada Liszttől. Két döbbenetes benyomás, mert nagyon régen hallgattam ezt a művet. Az egyik az, hogy helyenként mennyire visszaköszön a Hámol szonáta.
1: Igen, igen.
0: Fantasztikusan lehet egymás mellé tenni az egyes részeket, amik ott is vannak, itt is vannak, csak kicsit másképp. Igen. Nem emlékszem, hogy melyiket komponálta Liszt előbb.
1: Ezt 1853, és azt hiszem ugyanebben az évben komponálta a Hámol szonátát is, tehát, és mind a kettő Hámol, tehát
0: igen. Hát nem csak a hang nem miatt, de a tematika is sokszor. Igen. A másik benyomás pedig lehet, hogy most már ugye a jazzre készülve és abban gondolkodva, hogy ez olyan, mintha Liszt valóban leült volna és improvizált volna. Annyi kis kockából teszi össze, igen, de összeáll.
1: Igen.
0: És akkor eszébe jut és máshol folytatja teljesen. Tehát nincs olyan építkezési biztonsága az embernek, amikor hallgatja, mint a klasszikus zenénél, tudom, hogy visszatérés, kidolgozás, stb. Itt ez is átmegy, ismét egy téma. Ez tényleg olyan, hogy leül, és ami úgy eszébe jut.
1: Igen. Ezt állítólag ő a Chopin úgy valamelyik balladájára válaszként írta, azt már nem tudom, hogy melyikre. Igen, tehát mondjuk Chopin balladákban is ugyanilyen kicsit ilyen csapongó, és ilyen folyik a zene, úgymond, úgyhogy abban struktúrálisan hasonlít, de hát azért igen, ez lisztes kordok.
0: Ez egy nagy massza, tehát igen, ebben annyi minden benne van.
1: Igen.
0: És érdekes módon csak a vége fele éreztem azt, hogy esetleg hozzájátszottál
1: volna. Volt egy rész, igen, egy rész volt. Itt én vaciláltam játék közben, és mondom, ez annyira jó, kipróbálom, és majd meglátom, hogy holnap után, mikor egyrészt, mikor van ez a... van ezek az akkordok, és ezt egyszerűen annyira adta magát.
0: Ezek a 9-esek.
1: Igen. Ez van ugye eredetiben, de ha már beletesszük a 7-est, vagy a 9-est, akkor már úgy szól. Most ez egy kicsit ilyen, tényleg ilyen teszt volt, hogy ezt megcsináljam-e holnap után, vagy ne. Lehet, hogy inkább ezt teljesen eredetiben fogom játszani.
0: Ahogy kívánod, igen. Viszont ennél a pici résznél, amit kiragadtál, ebből akár slágert lehet írni.
1: Hát ez teljesen, igen. Tehát ugye ez a...
0: Most éppen ilyen hangulatod lenne.
1: Igen, tehát ugye eddig ez még egy teljesen, aztán egy picit a moderáció miatt már ugye az énekelhetősége, tehát... De egyébként teljesen jó az egész, szóval... Igen, ugye ez jön először, ugye nagyon érdekesen, mikor van a... Ugye a Lisztnél ez nagyon gyakori, hogy molba, és aztán a remény, a durba előhozatát.
0: Abszolút.
1: Igen.
0: Abszolút. Mint már ki is mondtad, hogy ez egyúttal dramaturgia.
1: Igen.
0: Ami visszatér nagyon sok fele, a Funeraljtól kezdve, a történelmi arcképekben.
1: Igen.
0: Mind ott van. Tehát abszolút játszik vele. Nem tudom másképp megmondani, tehát úgy zsonglőrködik.
1: Igen.
0: Így is lehet, úgy is lehet.
1: Így van, nagyon szereti, meg ez a félhangos, ez is nagyon gyakori a Lisztnél, ugye, hogy kezdődik a Hámolban, és utána ugyanezt elhozza. Tehát ugyan D-mollban is elhozza utána, tehát és ugyanazt végigjátsza, és akkor utána indul a tovább vitele, szóval ez is nagyon gyakori nála.
0: Az a téma, ami a Hámol szonátában csak érzékeltetni tudom, tam, pam, papam, papam, az itt is megvan.
1: Igen, egyébként ugyanaz a karakter, tényleg, azt nem tudnám most eljátszani, csak hallgatom egyelőre azt a darabot, de igen, ugyanaz a karakter, igen, abszolút, igen.
0: Ha én ifjú zene történész lennék, ezekből lehetne jó kis összehasonlításos dolgozatokat írni, mert zseniális az alap, amiből lehet. Most játsszuk azt, hogy teljesen más hangulattal folytassuk. Rád bízom, hogy a repertoárból mit választasz.
1: Jó.
0: Van ötletem.
1: Lehet a Chopin esetleg, az egy...
0: Az bár... kicsit hasonló, mert az is a romantikában fogant, de mit szólnál a Vecsei?
1: Ez egy érdekes, na a Vécseival az a helyzet, Vécsei. Hogy mikor leadtam a műsort, akkor volt egy műsor elképzelésem, aztán mivel ezek a nagyon súlyos Liszt darabok, a Chopin keringő, ezek vannak benne, úgy gondoltam, hogy a Vécseje helyett egy saját, ilyen Liszt stílusához igazodó egy korábbi darabomat teszem be a programba, úgyhogy ez lesz majd a koncerten, úgyhogy ezt ott is be fogom jelenteni. Úgyhogy ez a
0: akkor mert eredetileg ez a Vécsének a Valsz Triszt.
1: Igen, igen. És akkor így eljátszottam, és ugye van a Csajkovszki darab, az is egy ilyen nagyon melankolikus.
0: Icipicit utas belőlük, hogy érezzük a karaktereket, csak annyit.
1: Igen.
0: Ha más slágerekről volt szó az előbb.
1: Igen, teljesen. És hogyha mondjuk elkezdjük ezt a...
0: Úgy van.
1: Nagyon-nagyon hasonlít.
0: Nagyon.
1: És úgy voltam, hogy na, kettő
0: ott van a levegőben, csak le kellett hívni.
1: Kettőben nem, úgyhogy eljött egy nagyon érdekes, ezt egy korábban írtam, és nagyon érdekes, ahogy elkezdtem a fünelet gyakorolni, rájöttem, hogy nagyon sok közös dolog van benne, majd meg is mutatom, hogy melyek azok a konkrét pontok. Úgyhogy akkor eljátszom ezt a saját kompozíciót.
0: Mi a címe?
1: Az eredeti címe az Karusszel volt, vagyis körhinta, de aztán így több címe is lehet, úgyhogy gyakorlatilag így az lehetne, hogy Tribute to Liszt, vagy tehát ilyesmi egyfajta tiszteletadás Lisztnek.

0: Nagyon szívhez szóló. Azon gondolkodtam közben, hogy milyen címet lehetne adni, ami úgy átmegy a közönség fele. Két ötletem van. Az egyik az, hogy ábránt.
1: Szuper. Nagyon jó.
0: Mert...
1: Igen. Nagyon jó.
0: A másik meg nem ennyire jó talán ez a fuvallat, mert az is
1: benne van. De az is nagyon, nagyon megkapó. Igen, igen, ahogy viszi.
0: Igen, igen.
1: Szuper.
0: Igen.
1: Ez használni fogom. Köszönöm. Köszönöm.
0: Ennek az ikletésére született. Az a rossz hírem, hogy már csak 8 perc van a műsoridőnkből. Találkozunk egy másik alkalommal, és folytatjuk a beszélgetést, de teljesen rád bízom, hogy itt most az utolsó percekben elemezzünk valamit, vagy mutatsz valami teljesen mást,
1: talán
0: vagy eredetit.
1: Ebben a 8 percben talán ezt a Bach darabot, amiről beszéltem, a C-moll preludiumnak egy átdolgozását mutatnám be. Ez az az érdekes, hogy ugye ez eredetileg 4/4-ben van, én ezt átraktam 5/4-be.
0: Mutass egy picit ebből az 5/4-ből.
1: Ugye ez az eredeti.
0: Úgy rángatózol egy kicsit.
1: 1, 2, 3, és itt pedig az 5/4. Van ettől egy ilyen táncos jelleg, az 1, 2, 3, 4, 5, tehát van egy ilyen...
0: És a kérdés az, hogy az 5 hogy jön ki? 2+3, vagy 3+2?
1: Hát szerintem ez a 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
0: preludiumának egy kis változatát fogjuk hallani. Hölgyeim és uraim, ez volt a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Bögös Herjett, a Liszkai Károly és a maga nevében köszönöm a figyelmüket. K.L. Norbert zeneművész, így kell mondanom, mert zongoraművész, jazz és komponista és minden együtt ezt a bizonyos preludiumot öltözteti, amit ugye nagyon sokan átöltöztettek, igen, hiszen igen. A Guno Ave Máriától kezdve mutatsz egy icipicit ebből az Ave Máriából, csak azért, hogy...
1: Ja, igen, mert ez a cím, az a C-dur.
0: Igen,
1: igen,
0: igen.
1: Ez
0: a C-dur.
1: Igen, igen. Igen, ez a...
0: De ahhoz is zsenialitás kellett, hogy erre valaki megálmodja az Ave Máriát.
1: Igen, és egyébként ennek, hogy most ilyen nagyon úgymond modern és könnyűzenei szóval éljek, ennek a C-durnak van egy olyan groove-ja, vagyis egy olyan lüktetése, egy olyan akár modern, popos vagy jazzes lüktetés, ugye ez a...
0: Úgy van. És a két kéznek ez a játéka rögtön egy ilyen lüktetést.
1: Megint kiderül.
0: Igen, igen, szóval ezzel lehet játszani. Úgyhogy akkor befejezésül tiéd a pálya.
1: Köszönöm szépen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 23 óra van. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban a rendszeres mozgás népszerűsítésére hozunk szép példákat, és megidézzük egy korszakos csillagász, illetve egy mártír halált halt politikus emlékét. 68 évvel ezelőtt 1958. június 16-án végezték ki Nagy Imrét és társait, újra temetésükre pedig 1989. június 16-án került sor. Erre emlékeztek a napokban Kaposváron, a mártír miniszterelnök szobránál. A főhajtáson a Nagy Imre Társaság Somogy vármegyei szervezetének elnöke, Polgár Tamás mondott beszédet.
4: Az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásaként több száz magyar fiatal életét vették el, olyanokét, akik hittek és bíztak egy szebb jövőben. A forradalom kulcsfigurája Nagy Imrével se volt kegyesebb a kádári hatalom. Nagy Imre élettörténete egy olyan emberé, aki át tudta értékelni a múlt hibáit és saját szerepét is. Földosztó miniszterként reményt adott az embereknek, sajnos részt vett a Rákosi korszak begyűjtési intézkedéseiben is, de első minisztersége idején minden korábbi időszak tanulságait levonva jó irányba fordította az országot, a magyar nép ismét lélegzethez jutott. Az 1955. áprilisa utáni szovjet nyomásra kinevezett kommunista vezetők ideológiai diktatúrája végső kétségbeesésbe hajszolta Magyarország lakosságát 1956 őszével. Elementáris társadalmi tiltakozás kezdődött, mely fegyveres konfliktusba torkolott, előbb az AVH, majd a szovjet csapatok ellen. Az 1956-os forradalom és szabadságharc megmutatta a magyar nép demokrácia vágyát és hősiességét. Nagy Imre nem habozott ekkor sem. A forradalom élére állt és hitt abban, hogy Magyarország visszaszerezheti szuverenitását, önálló akaratát, és a magyar nép újra egy csodás országot alkothat. Sajnos abban a világpolitikai helyzetben erre nem volt lehetőség, a nyugati hatalmak nem kockáztattak egy újabb háborút, a Szovjetunió pedig nem engedte el hazánkat a keleti szocialista tömbből. A forradalom után Nagy Imre előbb a jugoszláv nagykövetségre menekült, majd onnét a romániai Snagovba deportálták a magyar hatóságok. Nagy Imre 1956-58 közötti élettörténetét Mészáros Márta a Temetetlen halott című megrendítő filmjében jelenítette meg. A filmben a Badacsonyi szőlőhegytől a forradalmi események során Snagovon, a kommunizmus börtönein, a vérbírósági helyszíneken átjutunk a vesztőhelyig. Ezen időszak alatt Nagy Imre többször kapott felkérést, fenyegetést, hogy gondolja át, miként értékeli 56-ot. Ő nem változtatott álláspontján, az 1955. júniusában lezajlott kirakat per során sem. Végig kitartott a magyar nép, a magyar demokrácia, a magyar forradalom mellett. Nem árulta el 56 hőseit, nem mondta azt, hogy ez a felkelés ellenforradalom volt, és az sem, hogy a magyar kommunizmus az a magyar népet szolgálja. Nem árulta el a magyar népet, és nem kért kegyelmet se, még ha ez az életébe került is.
3: Polgár Tamás levéltárosként az 1956-os hősök és események utóéletéről, illetve kaposvári emlékezetéről is beszélt.
4: A Nagy Imre perben érintett Maléter Pált és Gimes Miklóst szintén június 16-án végezték ki a Kozma utcai börtönudvarán. A perben érintett Losonczi Géza tisztázatlan körülmények között halt meg a börtönben. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nagy Imre és mártírtársait is felejtésre ítélte a kádári hatalom. 1961-ben a börtönudvarról exhumált testeket a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában névtelenül vagy más néven temették el. 1989-ig itt pihentek azok, akik 1989-ben egy országos katarzis keretében újból érettekeltek. Szellemük, az általuk képviselt szabadságvágy és bátorság újból bekerült a magyar közgondolkodásba, 1956 újból arról szólt, ami volt. Ahhoz, hogy ez a szellemiség tovább éljen, kellenek olyan emlékezett helyek, melyek 56 hőseit, eseményeit örök üdékre megőrzik. Kaposvár, az első között állított emléktáblát Nagy Imrének 1989. június 15-én. Ahol most vagyunk, ez a hely is ma már Kaposvár fontos emlékezethelye, 30 éve állított szobor elkészültében a Történelmi Igazságtétel Bizottság, Kaposvárváros és Somogy vármegye önkormányzata működött közre. 2013-tól a tér, ahol állunk, szintén Nagy Imre nevét viseli. Az ország második Nagy Imréről készült szobrát Paul Kjócs Iván egy 1956-ban készült családi fotó alapján készített el. A képen Nagy Imre hajol le unokájához, Jánosi Katalinhoz. A szobrász egy olyan embert szeretett volna megjeleníteni, akit az utcán, jártában, keltében bármikor meg lehet szólítani, egy közvetlen és az emberek felé nyitott embert. De a vonásokban egy megtörhetetlen államférfi néz ránk itt a téren. Ilyen volt Nagy Imre, egy közvetlen, barátságos államférfi.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a Somogyi Vármegye székhely alpolgármestere Pintér Rómeó is.
5: A Kaposvár egyik fontos, nagy jelentőségű emlékhelyén állunk. Nagy Imre szobránál egy olyan magyar államférfi alakja előtt, akinek élete és sorsa egyszerre bír kaposvári, magyar és egyetemes üzenettel. 68 esztendeje, 1958. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait kivégezték. 37 esztendeje, 1989. június 16-án pedig a nemzet végre méltó módon búcsúzhatott el tőlük. Két dátum. Az egyik a megtorlás, a félelem és a hazugság napja. A másik az igazság kimondásának, a nemzeti önbecsülés visszaszerzésének, és a szabad Magyarország megszületésének egyik emlékezetes pillanata. Amikor Nagy Imrére emlékezünk, nem csak egy politikusra gondolunk, hanem egy kaposvári emberre, aki a történelem egyik legsúlyosabb pillanatában felismerte, hogy van, ami fontosabb a hatalomnál. Fontosabb a politikai túlélésnél is. Ez pedig a haza szabadsága, a nemzet méltósága és az igazság vállalása. A kivégzések után hosszú évtizedeken át azt akarták, hogy mártírjaink nevéhez félelem, hallgatás és megbélyegzés kapcsolódjon. Azt akarták, hogy sírjuk jeltelen legyen, az emlékük elnémuljon, az igazság pedig rejtve maradjon. De egy nemzet emlékezetét nem lehet végleg elvenni. Az igazságot ugyan el lehet hallgattatni, a történtekről lehet hazudni, de csak ideig, óráig. Ezt mutatja a történelmi jelentőségű 1989-es újratemetés. Az a nap nem csak Nagy Imre és mártírtársai méltóságának helyreállítása volt, hanem egy egész ország erkölcsi felszabadulása is. Magyarország akkor nem csak halottait temette újra, hanem a hazugság korszakát is maga mögött akarta hagyni. És kimondta, akik 1956-ban a szabadságért álltak ki, nem bűnösök voltak, hanem a nemzet hősei.
3: Szentmártoni Béla magyar amatőr csillagász előtt tisztelegtek nemrég a kaposvári Táncsics Mihály gimnáziumban. A nemzetközileg is elismert kutató ugyanis egykoron ebben a középiskolában tanult. Csillagászatban elért eredményeit és saját kezűleg gyártott távcsövét egy állandó kiállításon lehet megtekinteni az intézményben, amelynek igazgatója Vámosi László.
6: Nagyon fontos nekünk az egykori táncsicsos diákok, illetve ő még Somsicsban kezdte és a Táncsicsban fejezte be a tanulmányait. 1948-49-ben nagyon fontosak, mint példaképek, hogy lehet a csillagászathoz kötődni egy gimnazistának, és nagyon szeretnénk az ő emlékét felidézni, egy kicsit leporolni a régi emlékeket, és sikerült hozzájutni olyan tárgyakhoz, amit érdemesnek tartunk arra, hogy kiállítsuk, illetve hát a 95. születési évfordulója miatt tartjuk most ezt a megnyitót.
3: Szentmártoni Béláról 1994-ben egy kis bolygót is elneveztek, amit 1936-ban láttak először. A nemzetközileg is elismert szaktekintély rengeteget tett az amatőr csillagászat fellendítéséért, így nem csoda, hogy sok követője van mind a mai napig.
7: Vámosi Flórián vagyok, a VCE Albireo Amatőr Csillagász Klub elnöke. Ugye ez a helyi szervezetünk 2022-ben alakult, és kifejezetten a Szent Mártoni Béla által 1971-ben alapított Albiro Amatőr Csillagász Klubnak a szellemi hagyatékát karoltuk fel, és ennek az emlékét ápoljuk. Ennek az eredményeképpen valósul meg idén a 2026-os Szent Mártoni Béla emlékév. Szent Mártoni Béla a magyar amatőr csillagászatnak egy olyan kiemelkedő alakja volt, aki egyrészt rendkívül sokat járult ahhoz hozzá, hogy a mai formájában működik ez a mozgalom, megtanította az embereket észlelni, bevezette a mély kifejezést, az angol deep sky kifejezést tükörfordításaként, rengeteg szakmai anyagot lefordított, és rengeteg eszmét importált angol, francia és orosz forrásokból a 70-es években. A Táncsics gimnáziumban érettségizett, és ezért az iskolával együtt működve rendezzük meg ezt az emlékkiállítást. Kifejezetten sokakat inspirált a hagyatéka. Virágzó magyar amatőr csillagászati mozgalom van, számos egyesülettel, észlelőklubbal. Népszerűek a mai napig a vizuális észlelések, illetve az asztrofotózás is feltörekvőben van. A kiállításunkon is mind a kettőt megjelenítjük, ezáltal összekapcsolva a múltat a jelennel és a jövővel.
3: A tárlatot Schmal Raphael asztrofotói egészítik ki, amelyek mind a Zselicben készültek.
8: Ezek a fotók, ezek itt készültek a Zselicben, de ez az egész, ez akkor kezdődött, amikor én beléptem a Vega Csillagászati Egyesületbe, meg az Albireo Amatőr Csillagászati Klubba, és ott indult meg ez az egész fotózásos őrület. Akkoriban még nem voltak ilyen, hogy mondjam, modern technológiák, de volt a fényképezőgép, meg a háromlábú állvány, illetve egy óramű, amit pajtaajtónak neveztek, és én már ebben a DSLR-es, a digitális korszakban próbáltam meg a tejutat lefotózni, és az amatőr csillagász életbe is itt léptem be, és ez később, ez szerencsére nem múlt el. Most már nem az, mint régen, hogy hú, megmutatni, hogy ki vagyok én, hanem most már ugye az egésznek az érzése, hogy kin van az ember a csillagos égbolt alatt, és olyan dolgokat láthat, ami mondjuk egy városi ég alól soha nem fog látszódni. Mondok egy példát, sarkifény. Tehát azt a városban nem sokan látják, tehát ahol én fotózom, ott kicsi a fényszennyezés, de pusztán ez az alázat a fotózás iránt, hogy nem csak az van, hogy elkészül a kép, és akkor hűha, ez rengeteg tanulni való, tehát ez egyfajta út, egy folyamatos fejlődést jellemez, és egyébként jó buli, még akkor is, hogyha az ember eléggé el tud fáradni.
3: Mentoriskolai szakmai napot tartottak a tanév végén a Csokonai Vitéz Mihály általános iskolában és gimnáziumban. Az intézményben a mindennapos mozgással és az egészségvédelemmel kapcsolatos jó gyakorlatokat mutatták be. Az intézmény igazgatója Fenyőné Antal Judit.
9: Az aktív iskolához 2022-ben csatlakoztunk, most már második éve mentoriskolaként működünk. Az aktív iskola nálunk egyszerre több mindent jelent. Egyrészt jelenti a diákok sokféle, sokszínű sportfoglalkoztatását, illetve jelenti azt, hogy a mozgást bevisszük a tanórába, ebbe integráljuk. Nyilván ez nem egy újdonság, ez a program inkább csak összefogja ezt, mint egy elemét. Arról szól, hogy a tanórákon is megmozgatjuk a gyerekeket, nyilván arra buzdítjuk őket, vagy ezzel azt segítjük elő, hogy sokkal aktívabban figyeljenek az óra második felében, mondjuk egy rövid mozgás után. Nálunk van aktív szünet, ez minden nap a harmadik szünetet jelenti, ez egy 20 perces szünet, ezzel egy kicsit megtörjük az órák monotonitását, a diákok az udvarunkon sokféle sportot kipróbálhatnak ebben a 20 percben, és azt gondolom, hogy ez a 20 perc, ez nem a tanulás megy el, ez mind sokszorosan megtérül azzal, hogy a diákok egy egészségesebb életmódra szoknak ezáltal hozzá. Emellett támogatjuk a diákokat rengeteg program kapcsán, minél egészségesebb életmódot folytassanak, gondolok itt az egészséges táplálkozásra, gondolok a vízfogyasztásra, az iskolánk területén 4 vízadagoló automata működik, és rengeteg olyan program, amivel az egészséges életmódot népszerűsítjük. Emellett harmadik pillérként segítjük a diákjaink lelki egészségét, léleksimogató fal van az iskolában, iskolába, ahol motivációs üzenetekkel, beszélgetőkörökkel várjuk őket.
3: Az aktív iskola program egyik koordinátora, Tóth Nézvik Leona szerint ezek a programok jó hatással vannak a közösségi életre és a tanulmányi eredményekre is.
10: Az aktív iskola program 5 dimenzió mentén próbálja megérinteni a tanulókat, az iskolákat, és tulajdonképpen mozgásra ösztönöz, egészséges életmódra ösztönöz, ez a legfontosabb, és a közösségépítés sem utolsó ebben a programban. Számunkra, itt az iskola számára nagyon fontos, hiszen úgy érezzük, hogy egyértelmű pozitív hatásai vannak. Mind az a beiskolázásra, mind a közösségi életre, fejlődnek a gyerekek

0: A programok szervezéséből és lebonyolításából is kiveszik a részüket.
1: Németh Karola vagyok, a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály általános iskola gimnázium és szakgimnázium tanulója, 8. osztályos. Azért csatlakoztam, mert nagyon unalmas hétköznapi légkör volt, és unalmasak voltak a diákok, lusták, és ezen szerettem volna változtatni. Havonta körülbelül egy gyűlésünk van, kiosztjuk a feladatokat, programokat szervezünk. És általában osztályonként 2-3 diák. Rengeteg családi nap, fesztivál, desedai kirándulás, sportnap, vetélkedők. Kitaláltunk egy ilyen táncot, vagy hát igazából néztünk ötleteket, és akkor a végén kitaláltunk egy ilyen táncot, amit előadunk gyerekeknek, ilyen mindenféle napokon, mint például sportnap, vagy desedán, vagy mindenféle rendezvényen előadjuk, amit mi szervezünk.
0: Akárcsak az ország majdnem 100 helyszínén, úgy a Kaposvári Városligetben is számtalan sporták közül választhattak azok, akik június 12-én pénteken este kilátogattak oda. A Somogyi Vármegye székhely ugyanis ezúttal a mozgás éjszakájához kapcsolódva igyekezett kimozdítani a hotelből a városlakókat. A főszervező Péter Attila összegez.
2: Kaposváron most már harmadik alkalommal rendezzük a mozgás éjszakája rendezvényt, hozzá kapcsolódunk a nagy országos megmérettetéshez. Érdekesség, hogy ez Budapesten kezdődött, aztán 2 évvel ezelőtt vidéki helyszínek is bekapcsoltak, 1 évvel ezelőtt már 50 ilyen helyszín volt, és idén már több mint 80 helyszínen Magyarországon. Az ötlet a múzeumok éjszakájából adódik. Sportolni kell egész éjjel, itt a Kaposvári Városliget erre kiválóan alkalmas. 20 különböző pecsétgyűjtő helyszínt jelöltök ki, azért mondom így, mert meg is jutalmazzuk azokat, akik mozognak. A teljesen ingyenes rendezvény végén kis ajándéktárgyakat is elnyerhet, aki legalább 3 mozgásformát kipróbál. Most itt az elején olyan feladatok vannak, amiket családok, kisgyerekek, nagyszülők is végre tudnak hajtani, aztán később lehet egyre nehezebb és nehezebb próbákat megnézni. Ez lesz a helyszíne majd az éjszakai kerékpártúrának, ugye az majd a sötétedéskor kezdődik, éjszakai gyalogtúra is innen indul, ide érkezik vissza, de itt a helyszínen is futóversenyeket tartunk, és itt különböző sportágokban újdonság, hogy tollaslabdától kezdve egészen a pumpa pályáig benépesítjük a Városliget sport létesítményeit.
0: A kellemes idő és a jó társaság ezúttal tényleg sokakat csábított mozgásra. Volt, aki egyedül, más a barátaival vagy a családjával érkezett. Tarjáni Józsefet hallják.
3: A feleségem kísért el, szeretünk mozogni mindketten, különösen én, hát most ebben az évben igaz egy kicsit kevesebbet, de nagyon sokat az elmúlt évben, tehát minden egyes ilyen programon részt vettünk, illetve tehát én kerékpár túrákra járok a Balaton körül, körbe, és hát az a sport nekem, hogy körbe tekerem a tót, tehát minden ilyen programot szeretünk.
4: Németh Viktória vagyok, 1,5-2 éve járok a Katához légjógára. Én nagyon szeretem, mert én a kórházban dolgozom, ami azért egészen megterhelő, én úgy gondolom mentálisan és pszichésen is, de a Katánál maximálisan ki tudunk kapcsolni, jó a testnek, jó a szellemnek, jó a fizikumunknak, úgyhogy szerintem maximálisan megéri. Igazából bemutatóval úgy nem készülünk konkrétan, hanem bárki jöhet és kipróbálhatja, gyerekek, felnőttek, bárki, aki szeretné megnézni vagy megtapasztalni, hogy milyen ezt kipróbálni, és utána várjuk szeretettel az órákon, hogyha esetleg megtetszett neki.
5: Kővári Gyula. Tavaly jöttem először, illetve én úgy gondolom a mozgás az egy alap, és ez kell is, és teljesen jó programra tartom itt Kaposvár, illetve az egész ország területén, szerintem nagyon jó, és próbáljanak ki mindenki mindent, szerintem mert nagyon jó dolog a rendezvény, úgyhogy tessék jönni. Hát ugye a spinning az életérzés, az egyértelmű, abban maradtam, illetve természetesen a kinti kerékpározás, ami most már a Tour de Balaton, meg hát a Zselicring, meg sok programon részt vettem, meg folyamatosan is, hála Istennek megyek, és imádok kint is kerekezni. Eddig csak 3200 kilométernél tartok, de majd megyek tovább, úgyhogy az úton.
6: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Pálinkás Gergely felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a hangolóban hallgassák meg Prokofjev 5. H-dúr szimfóniájának 1. és 3. tételét. Előadja a New Yorki Filharmonikus Zenekar Leonard Bernstein vezényletével.

Prokofjev 5. H-dur szimfóniájának első és harmadik tételét hallották a New Yorki Filharmonikus Zenekar előadásában. Vezényelt Leonard Bernstein. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Varga Ramóna, zenei szerkesztő, Fülöp Tamás, bemondó, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

hit szilárdan kitart abban, hogy a látszólagos zűrzavar mögött rend uralkodik. A veszteségek mögött egy eddig még fel nem ismert nyereség nyugszik, s hogy minden szükség és szenvedés mögött valami örökérvényű nagy jó növekszik fel. Az Isten bölcsességére és hatalmára mondott igent az imádságban tanuljuk meg. Szívünk újra meg újra megpróbálja, hogy őszintén, nagylelkűen, bátran kimondja ezt az igent, s ezzel eljut Isten titokzatosan uralkodó szeretetéhez. Mindez az isteni gondviselés működésével való élő imádságos kapcsolat lenne. Azt állítják, hogy a keresztény imádság nem való a mai embernek, már kinőtt belőle. Nos hát, minden időben éltek emberek, akik azt állították, hogy az imádság nem való az ő koruk emberének, de jobban tették volna, ha kimondják, nem akarjuk ezt, nem akarunk imádkozni. Valamiben mégis igaza van az állításnak, mert a keresztény imádság valóban kiszakadt a valósággal való összefüggésből. A közvélemény valami módon ki is fejezi ezt. Így például azt mondják, hogy az imádság passzívvá vált, és ezért az asszonyok ügye. A férfi ezzel szemben tevékenykedni akar, és nem tud mit kezdeni az imádsággal. Nos, a nők részesedése az imádságban mindig nagyon fontos volt. Az idők végén, az ítéletkor majd nyilvánvaló lesz, hogy akár a lét egészében, akár az egyes emberek sorsában milyen jelentőséggel bírt ez az imádság, hogy mekkora részt vállalt ebből, s mekkora terhet kellett viselnie. Mi az, amit megőrzött ez az imádság, s mi az, ami összekuszálódott volna, és a semmibe hullott volna nélküle? S az is nyilvánvaló lesz, hogy mi valósult volna meg a férfi tevékenységéből, alkotásából, harcaiból, a csendes, rejtett női imádság nélkül. Azonban az imádság általános képe az általa meghatározott magatartás és érzület. Az ügy, amiért fáradozik, a szavak, amelyet használ, mindez olyan női jelleget nyert, amit egy férfi nem szívesen fogad el. De alapjában véve egy igazi nő sem, mert kettejük kapcsolata olyan, hogyha bármelyikük is hamis módon uralkodik, a sajátját teszi tönkre. Ha a női mi voltot elnyomja a férfi, akkor a nemes férfiasság állati szintre süllyed. Ha a férfi nem hajlandó a közös élettér kialakítására, akkor a nőiesség sem marad emberhez méltó. És ez történt meg az ima életben is. Gyakran úgy tűnik, hogy az imádságos ember kitér a valóság elől, mintha lezárt birodalma lenne, melyben életidegen dolgok zajlanak. A kereszténység jövője azonban attól függ, hogy az imádság megtalálja a történelem az emberi alkotás világával való helyes kapcsolatát. És úgy tűnik, mindehez a gondviselés megimádkozása képezi a legbiztosabb alapot. Ezt az imádságot a férfi is gyakorolhatja, anélkül, hogy önérzetét a legcsekélyebb módon is zavarná. A másokért mondott imádság, amiről már volt szó, itt nyeri el teljesebb értelmét. Legegyszerűbb formájában ez annyit jelent, hogy a hozzánk közel álló ember céljaiért kérjük az Urat, hogy egy beteg meggyógyuljon, egy hivatásbeli nehézség megoldódjék, megszűnjön egy fenyegető veszély, és így tovább. De mindez csak külsőleges megnyilvánulása valami mélyebb dolognak. A betegség nem önmagában áll, hanem van valami helye annak az embernek az életében. Ennél fogva tehát az imádság csak akkor helyes, ha arra kéri Istent, hogy ebben a betegségben beteljesítse az adott emberen gondviselő akaratát, és segítse őt olyan ismeretre és érettségre, amelyre ennek a betegségnek alapján jutnia kell. Az a kérés tehát, hogy teljesedjék Isten akarata, nem azt jelenti, hogy végbe menjen az, amin úgysem lehet változtatni, s az ember hajtson fejet ezelőtt. Isten szent akarata nem végzet, melyet el kell szenvedni, hanem szent, értelemmel bíró alkotás, mely az új teremtményt hozza létre. A kérés pedig arra irányul, hogy az adott helyen és adott alkalommal tökéletesen valósuljon meg Isten műve.
ami igaz az egyes esetre, igaz általánosságban is. A világ dolgai is másképpen fognak zajlani, ha a hívő emberek igaz imádságban Isten elé viszik azokat. És nem csak abban a reményben, hogy segítséget nyerjenek egy adott dologban, vagy hogy az Úr megszüntessen egy szenvedést, hanem hogy akaratának nagy műve teljesedjen, országa növekedjék, itt és most, amennyire csak lehetséges. Ameddig lehetséges bepillantani egy ember mélységeibe, addig konkrét a másikért való kérő ima. Egyébként pedig arra szorítkozik, hogy az Isten országáért és annak igazságáért való törődést kérje számára. Hogy testvére képes legyen szívében hordozni az Isten országának gondját, és így az benne is megvalósul. Külső dolgok csak úgy sikerülhetnek, ha egyidejűleg, belsőleg is figyelmet szentelünk nekik. A világ csak úgy állhat fenn, ha valahol tudatosítják, megélik, megszenvedik. A csendes helyet, melyet már nem tart szükségesnek a maga felfúvalkodottságában, sőt, legtöbbször észre sem veszi, ezt teremti meg a gondviselés átimádkozása.

0: Andreas Vollenweider felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Szóról szóval. Beszédművelő perceink következnek. A két szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Nemrégen jeleztem, egymást érik az anyanyelvi rendezvények, ráadásul színes, sokféle eseményről beszélhetünk. Legutóbb a műsorunk 50. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi alkalmunkról volt szó, ma jellegét tekintve teljesen más típusú együttlétünkről számolok be. Budapesten a Józsa Judit Galériában a Nyelvőrző Szalon májusi foglalkozásán az Anyanyelvápolók Szövetsége ifjúsági tagozatának képviselői vendégeskedtek. Egy tábori és két reklámfilm leforgatása alapozta meg az est hangulatát. Aztán Márton Richárd beszélt az elmúlt hónapok történéseiről. Ezeknek egyik kitüntetett rendezvénye volt a májusi szegedi egyetemistáknak meghirdetett tudományos konferencia. Fiataljaink másodszor rendezték meg a tanácskozást, az ottani előadók közül május 21-én Horhi Márta volt a vendégünk, aki 2025-ben és 26-ban is tartott előadást Szegeden, most a két korábbi megszólalásának kivonatával ajándékozta meg a szalon hallgatóit. Márti egykor rádi általános iskolásként kapcsolódott be a Beszélni Nehéz mozgalomba, majd váci középiskolásként, egyéni levelezőként folytatta, s most egyetemistaként tért vissza közénk. Az est harmadik vendége Széman Emese Rózsa volt, a kolozsvári székhelyű Georgius Aranka Társaság képviseletében. Ő az ottani ifjúsági tagozat vezetője volt, az utóbbi években Magyarországon dolgozott, Márton Richárd Rózsánkkal az ő sokszínű tevékenységéről beszélgetett. Természetesen a májusi együttléten is velünk tartott Kis Gábor, a Tinta könyvkiadó igazgatója, aki ezúttal a legifjabb korosztálynak szóló kiadványaikat mutatta be. Az est sikerén felbuzdulva Matul Ágnes szerkesztőasszonya, Nyelvőrző Szalon háziasszonya és lelke további együttműködésre biztatta fiataljainkat. Egészen más típusú, de hasonlóan értékes rendezvényről számolt be Köves Ilona, a Bói Városi Könyvtár Deme László körének vezetője. A szervezők 24 óra az olvasásért címet adták programjuknak, az egyik napon reggel 9-kor kezdték az eseménysort, és másnap reggel 9 óráig tartott. Rendezvényük rangját jelzi, hogy a település polgármestere Fehérvári Dávid nyitotta meg az olvasás napját. Egy szép, igaz szöveg felolvasásával. A hivatásosok közül Galbenisz Tomasz, a Madách Színház művésze, meg Kállai Gergely és Vlasics Barbara, a Pécsi Nemzeti Színház tagjai vállaltak fellépést. A település felnőtt felolvasói az általuk választott elbeszéléssel, mesével, regényrészlettel szolgáltak. Bárki felolvashatott, többek között a Beszélni Nehéz szakkör tagjai is. Sok órán át a gyerekeknek szóltak a felolvasások, a mesevetítések. Köves tanárnő értékelése szerint kicsik és nagyok egyaránt élvezték a nap programját. Gratulálunk a könyvtár munkatársainak és a vállalkozó szellemű fellépőknek. Most megszakítom a beszámolók sorát, hogy Hátót Tibor tanár úr is szót kaphasson.
1: Cukrot és cukort. A tövek és a toldalékok változataival jelentéseket tudunk megkülönböztetni. A közneveket például elkülöníthetjük a velük egyező alakú tulajdonnevektől. A veréb, cserép, bogár, bokor, cukor, főneveket és közneveket hangzórövidítő, illetve hangzóvesztő módon toldalékoljuk. Verebet, cserepet, bogarat, bokrot, cukrot. Ha ugyanezek családnévként szerepelnek, változatlanul kell hagynunk a tő alakot. Láttam Veréb Istvánt, vagyis Verébet, és nem Verebet. A bogár családok, vagyis a bogárok őslakosok itt. Tehát bogárok, és nem bogarak. Ugyanígy Bokor Lászlót, vagyis Bokort hívatták be, és nem Bokrot. Ezért rossz a következő sajtónyelvi példa is. Cukrot többször is jelölték Oscar-díjra. George Cukor rendezőről van szó, helyesen tehát cukort többször is jelölték Oscar-díjra. A birtokos viszony megjelenítésében is van választási lehetőségünk. A rögzült tő- és toldalékformák a mindennapos jelentéseket közvetítik. A sajátos jelentéseket a tő és a toldalék általánosabb formáival fejezhetjük ki. Az anya, apa, fiú főnév birtokos személyjeles alakjai, az anyja, apja, fia rokoni kapcsolatot jelölnek. Ha mégsem erről van szó, nem használhatjuk ezt a formát. Nem mondhatjuk, hogy köszöntötték az otthon minden anyját, legfeljebb ezt, az otthon minden anyáját. Vagy birtokos szerkezet nélkül mondhatjuk így is, minden anyát köszöntöttek az otthonban. Hasonlóképpen nem a világ legnagyszerűbb apja valaki, hanem a világ legnagyszerűbb apája vagy apukája, vagy a legnagyszerűbb apa a világon. Harmadik szemében esetenként a jés és a jé nélküli formák révén állíthatunk szembe jelentéseket. Például az embernek karja van, de az egyetemnek kara. Többes számban az ő karjuk, karjaik, de karuk, karaik. A tehénnek borja van, a gazdának azonban inkább borjúja. Gondot okozhat, ha a mindennapos fogalmakat jelölő szavak elvontabb értelemben kerülnek elő. Ilyenkor maga a birtokos szerkezet is lehet rossz választás. Jelentésbeli zavart, lebegést okozhat. A dolog főnév birtokos alakja például a valakinek az ügye jelentésben rögzült. Ez az én dolgom, az nem a mi dolgunk. Ha viszont más összefüggésben jelzős szerkezetbe ágyazva fordul elő, a birtokos forma zavaróvá válik. Például, szerintem ez a világ legtermészetesebb dolga. Ilyenkor a birtokos szerkezet helyett az alapformát érdemes választanunk, tehát ez a legtermészetesebb dolog a világon. A birtokos forma az erőfőnév esetében például a konkrét jelentéssíkon használatos. Ezért zavaró és pongyola a következő mondat, a mozgalom az ország legújabb politikai ereje. Itt is az a megoldás, hogy jelzői értékű határozóval szerkesztjük a mondatot, tehát így ez a legújabb politikai erő az országban. Amint látjuk, döntő szerepe lehet egy-egy apró különbségnek is. Figyeljünk tehát jobban a toldalékolásra, a változatok jelentés megkülönböztetésbéli lehetőségeire.
0: Az anyanyelvi rendezvények sokféleségének érzékeltetésére következik egy újabb adalék. 2025-ben a szegedi Németné Balázs Katalin tanárnő a szakköröseivel játszótárs címmel meghirdetett, megszervezett egy országos anyanyelvi vetélkedőt. Szándékuk szerint az ország, illetőleg a Kárpát-medence anyanyelvi csapatvetélkedőinek győzteseit kívánták meghívni egy úgynevezett szuperdöntőre. Annak idején mi is beszámoltunk arról, hogy Budapesten a Szent István gimnáziumban a regionális versenyeken győztes általános iskolásokból és középiskolásokból álló csoportok megküzdhettek a bajnoki címért. Ebben az évben a két korcsoport győztesei ismét összegyűltek egy jó ízű vetélkedőre, az ifjabbak Vácott a helyi művelődési központban, az idősebbek ismét a Szent Istvánban. Ugyanazon a napon, de más helyszínen. Hátralévő adásperceimben a váci rendezvényről szólok néhány mondatban. A helyi szervezők a Dóra Zoltán igazgató úr által létrehozott a Magyar Nyelv Barátai Egyesületének tagjai. Összeszokott kiváló csapat, megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük őket. Duhonyi Tiborné elnök, főszervező. Halászné Király Andrea, Kmettiné Balogh Zsuzsanna, Ógulné Cepek Mária, Tekes Rozália, Varga Judit. A rendezők úgy döntöttek, Grécsi László tanár úr emlékére rendezik meg az országos döntőt, s a rendezők meg is adták a módját. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola egykori és mai növendékei kiváló műsorral szolgáltak. Bihari Gergely, Halász Gergő, Gulyás Áron és Szabó Kollár Levente, meg a Turmeli Zsuzsanna karvezető által vezetett kórus minőségi műsorral adta meg az esemény alaphangját. Hogy a város vezetői is fontosnak tartották a rendezvényt, azt Inotai Gergely alpolgármester úr jelenléte és tartalmas beszéde igazolta. A bírálóbizottság elnöke szerint egy egyre betegebb lelkű világban meg kell tanulni győzni és veszíteni, a versengő diákok ne ellenséget lássanak egymásban. Ez az anyanyelvi rendezvény is legyen jó hangulatú, szeretetteljes, örök élményt adó esemény. Amikor számba vettük a csapatokat, kiderült, hogy valóban országos Kárpát-medencei együttlétről van szó, hiszen két helyi iskolán kívül Gödöllőről, Miskolcról, Monorról, Nagykanizsáról, Pozsonyból és Szentesről is érkeztek versenyző csapatok. A játékmester ezúttal is a nyelvi játékok nagymestere, a Szent Istváni Szőcsné Antal Irén volt, aki állandó hűséges segítőjével, Oravec Lászlónéval, 7 írásbeli és 4 szóbeli forduló levezetésével 2 órán át szórakoztatta a vetélkedőket. Igen szoros versenyben a szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola csapata szerezte meg az első helyet, felkészítő tanáruk Ráfiné Gáspár Anna Mária. Második lett a Váci Pialista Gimnázium csapata Saffalik Ildikó irányításával. A harmadik helyen holtverseny alakult ki a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola és a Váci Földvári Károly Általános Iskola csapatai között. Ne hagyjuk említetlenül Darainé Juhász Bernadett és Tóth Csabáné, illetőleg Kurdi Csabáné felkészítők nevét. A dobogósok a Varga Judit által megtervezett igényes, szép oklevél mellett a Tinta könyvkiadónak egy-egy nagyszerű kiadványával gazdagodtak. Az érdeklődőknek a váciak városnéző sétát is szerveztek, a toronykilátóból a festői Dunakanyarban gyönyörködhettek, s a város sok-sok értéke közül a Memento Mori kiállítást nézhették meg alaposabban. Mindenkinek jár a köszönet, aki egy cseppecskével is hozzájárult a nap sikeréhez. Ha adódik lehetőségem, még visszatérek a nap eseményeire. Köszönjük Kmettiné Balogh Zsuzsannának a részletes, rendkívül tartalmas beszámolót. Összességében váci mindeneseink megint kitettek magukért. Hála érte. Most következzék Kovács Zsuzsa magyarázata.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: A Bükk-fennsík délnyugati részén található Mohos-töbör területén gyakran mérnek szélsőségesen alacsony hőmérsékletet. A tál alakú töbör aljának tengerszint feletti magassága 822,5 méter. A kijelölt turista utakon a fokozottan védett terület szabadon látogatható.
2: 3 egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk a Bükkben található Mohos-töbörről szól. A töbör, nevezik dolinának is, az egyik leggyakoribb és legismertebb felszíni karsztforma. A kerekded, zárt szintvonalú mélyedés átmérője néhány métertől több száz méterig terjedhet. Egyes töbrök alja sík, másokban határozott mélypont található, ahonnét esetleg víznyelők nyílnak. Kialakulásukat régebben a karsztos üregek beszakadásának tartották, az újabb vizsgálatok inkább az oldódásos eredetet igazolják. A Bükk-hegység fennsíkján található Mohos-töbör hazánk legismertebb fagyzugai közé tartozik. Szélcsendes éjszakákon a nehezebb, lehűlő levegő a lejtőkön lefelé áramolva a töbör aljában hideg légtavat hoz létre. A sajátos mikroklíma eredményeként a területen gyakran mérnek az országos átlagnál jóval alacsonyabb hőmérsékleteket, nem ritkán nyári fagyok is előfordulnak. Példánk első mondata a névelő után egy szerkezetes jelzővel kezdődik. A birtokos jelző, a Bükk-hegység főnév és a kijelölő szerepű jelző, a délnyugati melléknév kapjon egy-egy középerős nyomatékot, tapasszuk a részén főnevet, kapcsoljuk a található melléknévi igenevet. A mondatot folytató birtokos szerkezetből a jelzőt, a Mohos-töbör főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, újságoló szerepének megfelelően a jelzett szónak, a területén főnévnek, elég a gyenge hangsúly. Példánk egy időhatározós szószerkezettel folytatódik. A gyakran határozó szó kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá az alaptag, a mérnek, ige. A mondatot egy határozóval bővített jelzős szószerkezet zárja. A szélsőségesen fokmérték határozót, a minősítő szerepű jelzőt, az alacsony melléknevet és a jelzett szót, a hőmérsékletet, főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték a csurgói csokonai tanárai, a balassagyarmati balassisok és Variné Trifusz Mária Szent Gotthárdról. Ahol karsztosodás zajlik, ott gyakran alakulnak ki töbrök, azaz tál alakú mélyedések a felszínen. Ezek a formák többnyire a víz beszivárgásának eredményeként jönnek létre. A mohos töbör a Bükk-hegység délnyugati részén helyezkedik el. Lefolyástalan, tál alakú mélyedés, a pereméhez közel laposabb, belső lejtői meredekebbek. A közelmúltban végzett mérések szerint a töbör aljának tengerszint feletti magassága 822,5 méter, a terület nagysága 48.400 négyzetméter, kerülete 989 méter. Példánk második mondata a névelő után egy szerkezetes jelzővel kezdődik. A kijelölő szerepű jelzőt, a tál főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, tapasszuk az alakú melléknevet. Az egymást bővítő két birtokos jelző, a töbör főnév és az aljának főnév kapjon egy-egy középerős nyomatékot. Az egyfogalomként használt tengerszint feletti magassága szószerkezetből a tengerszint főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, tapad hozzá a feletti melléknév, kapcsoljuk a magassága főnevet. A mondatot záró mennyiségjelzős szószerkezetből a 822 számnév, amihez tapad az és kötőszó, valamint a fél számnév, kapjon egyaránt középerős nyomatékot, kapcsoljuk a mértékegységet jelölő métert főnevet. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Hasonlóan gondolják a bátony terenyei fáisok, a nyíregyházi Szent Miklós alapítókörösei és a Váci Árpád határozott határozói. A mohos töbör a Bükkvidék UNESCO globális geopark része. Különleges mikroklímája és talaja számos növényritkaságnak biztosít élőhelyet. A terület fokozottan védett, de a kijelölt turistautakon haladva szabadon látogatható. Példánk harmadik mondata a névelő után egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A minősítő szerepű jelzőt, a kijelölt melléknév égenevet és a jelzett szót, a turistautakon főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal, kapcsoljuk a névelőt. A mondat folytatása egy határozóval bővített jelzős szószerkezet. A fokozottan fokmérték határozó és a védett minősítő szerepű jelző kapjon egy-egy középerős nyomatékot, a jelzett szónak, a terület főnévnek a hírértéke csak gyenge hangsúlyt kíván. Példánkat egy határozós szószerkezet zárja. A módhatározó, a szabadon határozó szó az alaptaghoz, a látogatható melléknév égenévhez hasonlóan kapjon középerős nyomatékot. Hasonlóan jelölték a budapesti Weiss Manfred tanulói, a mikóházi olvasókörösök és a váci földvári T jelű köre. Hallgassuk meg példánkat még egyszer, helyes hangoztatással.
0: A Bükk-fennsík délnyugati részén található mohos töbör területén gyakran mérnek szélsőségesen alacsony hőmérsékletet. A tál alakú töbör aljának tengerszint feletti magassága 822,5 méter. A kijelölt turistautakon a fokozottan védett terület szabadon látogatható. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a tintakönyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia, a régi magyar diáknyelv szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma a Városi Könyvtár Deme László köre Bój, a Lőrincze Lajos Általános Iskola beszédművelő köre Hegyeshalom, a Pécsi Blanka kör Kiskunfélegyháza, Pásztor Sándorné és Gálné Versényi Judit Balassagyarmat, Drotár Anna Mária Budapest, Gergely Gyuláné Kemecse.
2: Új példánkat, amelynek jelölését július 1-jéig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. Hazánk legépebben maradt pálos kolostorromja a Szalonna kötőjel, Rudabányai kötőjel, hegységben található pont, a rendházat, a Martonyi Tekes család alapította pontos vesző. 1341-ben ajándékozták a pálosoknak pont. 2015 óta felújítva vesző. Részben újjáépítve láthatjuk az épületegyüttest.

0: Hóber Zsolt szerzeményét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra van. Következik a kép a tükörben.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Szikora József vagyok, és szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Spányi Antal püspök urat, Székesfehérvári megyés püspököt, korábban a Katolikus Rádió vezérigazgatóját, abból az alkalomból, hogy püspök úr aranymisét ünnepel. 2026. június 20-án 17 órakor kezdődik az aranymise a Székesfehérvári Székesegyházban. Az aranymise a pappá szentelés ünneplése, annak az évfordulója, illetve a primícia, az első szentmise ünneplése, illetve annak az évfordulója. Én bennem az fordult meg, hogy talán hasonló lehet ez a házasságkötési évfordulókhoz. Mind a kettő szentség, mind a kettő az ember szabad elhatározásából születik, valamiképpen felsőbb sugallatra, de szabad elhatározásból, és mindegyik egész életre, mondhatni örök életre szól. Püspök úr, Spányi Antal, így van?
4: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és azt hiszem, hogy ez a megközelítés nagyon is jó hasonlat, hiszen úgy érzem, megéltem a családba is aranylakodalmakat. A 50 éves jubileum egy hálaadás, és a papnak is, a pap szentelésének 50. évfordulója, az aranymise egy hálaadás. Isten kegyelmét köszönjük meg, hogy abban az élethelyzetben, amelyre az Isten meghívott, ahol szolgálatot adott nekünk, ahol egymás mellé rendelt bennünket, abban meg tudtunk maradni. És az ember rádöbben 50 év alatt erre bőven van alkalma, hogy ez nem is annyira az ő érdeme, hanem az Isten kegyelme. Tehát egy hálaadó szentmise tulajdonképpen az aranymise, aminek a főszereplője, mint minden szentmisének, maga a jó Isten. Neki köszönjük meg az 50 esztendőt.
3: 50 esztendő, ez egy szám. Azt is megkérdezhetnénk, hogy hány szent misét mutatott be püspök úr ez alatt az 50 év alatt?
4: Én nekem fogalmam sincs erről, de tudom, hogy voltak olyan atyák, talán régebben, akik pontosan jegyezték minden egyes szent miséjüket, és mire eljutottak az 50 éves jubileumhoz, vagy életük vége, tehát nagyon nagy szám volt már, amelyik mutatta, hogy ennyi szentmisét mondott, ennyi szentmisét mutatott be. Én nem tudnám ezt sajnos megmondani.
3: Ha fordítva kérdezem, hogy tud-e püspök úr olyan napról, amikor nem misézett?
4: Valószínű, hogy volt ilyen nap az életemben, de tudatosan törekszem arra, hogy minden nap misézek, és amióta Székesfehérváron vagyok, az az első, hogy a napot mindig szentmisével kezdjük. Ebbe úgy bele szoktunk munkatársaimmal, irodaigazgatóval együtt, hogy lehet a napba bármi, és ki tudja, hogy hogyan végződik egy nap. Szentmisével kezdtük a napot, korán keltünk, korán kelőek vagyunk, és az első dolgunk az, hogy a szentmise, a zsolozsma megfelelő részének az elmondásával indítsuk a napunkat.
3: Ez ott a püspöki palota a kápolnájában?
4: Igen, abban a kápolnában, ami nagyon szépen sikerült helyrehozni, és úgy gondolom, hogy az egész püspöki palotának valóban az ékessége lett.
3: Engedje meg, püspök úr, és a kedves hallgatók is, hogy felolvassak valamit. Idézem. Emlékeimben őrzöm mindazokat, akik jók voltak hozzám. Néhány éve idehelyezett fiatal káplánunk az irántam való sok szívesség okán erre tán mindenkinél érdemesebb. Az utolsó években öreg plébánosunk egyre többet betegeskedett, ritkán látogathatott meg, és ezt a feladatot fiatal káplányára, Spányi Antalra bízta, aki páratlan lelki finomsággal munkálkodik Széchenyben. Egyik nagy és hosszantartó betegségem alatt naponta eljött, meglátogatott, nem sajnálta azt a fél órát egy már nagyon idős és az életben annyiszor sújtott betegtől. Püspök úr, ki ez, akitől idézek?
4: Igen, hát Széchenyben a város egyik nagyon markáns személyisége volt Odeszkalki Özseni, egy odeszkalki hercegnő, aki minden nap jött a templomba, és nagyon alázatosan, nagyon mély hittel imádkozott, és hát őt is, mint hogy nem csak őt, hanem bármelyik nénit, embert, bácsit szívesen látogattam, és mentem Balassagyarmatba, a kórházba, mentem a városba, a betegekhez, mert ez dolgunk volt. Hittant tartottunk, és betegeket látogattunk, ez volt a fő feladatunk, mint káplánoknak.
3: Széchenyi akkor az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, igen, ugye az esztergomi főegyházmegye papja lett püspök úr, és az elesettek, rászorulók segítése, támogatása kezdettől hozzátartozik a pályájához, talán ebből következik, hogy a Caritas vezetője is lett.
4: Nagyon örültem, amikor a püspöki karban a Caritasnak a vezetését bízták rám, amelyet hát sokáig, több mint 20 éven keresztül végeztem. Jó volt a munkatársakkal dolgozni, különböző egyházmegyei Caritas igazgatókkal, és hát jó most is a saját egyházmegyénbe azokkal a Caritas alkalmakon jelen lenni, azokat szervezni, segíteni, amelyben tudjuk segíteni a rászorulókat. Sok rászoruló van, és öröm tapasztalni azt, hogy az ember valami jót tud tenni. A Caritas ad erre alkalmat.
3: A papság teljessége a püspökség, ez Spányi Antalnak megadatott. De amikor megkapta a hivatást, amikor a döntés megszületett, amikor a szentelés megtörtént, hát akkor nyilván nem volt még erről szó, és nem is tudhatta. Hogyan indult? Honnan jött a hívás? Mi volt az első mozzanat? Milyen volt a család, amelyben fölnőtt?
4: Mi most már mondhatom, hogy jelenleg az 5. generációban élünk a 8. kerületben, a tisztviselőtelepen, és ott születtem, ott nőttem föl 4 testvéremmel együtt, és a családba magától értetődően hozzátartozott a mindennapjainkhoz az imádság, a vasárnap megszentelése, a hit dolgairól való beszélgetés, hozzátartozott a család életéhez, hogy atyák jöttek látogatóba a családhoz. Ezek az atyák hát mindig kereten kívüli atyák voltak, olyanok, akik szerzetesek voltak, nem működhettek, de valahogy édesapánk volt az, aki őket összegyűjtötte, és ők meg szívesen jöttek hozzánk, akár egy vacsorára, egy beszélgetésre, egy ilyen családhoz, ahol hát 4 gyerekhez is tudtak szólni. A tisztviselőtelepen ott élt és tevékenykedett Petru Antal, jezsuita atya. A tevékenykedés az persze idézőjelben van, mert egy Beszkárt óvodának volt a fűtője, az volt a fő tevékenysége, de a Golgota kápolnában, amit azóta már fölrobbantottak és eltüntettek, ott reggel 6 órakor misézett. Én voltam ott a sekrestés, mint kisfiú, már 8. koromban én kezeltem a kulcsokat, reggel 5:30-ra mentem nyitni, és aztán, amikor misének vége volt, zártam, gondoskodtam mostjáról, borról, mindenről, ami kellett a misét, és persze az atyával egy jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Amikor gimnáziumba kerültem, nagyon érdekes módon a piaristák egy adminisztratív tévedés folytán nem vettek föl, és akkor egy közeli gimnáziumba, Széchenyi István gimnáziumba érettségiztem, ahol 2. osztálytól egy piarista tanár lett az osztályfőnököm, aki kereten kívül volt, de tanárként működhetett. Jó Istennek a játéka, vagy a jó Istennek a gondoskodása ez. Esztergomba kerültem, szemináriumba, ahol...
3: Bocsánat, hogy kerültem, azért az ember nem kerül oda csak úgy.
4: Amikor jelentkeztem kispapnak, természetes volt, hogy esztergomba jelentkezem.
3: De bocsánat, hogy mi indítja az ember, mi indította Spányi Antalt arra, hogy éppen ezt válassza? Hát sok minden más is lehet.
4: Igen, biztos, hogy lehettem volna sok minden más is, és magam is gondoltam különböző dolgokra, hogy talán ebbe vagy abba az irányba forduljak, de éppen azt gondolom, hogy ezeknek az atyáknak a példája, a templomba járó néniknek nyilván az imádsága, akik naponta imádkoztak értem, biztos vagyok benne. Én naponta minisztráltam a rezsőtéri templomba, ők naponta imádkoztak értem, hogy valahogy ez abba az irányba fordított, hogy egyre határozottabb lett bennem az érzés, hogy én nekem papnak kell lenni. Persze tele félelemmel, aggodalommal, hogy meg tudok-e felelni, képes vagyok-e, leszek-e majd jó pap.
3: Ez is hasonlít a házasság szentségéhez.
4: Igen, azt hiszem. De beadtam a kérelmet, és hát persze fölvettek. 22-tel voltunk, akik elsévesek, akiket Esztergomba elsévre fölvettek. Nagyon érdekes volt a kezdet, Dékány atya volt a prefektus, aki
3: Dékány
4: később,
3: Vilmos.
4: Dékány Vilmos, püspök, aki később segédpüspök lett, és püspök társak is lettünk aztán. Én voltam káplánja a Haller téren, tehát az életünk többször találkozott és került egészen közel egymáshoz. Nagyon jó barátom lett, mondhatom ezt atyai barátom, és nagy szeretetben, tiszteletben voltunk egymás iránt. Nyilván én tiszteltem őt, meg szeretett engem, mint egy fiatalabb papot vagy püspököt. Onnan katonaság jött a következő állomás, ami egy próbatétel volt. Onnan néhányunkat már kirostáltak, a katonaság után nem jöttek vissza, aztán a első évek alatt néhányan elmentek, néhányakat elküldtek. Akkor azért még működött az államegyházügyi hivatal, az elküldöttek. Elküldésében nem mindig az volt a szempont, hogy alkalmatlan, vagy valami fegyelmi probléma volt, hanem úgy gondolták, hogy talán jobb, hogyha nem lesznek a szemináriumnak a tagjai. Néhány ilyen elbocsátás is volt. És hát eljött aztán az idő, hogy a tanulmányok befejeztével, a képzések elvégzésével 76. június 19-én Lékai Bíboros úr pappá szentelt. Hát persze ez egy különlegesen nagy öröm volt, amit az ember nem is tud megfogalmazni, és most is, ha visszagondolok, csak azt tudom mondani, hogy valami nagyon nagy ajándék, nagyon nagy öröm volt, ami most is ott van bennem, de most is ugyanúgy nehéz megfogalmazni, hogy mi ez az Istennek a szeretete, Istennek az ajándéka az, amit ott az ember megtapasztalt. És aztán június 27-én, Szent László napján tartottam az első szentmisét ott a rezsőtéri templomba, ahol persze azok közül, akik akkor ott voltak, már hát kevesen vannak életben.
3: Mi volt az első szolgálati hely?
4: Nagy izgalommal fogadtam el, és vagy foglaltam el Ludányhalász, itt egy nógrádi kis falu volt.
3: Ami Széchenytől északra van pár kilométerrel, az Ipoly partján.
4: Igen, és szintén, ugye akkor az Esztergomi Egyház megyéhez tartozott, ott voltam egy évig, onnan 7 év Széchenyi tartózkodás, káplánság következett, Széchenyből Hallertére kerültem Budapestre.
3: Itt volt a Vilmos
4: atya. Itt volt a Dékány atya, igen, plébános, és én meg káplán, és onnan kerültem aztán Rózsák terére, ahol aztán hát később különböző feladatok jöttek, és nyilván, hogy én segítettem Dékány atyának a Hallertéren, nekem is segítettek a káplánok a viszonylag nagy rózsákterei templomnak, plébániának az ellátásában.
3: És már ezzel párhuzamosan püspöki kinevezés, majd szentelés is, ez párhuzamos volt a rózsákterei plébánosi
4: ott
3: szolgálattal.
4: Ott történt a helynöki kinevezés először, és aztán már mint helynököt Paskai Bíboros úr bízott meg a helynökséggel, és a Paskai Bíboros úr aztán fogadott el engem segédpüspökének, és aztán később, amikor ő nyugdíjba ment, és már Erdő Bíboros úr volt a esztergomi érsek, akkor ürült meg Székesfehérvár, és küldött a Szent Atya engem Székesfehérvárra, hogy már van elég tapasztalatom. Ez 2003-ban történt, tehát majdnem 5 éves püspökség volt már mögöttem, hogy van annyi tapasztalatom, hogy belevághatok ebbe a munkába.
3: Néhai barátom, bencés szerzetes atya, aki tanárom, aztán atyai barát lett, mondta, hogy amikor őt pappá szentelték, úgy érezte, hogy az élete beteljesedett. De hát a papság teljessége a püspökség mégiscsak.
4: Mindig éreztem, hogy a püspökség az különös kegyelmeket ad. Ezt első perctől kezdve megtapasztaltam. Én nekem nyilván alkati kérdés is ez, hogy amikor jön egy új feladat, az ember szembesül vele, akkor föl kell mérni, hogy képes vagyok én erre? Meg tudom én ezt tenni? És sokszor az ember rádöbben arra, hogy hát magamtól talán nem. De remélem, hogy a legtöbb dolgot sikerült megoldani, és ebben a Jóisten kegyelme volt az, amit mindig éreztem. Ez nem valami jámbor szólam most, hanem valóban az ember ezt érzi, és ezt tapasztalja, hogyha próbál a Jóistenre figyelni, akkor az ő kegyelme ott működik. Erőt ad, mert vannak próbatételek. Nem csak feladatok, hanem próbatételek, keresztek is vannak a püspökségben is, amiket hordozni kell, bőven adódik ilyen, és persze adódik öröm is, ebből is van bőven, mert a Jóisten a maga szeretetével eloszt mindent, amire szükségünk van, jót és rosszat, örömet és bút, mert így válunk teljes emberré.
3: Nem, minthogyha csak a szépre kéne emlékezni, és nem is csak arra emlékszik az ember, de talán nagyon szép eredménye a székesfehérvári püspökségnek azok a, én így mondom, hogy tematikus búcsújáró helyek. Jól mondom ezt? Igen. Ez püspök úrnak szívügye.
4: Igen, úgy gondolom, hogy mai világban pusztán csak egy kegyhely, azzal, hogy tart egy évben egy búcsút, azzal nem lesz igazán kegyhely. Valami célt, valami feladatot, valami eszményt kell ott elültetni, és akkor oda elindulnak az emberek. És hát hála Istennek, úgy hiszem, hogy elég jól sikerült a legjelentősebb kegyhelyeknél ezt megtalálni, és az emberek jönnek is ezekhez a kegyhelyekhez, imádkoznak, és bízom benne, hogy ez a sok-sok imádság, ez meglátszik az emberek életén, és meglátszik az egyházmegyei életén is.
3: És hát nem csak imádság kellett ehhez, hanem egyház kormányzat, meg hát mondjuk ki pénz, támogatás, hogy az épületek, a helyszínek is megújuljanak, és alkalmasak legyenek a hivatásuk betöltésére.
4: Nagy szerencse, hogy olyan időben tudtam ezeket a feladatokat elvégezni, amikor a kormányzattal nagyon könnyű volt harmonikus kapcsolatot teremteni, és ők megértették azt a kormány részéről, megértették, hogy ha egy templomot helyreállítunk, azzal a ország lesz szebb, a nemzet kincse gazdagodik és őrződik meg, hogy nem hagyjuk összedőlni. A székesfehérvári székesegyház az összedőlés,

0: imponálóan szép Bodajk, vagy Ercsi, és még, püspök úr, még
1: Alsó Szent Iván, Vértes Somló, tehát ezek a kegyhelyek mind-mind olyan fontos helyei az egyházmegyének, és talán az országnak is, amely kiemelt kegyhelyek. Bodajk mindenféleképpen, hiszen oda Szent István király és az ő családja, az első magyar szent család járt imádkozni.
0: És ezt a hagyományt őrzi a Székesfehérvári
1: Egyház. Ezt építjük is, és ezt próbáljuk őrizni. Vértes Somlón, ahol Sarlós Boldogasszony egy gyönyörű kis templomnak a búcsúja, sokan jönnek a búcsúra, nem férnek be a templomba, a templom mellett van egy nagy tér, azt a teret töltik meg a hívek, ahol imádkozunk azokért a házaspárokért, megint a házasság, azokért, akiknek nem sikerül gyermeket kapni, nincsen gyermekáldása, hogy mondjuk, hogy legyen rajtuk áldás. És utána örömmel jönnek, hogy hát imádkoztunk, és lesz gyerekünk, és hozzák a hála szívet aztán, amit mi csináltatunk, meg ők csak jelzik számunkra, hogy született egy gyerek, és hálát adunk az Istennek, azt ünnepélyesen elhelyezzük a templomba. Sok ilyen hála szív van már ott kitéve.
0: Aktuális panasz, néha vád, hogy mit akartok ti, hiszen egyre csökken a hívek száma, meg egyre csökken a papok száma. A napokban jártam Érden, a Mariánum iskolában, ami ugye a Székesfehérvári Egyházmegye egyik kitűnő iskolája, és hát egyrészt imponáló volt maga a millió, az új épületrész, meg az is, hogy jönnek csapatba a gyerekek, látják, hogy jön egy vendég, és csicseregve, kórusban mondják, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Lehet, hogy itt növekszik, vagy hogy mondjam, itt van a növekvés, vagy itt van a vetés, itt jó talajba hull a mag.
1: A papság száma az sajnos valóban csökken. A székesfehérvári papság száma is, hogy ott vagyunk, hogy nehéz ellátni egy bizonyos szinten a lelkipásztori feladatokat. Csak úgy tudjuk ezt megtenni, hogy a papok sokszor erőn felül helytállnak, és én örülök annak, amikor azt tapasztalom, hogy a hívek ezt elismerik, és hálásak érte. Jó látni családokat, és vannak kezdeményezések. Azt nem mondom, hogy a templomok mindenhol zsúfolásig megtelnek. Ünnepeken talán igen.
0: Püspök úr egy korábbi interjújában azt mondta, hogy nem feszítik szét a templom falait a
1: hívek. Igen. Talán ünnepeken igen, akkor sokan vannak. De van az a mag, amelyik hordozza az életet, és amely biztos, hogy majd szárba szökken is, és gyümölcsöt hoz. Az iskola rendszerünk az nagyon ígéretes. Vannak nagy iskolák, jó iskolák, de vannak egészen kis iskolák is, amik valójában csak úgy tarthatók fönt, hogy a nagyobb iskolák segítenek a fönntartásban, tehát mi iskola rendszerben gondolkodunk. És ott vannak a különböző gyerekek, különböző helyről származó, különböző identitású gyerekek, és szeretetben, békességben megvannak egymással. És ez nagy dolog, azt hiszem, ma ebben a világban. És hát vannak olyan iskolák, ahol kiváló eredményeket érünk el tanításban és nevelésben, mert ezt is fontosnak érzem, hogy nem csak tanítunk, hanem nevelünk, keresztény, katolikus embereket akarunk nevelni belőlük.
0: Nagyon fogy az időnk, még rengeteget lehetne, és talán kellene is beszélni. Az igazság kimondása. Ugye Pilátus kérdezi Jézustól, hogy mi az igazság, és Jézus nem adott neki feleletet. Mi azért tudjuk, hogy mi az igazság, talán Pilátus is tudta. De másoknak meg más az igazsága. Püspök urat is bírálták azért, hogy bizonyos igazságokat kimondott, képviselt, bizonyos helyzetekbe való jelenlétével ezt az igazságot megmutatta. Szóval mi a papnak a feladata az igazság tekintetében?
1: Nyilván az elsődleges feladat az, hogy Krisztusra kell tekinteni. Krisztus egyházát szolgálja a papa, püspök is, mindannyian. Krisztus egyházához tartozunk, a hívekkel együtt, és Krisztus tanítása mellett kell kiállnunk. Ennek a tanításnak kell, ha úgy tetszik, kovászává válnunk a társadalomban. Tehát nem hozzá idomulni kell a társadalomhoz, hogy azt mondom, amit szeretnének hallani, amit elfogadnak tőlem, hanem azt kell mondanom, amit Krisztus velem mondatni akar most. Akkor is, hogyha ez esetleg sokaknak nem tetszik, ha nem érti meg mindenki, hogyha ennek a következménye esetleg az lesz, hogy az embernek kellemetlenségeket kell elviselni. Igen, én nekem is kijutott ilyenből bőven.

0: nem csak nekem, más püspöknek is, más papnak is, de az mégiscsak jó leső érzés az, hogy azt mondtam, amit Krisztus akart rajtam keresztül mondani. Tehát az igazsághoz hűségesnek kell lennünk, és akkor az igazság mégis erősít bennünket, és az igazság összehoz bennünket. Az igazság erejével tudjuk a világot Krisztusivá tenni.
1: Köszönöm szépen Spányi Antal püspök úrnak, hogy aranymiséje alkalmából, illetve hát ennek az ünneplésnek az előzeteseken elfogadta ezt a meghívást.
0: Köszönöm.
1: Még mondjuk el, hogy az aranymise június 20-án 17 órakor a Székesfehérvári Székesegyházban lesz, és a már említett Rezső téren is lesz 50 éves papi jubileum, július 19-én 10 órakor lesz ez a szentmise. Püspök úr, köszönöm szépen, Isten éltesse, sok erőt, áldást kívánunk a további papi hivatásához.
0: Köszönöm szépen is. Örülök annak a lehetőségnek, hogy abban a katolikus rádióban mondhattam ezt el, ahol hát hosszú időn keresztül, mint a rádiónak munkatársa lehettem, vezetője is lehettem, és szeretettel köszöntöm a rádió munkatársait és a rádió hallgatóit is. Isten áldása legyen mindnyájunkon.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm hallgatóink figyelmét, köszönöm Fülöp Csaba a hangtechnikus munkáját. Ezzel búcsúzunk, dicsértessék a Jézus Krisztus, viszont hallásra 2 hét múlva.
2: Elhangzott a Kép a tükörben. Műsorunk újra meghallgatható a katolikusradio.hu oldalon és a Kép a tükörben Spotify, valamint Apple Podcast csatornáján.

0: Johann Sebastian Bach művét az Ars Longa régi zenei együttes adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: 2017 óta folyamatosan végzi az egészségügyi szűréseket a Katolikus Karitász orvosmissziója Kárpátalján. A csapat kiemelt feladatának tekinti a gyerekek egészségügyi állapotának felmérését. Legutóbb a Nagydobronyi gyermekotthonba látogattak, ahol 2 nap alatt az intézmény közel 170 lakóját és az ott dolgozó személyzet szűrését végezték el. Takács Emőke a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján dolgozik. A többi orvoshoz és munkatárshoz hasonlóan ő is szabadidejében önkéntesként vesz részt a Katolikus Karitász orvosmissziós munkájában. A Nagydobronyi gyermekotthonban lakó összes fiatal fogazatát megvizsgálta. Az adatokat átadja a helyi fogorvosnak. Ezzel nagyban megkönnyíti és meggyorsítja kollégája munkáját.
4: Szerencsére örömteli módon látunk teljesen épp fogazatot is, de valóban a legtöbb gyereknek szüksége lesz kezelésre. Hát eddig kisebb gyerekeket láttunk, főleg tejfogakat, azt is el kell látni. Tehát ugye a szuvas tejfogat ugyanúgy el kell látni, mint a maradót, mert ugyan kiesik egy idő után, de addig, amíg a helyén van, addig a benne levő baktériumoktól a maradó fogak is, amik ott mellette nőnek, kiukadhatnak, és ezért fontos azoknak is az ellátása.
3: Bögre Andrea 1 éve csatlakozott az orvosmisszióhoz. Ő a gyerekek ortopédiai szűrését végezte. Ez a legfontosabb szakvizsgálat, amelyre az otthonban szükség van, hiszen 30 évvel ezelőtt elsősorban sérült vagy mozgáskorlátozott gyerekek befogadására hozták létre. Az itt lakók nagy része ma is hasonló gondokkal küzd.
5: Egy rettentően jó csapat az, ahová engem befogadtak. A szakmaisága is nagyon-nagyon magas színvonalon van, és mindenki hasonló értékrendet képvisel, úgyhogy könnyű volt ide beilleszkedni. Kárpátalján a 3. alkalom, hogy segítem a missziót. Amit itt tapasztalok az, hogy az előző helyekhez képest itt a gyerekek nagyon-nagyon jó helyzetben vannak, abban a tekintetben, hogy a gondozók mindent elkövetnek azért, hogy mindenki a saját állapotának megfelelő ellátást kapja. Mindent megtesznek azért, hogy fejlődjenek a gyerekek, és nem csak a szeretet, ami körülveszi őket, hanem ők igyekeznek a legfontosabb, akár torna gyakorlatokat többször egy nap elvégezni. Nagyon nyitottak arra, hogy mi az, amivel tudnák az ő fejlődésüket segíteni. Naponta több alkalommal segítenek nekik például fölülni, fölállni az olyan gyerekeknek, akik nagyon korlátozottak a mozgási lehetőségeik. Úgyhogy ez engem nagyon pozitív meglepetésként ért itt most. Én azt gondolom, hogy mi is tudtunk nekik segíteni. Több gyerek kapott számára az életét megkönnyítő segédeszközöket, ortéziseket, amiket a mindennapi életben többször tudnak majd használni. Így tudnak ők is fejlődni, és a gondozóknak is a gondozási munkát is egy picit talán meg tudja majd könnyíteni. Nagyon remélem, hogy a nagyobb gyerekeknek is hasznosak lesznek a feladatsorok, amiket kiosztottunk, az eszközök, a labdák, a szalagok, amiket most itt hagyunk nekik, hogy egy kicsit változatosabban örömmel tudjanak majd gyakorolni, és akkor így tudnak fejlődni.
3: A Katolikus Karitász 2019-ben végezte az első szűrést a Nagydobronyi otthonban, ahol többségében árva, félárva vagy a rossz körülmények miatt családból kiemelt gyerekeket nevelnek, kizárólag civil támogatásokból. Kecskés László programfelelős.
6: Egész Kárpátalján, illetve Erdélyben és a délvidéken is, ahol járunk, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a gyermekek, akik ezeken a területeken élnek, és ami az ellátási területünk, vagy amit ellátási területünknek tekintünk, ugyanolyan eséllyel egészséges felnőtté válhassanak, mint a hazánkban, kis hazánkban felnővő gyermekek. És az önkéntes orvosaink, segítőink, gyógytornászaink ezért dolgoznak, és ezért áldozzák fel 10-12-13 hétvégéjüket a határon túl, és ilyen szempontból a Nagydobronyi gyermekotthon nagyon fontos számunkra, mert itt koncentráltan vannak olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek sokkal fontosabb a segítség. Kárpátalján kiegészítjük, illetve pótoljuk azokat a szűrővizsgálatokat, amelyek itt csak részben vannak meg, vagy egyáltalán nincsenek. Igazgató asszonytól több mint 30 halmozottan hátrányos gyermek nevét kaptuk meg, illetve a diagnózisát, akiknek így sokkal célzottabban tudunk segíteni.
3: Katkó Andrea, a Nagydobronyi Református Gyermekotthon igazgatója elmondta, eredetileg 60 főre tervezték az intézményt, ez a szám már 170 körül mozog. Sokszor olyan gyerekeket is be kell fogadniuk, akiknek nincs semmilyen egészségügyi irata.
7: Az orvosi szűrések azok elengedhetetlenek egy ilyen intézmény életében, mint a miénk. Azon túl, hogy sérű gyerekekkel foglalkozunk, az egészséges gyerekek is folyamatosan kerülnek be az intézménybe, és elég sok minden orvosi dolog van, amit ki kell szűrni, amit vagy érkezünk időben, vagy nem. Nemrég érkezett 7 gyerek, őket csak a mi orvosunk vizsgálta meg. Az ilyen szűrések alkalmával több minden is felszínre kerül. Például a fogorvosi szűrések alkalmával is sikerül kiszűrni a gyerekeknek a nagyon nagy részét, aminek majd később kezelések lesznek az eredmények. Ugyanezen a szemészetnél, vagy az ortopédiánál is. Ez egy nagyon komoly hiánypótló dolog, és így állunk majd neki a nyári vizsgálatoknak is, vagy azoknak a kezeléseknek, amit az ilyen szűrések után kerülnek sorra. Tapasztalatunk már van ebből, többször is részt vettünk, a Caritas sem először jár nálunk. Igaz, egy kicsit ők is meglepődtek a létszám miatt, illetve most először látnak el fiatal embereket is. A katolikus Caritas segédeszközökkel az év folyamán több alkalommal is jelentkezik, illetve speciális segédeszközöket is tudnak majd küldeni a mostani szűrés után.

0: Kárpátalja turisztikai szempontból Ukrajna egyik legvonzóbb vidéke. Ennek két fő oka van. Távol esik az ország keleti részén zajló harci cselekményektől és látványosságokban, történelmi emlékhelyekben gazdag térség. Az ide látogató belső ukrajnai turistákat különösen vonzza Beregszász és környéke. Ezért a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács egy almanakot adott ki, amelyben bemutatják a beregszászi kistérség történelmi, építészeti és kulturális értékeit. A kötetet a Rákóczi Egyetemen mutatták be. Badaló, Beregszász melletti kisközség a magyar határ mentén. Színes történelmi múlttal rendelkezik. Ezt jelzik az emléktáblák is az ősi református templom falán. Jakab Lajos, helyi KMKSZ alapszervezeti elnök.
1: Petőfi emléktáblánk van, Kölcsey Ferenc emléktáblánk van, van egy több mint 200 éves gyönyörű templomunk.
2: Jakab Lajos, helyi KMKSZ alapszervezeti elnök.
1: Tulajdonképpen a Mártirok Emlékpark, ezek mind olyan jellegű emlékhelyek, ahová gondolom, hogy turisztikában járatos és turisztikát értékelő emberek ellátogathatnának Badalóba, és reméljük, hogy a háború mielőbbi végeztével sor is kerül erre, és lesz mit bemutatni nekiek. 1847. júliusában halála 5 egy évvel, községünkben járt Petőfi Sándor, útban a templom mellett haladt el, és ott megpihent, útban mennyasszony Erdődre, Szendrei Júliához, és az akkori hidason kelt át Szatmárcseke irányába. És ugye már ha Szatmárcsekét említettük, ugye a légvonalban alig egy kilométerre található tőlünk a Tisza választ el minket tulajdonképpen, mi vagyunk a jobb oldalt, Szatmárcseke a bal oldalt, Szatmárcseke is Magyarország, korabeli Magyarország is egyik leghíresebb személye Kölcsey Ferenc, ugye Szatmárcsekén alkotott több mint 20 éven keresztül, ott alkotta meg 1823-ban a himnuszt, és nagy örömünkre néhány éve már egy Kölcsey Ferenc emléktábla is van a templom külső falán. Tudjuk nagyon jól, hogy a himnusz, mikor megírta, a Beregszászi postán tette fel, és akkor földrajzilag át kellett, hogy keljen az akkori hidason, és ott kellett, hogy elmenjen a templom mellett. Nyilván ott lakott a szomszédunkban tulajdonképpen 20 éven keresztül, gondolom többször is járt Badalóba.
0: Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke elmondta, a Beregszászi kistérséget bemutató kiadvány után minden magyar régiót be fognak mutatni.
3: Megszületett néhány éve a Kárpátalja Magyar Útikönyv, ami egész Kárpátalját magában foglalta. A következő lépés az, hogy bemutassuk azokat a kistérségeket, újon alakult kistérségeket, amelyek új adminisztratív egységei Kárpátaljának. Az első ilyen kistérség ez a Beregszászi kistérség, és így megszületett a Beregszászi kistérséget bemutató almanap. Eddig mindig az volt a gyakorlat, hogy miután magyarul megjelentettünk egy kiadványt, akkor azt stilizáltuk, ukrán nyelven kiadtuk, mert ugye az ukrán nyelvűeknek például azt, hogy a Rákóczi Ferenc ki volt, azt magyarázni kell. Még egy magyar olvasónak ezt nem kell, ezért munka lesz ezzel is, nem csak egyszerűen tükörfordításban lesznek ezek lefordítva, hanem az is külön kiadvány lesz.
0: Tarpai József 20 éve dolgozik a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Élet fellendítésén és fejlesztésén. Kiemelte, a sokrétű, a turisták és a pihenni vágyó kárpátaljaiak számára minden hasznos és érdekes információt tartalmazó kiadvány hiánypótló szerepet tölt be.
4: 2006-ban, 20 éve, hogy megnyitottuk az első Turinform irodát, ami megnyílt egész, nem csak Kárpátán, egész Ukrajnában, és akkor már tulajdonképpen azzal szembesültünk, hogy nem igazán vannak útikönyvek. És először úgy, akkor még főleg ilyen orosz nyelvű turisták voltak, akkor orosz nyelven adtunk ki, nagyon sok magyarországi, erdélyi, felvidéki magyarul. Aztán ugye a háborúval, ugye most már csak ukrán nyelvű turisták jönnek így a háború miatt, ezért ukrán nyelvű kiadványokat is kiadtunk, és ugye 2020-ban ugye létrejön a Beregszászi kistérség, ami azt jelenti, hogy Beregszászhoz még 17 település csatlakozik, és olyan útikönyv, ami erről a kistérségről jelent volna meg, olyan még nem született. És már évek óta beszélünk róla a turisztikai tanácsban, milyen jó lenne, hogyha ez megszületne, és ez nagyon fontos, hogy ez nem csak egy turisztikai útikönyv, nem véletlenül almanak neveztük el, mert nagyon sok olyan honismereti információ van, ami talán egy messziről jött turistának nem annyira érdekes, de mondjuk egy Kárpátaljáról elszármazó, vagy itt lakó, akár felnőttnek, vagy akár fiatalnak is, hogy megismerje a kis hazáját, ez egy nagyon fontos rész. Hiszen azért Beregszásznak óriási nagy a történelme. Tehát itt azért, ha arra gondolunk, hogy Erzsébet királynének az udvara itt volt, ha arra gondolunk, hogy gyakorlatilag a Bereg vármegye az a Vereckétől egész Vásárosnaményig tartott. Tehát egy óriási részről beszélünk, történelmi szempontból is, földrajzi szempontból is, és azért az, hogy itt ez a 17 települést tulajdonképpen nem lehet beregszász nélkül bemutatni, hiszen ami itt történt, akár legyen az zászlóbontás, ami 1703-ban, ugye május 21 elkezdődik Tarpán, Váriba, aztán Beregszászba folytatódik az első, második világháború, és a mostani helyzet is. Tehát megpróbáltuk bemutatni azokat a dolgokat, amit mondjuk a háború óta fejlesztettünk. Akár egy szobor átadás, akár egy újabb turisztikai attrakció, akár hogy a főiskola egyetemmé vált, ezek mind olyan történelmi események, ami azt gondolom, hogy fontos, hogy leírjuk, és ez egy kézlenyomat a mostani embereknek is, és remélem a jövő generációnak is.

0: Sztojka Sándor görögkatolikus püspök korának egyik legbefolyásosabb embere volt Kárpátalján. Emellett a szegények elkötelezett támogatója. 1932 és 43 között vezette a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyét, abban a korszakban, amikor Kárpátalja csehszlovák fennhatóság alá került, és nehéz volt a megélhetés. Sztojka Sándor tevékenysége a hit és a kitartás példája a kárpátaljai görögkatolikusok számára, akiket az elkövetkező közel fél évszázad során a szovjet uralom alatt üldöztek, egyházukat betiltották, és csak 1989 óta gyakorolhatják újra szabadon hitüket Kárpátalján. Sztojka Sándor emlékére most egy emlékalbumot jelentettek meg. Beregszászon az Ortutai Elemér görögkatolikus központban mutatták be a Sztojka Sándor életéről és munkásságáról szóló emlékalbumot. Szakál Imre, a Beregszászi Egyetem rektorhelyettese kiemelte, Sztojka Sándor püspöksége alatt minden nehézség ellenére felszentelt 128 papot, 76 templomot és iskolákat épített.
1: Szerepe megkerülhetetlen, részben azért, mert egy nagyon különleges történelmi korban élt. A két világháború közötti Kelet-Európa, de tulajdonképpen egész Európa egy nagyon sajátos átmenetben találta magát az első világháborút követően, ami gyakorlatilag a második világháború végéig tartott. Aminek az egyik nagyon fontos jellemzője volt egyébként az államnak a visszahúzódása. A háborús összeomlás, az új állami határoknak a kialakulása, az erőszakcselekményeknek a folytatódása a háború után, ez tulajdonképpen az emberekben azt a benyomást keltette, hogy az a fajta állam, amit ők korábban ismertek, az elgyengült, és hát nem tudja ellátni a feladatait is. Ebben a helyzetben egyébként az egyházaknak és Kárpátalja tekintetében a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének nagyon fontos szerepe volt, és minden püspök, így Sztojka Sándor püspök is bizonyos tekintetben egy ilyen válságkezelő üzemmódban volt folyamatosan, és úgy gondolom, hogy maga ez a történelmi környezet, ami számára kihívásokat állított, és ő erre megpróbálta a lehetőségéhez képes reagálni, igazából ez, ami az ő szerepét mindenképp felnagyítja. És hát ebben még azért azt is el kell mondani, hogy maga az a szűkebb közeg, amiből ő mozgott, az is nagyon sok kihívással volt tele. Különböző politikai frakciók között kellett vívódnia, és alapvetően egy rossz gazdasági és egy szociális tekintetben, egy rossz gazdasági helyzetben lévő és egy szociális tekintetben elesett lakosság volt az, amely a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének a híveit alkotta. Úgyhogy tulajdonképpen ez az, ami én úgy gondolom, hogy mindenképp, és az, hát ezekre a kihívásokra adott válaszok azok, amelyek mindenképp alkalmasat teszik őt arra, hogy emlékezzünk rá.
0: Sztojka Sándor püspöknek sikerült hozzájárulnia a nemzetiségek közötti békéhez Kárpátalján, és a konszenzushoz az egymással szemben álló politikai erők között. Hangsúlyozza Marosi István, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
2: Önmagában képes volt gyakorlatilag a kárpátaljai nemzetiségeket valahogy összehangolni. Talán találó név az, amit róla szoktak mondani, hogy a legnagyobb rucin, akit nyilván tartanak, vagy ahogy tekintettek rá a rucinok. Tehát mind nemzetiségi szinten rucinokat, magyarokat, románokat összetudta önmagában kapcsolni, a nemzetiségi villangásokat gyakorlatilag egyházi szinten le tudta csillapítani Kárpátalján, abban az ő püspöki időszakában. A másik fontos tulajdonsága volt, hogy a politikai irányzatokat is hasonló módon valahogy ki tudta egyenlíteni önmagában, mintha egyfajta ilyen közös nevező lett volna Sztojka Sándor püspök, és ugyanígy a társadalmi különbségeket is. A szegényebb rétege Kárpátaljának, mind az értelmiség, a tehetősebb réteg is képes volt vele beszélgetni. Tehát ez azt mondhatjuk, hogy ez egy nem megtanulható, hanem a személyiségéből fakadó képessége volt Sztojka Sándor püspöknek.
0: Demkó Ferenc, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye magyar ajkú híveiért felelős püspöki helynöke arról beszélt, hogy Kárpátalja rendkívül szegény vidék volt. Az emberek nagy része támogatásra szorult, Sztojka püspök pedig igyekezett hitben, lélekben és anyagiakban is segíteni a nélkülözésben élőket.
3: Püspöki elmondata is az lett, az Úr lelke rajtam elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Örömhírt vitt a szegényeknek, megpróbálta ige hirdetésével vigasztalni a népét, örömhírt vitt a szegényeknek, megpróbálta életével ezt hitelesíteni, és természetesen megpróbálta tetteivel is, amennyire rajta múlott, hogy azokat a szociális akciókat, akár a pászka akciót, hogy minden ruszinnak az asztalán húsvétkor pászka legyen, vagy más módon próbálta segíteni őket, mindig mindent megtett, ami lehetőségeihez mérten lehetett. Mai világ nagyon nagy szükség van erre az együttérzésre. Talán a mai ember elfelejti azt, hogy mit jelent a szegényen élni. Szoktuk mondani, ugye, hogy szegény, szoktuk mondani, hogy nehéz, szoktuk mondani, hogy hát itt sem, ott sem működnek úgy a dolgok, de úgy gondolom, hogy az az igazi szegénység, amiről a püspök ott beszélt, vagy amit élt meg, nagyon-nagyon messze áll a mostani szegénységtől.

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Carl Philipp Emanuel Bach koncertóját James Galway és a Württembergi Kamarazenekar adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra van. Kvaterka. Vásári Tamás legszebb felvételeiből. 19. rész. Magyar Kornél összeállítása.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Ez alkalommal világhírű zongoraművész karmesterünk, a Kossuth-díjas Vásári Tamás egy szimfonikus lemez felvételét idézzük fel, amellyel a Filharmónia zenekar vendégdirigenseként mutatkozott be. Mendelssohn két népszerű szimfóniáját vezényelte fel a Collins Classics gondozásában a londoni Henry Wood Hall-ban 1989-ben. A Gramofon hanglemez szakfolyóirat kritikusa elismerően írt a produkcióról, művészi teljesítményét Riccardo Muti-éval, Christoph von Dohnányi-éval és Claudio Abbado-éval állítja párhuzamba. Mielőtt megszólaltatnánk mindkét remek mű részleteit, mert sajnos a teljes időtartam túlnyúlik a kvaterka időkeretén, hadd idézzem fel Vásári Tamást, amint Felix Mendelssohnról beszél népszerű ismeretterjesztő sorozatában a Zeneakadémián, először az 1995-96-os szezonban, majd apróbb változtatásokkal a 2010-es évek közepén.
4: Mesélek Mendelssohnnak a csodálatos életéről. Hát micsoda fantasztikus zenei tehetség volt, ennyi mindenbe, zeneszerzés, dirigálás, hegedülés, ének, zongorázás. Na de hát azért ilyet még lehet tapasztalni, de aztán már az nem annyira, hogy az illető nagyszerűen rajzolt, nagyszerűen festett. Én láttam Lipcsébe az akvareljei, gyönyörű akvareljei voltak, költeményeket írt, és fordított Byron, Terenciust, és mindemellett még egyetemre is járt, ahol hát ugye olyan emberek tanítottak, mint Hegel, meg Humboldt, aki sarkalta arra, hogy irodalommal, nyelvekkel foglalkozzon. Tehát rengetegféle tehetsége volt mindehez. Amellett, na hát azért nézzük meg, hogy mi honnan jött. Hát már a bölcsője olyan volt, hogy a nagyapja, a nagy Mózes Mendelssohn, nagy filozófus,